Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét!

0: 1-es, 1-es, 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: ortobágyi kocsmáros néangyal.
1: Szevasz, faterka!
0: Tegyen ide egy üveg bort.
1: Jaj, jól van. Figyelj,
0: Debrecentől nagy Hortobágy messze van.
1: Itt a srácokkal.
0: Debrecentől Hortobágyig szomjaztam.
1: Na,

0: Elnézést. Elnézést.
1: Nem bírsz bemenni.
0: MZKT.
1: Tessék.
0: MZKT.
1: Angolul egy szín.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul létszik.

szívesebben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Vekerle telepen, az FM 98-as frekvencián.
1: Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem fog menni.
2: Azt mondta, nem fog menni.
1: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem vagy elég.
2: Azt mondta, nem vagy elég.
1: Türelmes belé.
2: Türelmes belé.
1: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
2: Talán most.
1: Na már most ő is te vagy, első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen is, a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Szint vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
2: Ott, vagy a
1: ott
2: közepén.
1: Vagyunk vele.
2: Ott vagyunk.
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott vagyunk
1: mindig,
2: veled.
1: Mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad neked, nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
2: Emlékszel.
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
2: Elfut az élet.
1: Élteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyárra, ha bárki megkérdezne, csak te emlékszel vagy,
2: emlékszel vagy,
1: rád is emlékezne,
2: rád is emlékezne.
1: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
2: Emlékszel.
1: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél, lép feljebb a zenével.
2: Lép feljebb a zenével.

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: rot.
1: I'm a fucking scientist, bro. Never seen that like
2: it. Ti a rádió kaféet hallgatjátok. Köszönjük.

0: Hát akkor így szombatban, igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor...

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Milliárdos bírságok az online piac tereken, sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés, kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
4: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíhés nyomás gyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
3: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mindegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja, 5 év alatt csak nem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
5: Budapest 3 ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-i rendezvény sorozaton, a Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet neves szereplői, köztük Déva, a Boban Markovics Orkesztár és a Queen Bee várják az érdeklődőket. A Műegyetem rakpart átalakul, erre az alkalomra egy nagy színpadon különleges látványvilág fogadja a közönséget. Augusztus 20-án 17 órakor DJ Reload kezdi a programot. A Deep House és a Techno találkozásából épített lendületes szettjével Este 20 órától pedig a német Christian Löffler lép színpadra. Az esti audiovizuális show után a berlini elektronikus zene egyik meghatározó duója, a Mode Selector lép színpadra, az estét a Lava Lava páros, a Tolo és Falcao zárja. Az esti fénysó és a tűzijáték a Kossuth térről is jól látható lesz, és közvetlenül a show után a parlament előtt is elindul a buli. A Kossuth tér diszkótér néven válik hatalmas táncparketté, ahol a mai slágerek mellett a korábbi évtizedek örökzöldjei is hallhatók, így minden korosztály ráismerhet a kedvenceire. A Margit-szigeti Beats sziget programján augusztus 20-án 16 órakor Deva, azaz Takács Dorina szerepel, majd 17:30-tól a Random Trip következik, amely ezúttal egy különleges LGT blokkal tiszteleg Presser Gábor zenekara előtt, felidézve az LGT legmeghatározóbb korszakait. 19 órakor színpadra lép a Boban Markovics Orkesztár, a balkáni rész fúvoly zen egyik legendás formációja. Az esti látványshow után a Quimby lép fel, amely több mint 3 évtizede a hazai alternatív rock szintér egyik legmeghatározóbb zenekara, az estét pedig a Rádió Café DJ-je Infragandi zárja.
2: Esemény.
5: Tapolca egyik legnépszerűbb nyári rendezvénye a tapolcai ünnepi és bornapok augusztus 20-án 18 óra 30-kor ünnepélyes felvonulással indul a Hősök teréről a Köztársaság térig. A megnyitót 7 órakor tartják, ezt követően pedig a zene veszi át a főszerepet, előbb a Best of Cello és a tapolcai fuvolások műsora látható, majd a Kulturkuvé lép színpadra. A következő 3 nap színes program kínálatát irodalmi séta, író-olvasó találkozó, német nemzetiségi műsor, nemzetközi nagypályás labdarúgó torna, pörkölt főző verseny, bor és gasztró utca, játékpark és számos koncert színesíti. Többek között a Katarzis, a Groove House, a Rudanjo Akusztik és a deresedő White Gerli cég fellépésével a programok ingyenesen látogathatóak.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
6: Világító várak és kastélyok éjszakai látogatásra. A fővárostól mindössze 30 kilométerre található a Gödöllői királyi kastély, amely Erzsébet királyné egyik kedvenc pihenőhelye volt. A gyönyörűen felújított termekben a látogatók megismerhetik a kastély teljes történetét, az építtető Grassalkovics családtól a királyi nyári rezidencián át egészen napjainkig. A festői barokk környezeten túl számtalan esti programmal vár a kastély minden évszakban, így nem csak egy pazar esti séta helyszíne lehet. Ne hagyjuk ki a Dunakanyar igéző panorámáját a visegrádi fellegvárból. Ez a több mint 300 méter magas vár sokáig meghatározó szerepet játszott a magyar történelemben, ma pedig Észak-Magyarország egyik leglátogatottabb helyszíne. Évről évre több tízezren látogatnak el a város legmagasabb pontján fekvő fellegvárba, melynek teraszáról rendkívüli panoráma nyílik a Dunakanyarra, s mely több, elsősorban a középkorról szóló izgalmas kiállításnak is otthont ad. A keszthelyi Festetics kastély, azaz mai nevén a Helikon Kastélymúzeum a 18. század közepétől 200 éven keresztül Magyarország egyik legjelentősebb grófi, majd hercegi családjának, a Festetics családnak az otthona volt. Az 1880-as években épült pálmaház egzotikus növényeivel a főúri életmód részét képező oranzserik és trópusi növényházak hagyományát idézi 2012 óta. A kastélypark, amely természetvédelmi terület, a Henry Ernest Milner angol kert tervező által az 1880-as években tervezett látványt nyújtja a felújított tóval, az oroszlános kúttal és a szökőkutakkal, valamint a hercegnői kamarakerttel. A Balatontól nem messze található az ország egyik legszebb, viszonylag éppen megmaradt középkori erődje, a Sümegi vár, amely a környezetéből magasan kiemelkedő hegytetőre épült. Ha megnéznénk a magyar Versailles-ként emlegetett kastélyt, vegyük az irányt Fertődre. A gyönyörű Eszterházi kastély barokk rokokó épülete már önmagában elvarázsol, de érdemes tennünk egy esti sétát a hatalmas francia parkban, melyet szökőkutak, vízesés és gondozott sétányok öveznek, és ne hagyjuk ki a díszudvart, angol kertet, rózsakertet és a hársfasort sem.
2: kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ha szabadúszó vagy, akkor ugye van egy egzisztenciális bizonytalanság, és akkor ott van mellette a szabadság is, hogy a döntéseket te hozod. Persze ebben találkozások kellenek, megkeresések kellenek mindkét oldalról.
7: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádió Cafén. Mai vendégeim Bánfalvi Eszter és Bán Bálint.
1: Jó napot kívánok!
8: Jó estét, sziasztok!
7: Bánfalvi Eszter színésznő 2007-ben végzett Asher Tamás és Novák Eszter zenés osztályában. A Centrál, a Merlin, a Nemzeti, majd a Szombathelyi Vörös Sándor Színházban töltött évei után 2018-ban a szabadúszást választotta. Az elmúlt években az anyaságot helyezte előtérbe. Bán Bálint színész 2014-ben végzett az SZF-én, korábban a Thália Színház, a K2 és az Apertura társulatának volt tagja. Bár szerette a társulati létet, végül a szabadúszást választotta. Volt egy tudatos szakmai szünete is, azóta több területen aktív, a Színházi Dolgozók Szakszervezete Szabadúszó Alapszervezetének elnöke, emellett sportoktatóként dolgozik, és filmes projektekben asszisztensként is részt vesz. Sziasztok!
1: Hello!
7: Ha megengeditek, akkor a szabadúszással kezdeném, mint olyan. Mi volt az a pont, amikor eldöntöttétek, hogy a kőszínházi vagy társulati létet felváltja nálatok a szabadúszás?
1: Nekem az első szabadúszós vágyaim, azok közvetlenül a főiskola után voltak. Ez pedig azért volt, mert volt egy ilyen ki nem mondott stop, hogy nem tudtak szerződtetni színházak, mert előttünk végzett az első kaposvári osztály, akik 22-en voltak, és a mi évfolyamunk az dupla évfolyam volt, tehát az Asher Novák és a Máté Gábor osztálya, tehát mi is közel 20 páran végeztünk. Az azt jelenti, hogy 10 pár ember szokott végezni egy évben, és abban az évben, illetve az előttünk lévő évben a Lukács Jordán osztály 22 fős osztálya is betelített egy csomó helyet, és hát nálunk meg akkor már 40 ember próbált elhelyezkedni, szóval nagyon nehéz volt, és akkor többen is gondolkodtunk abban, hogy miket lehet csinálni. Akkor alapult a Hoppárt, ami főleg a mi osztályunkból, meg a Koma is, és akkor engem nagyon izgatott a független színház, akkor voltam a Schillingnél workshopon, főleg azért, hogy egyáltalán úgy azon felül, hogy nézek független előadásokat, hogy néz ez ki, a struktúrája, hogyan tudunk mi is akár tovább lépni, mint Hoppárt. Szóval akkor az így indult, hogy kocsmában dolgoztam, abból éltem, és akkor mellette csináltuk ezeket az előadásokat. Tehát egy évig azt hiszem ez ment.
8: Egyébként érdekes, hogy nekem is a diploma után az első évem a szabadúszó év volt, de most mind a kettőnk esetében én azt úgy vélem, hogy ez egy ilyen kényszer szabadúszásnak indult, és akkor ehhez képest van az, amikor az ember választja a szabadúszást. Ilyen is előfordult egyébként az én életemben kétszer is, és az egyik alkalommal nagyon rövid ideig tartott, és a K2 színház csapott le, és mondták, hogy tökre örülnének neki, hogyha csatlakoznék hozzájuk. Ez volt közvetlen a táliás időszak után. És az azt követő, az pedig most már éppen zajlik, mint választott szabadúszás, és hogy miért? Azt hiszem, hogy ott van a nevében egyébként. Tehát hiába projekt alapú a színház mindig, egy kőszínházi színház csinálás is, és hiába tart az hónapról hónapra, és megújulva egy újabb csapattal, egy újabb rendezővel, egy újabb anyaggal, másként nézek a kollégámra ugyanazon a színpadon, de mégis az igazi korlátlan szabadságot az mégiscsak a szabadúszás tudja elhozni, ahogy egyébként nagyon sok felelősséggel is jár.
7: Van, aki úgy tekint erre, hogy a szabadság jó dolog, de nekem szükségem van arra az állandó közegre, arra az állandó csapatra, a struktúrára, a rendre, a rendszerre. Akkor a szabadság győz?
1: Mikor, hogy? Tehát, hogy mondjam, szerintem azt be kell rakni egy alkotó embernek a fejébe, hogy a bizonytalanság az a lételemünk. Uh-huh. Tehát, hogy az kőszínházban is a lételem, mit osztanak rád, milyen rendezői gárda jön, abban az évadban mennyi pénz van, mire, szóval egyáltalán hogyan, mi a gondolkodás éppen, mi az irány,
7: és abban neked hol van a helyed, ha szabadúszó vagy, akkor ugye van egy egzisztenciális bizonytalanság, és akkor ott van mellette a szabadság is, hogy a döntéseket te hozod. Persze ebben találkozások kellenek, megkeresések kellenek mindkét oldalról, hogy izgat-e, hogy van-e kíváncsiság mindkét oldalról, mondom, tehát nem csak az, hogy engem nagyon izgat ez a színház, jó lenne, ha őket is izgatnám én, és akkor keresgéljünk, és ugye ennek az utóbbi időben ugye ebből anyagilag nem lehetett semmilyen módon profitálni, ez a szerelem, ez az elhivatottság, ami miatt az ember úgy dönt, hogy ezt akarom csinálni, hogy engem ez izgat, és nekem fontos ügy az az aktuális csapat, akivel mondjuk egy munkát csinálok. És ezt valahogy egyensúlyba tartani azzal, hogy meg kell venni a kaját is a boltban, ez egy nagyon nehéz ügy. Más oldalról, meg amikor az ember egy fix helyen van, akkor ugyanúgy van elégedetlenség, meg ugyanúgy van biztonsági része is. Nem tudom, én nem tenném le egyik mellett sem a voksomat, hanem mindig jelen idő van, hogy az ember hogy éli meg, hogy méri föl éppen a saját életét, a saját helyzetét, és a vele függ külségi viszonyban lévő emberek helyzetét, és akkor dönt.
9: Bálint, a színházi dolgozók szakszervezeténél ugye te elvállaltál egy olyan pozíciót, ami tulajdonképpen pont a szabadúszók érdekeit védi. Miért gondoltad, hogy ez fontos?
8: Hát nagyon egyszerű a válasz, azért, mert nincs változás, és borzasztóak a körülmények. Pokoli állapotban van a kulturális szektor, mindent meg kéne tenni annak érdekében összefogással, rátermettséggel, aktivitással, hogy ezen változtassunk közösen. Én úgy látom, hogy most itt a lehetőség, hogy hosszú-hosszú időszaknyi pusztítás után most végre valami közös érdek mentén egy összefogással vagy együttes erővel változtassunk, mondjuk meg mi színházi emberek, hogy mit szeretnénk a színházi szakmától, segítsük egymást, támogassuk egymást, fogadjuk el egymást, nyissunk egymás felé, szóval erre most nagyon-nagyon nagy szükség van, és ez nem csak ilyen agitációs propaganda szakszervezet mellett, hanem valóban kell egy új stratégia, aminek mentén gatyába kell rázni az egész kulturális szektort, és azon belül a színházat, és a független és szabadúszó
7: hát amit a Bálint mond, az igazából, hogyha rendbe lehetne hozni, tehát az nem lenne egy anyagi kiszolgáltatottság, hogy az ember mondjuk egy független szektorban dolgozik, akkor az konkrétan, akkor csak és szigorúan szakmai döntéseket kellene hoznunk az életünkben alkotóknak. Nekünk direkt nem csak színészeket mondok, mert ugye ebbe a csapatba beletartozik mindenki, aki ebben az infrastruktúrában működik. Tehát, hogy akkor ez egy szakmai döntés, hogy én így akarom élni az életemet, hogy én válogatok, de kijövök belőle anyagilag, vagy muszáj a gyerekeim, a nagymamám, az akárkicsodám miatt egy fix helyre kényszerülnöm, ahol nem feltétlenül vagyok elégedett, vagy bajaim vannak, de alkotóilag nem nagyon tudok mozdulni, mert szükségem van arra az anyagi fix bejövőre, ami jön havonta. Ha pedig ez, hogy mondjam, anyagilag rendben lenne téve, akkor az csak egy szakmai döntés lenne, hogy ki milyen típusú, ízlésű színházban szeretne dolgozni, gondolkodni, működni.
8: Nagyon egyetértek. A te helyzeted más nyilván, mint az enyém. Te egy érett, elismert színésznő vagy.
7: Jézusom.
8: Mondjuk én sem vagyok már pályakezdő, igaz, ami igaz, fiatalabb én sem leszek, de az az igazság, hogy most jelenleg, ahol tartok én a szakmámban, vagy a korombeliek, vagy az én kortársaim, nem azzal kellene már foglalkozzanak, hogy milyen kiegészítő munkát per szakmát tanulnak meg, amivel majd kiegészítik egyébként nem létező fizetésüket, vagy hogy tudnának még elvállalni valamilyen haknit, vagy valamilyen alacsonyabb minőségű produkciót. Egyáltalán van-e magas minőségű produkció a kezeik között jelenleg éppen, hanem azzal kéne foglalkozni, hogy az aktuális felkérés, vagy felkérésmentes időszak, az mit okoz a karrierében, mit tesz hozzá az ő képességeihez per színház csinálásához, és nem itt tartunk most éppen.
9: Vannak olyan hangok is, főleg az idősebb generációtól, hogy annak idején a főiskola, akkor még főiskola volt, ugye minden évben kitermelt osztályokat, és tulajdonképp ennyi frissítés jelent meg akkor a színházi életben. Igen. Ma sokkal több színész van, jóval több társulat, jóval több apró kezdeményezés. Szerintetek mi lenne az ideális? Tehát túl sok színész van, és túl sok társulás, vagy pedig jó ez így.
7: Az én diploma munkámnak az volt a címe, hogy mérni a mérhetetlen, ami pedig ugye ez a művészi mérce.
1: és ennek kapcsán több interjút is többféle és nagyon különböző ízlésű és típusú alkotóval készítettem, ezeket vetettem össze, és az egyik közülük amúgy a Máté Gábor volt, aki egy nagyon érdekes, úgy mondom most direkt, hogy statisztikát mondott el, hogy amikor nagyon megszaporodtak ezek a színészképző műhelyek, ami üzleti alapú volt, és nem feltétlenül adtak szakmaiságot, és utána lehetőséget és terepet az ott végző, sőt, még papírt, vagy nem tudom micsodát az ott végző fiataloknak, akkor egyszer csak elkezdett telítődni a szakma. Az olcsó és azért képzetlenebb, vagy tapasztalatlanabb munkaerőt rengeteg intézmény felszipkázta. És ettől azok a gyerekek, akik mi is, akik a főiskolát végeztük el, nem gondolom, hogy csak ez az egyetlen út, sőt, főiskola nélkül is azt gondolom, hogy valaki üstökös lehet. Szóval, hogy ez nem ezt jelenti, de azért mégiscsak ez egy szakma, és igenis van, amit meg lehet tanulni. Ezért egy csomó lehetőség elveszett. Aztán ugye ketté szakadt a szakma. Rengetegféle, hogy mondjam, ideológiai stoppot kaptunk, és bejárhatatlan lett egy csomó lehetőség, illetve a pénztelenség is olyan helyzeteket teremtett, ami miatt így a sok ember, a rengeteg, az egyre kevesebb lehetőség, az egyszerűen felaprózott minket. És szerintem az nagyon fontos, hogy ez egy szakma. Tehát amikor azt mondják, hogy miért nem rendezel, vagy miért nem csinálsz díszletet, mondjuk például nagyon egyszerű mondom, mert nem értek hozzá. Tehát van valami, amihez elkezdtem érteni, és remélem, hogy életem végéig tanulni fogom ezt a történetet, és újra gondolom magam, és megkérdőjelezem magam, stb., de mégis ez az a meder, amiben valamiféle tudásaim, vagy tudásmorzsáim vannak, vagy meg ez az, ami izgat. De ez azért van egy csomó olyan pillére, ami egy tanulható dolog, és főleg, hogy ez egy tapasztalati szakma. Tehát nagyon sok fiatal például ott vérzik el, hogy elkezdi, és nem próbálják őt ki. Régen, amiről te beszélt, hogy kikerültek a főiskoláról ugye a fiatalok, ugye ez volt a híres, hogy elküldték vidékre 2 évre, vagy nem tudom hány évre, és akkor lubickolt, mert az operettől kezdve a Csehovot és a mindent kortást játszottak, de nem is ez a lényeg benne, hogy sok mindenbe kipróbálták magukat, mert az is egy nagyon fontos tapasztalatszerzés, hanem az, hogy bukhattak. És annak nem az volt a következménye, hogy utána el kellett tűnni. Ez egy fizikális, gyakorlati szakma is. Meg kell bukni, meg kell tapasztalni a kudarcot, ahogy mi próbálunk, és vacakul próbálunk, de az nagyon fontos, vagy ez a legfontosabb dolog a próbálásban, hogy nem jó. Mert úgy tudok eljutni valamihez, ami működő. De ha nem kap újabb és újabb lehetőséget egy fiatal ember, egy kezdő ember, akkor az egész kamu. És ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ez is visszajöjjön. Hogy lehetőség, lehetőség, lehetőség. A bukásra is, a megmutatkozásra is, a keresgélésre is, és megbélyegzés nélkül, hogy ja, ez persze ez csak operettista, ez meg csak a mélydrámát csinálja, ez meg az atlétás kortárs. Könyörgöm, legyünk már egymásra kíváncsiak.
8: Azt hiszem, hogy nem is nagyon tudnám mással kiegészíteni, teljes mértékben egyetértek. Hát természetesen gazdasági szempontból, piaci alapon nézve, ha valamiből többlet van a piacon, az akkor kevesebbet fog érni. Ez mindenkinek rossz, hogy ilyen szintű túlképzés van, szabályozásra lenne szükség.
9: Két ok miatt hívtalak be titeket a stúdióba, az egyik egy közös produkció, amiről hamarosan beszélgetni fogunk, a másik pedig ez a tudatos kikacsintás a pályáról, tehát hogy hajlandóak és képesek voltatok szünetet tartani. Mit ad ez a szünet, és mit vesz el?
8: A bevezetőben azt mondtad, hogy én egy nagyon előre eltervezett, nem is tudom, strukturálisan beállított, nem is tudom, hogy fogalmaztál, szünetet tartottam. Ha a tavalyi évemre gondolsz...
9: Előre megtervezett, nem? Vagy
8: előre
9: valami
8: megtervezett, nem is tudom. Akkor az egyáltalán nem volt előre tervezett, elmaradt 2 produkció, amiben dolgoztam volna, szeptemberben, majd azt követően októberben. És mivel abban az évben mondtam fel, már úgy a tavalyi évben, hogy a 24-25-ös évadban mondom én ezt, és mivel abban az évben mondtam fel, így elkerültek az evidens szerződések, vagy a felkérés lehetősége, viszont nem sikerült elég nagy dobra vernem, hogy felmondok egy egyébként is pici, ám annál intenzívebben működő kreatív csapattól.
9: Ez az apertúra.
8: Ez az apertúra volt, igen. Vagy hogy eljövök, nem is felmondok, mert most se tudtam otthagyni őket, még mindig nem, szóval pedig hát elég nagy a tűz a ház körül, de erre most nem térek ki. Szóval, hogy nem szándékkal vagy nem előre eltervezetten döntöttem úgy, hogy én hátra lépek ebből, hanem felmondtam, szerettem volna szabadabban és magammal többet foglalkozva élni a színházi mindennapjaimat, per mindennapjaimat is. És úgy alakult, hogy egy ilyen kényszerpihenőre kényszerültem, ami egyébként akkor nagyon terhes volt és borzasztó, de amikor kilábalóban voltam belőle, és nem az újdonsült színházi felkérésektől, hanem egyszerűen megérkeztem ebbe az időszakba, hogy felfogjam, hogy mit jelent egy ilyen szünet, és hogy mennyire szüksége lenne mindegyik előadó művésznek egy-egy ilyen szünetet tartani. És hogy miért? Azért, mert én azt látom, hogy nagyon-nagyon a munkánk mentén határozzuk meg magunkat. És ezzel az a probléma, hogy hosszú távon ez egy nagyon erős munkamániát és workaholic hozzáállást generál.
9: És nem sok minden mást enged be az ember életébe.
8: Sok minden mást elvesz, egész pontosan.
1: Pedig hát ebből kéne építkezni. Tehát azért az is nagyon érdekes, két németországi példát mondok, az is a végzésünk után a Zrínyi Gál Vincék csináltak német fiatalokkal egy ilyen koprodukciót Németországban, workshopot. És álltak reggel a próba előtt, ott az utcán várták egymást, és ott állt egy Maserati. És így röhögcséltek, és mondták a megérkező német színésznek, hogy mi van, kocsival jöttél? És mondta, hogy aha. És kiderült, hogy tényleg az ő kocsi. És mondták, hogy bocs, nem akartunk így, tehát nem... Tehát jó, hát akkor jó mondta. És mondta, hogy nem, ő ezt a munkáiból vette. És amikor összerakták azt, most nem az, hogy Maseratikat kell venni a színészeknek, nem erről beszélek, hanem az, hogy a német alkotók vagy színészek, azok elájultak attól, amikor a magyarok elmesélték, hogy hányféle és milyen típusú melóban dolgoznak folyamatosan, hány előadásuk van, és azt mondták, hogy figyelj, tehát itt ez tette lenni a szupersztár a színházakban, meg, tehát hogy ilyen mennyiség, és ez hány év alatt, ez lehetetlen. A másik pedig úgy kötnek szerződés, hogy te megcsinálod ezt a bemutatót, lejátszod a nem tudom, egy-két előadást utána, és akkor van 5-7 szünet. Aklimatizálódni, föltöltődni, csinálsz, amit csinálsz. Tehát, hogy ez egy egészen másik világ. Ez az egyik része, a másik része pedig igenis van egy súlyos anyagi része. Tehát van egy, ami egyáltalán nem tesz jót az alkotói közegnek, hogy meg kell élni. És akkor amiatt vállal az ember még egyet, meg még egy ilyen típusút, meg még hajnalban egy szinkron, meg délután egy nem tudom micsodát, egy izet, mert össze kell rakni a zseton.
8: De egyébként ez is a piacai alapú működés miatt van.
1: Persze. Megkérdeztem, név nélkül mondom, megkérdeztem több kollégámat is, akik ilyen napi sorozatban játszottak, és nagyon utálták. Tehát tényleg így mondom, mert azt sem mondom, hogy melyik napi sorozat, azt sem mondom, kik a kollégák, és hogy nagyon utáltak. És megkérdeztem, hogy miért csináljátok. És mondták, hogy hát mert természetesen pénzért. Uh-huh. És akkor mondtam neki, hogy oké, figyelj, hogyha kapnál egy normális fizetést, mondtam akkor egy összeget, akkor elmennél ebbe, és mondta, hogy nem. És ez egy nagyon fájdalmas dolog, mert ez nem egy művészi döntés, vagy nem egy social media döntés, hogy én szeretnék egy napi sorozatba kerülni, mert nekem fontos lenne látszódnom, stb. És azt is teljesen megértem, ha valaki amiatt dönt így, vagy amiatt. De ez egy kényszer szülte döntés, és nagyon sok kollégánk van így. De hát az lenne az ideális, hogyha nem így léteznénk.
9: Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a Tandem Színházi Alternatívák című műsort a Rádió Cafén.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.

0: is. Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ez a Tandem színházi alternatívák a Rádiókafén. Mai vendégeim Bánfalvi Eszter és Bán Bálint. Április legelején mutattatok be egy közös produkciót, ami Viski András drámája alapján készült, valós történeten alapul, egy félárva romániai lány története, Megöltem az anyámat címmel. Hogy élitek meg ezt a nagyon kemény történetet?
2: Nekem ez egy nagyon fontos ügy. Ügy, meg történet, meg nem is tudom, lehet, hogy nem találok jó jelzőt rá. Tehát nagyon érdekes csillagzat alatt született. Mert amikor engem a Molnár Génóra megkeresett, hogy ő ezt megcsinálná.
1: Ő a rendező,
2: igen. Akkor egyrészt olvastam az anyagot, másrészt kiderült, hogy akik dolgoznak ebben az anyagban, azok a Csipeszen kívül, akit a Bálint játszik, gyakorlatilag mindenki nő, és ebből négyen vagyunk kisgyerekes anyák. És valahogy minnyájunknak beakadt ez a szeretet nélküli, méltatlan és rettenetesen fájdalmas sors. Miközben mi éppen egy olyan időszakát éljük az életünknek, ami ennek az ellenkezője, de valahogy telítődünk ennek a lehetetlenségével. És ezek az alkotói energiák, ezek a vágyak, ez az együttérzés és gondolkodás, és nagyon nagy nyitottság és kíváncsiság egymás iránt egy elképesztő izgalmas és nagyon emberi és gazdag próba folyamatot eredményezett. És valahogy nekem volt egy ilyen ösztönöm ebből az anyagból, mert ugye a Viski egy csodálatos lírában írja ezt meg, ezt az anyagot, és itt nem is egyszerűen csak a sztori a lényeg, sőt a sztori nem is annyira fontos, hanem az ember mögötte. Azok az emberek, akik szerepelnek a darabban, a Viski Andrásnak a szövege, és mögötte a Viski András, és azok az emberek, akik alkotói ennek, valahogy nagyon össze tudtak kapaszkodni, meg érzelmileg is, az agysejtjek, meg a tekervényeink szintjén is. Nekem egy nagyon igazi és egy folyamatosan újra gondolandó feladat, és nem tudom mi, ajándék.
3: Egy borzasztóan nehéz téma, amit feldolgoz, szóval az intézetben felnőtt gyerekek helyzete, ugye ez a háttere a történetnek, és közben nagyon konkrét és nagyon egyenes két szereplőt kapunk,

0: a rendező és a teljes gárda, az Eszter olyan sok mindent tett ehhez hozzá személyesen, ahogy a Nóra, azok a szakértők, akik részt vettek velünk a próba folyamat alatt, nem csak színházi oldalról, hanem nevelési oldalról is, vagy szociális oldalról is, tanácsadással, stb. Az elengedhetetlen, azt hiszem, most, hogy létrejöjjön egy ilyen anyag. Emellett egyébként még ezt én hozzátenném, bár az Eszter most el megint csak egyet tudok érteni, szóval ez ma már a hanyadik ilyen topik, hogy a Nóri, mikor felhívott engem is, a Molnár G. Nóra, a rendező, hogy csináljuk meg ezt az anyagot, és hogy lenne kedvem hozzá, és mondtam, hogy Jézusom, persze, de mondta, hogy de ne így, hát olvasd el előtte, jól mondom, akkor, de hát mondom, amiket eddig elmondtál, az összetétele a csapatnak, a csajok, akiket végig sorolt, szóval, és akkor mondtam, hogy jó, akkor elolvasom, és én nem vagyok egy ilyen hirtelenkedő ebből a szempontból, mert úgy értem, hogy rávetem magam egy anyagra, akkor azon szöttyögök egy kicsit, akkor újra megrágom, nem tudom, és ezt azonnal úgy, ahogy volt, letettük a telefont, és áttúrtam egy óra alatt gyorsan, és felhívtam a Nórit, hogy viccelsz, azonnal még inkább, tehát, hogy ez egy ilyen csillagos ötös még ahhoz képest, mint ahol eddig voltunk, pedig már alapból is a toppon volt a vágyam, hogy ezt megcsináljuk.
1: Ami nagyon érdekes ebbe, hogy teljesen mindegy, hogy ki milyen területen mozog, de hát szerintem folyamatosan egy identitás keresésben vagyunk. Szétcsúszott világ, szétcsúszott társadalom, és tényleg teljesen mindegy, hogy milyen területen vagyunk. De ez egy nehezített terep. Egy szeretettelen, gyökértelen helyzetben egy őszinte, igazi, kihangosított identitás keresés. És én azt gondolom, hogy ezzel nagyon lehet azonosulni. Nem feltétlenül a Bernadettel, vagy Csipesszel, vagy egyik, vagy másik szereplővel, hanem magával azzal, hogy keresünk, hogy gondolatokat, kérdéseket teszünk fel, hogy felébred-e bennünk, akár önmagunk iránt, akár mások iránt empátia, figyelem, kíváncsiság, kérdések, hogy megkérdőjelezzük-e a saját ítéleteinket egy-egy helyzettel kapcsolatban, amit mondjuk nem ismerünk annyira, vagy amit így első látásra azonnal megtennénk egy ítéletet. Szerintem ilyen szempontból is egy nagyon, nagyon fontos anyag vagy találkozás lehet a nézőkkel, a közönséggel ez a történet. És ezért is nagyon-nagyon fontos. Tehát nem csak a szociális része, hanem nagyon sok más úton is el tud indítani párbeszédet, ami ugye hát azért csináljuk a színházat, hogy te is gondolj valamit, vagy érezz valamit, és akkor ez vidd tovább, és menjen benne tovább a saját történeted.
0: Én, aki azt gondolom, hogy egy nagyon nyitott és nagyon magas empátiával megáldott, vagy rátanított ember vagyok, vagy hogy mondjam, és nagyon nyitott vagyok az összes ilyen szociális helyzetben. Én azt gondoltam, hogy nagyjából képben vagyok azokkal a folyamatokkal, amikről ír az anyag, vagy hogy van valami fogalmam róla, és igazából egyáltalán nem. Szóval, hogy kiderült, hogy annyira a felszínen van az én tudásom ezzel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy fontos, hogy lássák és hallják ezeket a gondolatokat, és ezt a történetet az emberek, hogy szembesüljenek vele, és közben ott legyen mögötte az ember, akit meg lehet látni.
1: A jó és a rossz döntések.
2: Nem tudom, olvastok-e kritikát?
1: Olvastatok? Jaj, most átküldtett, igen.
0: Én most ma pont posztoltam egy kritikát az előadásról.
2: A Fidelion rossz nekem ma az előadás kapcsán, és most idézek, ezt mondta. Én már korábban sipákoltam a kritikusi szavazólapomon egy páros teljesítményért járó díjért. És itt Bánfalvi Eszter és Bán Bálint játékát látva újra eszembe jutott, mekkora hiányosság is ez. Igazán jól működnek együtt, abszolút profin, csodálatos energiákkal. Bánfalvihoz tökéletesen illett a szerep. Bán pedig mindig is erős volt a váltásokban, illetve az érzékeny karakterekben. Amit ketten létrehoznak, színvonalas és érdekfeszítő.
0: Ne, ez hazugság. Hát reméljük, hogy így van. Mondják meg a nézők.
2: Jó, de ezzel csak azt arra szeretnék rá kérdezni, vagy ráfordulni, hogy milyen volt a kettőtök közös munkája?
1: Nem, olyan, mint hogyha mindig is dolgoztunk olyan volna.
0: Nagy találkozás volt, mert tényleg olyan volt, mint hogyha osztálytársak lettünk volna, vagy nem tudom, tesók, kicsit olyan volt.
1: Igen.
0: És ez fura. Mi egyszer találkoztunk korábban külföldön, egy fesztivál keretein belül, New Yorkban.
1: De akkor nem dolgoztunk együtt.
0: Akkor nem dolgoztunk együtt, csak ott voltunk mind a ketten a fesztiválon, és igazából ott egy pár hétig így néztük egymást, ahogy így valaki elmegy az utcán, tehát hogy a másik elmegy az utcán, vagy egy helyen találkozunk, vagy egy eseményen fellép az

0: és én látom. Szóval nem dolgoztunk együtt korábban, semmi egyéb kapcsolódásunk nem volt, és teljesen magától értetődő volt minden.
1: Szerintem az egy fokmérője minden egyes munkának, és ez egy nagyon érdekes, úgyhogy hogy bele tudsz-e nézni, és hogyan nézel bele partnerek szemébe. És hogy ott van-e erre fogékonyság, és hogyan tudtok összekapcsolódni, és utazni, akár a kudarcokban, a próbákon, akár abban, hogyha megtalál az ember végre valamit, vagy nem tudom, micsoda. És a Bálinttal ez az első perctől kezdve működött. Szóval amúgy nagyon rettenetesen rövid próbaidőszakunk volt, tehát alsó hangon szerintem erre az anyagra minimum 6-7 kellene. Nekünk hivatalosan volt adva 4, amiből nettó 3,2 hetet tudtunk próbálni, ami hogy mondjam, Isten kísértése volt, tehát nem tudok más szót mondani. Tehát, hogyha mi nem tudunk így kapcsolódni Bálinttal, meg de mindenki mással is. Tehát a Perényi Luca asszisztens, a Molnár Génóra rendező, a Nagy Nati, a Luca, aki a dramaturgunk volt, a Zazi, aki a zenét szerezte, és a Jenny, aki pedig a látványért, igen, a látványért felelős, tehát valahogy így, de ez nem volt programszerű, és ez nagyon fontos. Tehát nagyon passzol ehhez a helyzethez, az anyaghoz, a Fügéhez, a Jurányihoz, ami soron kívül, vagy a hivatalos programon kívül kihasított minden energiájukkal és erejükkel nekünk egy kis sávot, hogy ez születhessen meg, ez az anyag. Úgyhogy ezek valahogy így mind kellettek, mert ezek az emberek így mind bele tudtak nézni a másik szemébe, úgy, ahogy szerintem annak, ahogy kell.
2: Kicsit ilyen közös táncnak éltem én meg a kettőtök jelenlétét a színpadon, hogy reagált a közönség a történetre, mennyi kérdést kaptatok.
0: Hozzátartozik egy feldolgozó foglalkozás.
1: Igen. Bárki maradhat a közönségből, és szeretettel látjuk is őket, hogy mondják el a gondolataikat, vagy dolgozzák fel, vagy a Natival együtt ezt.
0: Igen, erre ilyenkor van egy kitalált struktúra, aminek a mentén végig megy egy ilyen, de hát biztos, hogy ha tudják a hallgatók is, de azért ezt csak így érdemes elmondani, és akkor ez a lecsapódását segíti igazából az előadásnak, az értelmezését legtöbbször.
1: Ami visszajött, vagy akikkel beszéltünk utána, ott nekem talán az volt a legfontosabb, hogy szinte mindenki azt említette meg, hogy ez egy nagyon-nagyon mélyen emberi előadás, hogy nagyon az emberről szól, mindenkori emberről, és hogy ez nagyon megrendítő. Most ez nem jelenti azt, hogy végig bőgnek, vagy végig röhögnek, vagy ez, hanem hogy az ember, aki mindenféle is. És hogy ez azt hiszem, hogyha ez tényleg így van, és nagyon sokféle embertől hallottuk ezt a visszajelzést, akkor nagyon jó úton vagyunk.
0: Azt hiszem érdekes megemlíteni még azt is, hogy talán sikerült elérni azt a törekvésünket, hogy ne a líráját súlyozzuk és fajsúlyozzuk az anyagnak, hiszen az alapból ott van a történetben.
1: Nem, ez nem úgy értendő, hogy eltűnik, az ott folyamatosan
0: persze,
1: ott van.
0: Hanem, hogy próbáljuk, ahol lehet pont az emberi oldalát megmutatni, ennek a várrendított könnyedségét, ahogy egy ember bármilyen nehézségből megpróbál felállni mindig, minden formában és
1: vagy
0: minden
1: feladni.
0: Helyzetben.
1: Azért
0: vagy feladni, de végsem adjuk fel. Szóval valahogy
1: igen.
0: Reménykeltő a történet abban a szempontból, hogy amilyen súlyos a címe, és amit most eddig elmondtunk róla, ahhoz képest talán sokkal könnyebben lehet nézni és befogadni, és morfondírozni rajta.
1: Viszont van egy nagyon fontos, amit el kell mondanunk, hogy amikor ebben a szakterületen dolgozó szakemberek megnézték, mindenképpen akartuk bőven az előadás előtt még negyedkész állapotban, hogy lássák, akkor az egyértelmű álláspontjuk az volt, hogy ez egy nagyon komoly tigerpont tud lenni azoknak, akik elszenvedői voltak.
0: Akik érintettek.
1: Tehát elsősorban ez ki is van írva az előadásnál, hogy ezzel óvatosan kell bánni. Ellenben attól függetlenül, aki ebben a szektorban dolgozik, akár bárhol, bármilyen formában, mindenki, akit érdekel persze, de aki pedagógus, annak nagyon érdemes, vagy segítő típusú munkát végez, annak meg nagyon-nagyon ajánlott.
2: Az adás végén mindig villámkérdéseket teszek fel, ez egyfajta kis játék.
1: Jó.
2: A végére, ha van kedvetek. Próba vagy premier?
1: Próba.
0: Premier.
2: Hűha! Miért?
0: Én szeretem teljes pompájában megmutatni, amit tud egy anyag, és én nagyon nehezen veszem, amikor én bukdácsolok. Márpedig a próba alatt nagyon sokat szoktam.
2: Te meg pont azt szeret.
1: Persze, hát azért eleve én nem hiszek olyan abban, hogy én elkészülök. Tehát szerintem az utolsó előadás után sem készülök el, tehát hogy mindig van 428 olyan dolog a fejemben, amin át kéne gondolni más, hogy kéne, ki kéne próbálni, hogyan lehetne másképp. Szóval én szeretek keresgélni, meg egy elégedetlen magamat megkérdőjelező alkat vagyok.
0: Igen, de te próbán is jó vagy. Úgy könnyű szeretni
1: jó
0: a próbát.
1: Jó van, most nyalod a seggem, de nem. Nem.
2: Teljes alkotói szabadság, vagy feszes határidő?
0: Második, feszes határidő.
1: Jézusom. Teljes alkotói szabadság.
2: Zenés vagy prózai színház?
0: Prózai.
1: Is.
2: Is. Egyedül vagy csapatban?
1: Csapatban. Persze.
2: Csend vagy taps?
0: Csend.
1: Csend. Abszolút. Az igazi.
0: Meg nem a tapsért csinálja senki, szerintem. Vagy hát remélem.
2: A taps is lehet igazi, de azt taps, lehet érezni.
1: Abszolút, a taps is lehet igazi, de amikor csend lesz, úgy igazi csend lesz, akkor azért gondoljunk bele, hogy ez a 30 uszkve 8000 ember, most mondtam valamit, a hány a nézőtéren, mert mindenféle műfaj van, azok valahogy közösen megtalálnak egy pontot, amiben találkoznak. És az azt jelenti, hogy valami igazi, nagyon fontos létrejött.
2: Egy jó kritikus, vagy 10 lelkes rajongó?
0: 10 lelkes rajongó. Nem. Rajongó, de ja, várj, azt nem tudom.
1: Rajongó,
0: az nem
1: várjál.
0: Jó kifejezés. Azt hittem, hogy 10 lelkes ember, aki így szívesen nézi. A rajongó az...
2: 10 lelkes néző. Na?
0: 10 lelkes néző.
1: 10 lelkes néző.
2: 10 lelkes néző. Színészet vagy rendezés?
1: Színészet.
0: Én rendeztem 2 anyagot eddig.
1: Akkor te átálltál a rossz
0: folyamán, és nagyon szívesen dolgoznék még, és rengeteg ötlet van a fejemben. Én szeretnék még sokat rendezni. Ezt most nem tudok erre választ adni.
2: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rád? Mondtak itt már mindent, Jézustól kezdve.
1: Philip Seymour Hoffman.
2: Oh.
0: Én ezt megértem, viszont én engem azt hiszem, hogy zavar mindig a tudat, hogyha nagyon tisztában vagyok vele, hogy ki ül, miként ül a nézőtéren. Hát nyilván tudom, hogy ott ülnek az emberek, de hogy én nekem az a benyomásom magamról, hogy akkor, amikor ezzel kezdek el foglalkozni, akkor ez lefoglalja.
1: Én nem foglalkoznék vele, de ha ott ülhetne egyszer a nézőtéren, és utána beszélgethetnék vele, az rohadt jó lenne.
2: Mi az a kritika, ami fájt, de igaz volt?
1: Nem tudom, mert nem nagyon figyeltem, vagy tartom észben.
0: Nekem édesanyám szokott nagyon jó szonda lenni ezzel kapcsolatban, elég jó szeme van.
2: Nem az apukád.
0: Nem az édesapám, vele ritkán nézzük egymást színpadon, amikor valami nagyon számottevőről van szó, és már úgy érezzük, hogy alkalmas arra, akkor a másikat meghívjuk. Nyilván neki erre bármikor lehetősége van, hiszen ő mögötte ott van egy karrier.
2: Bán Jánosról van szó,
0: Katonai Zsebszínház tagjáról. Én ritkán szoktam hívni őt, erre szeretném majd elhívni egyébként erre az előadásra.
1: Jikomo.
2: Utolsó kérdés, minden este más a közönség, ez inspiráló, vagy kizökkent titeket?
1: Inspiráló, persze.
0: Inspiráló.
1: Legalább élő, hát igazi, tök jó.
2: A színház lényege, nem?
1: Hát persze.
2: Mindig
1: ez
2: más.
1: Is bizonytalanság, és milyen jó, hogy van.
2: Nagyon köszönöm mindkettőtöknek a beszélgetést.
1: Mi is.
0: Köszönjük
1: nagyon.
0: Szépen.
1: Jöjjön mindenki, ha megöltem az anyámra, Jurányiba.
2: Így legyen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
9: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, PSV, Velhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Milliárdos bírságok az online piac tereken. Segítséget kapnak a tűzijátéktól megijedt kutyák. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
4: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíhés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
3: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden kúton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csaknem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
9: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Jó ég, Jamie.
10: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
9: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
11: Jó reggelt, sziasztok! Ez itt a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült legjobb, legérdekesebb, legizgalmasabb beszélgetésekből szemezgetünk.
12: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
13: Millás reggeli.
14: Itt van Katona Csaba történész velünk, szia, jó reggelt!
15: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
14: Na hát volt itt egy kis vita, hogy kiről beszélgessünk, de aztán
16: Arszlán mindenképpen Budai... szerecsenekről ja, legyen igen. Szó. Mindenképpen szerecsenekről.
14: Igen. Nekem, megmondom őszintén, hát, akkor éppen tanulmányoztam a két aspiránst, amikor ment a vita, hogy ki legyen, és olvastam egy Tompa Mihály verset Arszlán Budai Pasáról, és olyan klassz pacáknak tűnt, hogy akkor gondoltam, hogy na, akkor legyen ő. 1566-ban, augusztus 3-án hunyt el, hát elég csúfos módon, de majd megmondja Katona Csaba, mint egy nappal korábban, mint hogy beszélgetünk róla. Na, ki volt ő?
15: Hát róla? Konkrétan kivégeztették, és igen, Budai Pasa volt, ami nagyon jó hangzik, mert hát ugye Buda az mégiscsak a hódoltságnak a fővárosa, Oszmán-Szerbszögből
14: nézve. Hát és a budai vasák voltak a, gyakorlatilag a főhelytartók.
15: És mondhatni, ebből a családból származott, mert ugye egy Jaksia Pasa Záde nevű úriember volt az édesapja, aki a harmadik budai pasa volt történetesen, tehát kvázi, ha úgy tetszik, megörökölte ezt a pozíciót, Arszlán pasa. De azért Arszlán pasáról érdemes tudni, hogy nem automatice került az édesapja helyére. Mm-hmm. Tehát azért ugye ő jóval később töltötte be ezt a posztot, és aztán nem is töltötte be sokáig, mert ha az emlékezetem nem csal, akkor 1565-ben, tehát alig bő egy évig, addig se töltötte be ezt a pozíciót. És egy sikertelen ostrom után hozta azt a döntést a szultán, hogy megfolytatja. Más források szerint lefejeztették. Ez pedig Várpalota ostroma volt, de ne szaladjunk ennyire előre, hanem nézzük meg ennek a katonának a pályáját. Na. Nem tudjuk pontosan, mikor született. Tehát ugye a történeti források sajnos erről nem maradtak fönn, vagy legalábbis nem tudunk róla. Lehet, hogy fönnmaradtak. 1537-ben már találkozunk a nevével, ugye a halálára pedig egy jó 30 évvel később kerül sor. Tehát akkor valószínűleg azért már nem volt akkori felfogása szerint fiatal ember. De az viszont egészen biztosnak nevezhető, hogy bizonyos jellemzőket mind a keresztény, mind pedig az oszmán források fejéztek róla. Az egyik az az, hogy egy nagyon aktív katona volt, tehát nagyon-nagyon szeretett harcolni. Mindezt egy személyes bátorsággal oldotta meg. A magyar források általában oroszlán bégnek nevezték. Uh-huh. Ez az oroszlán nyilvánvalóan az arszlánból van, tehát ez sikerült valamilyen módon adoptálni. De Istvánfi Miklós konkrétan azt írta róla, hogy rendkívül bátor katona volt, tisztelte az ellenfelét, ugyanakkor oszmán létére hajlamos volt arra, hogy fogyasszon bizonyos szereket. Ezek közül az ópium az nem tudom mennyire egyeztethető össze az ő hitével.
14: Hát kőhomban talán.
16: Az összeegyeztethető
15: szerintem
16: teljes mértékben, mert ugye gondoljunk csak a hasszaszínokra, ugye, akik annak idején mondjuk nem ópiát származékkal, de más jellegű bódulattal bátorították fel magukat, ugye, hogy véghez vigyék nagy tetteiket.
15: És ebből látszik, hogy minden nézőpont kérdése, mert hogy akkor nevessük ezt a személyre, na de Istvánfi Miklós mással is megvádolta, neveztetesen, hogy a bátorságához az ópium mellett hozzájárult a különféle alkoholok fogyasztása
16: is. Arra már a proféta máshogy néz.
15: Így van, egy határ, amit az ember nem lép át, de hát ezek szerint mégis. Aztán, hogy tényleg ebből merítette a bátorságát, vagy nem ebből merítette, ezt lehetetlen megmondani. Azt viszont lehet róla tudni, hogy részben a személyes bátorságának, részben talán a hátterének köszönhetően, de minden esetre gyorsan emelkedni kezdett az ő pályája a ranglétrán. Egyebek mellett például 60-ban volt bég, ami ugye a bég az egy elég komoly pozíciót jelentett a hódoltságban, és innentől kezdve el lehet róla mondani, hogy egy olyan állomás volt előtte, ami talán álma lehetett minden, bár veszélyes álom ez, minden ilyen oszmán katonának, nevezetesen, hogy egyszer majd budai pasa legyen, már csak a családi örökség miatt is. Több nevezetes tette volt, a személyiségről elmond szerintem elég sokat, ha hinni lehet a forrásoknak, hogy például egy ostrom során, miután nem volt hajlandó megadni magát a keresztény védősereg egy kisebb várnál, akkor szétlövette azt a tornyot, amiben a legtöbben meghúzódtak. Ezek után megadták magukat, de tekintettel a bátorságokra őket szabadon elengedte.
14: Azt hiszem, ez volt a Busavára, amit ez a Busavára is megénekelt, vagy
15: pontosan, megért, ez a Busavára sztoria.
14: Itt billent el a mérleg felé.
15: Ez a Busavára sztoria, és ez azért érdekes dolog, mert azért nem nagyon volt jellemző az oszmán hadakra, hogy futni hagyták a foglyokat. Mm-hmm. Tehát tudunk több ilyenről, emlékezünk a Temesvár ostromára, emlékezünk Gyula ostromára, gondoljunk a Mohács mellett talált tömegsírra, tehát ez egy nagyon nem jellemző viselkedés forma volt, de nála úgy fest, hogy ez a dolog ez totálisan működőképes volt. És tulajdonképpen azt lehet mondani a gyérszámú források ellenére, hogy egy gyorsan emelkedő katonai karrierről beszélünk, ami azonban az oszmán viszonyoknak megfelelően nagyon sajátosan emelkedett hirtelen a csúcsra, majd ért véget. Ugye az, hogy a budai pasa lesz belőle, az tényleg a legmagasabb rang itt Magyarországon, amit el lehet érni.
16: Na pont ezt akartam mondani, nagyon érdekes, mert nem találtam, biztos megvan valahol összesítve pontosan, vagy hierarchiában rendezve az összes ilyen oszmán tisztség, méltóság. Ugye a bég az lényegében egy olyan pozíció, ami az úr lényegében. Igen, az ugyanaz.
15: Igen, aha. Tehát amit mi úgy hívunk, hogy Begler bég, az a Bejler bej.
16: Aha, bej.
15: Tehát az urakura.
16: Értem, mert ugye vannak a pasák, de van egy más, vannak az agák, vannak a vezírek, akkor a szultánok, a basik, az ag, nem tudom, mit mondtam, sok minden van, és ezt ugye nehéz így fejben összeadni, hogy kicsoda. Tehát akkor a pasa az a legnagyobb tisztség, ugye az a egy ilyen helytartó, vagy mi az, közigazgatási katonai vezető.
15: Igen, így van. És nagyon sok minden kellett neki közreműködnie, most nem állítom, hogy pont ő volt akkor a bég, de 60-ból van egy példa, ez Hegyi Klára tanárnő ásta elő, ennek a lényege például, hogy a a jászok, azok, akik katolikusok, kérik a 60-i bégető, hogy hadd tartsanak otthon fegyvert, amit nekik nem volna szabad alattvalóként. És amikor rákérdeznek, hogy miért, mármint a bég, a 60-i bég, akkor azt mondja, hogy azért, mert a dévényi, meg a kékkői hajdúk időnként rajtuk ütnek. Tehát Érd, a protestáns magyar hajdú, a végvári katona, az megtámadja a katolikus jászt, aki onnan nézve, ahol ő van, nem csak hogy katolikus, hanem mindennek tetejében még oszmán alattvaló is. Mm. És hogy dönt a 60-i bég? Úgyhogy engedélyezi számukra azt, hogy fegyvert tartsanak. Tehát egy nagyon összetett viszonyokról beszélünk, ami egy picit fogalmazunk úgy, hogy összetett társadalmi szövedéket mutat meg, mint amit az egri csillagok ábrázolni szeretne.
14: Igen.
15: És most ennek a részleteiben végképp nem mennék bele. Nem is akadnék el egyébként itt ennél a ostromnál, ezért az ő pályát nagyon sok minden jellemezte. Szolgált Pécsen, szolgált Fehérváron. Tehát azt lehet látni, hogy nem egy helyre cövekelt le nagyon-nagyon sokáig, hanem kifejezetten jellemzően ezekre a oszmán dolgokra újra és újra más és más pozícióba került. Nem mindig volt sikeres, tehát megpróbálta megosromolni pápát, sikertelenül, tehát azt meg tudták védeni ellenére. Megpróbálta megosromolni Csobántot, azt sem sikerült bevennie. Ezek után került a déli végekre, és aztán lesz belőle budai pasa. Na most budai pasaként passzív magatartást tanúsítani az nem ajánlott. Tehát ugye, ha meggondoljuk, menjünk fel, két évszám, 1526 Mohács, 1596 Eger. Ez az a év, amikor Eger beveszik az oszmán hadak. Ugye mi 1552-nél szeretünk leragadni okkal, mert büszkék vagyunk arra, amit Dobó István és társai véghez vittek, de hát aztán sajnos visszafoglalták. Na és akkor ennek az egésznek a lényege, hogyha ezt mérlegre tesszük, 26-96, az azt jelenti, hogy lényegében 70 év telik el a két évszám között, az azt jelenti, hogy állandó harcok. Tehát az oszmán birodalom hódító taktikát és stratégiát úgy képzeljük el, hogy újra és újra és újra és újra és újra és újra és újra elindulni. Vannak ilyen rövidebb békék, de ezek rövid ideig tartanak, hosszabb béke majd az lesz 1664-ben a szégyenletesnek nevezett, valójában okosvasvári béke, ami ugye hoz egy több évtizedes fegyverszünetet, majd 1683-ban kerül sor Bécs-Ostromára. De ezekben a harcokban, és most visszakanyarodok a lényeghez, egy budai pasának nem az a feladat, hogy üljön Budán és irányítsa a szó területet, hanem neki támadnia is kell. Ez egyfajta kényszer.
16: Hát egy offenzív, folyamatos offenzívában van a birodalom, és itt eredményekre van szükség. A KPI-ok nem azt mutatják, kérem szépen, hogy itt ülni lehet.
15: És mint minden nagy birodalom, itt is ez a feladat. Na most a következő a helyzet, hogy május 12-én nevezték ki 1565-ben budai pasává. Ha meggondoljuk, hogy augusztus 3-án már halott a következő évben, akkor ugye, ahogy korábban is említettem, bő egy évet töltött ebben a pozícióban, és ehhez viszont egy látványos kudarc kellett. Ugye, ahogy mondani szokták, budai pasaként egyszer lehet hibázni, és az, amit ő megkísérelt, hogy bevegye Várpalotát, ez egy totális kudarccal végződött, de ezt hagyjám, a szultán úgy ítélte meg, meg a nagyvezír is úgy ítélte meg, és ha ezt ketten együtt úgy ítélik meg, akkor az nagy bajt szokott jelenteni, hogy igazából indokolatlan volt feladni az ostromot. Tehát, hogy ezt folytatni kellett volna, véghez lehetett volna vinni, be lehetett volna fejezni. Nyilvánvalóan Arszlán pasa ellenkező álláspontot képviselt, és ha jól tudom, egy Harkány melletti táborban fogadták a kudarcot követően, ahol úgy gondolta, hogy majd elmagyarázza a katonai indokait annak, hogy miért történt, a sátorig nem jutott el. Tehát egész egyszerűen meg se hallgatták ezt az egyébként a szolgálatában kiválónak bizonyuló katonát, hanem egyes források szerint lefejezték, más források szerint ott helyben megfojtották. És ugye ezt mérlegre tesszük, akkor egy nagyon érdekes dolgot fogunk látni, azt nevezetesen, hogy mennyire más volt az oszmán birodalom berendezkedése. Nálunk is tudunk arról, hogy gyávaság vágyával lefejeztette katonákat, például Hárdek Gyűrik főkapitányt, aki feladta Győrt, és minek utána a tárgyaláson úgy ítélték meg, hogy ez indokolatlan volt, egyébként valószínűleg nem volt indokolatlan, védhetetlenek bizonyult a vár, de ez most mindegy. Bécsben az Ámhof nevű téren előbb levágták a jobb karját, majd lefejeztették. Tehát volt példa erre, most nem azt mondom, a koncepciós per vagy koholt vádak, de hogy valószínűleg volt mögött egy ilyen dolog, hát meg kellett mutatni, hogy nem szabad
16: feladni.
15: Így
16: van, pontosan, inkább egy ilyen példastatuálás, hogy most ezt nem szabad feladni, lehet, hogy elég sok lesz az áldozat, meg kemény lesz, de a másik oldalon is.
15: Na, és az egésznek a lényege pedig a következő, hogy miközben nálunk ez talán elmondható úgy, hogy előfordul, de kivételnek nevezhető, az oszmán birodalomban ez mindennapos gyakorlat volt, hogyha valaki látta a mély történelmi gyökerekkel rendelkező Szulejmán sorozatot, akkor emlékezhetünk rá, ugye, hogy a nagyvezírtől a saját fiáig Szulejmán mindenkit eltett a lábalól, vagy ne felejtsük el azt, ugye, amikor a szultán elhalálozik, akkor annak, aki a helyébe lép, nem lehetősége, hanem kötelessége az életképes fiú testvéreit megöletni, ezáltal elkerülendő a trónharcokat, ami szigorúan a birodalom szempontjából akár racionálisnak nevezhető, de egy végtelen embertelen rendszerről beszélünk. És itt volt az, hogy egy látványos kudarcot azt nem lehetett a oszmán felfogás szerint megtorlás nélkül hagyni. Márpedig a megtorlás szélső határa az nyilván, ha az életét veszem el, az egyébként érdemekben dús katonámnak, igen. És itt is ez történt. Távoli áthallás van Henry von Kleistnek egy Homburg hercege című drámája, még a 19. századi német romantika korából, és ott egy olyan sztorit írnak le, amikor Homburg hercege megszengbélye a parancsot a csatatéren, viszont ezzel megnyeri a csatát. Na most a helyzet az, hogy ezért ki kéne őt végezni, mert megszegte a parancsot. Igen. Teljesen független attól, hogy emiatt nyerték meg a csatát. De szerencsére az uralkodó ennél bölcsebbnek bizonyul, és ezek után alapítottak egy olyan érdemrendet, amit az a katona kap, aki ha megszegi a parancsot és megnyeri a csatát, akkor ezzel az érdemrenddel fog növekedni az ő eddigi dicsőség listája, de ha nem, akkor megölik.
14: Aha, hát ez klassz.
15: Ugye?
14: Kicsit, na most, kicsit kockázatos.
15: Az oszmánoknál ez a fajta liberalizmus nem létezett, tehát ezt tegyük idézőjebb a liberalizmust. És így ért véget Arszlán Bég vagy Oroszlán Bég pályafutása, akiről tényleg mindenki, még az ellenfelek is azt írták, hogy lovagias katona volt, nagyon szeretett harcolni, bátran harcolt, megadta a tiszteletet, egy valakitől nem kapta meg ezt a tiszteletet a saját szultánjától.
14: Hát igen, nagyon kemény, ez nagyon jó, hogy beszélgetünk róla.
16: Mondhatnánk azt, hogy minek ment oda, de hát ugye, de most így vicce elbagatelizálva, de egyébként ő ebben a katonai filozófiai rendszerben nevelkedett. Tehát ő pontosan tudta, hogy milyen eredménye lesz annak, hogyha ő sikertelen lesz hát a dolog.
14: Nem biztos, mert hogyha ő nagyon hitt ebbe a visszavonulásba, és tényleg meg akarta magyarázni. Nem tudom tényleg, hogy...
15: Szerintem a megmagyarázásra való törekvés az már igazából a próbáljuk a meg mentés, hátha volt. Mentés. Igen, tehát,
14: a Sejem Zsinór próbáljuk
16: meg elkenülni. Igen, az még rosszabb a Sejem Zsinór.
15: Meglepetésként érte, a válaszom az, hogy nem, de ettől még biztos nem esett jól neki. Tehát.
16: Hát nyilván nem esett jól neki. Nyilván, igen. És a király gyógyfürdő?
15: Na most az a helyzet,
16: igen. Egyik
15: legfontosabb dolgot majd elfeledtük. Szóval igen, van Budapestnek néhány nevezetes hévize, a nevezetes hévizekre nagyszerű fürdők épültek, és hát látunk a mai napig török kupolákat a városban. Na most nem 100%-ig bizonyítható, de nagyon-nagyon valószínű, hogy a mai király fürdőt azt nem más alapította, mint Arszlán pasa, ama rövid idő alatt, ami ő budai pasaként működött itt. Nem lehet konkrét forrásokkal igazolni, de úgy fest, hogy ő előtte ez még nem működött, ő utána viszont meg már működött. Következésképpen nagyon erős valószínűség, ha nincs is el közvetlen bizonyíték, hogy ő az alapítója. Ha tehát valaki ma elmegy a királyfürdőbe, akkor igazából bizonyos értelemben Arszlán vagy Oroszlán pasa lábanyomát tapossa. És így, ha felteszik a kérdést, hogy mit adtak nekünk a törökök, mindig el szokott hangzani, hogy hát papucsot, töltött káposztát, fürdőket. Figyelembe véve.
16: Meg az ő betűt.
15: Az ő betűt, igen. Most ugye figyelembe véve...
16: Jó, de ez lehet, hogy nem akkor, amikor ők jöttek, ugye, hanem az még volt, lehet, hogy az ótörök.
14: A töltött káposzta, hogy szerintem adják...
15: Az is tőlük van, meg a töltike,
16: minden paprika, persze.
15: A korábbi a köztörök nyelvből vettük át a tyúk szót, ami
16: hát a török bors is tőlük van, már eleve.
15: Pontosan. Egyébként nagyon hálásak vagyunk nekik ezért, de figyelembe véve azt a közel 200 évig tartó pusztítást, az ország etnikai szerkezetének az átalakulását, tágabban Trianont, ezt úgy mondanák közgazdasági nyelven, hogy magas volt a bekerülési költség. De mind az arától legalább ebben a fürdőnek örülhetünk, ha elmegyünk oda, mert egyébként egy kiváló fürdő, úgyhogy köszönjük Oroszlán pasa.
16: Ráadásul igen. Ugye az messzebb van a forrástól, mint a többi létesített fürdő, és azért csinálták, hogy ha komolyabb ostrom van, akkor is lehessen fürdeni.
14: Hát azért nem áll meg az élet, ugye.
16: A csodában.
15: Azért tegyük rögtön hozzá, hogy a fürdő az egy társadalmi tér is volt, csak hogy mint a későbbi Budapesten a kávéházak, tehát igen. Ugye az sosem csak arra szolgált, hogy tisztálkodjanak, hanem például arra, hogy megbeszéljenek bizonyos bizalmas dolgokat, egy kicsit pihenjenek meg, hát hébe-hóban másra is, de most ennek a részleteitől mindenkit megkímélni.
16: Kiváló.
14: Vagy elképzeljük.
15: Menni fog.
14: Nagyon köszönjük Csaba, hogy bejutottál hozzánk. Szerintem tök jó, hogy beszéltünk Arszlán pasáról, mert én is, ahogy így nyomozgattam, elég kevés a forrás. Tehát
15: minimális.
14: Nagyon jó, hogy
15: tehát ugye ebből a korból az ilyen klasszikus életrajzokat meg ehhez hasonlókat nem nagyon fogunk találni, ha találnánk, nyilván azt is kritikával kéne kezelni. Tehát amikor valaki megpróbálja így felgöngyölíteni egy ilyen embernek az életrajzát, akkor egy ilyen elszórt, szépen mondva sporadikus forrásokból táplálkozik a történészi kutatás, de azért láthatjuk, hogy ezzel együtt nem lehet azt mondani, hogy teljes kudarc volna, ha megpróbáljuk feltárni egy embernek az életútját.
14: Így is van. Nagyon köszönjük ezt, és jó munkát, szép napot kívánunk neked.
15: Részem a továbbiakban.
14: Katona Csaba történésszel beszélgettünk Arszlán budai pasáról.
6: Rádió Café. Van

0: c'est toi que je vais faire marcher.
1: Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Tűr?
6: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
7: Pedig a medve mindig azt csinálja.
6: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
8: Nem tudom.
6: Na, ezt képzeld el.
7: Elképzelni? Mi ebben élünk?
6: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
7: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
6: Van hát. És nem félnek használni.
7: De miért?
6: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
9: Ez még mindig a Millás Best Of. Hallgassátok válogatásunkat a heti elhangzott műsorainkból.
10: Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
11: Tarzan.
10: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
11: Majdnem Tarzan.
7: Millás reggeli.
9: Közlekedés és a parkolás, ugye azért az a téma most valahol itt marad. Azért, mert ugye egy olyan cég sztorival jövünk most, és arról fogunk beszélgetni, ahol az alapító tulajdonos parkolóőrként kezdte a pályafutását, vagy a karrierjét, igen, és aztán onnan jöttek azok az ötletek, amelyek később, vagy mára egy több milliárdos árbevételű vállalatcsoport vezetőjévé tette. Hajós István a vendégünk, Justice-ek ügyvezető tulajdonosa, és az egy lépéssel több alapítvány alapítója, majd erről is lesz szó az alapítvány. Szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást!
9: Na, ez egy ilyen igazi self-made man, vagy self-made man sztori, hogy elkezdtél dolgozni, láttál dolgokat, ötleteket, és onnantól beindult a vállalatalapítás és a növekedés?
8: Hát azért alapvetően abban az időben mi úgy nevelkedtünk, hogy meg engem úgy neveltek, hogy a munka nem esít, ugye ezt nagyon sokszor hallottam otthon nagyszüleimtől, és igen, hát akkor teljesen természetes volt, hogy már akár általános iskola, de középiskola mellett természetesen dolgoztunk hétvégenként, és ahogy nagykorúak lettünk, akkor még sportoltam aktívabban, hívtak dolgozni egy nagyon kedves barátom, aki a mesterem is, Lázár László, és egy biztosított egy motoros találkozót egyébként, ez az volt, és akkor ott a VIP parkolónak az autóit őrizhettem, és hát ez nekem akkor fantasztikus élmény volt.
9: Azért komoly alakok, komoly autókkal, ugye azért az nem rossz egy fiatalembernek.
8: Így van, hát akkor még nem voltak telefonok, már olyan telefonok, hogy fotózgassunk, úgyhogy az emlékeimbe fotóztam le ezeket a képeket, pillanatokat, de mai napig előttem van az első autó, hogy beengedem, ahogy segítek neki leparkolni, és ezt én akkor nagyon élvezem.
9: Aha. És akkor ezt egy darabig csináltad, mint munka, de azért ott láttál olyan dolgokat, ami nem tudom, hiányossága volt a szervezésnek, vagy honnan jött az ötlet, hogy céget alapítsál, és valahogy máshogy csináld ezt a dolgot?
8: Alapvetően több területen kipróbáltam magam, ezután ugye jöttek a 2000-es évekre jellemző éjszakai szórakozóhelyek, és ott találtam először egy olyan rést, hogy felmerült az igény egy picit már a 90-es évektől eltérő, talán kicsit szolidabb, modernebb éjszakai szórakozóhely őrzésre, ami nem biztos, hogy csak erő és hatalmi ágon szerveződött, és tudtunk egy olyan minőséget szolgáltatni, amire igény lett egyre több szórakozóhelyen, és igazából ott kezdtem el először saját csapatot szervezni, úgymond, akikkel hétről hétre dolgoztunk, majd pedig nyilván én már nem fix helyen voltam, hanem a helyek között jártam, amikor már 5-6 helyet biztosítottunk, szórakozóhelyet, és akkor mindenhova mentem ellenőrizni, de ugye az még mindig ez a klasszikus éjszakai munka volt, és ezért onnan is kifele jöttem, mert azért azzal együtt jártak a problémák, a balhék, és azt hosszú távon láttam, hogy ez nem biztos, hogy kifizetődő lesz.
12: Ez az őrzésvédelem volt akkor konkrétan.
8: Igen.
12: És most, hogy az VIP parkolót említetted, az mindig is foglalkoztatott engem, hogy miért nem terjedt el vajon ez a valet parking Magyarországon, vagy itt Európában. Ugye az Egyesült Államokban azt lehet látni gyakorlatilag, hogy nagyon sok helyen az van, az ember kiszáll, odaadja a kulcsot, és úgy parkolna. Onnantól kezdve neki nem kell foglalkozni semmivel. Itthon meg hát nem annyira. Ez így, ez egy,
9: vagy csak kevés helyen, mert van,
12: kevés helyen,
9: de kevés helyen. Mert igen.
12: Inkább egy bizalmi kérdés, vagy nem tudom, hogy látod.
8: Nem is tudom, hogy bizalmi vagy anyagi kérdése, hogy még plusz pénzt fizessünk azért, hogy valaki elviszi az autónkat, pedig abszolút lenne létjogosultsága, meg hát a belvárosok nyilván a világon mindenhol kevés parkolóhelyen rendelkeznek, úgyhogy ez szerintem például fiatal vállalkozóknak üzenem, hogy én azt gondolom, hogy ez egy abszolút rés itt a magyar piacon.
9: És akkor kijöttél az éjszakából, mert hogy az egy kicsit szándékaid ellenére is bármennyire próbáltad azt gondolom kulturáltan, vagy más jellegűvel csinálni, ahogy te fogalmaztál, ugye nem csak az erőpozíciójából, hát azért nem kerülhető el az a fajta élet, ami ott zajlik. Mi jött ezután?
8: Ezután jöttek sportrendezvények, illetve egy nagyon szerencsés kapcsolatnak, találkozásnak köszönhetően egy osztrák banknak a követeléskezelési rendszerének az üzemeltetése, amikor is ilyen 2010 körül ugye beborult hitelállományokkal foglalkozni kellett, és hát, hogy ők...
9: Ez nem egy hálás feladat.
8: Nem, én alapvetően a cégeseket is vállaltam, mert én egyszer elvállaltam egy magánszemély követelést, és akkor én voltam ilyen idős néniknél, meg ahol fölvette az unokája ugye hitelt, hogy nem is tudott róla a nagymama, meg egyebek, és hát én hazamentem, és akkor mondtam, hogy én ezt nem tudom csinálni. Ráadásul nekem is volt akkor hitelem, tehát úgymond igen, a másik oldal is ott voltam. Tehát mondtam, hogy ez nem nekem való, mert hát én annak a nénének tudom, a anyagát nem adtam le, ami 4-5 hónapig már össze-vissza keresték rajtam, mert húztam az időt, hogy nehogy bajba kerüljön szegény, tehát nem biztos, hogy én vagyok a leghatékonyabb követeléskezelő. Úgyhogy a céges ügyeket azt viszont jobban szerettem. Ott mondjam, mert volt őrzés, bedőlt lakóparkok, építkezések, ott azért már csibészek voltak a túloldalon, velük lehetett másképp beszélni, tehát hogy ők velük lehetett jó egyességeket kötni.
9: Aha, világos. Hogyan nőtt akkorára a cégcsoport, hogy ugye, ahogy említettük, ma közel 450 főt foglalkoztatsz, vagy az a cég, és 5-6 milliárd forintos árbevételű a vállalatcsoport.
8: Igazából ez egy piaci akvizíciónak köszönhető, tehát a mi alapcégcsoportunk 2024-ben egy olyan pozícióba került szintén, itt nem véletlen emlegetem a szerencsét és a szerencsés találkozásokat, mert szerintem az életben, az üzleti életben a szerencse az egy nagyon-nagyon fontos faktor. Legalábbis az én életemet végig kíséri, reméljük még sokáig végig is fogja.
9: Hogy... És gondolom, itt a helyzetek meg szituációkra gondolsz, tehát nem arra, igen, hogy találkozás... csinálok egy vállalatot, igen. És ülök, hogy rátomázlim van, és jön egy
12: marha.
8: Nem nagyon-nagyon sokat kell menni, és mindig szoktam mondani, akár a menedzsmentemben is, hogy 100 találkozóra kell elmenni, és abból 99 tök felesleges. Igen. De azt az egyet

0: azért az emberi oldalt se felejtsük el, lehet, hogy nem lesz üzlet belőle, de mondjuk nagyon jó ismerettségekre, jó kapcsolatokra, akár haveri kapcsolatokra lehet
1: szertenni. Nem lesz üzlet rögtön, de aztán valahol akár 2-3 több év múlva
0: lehet, kerül. Ez egy hosszú távú befektetés, én mindig azt mondom, aki gyorsan akar sikert, és a mai fiataloknak szerintem ez a legnagyobb démonja talán, hogy ugye azonnal és nagyon gyorsan szeretnének sok mindent elérni, és ez nem sikerülhet mindenkinek, ezért sok a csalódott fiatal, őket mindig erre szoktam bíztatni, hogy legyenek türelmesek, várjanak, építsék föl magukat, szerezzenek tapasztalatot, és utána vágjanak mondjuk bele egy vállalkozásba.
1: De akkor vissza az akvizícióhoz, ez milyen cég volt, amit szereztetek?
0: Ez maga a Justice Security, aminek egyébként Kovács György volt az alapítója. Ez egy nagyon szépen, tudatosan, struktúráltan felépített piaci cég. Ezt azért hangsúlyozom, mert azért aki a vagyonvédelmi piacot ismeri, azért tudja, hogy egy elég koncentrált piac, mondjuk így.
1: Nagyon szépen fogalmazol, igen.
0: Azt hiszem, az
1: vagy volt eddig remélhetőleg, és most már talán inkább versenyszerűvé válhat. Vagy ezt nehéz lebontogatni, ezt a kialakult struktúrát?
0: Ebben a korban már a tündérmességben kevésbé hiszünk, meglátjuk, nyitottan várjuk a piac alakulását. Szóval, hogy úgy alakult, hogy ő egész egyszerűen 60 év fölött volt, és úgy döntött, hogy nyugdíjba megy, és eladja a cégét. Azt hiszem, az a mindent elmondok, hogy egyetlen egy közbeszerzése vagy állami megrendelése sem volt a cégcsoportnak, abszolút a piacról élt, és hát azonnal fölismertem ebbe azt a lehetőséget, hogy ez idézőjelben bármi áron kell, mert ez lehet egy olyan pont, egy olyan pozíció a piacon, ami önállóvá tud tenni egyrészt, illetve ahol van tere, van lehetősége az én innovatív digitális vagyonvédelem irányába mutató törekvéseimnek, hiszen itt már maga a cégben van nagyon régóta egy Poseidon kassza megfigyelő rendszer, ami egyébként nagyon sok áruházban működik, és ami vásárlási tevékenységünket is tudja elemezni. Úgyhogy itt nagyon jó szinergiák találkoztak, és akkor egy közel másfél-két éves közös üzemeltetés után tavaly már teljesen hozzánk került, és az mi alapcégcsoportunk, ami a Vestion cégcsoport volt, az így hát duplájára nőtt, meg a vásárlás közben még egy jó nagyot növekedett, szóval egy nagyon nehéz másfél-két éven vagyunk túl, de pozitív értelemben.
1: Nyilván, hát ezeket integrálni, ezeket a dolgok.
2: Ez volt az előző tulajdonosnak a szándéka, hogy így közös üzemeltetést legyen először, és akkor úgy szálljon ki, tehát ő, amikor értékesítette a céget, érdekelt, hogy mi lesz vele a céggel, vagy?
0: Három kérője is volt a cégcsoportnak, és elvileg azért is döntött mellettem, mellettünk, vagy az általam képviselt cégcsoport mellett, mert hogy látta azt a digitális és innovációs törekvést, ami majd tovább tudja vinni az ő gyermekét, mert azt gondolom, hogy ő talán gyermekeként is tekint teljesen jogosan erre a cégcsoportra, hiszen vallom azt, hogy aki a klasszikus, hagyományos vagyonvédelemben gondolkodik, tehát hogy minél több biztonsági őrt adjak el egy helyre, annak nem biztos, hogy hosszú távon van létjogosultsága ezen a piacon már. Én ugye a Nemzetközi Robotikai Szövetségnek is tagja vagyok, nagyon sok kiállítást járok, és én csak nézem a trendeket. Tehát mindig szoktam mondani, nem találok én föl semmit, csak nézem a világot, hogy hogy alakul a biztonsági piaca.
1: A cégbe és a működésbe.
0: Abszolút.
1: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, egy picit beszéljünk erről, hogy hol tart ez a terület az innovációba, a digitalizációba, hogy itt már említettél kamerarendszer, de hát gondolom számos más olyan eszközt.
2: Igen, ez a Poseidon, ez mi volt egész pontosan?
1: Tehát ez kit figyel egyébként a vásárlók mozgását, és abból lehet következtetni, vagy azt, aki fizetés nélkül szeretne esetleg...
0: Nem, ő egy algoritmus, ami kassza eseményeket fizet, vagy figyel, bocsánat, és abból tudjuk szűrni a gyanús eseményeket. Tehát példát mondok, nem tudom, egy adott pénztárosnál, ez egy régi példa, mondjuk annyi gyufát adott el egy maga, mint az összes többi pénztáros összesen, akkor az gyanús lett, és hát bizony sajnos kiderült, hogy mondjuk ő az ismerős, amikor bejött, akkor a gyufás dobozt húzgálta át a leolvasónál, és ugye csúsztatta mellette ki a termékeket.
1: Az ismerős pakolta el a karajt, meg a...
2: van ilyen, van. Hogy is van az a répázás? Dehogy nem. Dehogy a polgármester úr. Na mindegy,
1: hát ez
2: izgalmas dolgok vannak.
0: Most a krumplizás a fő.
2: Krumpli, az
0: ugye
2: is.
0: A önkiszolgáló kasszáknál. Burgonynál ugye hát, hogy az édes burgonyát visszük, de a legolcsóbb sima burgonya címkével, és utána még mondhatjuk is, hogy bocsánatot összekevertem, mert krumpli.
1: Hát, krumpli. Hülyének ér lenni, ugye?
2: Krumpli, ugye?

0: legdrágább almákat is el lehet, a Pink Lady-t is el lehet vinni a kilós alma árban, tudja szóval ezt a magyar.
1: Ez a jövő kihívás egyébként, hogy ezek a kamerák mondjuk a önkiszolgáló kasszáknál felismerjék ezeket a termékeket, főleg ha mondjuk egy zacskóban vannak, tehát hogy azért az egy elég nehéz technika megoldás lesz.
2: Jó, mi még? Tehát el tudom képzelni, hogy objektumőrzésnél lehet drónokat, de inkább te mesélnek erről, ne én ötletelj.
1: A drón technológia, illetve a robot technológia két fő irány. Mi a drón technológiával annyira nem foglalkozunk, üzemeltetni szeretnénk, van most két cég is a piacon, akik már önrepülő, teljesen automata rendszerrel kínálnak szolgáltatásokat.
2: Tehát az azt jelenti, hogy nyomok egy entert, és hogy bejárja az objektumot, lenézi, nyilván naplózza, fölveszi,
1: leszáll, visszaszáll, föltölti magát. Megy. Amiben én vagyok talán úttörő, hiszen emlékszem, a 2019-20 környéken kezdtem el a robotokkal foglalkozni, hogy például járőrözést, meg egyéb feladatokat hogyan lehet robotokkal kiváltani. De ez is úgy volt, ez 20-20 volt, mert emlékszem, a Covid idején ültem otthon, TikTokoztam, és akkor ittam egy pohár bort, és pont azzal szenvedtünk, hogy nem találunk kört valahova, mert hogy óránként körbe kell menni csekkolni, és hát ezt nem szeretik az őrök valamiért. És akkor láttam egy videót, hogy egy ázsiai pályaudvaron egy ilyen kis robot ment ott körbe-körbe, és mondom, hát basszus, ez létezik, akkor megvan a lehetőség, és tudunk segíteni, hogy a biztonságőr már tényleg akkor csak bennül a kis bódéba, a robot megy körbe, és ő elemzi ugye ezeket a felvételeket, és innen indult el. Emlékszem, hogy amikor első kollégákkal beszéltem, akkor mondták, hogy hát bevettem a gyógyszeremet, vagy mi bajom van, tehát hogy esetleg most megbolondultam, igen, vagy itt a Covid esetleg az agyamat támadta, meg a tüdőm helyett, de aztán ma már ezek a kollégák hívnak, hogy akkor hogy is van ez, hogy működik, el tudnám mesélni, milyen robotunk is van esetleg. Tehát, hogy szép lassan azért a piac az fel fogja venni ezt a technológiát, mert nincs más választása. Egyre kevesebb biztonsági őr van, a biztonságőri társadalom egy előregedő társadalom, ezt ki kell mondanom.
2: Az látszik, szerintem így ránézésre
0: ja, is. Igen, mert volt az a fél mondatod, ami nekem nagyon érdekes volt azért, hogy nem szeretnek körbe menni. Hát most én azon gondolkodtam, hogy ha én biztonsági őrnek mennék, akkor lenne egy ilyen kritérium, hogy és körbe kell menni a területen. Na, azt nem. Szóval furán hangzik így elsőre, de mondjuk, hogy egy nagyon nagy területről van szó, amit be kell járni, azt megértem, hogy azt drónokkal nagyon jól meg lehet oldani a mai technológiával, úgyhogy igen.
1: Hát a jövő abszolút ebbe az irányba megy, úgyhogy a másik probléma, hogy a fiatalokat nem tudjuk bevonzani. Tehát lássuk be, mai fiataloknak csak az a jó, ők egy követői társadalmat élnek, ami menő. Na most hát azért azt mondja a haverjának, hogy én bisztiőr vagyok, hát nem olyan
2: hát
1: menő.
2: Hát azzal csajozni már nehezebb.
1: Igen, nem, így. Pedig régen milyen jó lehetett amúgy, de hogy felismertem azt is talán, hogy valamilyen olyan technológia kell, ami a fiatalokat is bevonza, és ha azt mondjuk, hogy nem biztonsági őr vagy, hanem drónpilóta vagy robottechnikus vagy, és úgy látod el a feladatodat, akkor az már vonzó lehet a fiatalok számára, és legalábbis látjuk, hogy ez már sokkal nagyobb érdeklődést vált ki belőlük.
2: Világos. Nagyon szalad az idő, és mindenképpen térjünk ki arra az alapítványra, amit te alapítottál, ez az egy lépéssel több. Ez mit csinál? Mi a fő profil, és hogyan működik, hogy, és miből gazdálkodik?
1: Az egy lépéssel több alapítványnak van egy fő programja, amiért lényegben megalapult, ez a Fogadj örökbe egy családot. Ennek a programnak a keretein belül nagyon súlyos, tartós betegséggel küzdő gyermekeket nevelő családok kapnak havi rendszeres támogatást, mert hogy én már így kezditek felismerni, hogy vannak ilyen egyéni kis meglátásaim, amik eltérőek, de én azt gondolom, hogy a támogatás az nem egy évben egyszer kell megtörténjen, hanem folyamatosan, rendszeresen kell segítenünk a rászorulókat. Havi 50 ezer forintot kaphat egy család, ez is maximálva van, mert például azt sem támogatom, hogy mondjuk marketingeszköz csináljon egy család a beteg gyermekéből, mert sajnos ilyen is van, vagy abból éljen a család, hogy különböző támogatásokat vesz fel. Ez egy nagyon nehéz helyzet, egy nagyon szomorú helyzet, de nem segítjük ezeket a szülőket azzal, hogyha hagyjuk bele helyezkedni, belesüppedni ebbe a szerepbe őket, hanem annyi segítséget adunk, ami valóban kézzelfogható segítség, de emellett azért nekik, vagy az egyik szülőnek még dolgoznia kell, mert ezzel egyébként mentálisan is sokkal jobban van, mint hogyha non-stop otthon tartózkodik a beteg gyermeke mellett. A programnak egy nagyon fontos mérföldköve, hogy nem kapja meg ezt a támogatást közvetlenül a család, hanem beküldhetik az alapítványnak a rezsi, gyógyszer, gyógykezeléssel kapcsolatos számlákat.
2: Jó, igen, hogy biztosan arra fordítódjék ez a támogatás, amire az célzottan ki van találva, gondolom ezt ezzel lehet.
1: Pontosan így, ahogy mondod, és mi közvetlenül elutaljuk helyettük a szolgáltatónak, hiszen ma lássuk be ezt is, Magyarországon két dolog jut eszünkbe, ha adományozunk, hogy hát vagy az alapítvány lopja el a pénzünket, vagy a család esetleg nem arra használja, amire kéri. Igen. Úgyhogy az alapítvány oldalról ezért is nagyon fontos, ami befolyik, az egy az egybe tovább folyik a családhoz, illetve nálunk sem én, sem a kuratóriumi tagok, sem a nagykövetek, senki nem kap fizetést, nem veszünk fel költségtérítést, tehát nem trükközünk ezt, mindenki saját időből, energiából, pénzből végzi és csinálja, kivéve nyilván az adminisztrátorokat, mert most már szerencsére közel 200 család van a programba. Tehát
2: 200
1: azért,
2: család?
1: Igen.
2: Az egész szép. Országosan, tehát egy földrajzilag?
1: Abszolút országosan, illetve van még határon túli erdélyi magyar családunk is, akit támogatunk, úgyhogy nekünk ez a hivatásunk, és hát a támogatói körünk is nagyon-nagyon vegyes, holnap lesz pont egy újabb aláírási ceremóniánk, és jön egy nyugdíjas klub, aki nagyon kedves, örökbefogadunk nagyon régóta Dombóvárról, és járnak, és ők már nem tudom, hanyadik családot fogadják örökbe, mert hogy ugye egy család 50 ezeret kap, de felajánlani, hogy minimum 5000 forintot kell egy évre, kinek mit enged meg a pénztárcája, és ebből adódik össze egy-egy családnak a támogatói köre. Az lehet
0: a nyugdíjas klub az egy támogatói kör?
1: Igen,
0: de jó,
1: igen, ők
0: értem.
1: Jönnek, és támogatnak egyénileg magánszemélyként is, mint nyugdíjasok, tehát fantasztikus, és utaznak ezért rengeteget, tehát ez egy abszolút példaértékű, én azt gondolom, de hogy talán emiatt is, hiszen átlátható, és egyébként minden évben kétszer elszámolást kapnak a felajánlók, hogy adott hónapban mire költöttük az ő pénzüket, milyen számlákat adtunk föl, illetve hát itt ismeri magát a családot, ő választja ki, tarthatja vele a kapcsolatot, rengeteg rendezvényünk van, ahol találkoznak, hiszen közösséget is építünk, mert az is nagyon fontos, hogy ezek a családok nagyon sokszor már elszigetelve élnek, és nekik egy kis platformot szeretnénk nyújtani, egy kicsit visszahozni őket a társadalomba. Épp most lesz Révfülöpön egyébként majd egy táborunk is, ahol több mint 30 családot tudunk táboroztatni ingyen és bérmentve.
0: Akkor így kanyarodjunk vissza a végén arra, hogy mit látsz a következő trend, mi a biztonság vagyonvédelem területén?
1: Abszolút a digitális vagyonvédelem, tehát azok az AI alapú kamerák, ahol már a kameraképet a program leelemzi, és csak a eltérő, tehát vannak standardizált folyamatok lesznek, és ezt végigköveti a rendszert. Ami ettől eltérő, azt fogja feldobni az embernek, és mindig az ember dönt intézkedés előtt. Ezt nem szabad kiengedni a kezünkből, legalábbis én ennek nagyon erős szószólója vagyok, hogy nem hozhat olyan döntést soha egy program, hogy ő elindít egy, nem tudom, valamilyen olyan folyamatot, ami már visszafordíthatatlan intézkedés mondjuk, úgyhogy én abszolút ebben
2: tehát
1: látom.
2: Tehát ilyen agent-szerű megoldást azt még egyelőre nem szívesen alkalmaznál.
0: Hát lehet, hogy valami kisebb automatizációs folyamat van, de a végén az ember dönt.
1: Amikor intézkedni kell, tehát a program nem dönthet arról, hogy menjen oda Jósvás vágja földhöz, nem tudom, a ott lévő személy, mert lehet, hogy éppen eltévesztette a jogosultságot. Úgyhogy drónok, robotok és AI alapú kamerarendszerek fogják átvenni, én azt gondolom, a következő 10 évben a vagyonvédelmi piacot. Ez látszik egyébként a megrendelő hogy abszolút az 5 éves tervükben benne van a robotizáció, indulnak nekünk is most már pilot projektjeink majd, ahol úgymond már azért élesen fognak szolgálatot teljesíteni robotok, de azért még ezek erősen fejlesztésre szorulnak, tehát azért még mindenkit megnyugtatnék, mert ugye ez a következő kérdés, hogy elveszik a robotunk a robotok a munkánkat. Én egyébként erre azt szoktam mondani, nem biztos, hogy népszerű vagyok érte, hogy igen, hiszen ez már
2: hát
1: megtörtént.
2: Bizonyos, tehát a járőröző raklapok közt mászkáló biztonsági
0: sok munkát, sok típusú munkát elvesznek,
2: így van,
0: persze.
2: Így van.
1: Hát gondoljunk a gyár gyárakra, a gyártósorokra, ott már elvették a robotkarok, a robotsorok, az automatizált gyártósorok.
2: A kukák már rég.
0: Hát, hogy adtak egy csomó más lehetőséget, igen.
1: De sok új munkahelyet is teremt.
0: Egy nagyon érdekes és jópofa üzenettel tudjuk akkor zárni a beszélgetést, visszatérve itt a Poseidon rendszerre. A 14 éves lányom elnézést kér a szakértőtől, esküszik, hogy a múltkor véletlenül húzta be az olcsó almát. Írja.
1: Megbocsájtottunk.
0: Írja Péter, aki szerintem megbújt a lánya mögé. De jó, vicces, oké. Szóval értjük.
1: Hiba előfordul, az a nincs baj. Mindig a szándék határozza.
2: Még egy értékelhető Tibortól, ez a srác nagyon rendben van, és nektek is jár a buksisimi, mert megint jó alany találtatok. Felírjuk őt is az évi hagymás emberdíjra. Ez vedd nagy megtiszteltetésnek, hogy egy makói hagyma termelő bácsi volt, aki nagyon klasszul szakmáját szeretve, tényleg sugárzott a beszélgetésből, hogy mennyire ott van, és hallgatunk megalapította a hagymás emberdíjra, úgyhogy nevezett
1: téged. Várom szeretetet. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk. Gratulálunk akkor, és sok sikert.
1: Hallásra hallgatóknak, köszönöm a meghívást még egyszer.
2: Hajós István volt a vendégünk, a Justice SEC ügyvezető tulajdonosa és az Egy lépéssel több alapítvány alapítója.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Rádió Café. Újpesten, az FM 98-as frekvencián. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
2: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Milliárdos bírságok az online piac tereken. Segítséget kapnak a tűzijátéktól megijedt kutyák. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
6: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíj- és nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
5: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden kúton, összesen mindegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csaknem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Millás reggeli. Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
7: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
0: Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
8: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
9: Nem, ez nem élő műsor. Folytatódik a Millás reggeli Best of válogatás az elmúlt hét legjobb beszélgetéseivel.
7: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.
10: Megalakult az irodalmi szakszervezet, és ez micsoda egészen pontosan, ugye azt mondják, hogy az irodalmi szakszervezettel egy hosszú távú és szervezett érdekvédelmi munkára vállalkozunk, és hát hogy ez micsoda az érdekvédelmi munka, erről beszélünk az irodalmi szakszervezet sajtósával, Kőszegi Ferenccel. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
11: Jó reggelt!
12: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
10: Na, akkor miért alakult meg az irodalmi szakszervezet, és mit jelent ez az érdekvédelmi munka, erről beszéljünk?
12: Igazából nagyon régóta az én generációm, hogy mondjuk így a fiataloktól a középgenerációig, tehát a telepcsoportosoktól a mai 40-esikig régóta gondolkodtunk rajta, nyilván el lehet képzelni ezt különböző kocsmasztaloknál, konferenciákon, találkozásokon, hogy jó volna egy olyan szerv, ami ezt a közösséget, az irodalmi közösséget összefogja politikailag is. Vannak írószervezeteink, akik különböző király dolgokat csinálnak, műhelyezés, táborok, irodalommal foglalkoznak, és nagyon helyes is, viszont nincs egy olyan szervezet, intézmény, amely a mi érdekeinket, politikai akaratunkat, a különböző szakmabeli dolgokat képviselni a kormány felé, a kiadók felé, és erre hoztuk létre. Most a kormányváltás megadta azt a lehetőséget, hogy egy megadott a fellendülés a közösségben, hogy legyen erre energia, kedv, stb. Hát igazából ez röviden, aztán persze lehet erről hosszan is beszélni.
10: Igen, van ugye pályázati rendszer, de arról beszélünk, hogy mit jelent számotokra a projektkapitalizmus.
11: Bocsánat, még egy picit arról, még egy picit a maga a szakszervezet működéséről. Nyilván azért hívtátok életre, mert van valami hiányérzet, vagy valami olyan, amit lehetne jobban csinálni, vagy amit együttes fellépéssel jobban el lehet érni. Ezek milyen típusú problémák? Miben lehet ez egy segítség, ez a szervezet?
12: Hát például a kezdésről ott van az a probléma, hogy az előző kormány alatt nyilván az, hogy ki és milyen ösztöndíjakat kap, és mikor, az eléggé egy urambátyám rendszer alapján működött, nem volt meg a szakmai kontroll, és nem is nagyon volt lehetőség ennek ellent mondani, mert nem volt egy olyan intézmény, ami azt mondta volna, hogy eddig is ne tovább, szeretett volna kampányokat, kiállásokat, mindenki individuálisan ellenállt ennek, egy halom szerző, mint Erdős Virág, hoztam erről a Facebookon legutóbb, vagy Bartók Imre azt mondta, hogy ők már pedig nem fogadnak el ösztöndíjakat, nem is pályáznak meg, ami nagyon szép és jó, csak önmagában egyedül semmit nem lehet elérni, akkor van ereje egy közösségnek, és ez minden közösségre igaz, hogyha egységben tud föllépni az ellen, amit nem gondol helyesnek. Úgyhogy azért is hoztuk létre azt, hogy még egyszer ne lehessen ilyesmi, ami a NER-ben volt, ne lehessen a kulturális pénzeket úgy pazarolni, mint az OED esetében, az OED ügy esetében láttuk. Tehát legyen valami olyan szervezett erő, ami összefogja ezt a, nem tudom, néhány ezer embert valójában, és képes aktívan kampányolni, politikai munkát végezni, nagyjából ilyesmi.
10: Világos. Igen, mert az, hogy mondjuk sikeresebb, vagy már befutottabbak azt mondják, hogy ők nem pályáznak, nem fogadnak el, az egy dolog, de hát ugye rajtuk kívül azért még vannak olyan pályakezdők, hát akiknek minden segítség számít, és az önmagában nem az ördögtől való, hogy az ember egy pályázati pénzből alkot valamit, és kezdi el a szárnyait próbálgatni, vagy hát akár a későbbiekben is ugye abból hoz létre valami olyan munkát, ami tényleg jelentős munka. Úgyhogy gondolom ez lehet. Ez az, amit úgy hívtok, hogy projektkapitalizmus?
12: Nem, a projektkapitól ez is rész lenne, de jóval szélesebb. Amire itt gondoltunk, ez az alapító ilyen meghívó szövegünkben volt benne, az az, hogy azért a mostani viszonyok között sokszor az írók nem tudnak tervezni a saját életpályájukkal, nem tudják azt biztosítani a számuknak, dolg számára sem, hogy ebből meg fognak élni hosszú távon, nincsen semmifajta ugye, életpálya modell, ez a másik ilyen kulcs szó, amit használunk, mert alapvetően úgy működik ma ez a fajta irodalmi élet, hogy az írók különböző projektekben vesznek részt írás mellett, különböző állásokat vállalnak, maga az írás is szinte ilyen projekt alapon működik, hiszen megkapnak egy megbízást, hogy kitalálnak valamit és megcsinálják, de alapvetően ez nem életpálya, és nyilván az, hogy hogyan néznek egy életpálya modell, ez sajnos ezt én még nem tudom, most kezdtünk el dolgozni rajta, van egy egész munkacsoportunk-e, mert próbál kidolgozni valami fajta megoldást erre. Sok jó példa van nekem ezek az szinten, Szlovákiában itt közel hozzánk, például van egy úgynevezett művész státusz nevű rendszer, hogy akit bevesznek ebbe a státuszba, nyilván nagy kérdés kidönti el, hogy ki művész, az kap mindenfajta állami támogatásokat, adókedvezményt, CBN kedvényeket. Igazából ingyen TB-t az ottani rendszerben, ami egy segítség, és már is egy lépés afelé, hogy ne legyen ez a fajta kiszolgáltatottság az ember életében. Uh-huh. És a projektkapitalizmus valójában ezt jelenti, egyfajta kiszolgáltatottságot egy külső mindenfajta projektadóknak. Nyilván egyébként maga a szó a civil szférából származik, ott jellemző ez, hogy a civiletnél a probléma, de mindegy hosszú, hogy nem lehet azt csinálni, amit szeretne egy civil szervezet, mert különböző projektekre kapcsolat pénz, nem pedig alapműködésre.
10: Uh-huh.
12: Ezt a szót igazából csak egy jól eltalálja azt az életformát,
11: igen.
12: A helyzet, ami az írókat érint jelenleg.
10: Azt írjátok, hogy elsődleges feladatotoknak tekintitek az Országos Irodalmi Érdekegyeztető Fórum megszervezését.
12: Így van.
10: Ez mi lenne?
12: Ez eredetileg egyébként Vida Kamilla ötlete, ő rögtön a kormányváltás után közzétett egy nagyon hosszú, de egy 10 oldalas részletes tervet arra, hogy hogyan lehet a szakmát összefogni, és minél gyorsabban előállítani közös javaslatokat. Ugye ez hiányzik, tehát különböző szakmai szervezetek rögtön, amint a kormányváltás megtörtént, elkezdtek műhelyet nagyban gyártani az álláspontokat belül. Ez párhuzamos munka különböző szervezetekben, és nincs összehangolva. Uh-huh. A Kamilla ötlete az volt, hogy kéne egy olyan fórum, először is kéne egy szervezet, hogy megcsinálja ezt a fórumot, hogy ez lenne a szakszervezet, az összes már létező és elfogadható, tehát nem kompromitált szakmai szervezet összeáll, és egyezteti azt, hogy mit szeretnénk, mi azok az alapvető javaslatok, amit lehet a kormánynak mondani, hogy most van végre egy olyan kormányunk, reméljük, amely lehet, hogy partner lesz velünk, lehet, hogy tényleg jót akar az irodalomnak, és szeretne hallgatni azokra, akik csinálják éppen. Ha ők megkapnak egy javaslatcsomagot, hogy szerintünk már pedig így és így és így esetlen lenne jó, arról már is el lehet kezdeni tárgyalni. Ez tényleg egység kell, és az kell, hogy minden különböző, már létező szervezetet összefogjunk, és mindenkinek az érdekeit megnézzük, de itt kell gondolni a kiadókra, a lapokra, az írószervezetekre természetesen, a műfordítók egy külön eset, és még ezer másik, a könyvkötők, a korrektorok, nagyon sok alterülete van az irodalmi, annak, hogy könyv létrejön egyáltalán. Így igazából ez is a cél, hogy ezt a fórumot minden gyorsabban megszervezzük, és mindenkit már, egyébként én benne vagyok ebben a munkacsoportban, mert az előkészítő bizottság, amely meg fogja szervezni a fórumot, már felállt, azaz, hogy felállásban van, kijöntek a meghívók, nem például próbáltunk figyelni arra, hogy különböző területekről mindenki képviselje magát valamiképpen rajta majd.
10: Oké, lehet csatlakozni még az irodalmi szakszervezethez?
12: Abszolút, állandóan lehet csatlakozni, a regisztrációs link kint van a Facebookonkon, ott vagyunk Facebookon, TikTokon, Instagramon, elértek minket, egy regisztrációba kerül egy Google formban, felveszületek kapcsolatot egy hosszú e-mail formájában, és annak kezdve tagok vagytok, és lehet jelentkezni rögtön a munkacsoportba, és el lehet kezdeni dolgozni, munka az van bőven, legelején vagyunk mindennek, úgyhogy...
10: Igen, egyébként nem is vártam kevesebbet, mint hogy az irodalmi szakszervezetnek a neve az önmagában nagyon kreatív lesz, tehát az IRSZ, ugye? Ami egy felszólítás is egyben szerintem azok számára, akik ebből a kreatív alkotó formából szeretnének megélni. És közben eszembe jutott, ahogy mondtad, hogy mik a gondok, ugye az életpályamodell, hogy ugye a nagy híres költők, írók életét tanulva az iskolában soha nem azt olvassuk, hogy egyébként azon túl, hogy ők megírták a verseiket, köteteiket, könyveiket, ők egyébként mit csináltak, hogy normálisan el tudják tartani a családjukat. Tehát azért az egy, lehet, hogy kicsit közgazdasági szemléletű oktatást kéne az irodalomban is bevezetni, hogy itt azért van a háttérben olyasmi, hogy meg kell élni, miközben
12: hát
10: csodás dolgokat. Igen, igen.
12: Amikor József Attilának nem adta Rebovics József az ösztöndíjat, vagy mondjuk Kosztolányi Dezsőnek annyi álneve van, a mai napig nem tudják annyi álneve van, mert az összes írását, mert mindent, amit megírt, ugye publicista volt, eljutott a 10 különböző helyre, különböző álneveken, és ebből élt, hogy ugyanazt a cikket 10 különböző folyóiratra lehozta, vagy különböző zsugújság, vagy nem tudom.
10: Igen.
12: Nagyon sok érdekes stratégia volt az a 20-as.
10: És a legendáriumba tartozók, ugye, amikor a kávéházban az egy menüért
12: az igen.
10: Írunk meg gyorsan egy valamit, szösszenetet, egy sketchet, a sok mindenkiről, Rejtőről is rengeteg ilyen maradt fel.
12: Igen.
10: De abszolút értjük, és hát akkor szurkolunk.
12: Így van.
10: Ha van bármi újdonság, akkor nyilván beszámolunk róla, most pedig akkor jó szervezkedést egyelőre, itt tart a dolog, és hát sok sikert mindenhez.
12: Köszönjük, rajta leszünk, egységben az erő.
11: Oké, köszönjük, hogy beszélgettünk, szervusz. Köszönjük, Ferenc, az Irodalmi Szakszervezet, az IRSZ sajtósával váltottunk pár szót.
13: Rádió Café. Van barátod.

0: Folytatódik a Millás reggeli Best of külön kiadása.
1: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
2: Millás reggeli.
3: Itt a nyár, süt a nap, hőkupola, 40 fok, napsütés, UV leégés. Erre próbálunk hasznos tanácsokat szolgáltatni, vagy ehhez, hogy hogyan kerüljük el mondjuk a leégést, mi történik a bőrünkkel, ha mégis megtörténik, mit tehetünk, hogy elkerüljük, mit tehetünk utána, és ebben fog nekünk segítségünkre lenni. Sági Stella immunológus, a Magyar Tudományi Éve tudományos nagykövete. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket!
5: No, kezdjük akkor rögtön az elején, hogy mi történik pontosan a bőrünkben, amikor leégünk. A leégés szó az jól mutatja, ami történik? Tehát tényleg égés?
3: Ránézésre
5: az... piros és fáj, tehát
3: igen.
4: Igen, a leégés az tényleg valódi égési sérülésnek számít, azonban fontos, hogy ezt nem a hő, hanem az ultraibolya sugárzás okozza, ezért sokszor inkább sugárzási égésnek nevezzük. Az UV sugárzás az károsítja a bőrsejtek, elsősorban a keratinocitáknak a DNS-ét, az UVB sugárzás az közvetlenül jellegzetes DNS károsodást hoz létre, míg az UVA jelentős részben inkább oxidatív stresszen keresztül károsítja a sejteket, bár a két mechanizmus nem teljesen választható szét egymástól. Röviden, a vörösség nem egyszerűen azt jelenti, hogy kicsit sokan voltunk a napon, hanem az, hogy a bőrben már ilyen sejtszintű és DNS szintű károsodás, valamint gyulladás alakult ki.
3: Ez lehet az alapja annak, hogy ugye szokták mondani, hogy a gyerekkori leégés a felnőtt korban sokkal komolyabb problémává fajulhat, akár rákos bőrelváltozáshoz is.
4: Igen. A gyerekkori és serdülőkori, ezt is szeretném kiemelni, túlzott UV expozíció különösen fontos kockázati tényező. A gyerekek bőre érzékenyebb, és ekkor, az ekkor elszenvedett, ahogy említettem, DNS károsodás. A sejteket, ezeket a DNS károsodásokat a sejtek akár évtizedeken keresztül hordozhatja. A WHO szerint az a gyerekkori leégések azok növelhetik a későbbi bőrdaganatok kockázatát, és a gyerekek, illetve ahogy mondtam, a serdülők különösen sérülékenyek az UV sugárzás káros hatásaival szemben. A legfontosabb üzenet nem a bűntudatkeltést, ezt szeretném kiemelni, hanem inkább a megelőzés, hogy a gyerekeknél a ruházat, a kalap és az árnyék az elsődleges, a fényvédő pedig ezeknek a kiegészítője természetesen.
5: Oké, de ha megtörtént a baj, akkor mit érdemes tenni?
4: Praktika is alkalmazható. Otthon általában az enyhe leégés kezelhető, amikor a bőr piros, meleg, érzékeny vagy enyhén fáj, de nincs nagy területű hullyagosodás, jelentős duzzadás. Ilyenkor általában ugye egy viszonylag gyorsan javul a helyzet. Jeget vagy fogyasztott jégakút nem szabad közvetlenül a bőrre tenni, ez nagyon fontos.
5: Tejföld?
3: Azt ki sem mertem mondani, azt hiszem, az már megdőlt ez a népi praktika.
4: Nem, a legegyszerűbb az illat és alkoholmentes hidratáló krémek, ez nagyon fontos, hogy illat és alkoholmentes legyen, mivel ugye ezek is akár képesek irritálni a már alapból sérült bőrt, tehát ezeket érdemes sokszor jól választani, inkább mint a drága ilyen After Sun termékek. A cél elsősorban ilyenkor a bőr hűtése, a bőr hidratálása, és természetesen az irritációnak a csökkentése. Például az aloe vera az rendkívül kellemesen hűsítheti és hidratálhatja a bőrt ilyenkor.
5: Mikor kell orvoshoz fordulni? Mert ez is egy jó kérdés, hogy kell-e leégéssel orvoshoz fordulni?
3: Hát, van-e olyan súlyos formát? Sült az ember, akkor
5: nem biztos, hoztam én már úgy is ilyet.
4: Igen, azért, hogyha ő súlyos, akkor mindenféleképpen érdemes, ahogy hurkásra sült az ember. Ha például nagy területen hólyagok jelennek meg, vagy jelentős duzzanat alakul ki erős vagy fokozódó fájdalom esetén, illetve a bőrtüneteken kívül a magaslás, hidegrázás, hányinger, hányás jelentkezik, szédülés, erős fejfájás, akár izomgörcs, gyengesség vagy ájulás lép fel, akár a kiszáradás jele is jelentkezhetnek. Ilyen esetben érdemes orvoshoz fordulni. A súlyos leégés az együtt járhat hőkimerüléssel vagy hőgutával is, ilyenkor zavartság, összeesés, eszméletzavar vagy nagyon magas testhőmérséklet esetén természetesen a sürgős ellátás, az orvos meglátogatása szükséges.
3: Hogyan kell jól védekezni, hogy a széles káján mozog a különböző faktorszámú kenőcsök tárháza, holott én azt gondolnám, most védekezek vagy nem? Tehát, hogyha igen, akkor fölkenem az 50-est, ha nem, akkor meg nem.
4: Igen, igen. A fényvédőt, először is amúgy szerintem azt is érdemes tisztázni, hogy az SPF az mit jelent, mert ugye nagyon sokan nincsenek ezzel tisztában, hogy látjuk, hogy rá van írva, hogy 30, 50, stb. Az SPF az azt jelenti, hogy a fényvédő használata mellett mennyivel nagyobb UV-dózis szükséges a leégés kialakulásához, mint a védelem nélkül. Tehát ez nem azt jelenti, hogy például egy 30-as SPF termék 30-szor annyi ideig lehet bizton, a 30-as SPF-fel 30-szor annyi ideig lehet napozni. A sugárzás intenzitása ugyanis nagyon függ a napszaktól, UV-indextől. Az SPF, ahogy említették, elég széles spektrumú, az UVB elleni védelmet jelenti. Az UVA elleni is érdemes azonban termékeket keresni, hiszen az is károsíthatja a DNS-t. A fényvédőt körülbelül 15 perccel a napra menetel előtt érdemes felvinni, majd kültéren tűzőnapon két óránként újra felvinni, újra kell kenni úszás, intenzív izzadás és törölközés után is. A vízálló elnevezés az sokszor azonban félrevezető lehet. A termékek legfeljebb egy ilyen 40 vagy 80 perc vízállóságra lehetnek alkalmasak.
3: Na most, egy nagyon fontos kérdés, bocsánat, én már jó barna vagyok most, az egy ilyen zsákutca, hogy elhiszem magamról, meg a bőrömről, hogy kialakult egy ilyen védelmi rendszer, és már nem kell kenegetni, vagy akármilyen barna az ember, ezt mindig kell fényvédőzni.
5: Ugyanitt akkor én hozzátenném, hogy a színes bőrűek is le tudnak égni?
3: Ez jó kérdés.
4: Ez egy nagyon gyakori tévhit, és köszönöm szépen, a barnulás valóban a bőr egyik védekező mechanizmusa, hiszen a melanin termelés fokozódik, ahogy a színes bőrűeknek is sokkal több a melaninja, azért sötétebb ugye az ő bőrük, hogy valamennyire megvédje a sejteket a további UV-károsodásról, viszont fontos tudni, hogy a barnaság kialakulás azt jelzi, hogy a bőrt már érte UV-sugárzás okozta károsodás. Ráadásul a barnaság csak nagyon korlátozott védelmet nyújt. Egy természetes barnaság nagyjából egy ilyen SPF 3-4-nek megfelelő védelmet jelent, ami messze nem elegendő. Tehát attól, hogy valaki könnyen barnul, vagy már barna alapból a bőre, ugyanúgy károsodhat a DNS-e, gyorsabban öregedhet is a bőre, és továbbra is fennáll a bőrrák kialakulásának kockázata, ezért a barna bőr nem jelenti azt, hogy nincs szükség fényvédelemre, legfeljebb az, hogy valamivel később ég le az illető.
5: Ha fényvédő ruházatot használunk, az alá is be kell kenni magunkat?
4: Itt arra gondolom, hogy...
5: Hát vannak ezek a napvédő pólók,
3: amivel lehet
5: napvédő
3: úszni,
5: sapkák.
3: Ilyen hosszú, jó.
5: Igen.
4: Általában nem, ha olyan ruhát viselünk, amely tényleg megfelelően takarja a bőrt, akkor az a legtöbb esetben elegendő védelmet nyújt, és nem szükséges alá fényvédő tenni. Persze nem minden ruha véd.
5: Fölé meg pláne, igen.
4: Igen, fölé, nem. De persze nem minden ruha véd egyformán. Egy sötét színű, sűrű szövésű póló sokkal jobban kiszűri az UV-sugarakat, mint egy vékony, világos, vagy esetleg nedves anyag, például egy fehér pamut póló, főleg a vizes már jóval több UV-sugárzást engedhet át.
5: Egy utolsó kérdés, felhős időben, vízben, árnyékban, autóban ülve le lehet égni?
4: Igen. Felhős időben igen. A felhők csökkenthetik az UV-sugárzás egy részét, de nem szűri ki teljesen. Az UV-szint felhős időben is magas lehet, ezért nem a hőmérsékletet vagy a napsütés láthatóságát érdemes figyelni, hanem az UV-indexet, amit már a legtöbb, akár a mobil időjárás előjelezés is már kiírja manapság az UV-indexet. Vízben is le lehet égni. A víz nem jelent megbízható védelmet, ráadásul a vízfelszín az visszaverheti magát az UV-sugárzást. A víz hűtő hatása miatt ugye ezt kevésbé érezzük, hogy a bőrünk már túl sok sugárzást kapott, közben pedig a fényvédő is lemosódhat. árnyékban is sajnos le lehet érni, ott is éghet UV-sugárzás. Az árnyék azonban jelentősen csökkenti a közvetlen sugárzást, de a szórt fényt, illetve a vízről, akár homokról, világos burkolatról visszaverődő UV-sugárzás továbbra is elérheti a bőrt. Az autóban a helyzet egy kicsit összetettebb. Az autóüveg az UVB sugárzás nagy részét általában ki szokta szűrni, ezért a csukott ablak mellett a klasszikus UVB domináns leégése az kevésbé valószínű, viszont az UVA az üveg típustól függően átjuthat, különösen az oldalsó ablakokon. Tehát az UV sugárzás nem lehet a melegből megítélni, itt az a tanulság, hanem az UV indexet kell nézni.
5: Oké. Szolárium, jó, rossz, kerülendő, támogatandó, tiltandó, tűrt?
3: Vagy ott is kenni kell?
4: Hát a szoláriumot nem tekinthető biztonságos barnulási módszernek. Sokan azért választják, mert azt gondolják, hogy mesterséges barnulás kevésbé káros, mint a napozás, de ez egyáltalán nem igaz. A szolárium elsősorban nagy dózisú UVA sugárzás bocsát ki. Ez valóban kevésbé okoz azonnali leégés, viszont sajnálatos módon ez a sugárzás, az UVA mélyebbre hatol a bőrben, gyorsítja a bőr öregedését, és továbbá ez is hozzájárulhat a DNS károsodásához, így növelheti a bőrrák kockázatát, köztük a melanóma kialakulását is.
5: Okay. Hát, nagyon hát szépen köszönjük. Mi szóltunk időben mindenkinek, talán nem később.
3: A védelem. Így van. Nagyon szépen köszönjük.
5: Köszönjük szépen.
4: Szép napot.
3: Sági Stella immunológussal, a Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövetével beszélgettünk.
2: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
7: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, T-Deni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Nem, ez nem élő műsor. Folytatódik a Millás reggeli Best of válogatás az elmúlt hét legjobb beszélgetéseivel.
1: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
2: Millás reggeli.
0: Sokat foglalkoztunk azzal, hogy a klímaváltozás kapcsán a szájos időszakokban és úgy általában mi az, ami egyre nehezebben megy, és azt lehet olvasni, hogy összesen csak nem 1 millió hektárnyi szántóföldön kellene megváltoztatni a művelési ágat, vagy a módot az alföldön. Legalábbis egy friss kutatás ezt mondja. Ilyen kiterjedésű tájhasználatváltás már érdemben javíthatná a vízháztartást, és mérsékelhetné a sorozatossá és katasztrofálissá váló aszályokat, vagy aszálykárokat is. Erről beszélgetünk Pinke Zsolttal, az ELTE TTK természetföldrajzi tanszék tudományos főmunkatársával. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
9: Jó reggelt kívánok, szervusztok! Annyit szeretnék csak pontosítani, hogy a Talajtani Kutatóintézetben dolgozom.
0: Bocsánat.
9: Most már.
0: Oké.
9: Okay. Nem, semmi gond, csak hát nyilván ezt követni kell tudni, de hát ez majd kapcsolódik a későbbi témáinkhoz.
0: Abszolút.
10: Kezdjük azzal, hogy ez egy nagyon sokkoló ez a szám, hogy 1 millió hektárnyi szántóföldön kellene megváltoztatni Magyarországon a művelési ágat. Ez százalékosan mennyi? Mennyi a teljes szántóföld?
9: Hát ugye az alföldről beszélünk csak ebben az 1 millió hektáros keretben. Ez nagyjából az alföldi szántóföldi állománynak fele, majdnem a fele.
10: Tehát egy drasztikus, radikális, tehát teljesen át kell alakítani a mezőgazdaságot, a magyar mezőgazdaságot.
9: Nagyon-nagyon át kellene gondolni, így van.
10: Na akkor hogyan csináljuk? Milyen esélyeink vannak? Mit lehet tenni? Mire jutott ez a kutatás?
9: Én egy kicsit ellépnék a kutatásra magától, mert itt azért nagyon sok technikai szám van, ami szerintem fárasztja hétfő reggel 9 órakor a hallgatót is, benneteket is, meg valójában engem is. Szerintem egy kicsit hátrébb kellene lépnünk, és mondjuk egy olyat mondani, hogy a tudásról beszélni általában, mert szerintem ez a kulcsa annak, hogy egy ilyen léptékű, te is említetted, hogy ez valójában gyökeres változás jelent az alföld földhasználati rendszerében. Sikeresen meg lehessen lépni, jó irányba lehessen meglépni, jó dinamikával, stb. Tehát ennek az egésznek a hátterében, a sikeres alkalmazkodás hátterében a tudás áll szerintem. De nem csak az én véleményem ez. Könyvtárnyi szakirodalom szól arról, hogy amikor nagy válságok érkeznek, jelentős léptékű változásokra van szükség. A sikeres alkalmazás, a jó stratégiaválasztás kulcsa a jól felépített tudás. És hát ennek egyrészt az akadémiai szektorban előállított vagy előállítható tudásra van szükség, tehát erre utalok. És ezt a tudáskészletet kell eljuttatni a társadalom legszélesebb rétegeihez, de...
0: Hát akkor ez nem is egy egyszerű tudástranszfer, tehát hogy itt arról van szó, hogy mint minden ilyen klímahelyzet, aszály, apadó Duna, apadó Tisza, mélyülő meder, stb. Hát rengeteget beszélünk ezekről, ugye vízhiány, talajvízhiány, stb. Tehát akkor ezt a tudást eljutatjuk, oké, a szélesebb közönséghez, de attól még ez a helyzet nem fog megváltozni, vagy igen?
9: Igen, de itt arról is van szó, hogy másik irányú tudástranszferekre is szükség van. Tehát valójában nem látjuk azt, hogy mi van az emberek fejében és lelkében, milyen motivumaik vannak. Azt kell látnunk, hogy ahhoz, hogy egy társadalom átállítsa magát egyik irányból a másikra, ahhoz egy nagy közös tudást kell felépíteni, amiben... Hogy mondjam, tehát a sokféle irányból, például az akadémiai szektorból, de az egyének részéről érkező tudásokból, intenzív tudásátadásokon keresztül, iterációs megoldásokkal egy felkészült társadalmat és egy felkészült csapatot lehet építeni. Valójában a környezetszociológiai irodalomban ennek tényleg könyvtárnyi.
0: És ez, Zsolt, ahhoz kell ez az egész, hogy meg tudjunk változni a szokásainkban? Vagy hogy meg tudjuk érteni, hogy miért van szükség változásra?
9: Hát igen, tehát hogy megértsük azt, hogy mik az okok, rálássunk arra, hogy eddig miért csináltuk azt, amit csináltunk, belássuk azt, hogy jó, oké, eddig ment, vagy nem ment, de most már biztos, hogy nem. Tehát a belátásra is szükség van. A kormánykerék elfordításának a képességére van szükség. tehát motivumokra van szükség. Ezt tudás nélkül nem tudjuk felépíteni.
0: Aha, értem.
9: Különben elitvezérelt, ilyen felülről oktroját, nem tudom, hogy megoldásokban fogunk szenvedni, amikkel a társadalom egy jelentős része ellen fog állni.
0: Igen, értem.
9: Nem fog átvenni, megfúrja, úgy érzi, hogy őt kihagyják, és különben a mai magyar alföld jelenlegi, hogy mondjam, válságos helyzetének az egyik fő oka, hogy mindig elitvezérelt és szűk döntéshozói csoportok határozták meg az irányt, merre van előre. Ezzel szakítani kell.
10: Hát hogy lehetne másképp? Tehát majd legmagasabb szinten nyilván eldöntik a politikusok, hogy milyen legyen az új vízlevezetési rendszer, vagy vízmegtartási rendszer, a mezőgazdaságban a támogatási rendszer, amivel majd befolyásolják, hogy hol és ki mit fog termeszteni, hát ez hogy lehet másképp csinálni?
9: Akkor ez bukta lesz.
10: Jó, hogy ezt lehet másképp?
9: Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy iszonyatos méretű kerekasztalokat kell mindenhova vinni magunkkal, parzsebünkben, és állandóan kerekasztalok mellett ücsörögni és dumálni, és a tudásnak a transferét, a flowját folyamatosan fenntartani.
0: Hát amit mondasz, az sok mindenkiben azt fogja kiváltani, hogy oké, de csak beszélni róla, inkább cselekedni kell, hát itt most már most késő.
9: Hát lehet kapkodni. Én nagyon tehát hogyha végignéztek a munkásságomon, évtizedek óta azt sürgetem, hogy lépni kellene, de a lépés, a cselekvés előtt a tervezés rendkívül fontos dolog. Tehát egy sikeres stratégiai váltás kulcsa a megalapozott, jól felkészült tervezési szakasz.
10: Na most ebben sehol nem állunk még, vagy azért voltak tervek, csak nem csináltuk meg?
9: Hát a seholnál minimálisan több, tehát előrébb tartunk, de nem sokkal. Uh-huh. Nem sokkal. Egyszerűen azért, mert alapvető tudásaink hiányoznak. Mondjak példát?
0: Igen, légy szíves.
9: Tehát azt mondjuk, hogy a szántóföldi növénytermesztés, ugye így vezettétek fel, az alföld felén kuka, és ehelyett valami más kell csinálni. És szétteszi a kezét a gazdálkodó, vagy az agrár szektor prominensei, és mit csináljunk helyette?
10: Hát erre lennénk mi is kíváncsiak.
9: Igen, és akkor kinyitom különben tényleg az agrár szektor vezető, beszélő fejeinek a beszélgetését, podcastjait, és arról megy a gondolkodás, hogy akkor kukorica helyett cirkot kellene vetni, mert hogy azt láttuk, és nem tudom én milyen, tehát nincsen meg az a tudás a fejünkben, hogy milyen termékpályákat kellene választani.
0: Uh-huh. Itt most azt mondják, akkor... Bocsánat, igen.

0: Magyarországon ezzel a vízvízatartás, vízpolitika, stb. Kérdésekkel foglalkozik 4 kutatási műhely összesen. Olyan költségvetésből, amiből szerintem a ti stúdiótokat nem lehetne egy éven keresztül fenntartani.
1: Ó, ezt, nagy, ezt látni, nagyon olcsón fenntartható stúdióban.
2: De értjük.
0: Nem tudod elképzelni, hogy hány forintokért kutatnak tényleg nemzetközi kitekintésben is elsőrangú szakemberek, papénzekért, és iszonyú limitált létszámban. Tehát, hogy ezen valami olyan mértékben drasztikusan kellene változtatni, nagyjából egy augusztus 20-ai tűzi játék költségvetéséből csodákat lehetne csinálni ezen a területen. De akkor a konkrét példa, jó?
1: Igen, jöjjenek.
0: Mély terület, gyenge adottságú szántóföld, most gabonát termel rajta, vagy olajos magvat, és akkor hogyan lehetne itt izélni, kilépni? A gondolkodás első számú irányának kell lenni ilyen esetben egy win-win helyzetnek a feltárása. Tehát ahol az, aki belekényszerült abba, hogy változtasson, az még ha fogcsikorgatni is, de belátja azt, hogy a végén jobban jöhet ki, mint amiben most van. És a másik oldalon a társadalom, aki különben ezt az átállást megfinanszírozza, és úgy érezze, hogy jobban jöjjön ki. És akkor itt van egy mélyen fekvő, gyenge talajú szántóföld, gabona olajos mag helyett mondjuk menjen át egy extenzív takarmánytermelésre, tehát legyen belőle egy legelő, és ez különben tökéletesen összehangolható a vízi szatartással. A takarmány előállítás bázisát azért indokolt emelni, mert a hazai állattenyésztés egyik legfontosabb probléma, hogy drága és kevés a hazai takarmány. Az időszakos vízvisszatartással a gazdálkodó megemeli a saját takarmányhozamait, másrészt a közeli földek hozamait is javítja, harmadrészt a szélesebb társadalom számára is szolgáltatást nyújt. És akkor itt arról beszélünk, hogy egy földterületen nem csak árut termelünk, a jelenlegi magas költségek mellett, extenzív kisebb költségek mellett, tehát nem biztos különben, hogy a farm marginja az jelentősen romlik, jövedelmezősen biztos, hogy romlik, és még olyan ökoszisztéma szolgáltatásokat is előállít, ami a környezetében, a közeli környezetében, vagy az egész társadalom számára kézzelfogható haszon, és ilyenkor, aki ilyen, hogy mondjam, szolgáltatásokat nyújt a közösség számára, ezeknek a szolgáltatásoknak az értékéből részesedni jogosul. És ilyen szolgáltatás például az, hogyha árvízvédelmi beruházási költségeket és fenntartási költségeket, ő megsporol a társadalom számára azzal, hogy oda betárol, mit tudom én, a hektáronként hány 10 000 köbméter vizet. Uh-huh. Stim?
2: Igen, abszolút értjük. Csak erre szoktak jönni azok a hangok, főleg a gazdálkodóktól, hogy na tessék, akkor megint a kutatók kitaláltak valamit az elefántcsontoronyban, valójában agrárium ellenesek, és azt akarják, hogy abba hagyjuk azt, amit már generációk óta csinálunk.
1: Az érdekelne még engem, hogy amikor ilyeneket tervezik.
2: Persze,
0: tehát azzal kezdtem, hogy nem vontuk ki a területet a termelő, árutermelő szektorból, azt mondtuk csak, hogy ne értelmetlenül és veszteségesen olajos magvakat vagy gabonát termeljél, hanem termeljél nyereségesen takarmány, kisebb költségek, kisebb kockázat, és feltehetően nem jelentősen romló jövedelmezőség mellett, és még pakoljunk a zsebedbe azért cserébe pénzt, mi társadalom, hogy nekünk szolgáltatásokat nyújt az ökoszisztéma szolgáltatásokat.
1: Oké. Hogyan tervezzünk, tehát feltételezhetjük azt, hogy most majd valami megváltozik, nagyobb odafigyelés lesz, ráébredtünk állami szinten is a problémára, tehát ha nem is, legalább a víz elvezetés problémáját megoldjuk, legalább a víz megtartás terén előbbre lépünk, és az elsivatagosodás megáll, vagy pedig azt nem tudjuk, hogy ez hogy lesz, és ettől függetlenül kell most átterveznünk a mezőgazdaságot. Vagy számíthatunk arra, hogy a jelenlegi helyzet az nagyjából már nem lesz rosszabb, mert most már erre nagyobb odafigyelés lesz, illetve egyáltalán a tervezésbe

0: Mennyire vehetjük figyelembe azt, hogy hogy a vízmegtartás ügyben mi fog történni az elmúlt, vagy a következő évtizedben például?
1: Világos, de visszadobtad a labdát oda, ahonnan elindultunk. Tehát egy iszonyú, komplikált, összetett, nagyon széles társadalmi rétegeket és az egész nemzetgazdasági büdzsét érintő döntés sorozatról sok éves, évtizedes kitekintésben kell gondolkozunk.
0: Ezelőtt állunk most, igen.
1: Így van, sőt már benne vagyunk, mert ugye reakciók vannak, kapkodás van, és azt mondjuk, hogy hát akkor menjünk előre, de nem tudjuk, hogy merre van előre. Nem tudjuk. Tehát nem tudjuk azt, hogy a váltó növényeknek, tehát amit most elmondtam, abból egy gyönyörű történet hiányzik. Nem tudjuk azt, hogy mennyivel változnak a fűhozamok, ha vizet tartunk rajta vissza. Senki nem foglalkozott ezzel. Senki. Nem tudjuk megmondani a gazdálkodónak, hogy barátom, ha te most, amelyen kukorica helyett, ilyen takarmánynövény, olyan takarmánynövényet, és a te területednek a harmadán bízál, annak milyen peremi hatásai vannak, milyen hozamnövekedése számíthat. Nem foglalkozott ezzel senki. Tehát az alapvető tudásaink, ahhoz, hogy kockás papíron egy farmer le tudja vezetni magának, hogy miben fogok lépni, és ez mivel jár, és milyen hozamokkal, nem tudjuk megmondani.
2: Stimmel. Ami nem jó. Nem, csak azt akartam mondani, ami nagyon nem jó, hiszen pont erre lenne szükség, hogy felhívtad a figyelmet.
0: Hát nagyon nehéz innen akkor tovább haladni, vagy mi lenne itt az optimális sorrend, hogy akkor...
1: Tudásba önteni a pénz. Önteni bele a pénz. Nem azt mondom, hogy ész nélkül, de beszélgettem egyszer egy idős, nagyon nagy tekintélyű svájci kollégával, aki a svájci alapnak az egyik meghatározó figurája volt akkoriban, most már szerintem nyugdíjas. És kérdeztem tőle, hogy ez miért van, hogy a svájciak ilyen tényleg látszólag ész nélkül öntik bele a pénz alapkutatás. És azt mondta, hogy figyelj, bébi, azért, mert 100-ból, ha egy bejön, abból lesz nekünk egy olyan gyógyszergyárunk, ami megtermeli azt a hasznot, azt a vagy előállított értéket, mint amire te kis 10 milliós közösséged egy évben számítva. Tehát egyetlen egy. Oké?
2: Okay? Igen, abszolút igen. Átjött az üzenet. Tehát, én azt javasolnám, hogy most be kell rekesztenünk, mert lejárt az idő sajnos, vagy nagyon érdekes, amiről szó van, hogy aki a teljes tanulmányt el szeretné olvasni, az megteheti, majd el is mondom, hogy hol lehet megtalálni, de hogy én értem, amit, tehát megértettem, eljutottunk idáig.
1: Önteni kell a tudás előállításába a pénz, és nem kell sajnálni azt, hogyha 10-ből 9 kuka, ha egy bejön, ha egy valójában szignifikáns eredményt mutat, már full nyerőben vagyunk.
2: Okay. Jó, nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük szépen. Szervusz, szép napot.
2: Tinke Zsolt, a Hunren Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének a kutatója, és társai a Geography and Sustainability című folyóiratban közölték ezt a tanulmányt. Egyébként, hogyha beírjátok ezt, hogy Tinke Zsolt tanulmány Talajtani Intézet, meg fogjátok találni a keresőben, aminek abszolút az a kifutója, vagy összefoglaló egy mondata, hogy a tudást azt nagyon-nagyon alaposan meg kell, még meg kell dobni, hogy legyen minden szinten, és a tudás transfer létrejöjjön.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti híd lábánál. Jöjj és légy része a Minőségi Zenét Kedvelők közösségének. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Zárva lesz a legtöbb üzlet augusztus 20-án. Munkába állt az új köztársasági elnök. Tároljuk megfelelően gyógyszereinket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva vannak a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz, a posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg az államfői tisztségre. Feladatait és jogköreit mostantól teljes körűen gyakorolja. A Sándor palotában Forsthofer Ágnes házelnökkel egyeztetett a hivatal átvételéről, majd találkozott a munkatársakkal. Baka András a rendszerváltás utáni 8. köztársasági elnök. Letartóztattak egy férfit, aki volt felesége megölésével fenyegetőzött egy gyermekvédelmi ügy miatt. A gyanú szerint felhívott egy gödöllői gyermekjóléti központot és közölte, ha szeptemberig nem születik döntés a lánya ügyében, végez az asszonnyal. Követelését és fenyegetését később megismételte. A férfi beismertetett tét, de azt állította, hogy szavait nem gondolta komolyan. A rendőrség terrorfenyegetés miatt indított eljárást ellene. Letartóztatását elrendelték, a döntés azonban a fellebbezés miatt még nem végleges. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
6: magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
5: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
7: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
3: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
7: Millás reggeli.
3: Kiengedjük a szellemet a palackból.
8: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
7: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
3: Millás reggeli.
9: Ez a szúnyogírtás egy nagyon kényes terület, ugye, mert nehéz leválogatni az írtáskor, hogy csak a szúnyogessék áldozatul, és hát pont ez a baj a kémiai írtással.
10: Hát meg ugye, megy a vita, hogy ez kell, nem kell ezzel a módszerrel, nem ezzel a módszerrel, mit mond a tudomány?
9: Miért nem eszi meg a béka, igen, mint hogy mi beleavatkozunk.
10: Szóval... Egyetem minek van szúnyog a világon, ugye már ilyen véleményeket, igen, is lehetett hallani. Úgyhogy nézzük meg, hogy a tudomány mit mond erre. Jó ez a kémiai szúnyoggyérítés, ahogy hívják. Dr. Garamszegi László Zsolttal fogunk beszélgetni erről, a Hunren Ökológiai Kutatóposzt Központ Szúnyogmonitor munkacsoportjának a vezetője. Ő, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!
10: No, az első, hogy miért került a fókuszba ez a téma, amire a tudomány megpróbált választ találni?
11: Ez a téma már a régen fókuszban van, de ami látványos, hogy van egy társadalmi érdeklődés a kérdés iránt. Egyre tudatosabban élnek az emberek a környezet iránt, és a kémiai gyérítéssel kapcsolatban mindig is tudott volt, hogy nem csak a célszervezetek, tehát nem csak a csípőszúnyogok alatt, hanem sok más hasznos repülő rovarra. Volt egy ilyen mondás a köztudatban, ami mindenkit foglalkoztatott, de igazából a mai gyérítési gyakorlatot igazított kísérletes vizsgálat nem volt. Tehát nem volt olyan referencia tanulmány, ami alapján ki lehet mondani, hogy pontosan milyen mértékben hat ez a ma alkalmazott módszer a csípőszúnyogokra, és milyen mértékben hat más beporzó rovarokra. Szóval ezt a hiánypótlást akartuk elvégezni a mi tanulmányunkban.
10: Hogy lehet ezt vizsgálni? Egyáltalán milyen szer az, amit ilyen kémiai szúnyogírtó szerként használnak, és hogy lehet vizsgálni ezt, hogy akkor most hogy hat a szúnyogokra, és hogy hat egyéb rovarokra? Milyen módszertant választottak?
11: Hát a módszertant azt nem mi választottuk, tehát az a lényeg, hogy a gyakorlatban használt módszert kövessük le, tehát amit a szúnyogírtó cégek csináltak, mi azután mentünk, tehát erre fűztünk föl egy kísérletes megközelítést, tehát gyakorlatilag próbáltuk úgy kontrollálni, hogy egy kémcsőben végeznénk a kísérletet. Ennek a lényege az, hogy ami nagyon fontos, hogy a szúnyoggyérítés előtt, tehát amikor az autó végig megy, az előtti napon végeztünk egy nulla időpontos felmérés, tehát hogy tudjuk mihez viszonyítani, hogy mennyi volt az írtás előtt a szúnyogok és a más rovarok mennyisége. Tehát ezt elvégeztük, utána megvártuk, míg elmegy az autó, hát nyilván ezt időben kontrolláltuk, hogy pont 24 órás mintavételezéseket csináltuk, és ugyanezt megcsináltuk. Tehát minden terület, minden kiválasztott helyen önmagához tudtuk viszonyítani a helyzetet, hogy az autó előtt mennyi volt a bizonyos rovarok mennyisége, és az autó után mennyi volt. És akkor ebből nagyon szépen kirajzolódott, hogy a csípőszúnyogok egyetszáma hogyan csökkent le, meg hogyan csökkent le a más rovarok egyetszáma.
10: Mit lehet mondani, hogy, mert ugye ez az örök vita, hogy kémiai gyérítés szúnyogokra lőnek, és hogy vajon mennyire károsítja az egyéb beporzó rovarokat, például amiknek a száma amúgy is csökken, és azokat nem szeretnénk tovább gyéríteni.
11: Hát az egyik fontos eredményünk az volt, mert volt egy ilyen vita is, hogy ugye vannak ezek az invazív csípőszúnyogok, és az ő életmódjukból fakadóan azt lehetett sejteni, hogy rájuk nem is hat ez az alkalmazott módszer, mert hogy ők házak körül védett helyeken, tehát ilyen elbújt helyeken vannak, egész nap aktívak, tehát volt egy ilyen sejtés, hogy rájuk nem is hat a kémiai szúnyoggyérítés, úgyhogy ezt is külön vizsgáltuk, és azért azt el tudtuk bizonyítani, hogy ugyanúgy hat az invazív fajokra, mint az őshonos fajokra, tehát azért el lehet mondani, hogy mondjuk egy nagyobb járványügyi helyzetben, hogyha az invazív fajok ellen akarunk határozottan fellépni, akkor az a kémiai módszer az egy olyan módszer, amihez lehet nyúlni egy ilyen vészhelyzeti forgatók alatt.
10: Okay.
11: Tehát ez volt az egyik szerintem fontos eredményünk. A másik pedig az, hogy nagyon sok nem célszervezet, tehát más repülő rovarok egyetszáma is drasztikusan lecsökkent. Tehát mondjuk a szúnyogoknál kimutattuk, hogy 60%-os az egyetszám csökkenés, és ugyanilyen egyetszám csökkenést tudtuk kimutatni például a kis és középtermetű rovarok közösségeiben, és kifejezetten figyeltük például a beporzókat is, ott is egy drasztikus egyetszámcsökkenést találtuk.
10: Az is egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mennyire hatásos ez a módszer, ugye, ahogy említette is, megy egy autó, permetez, hát gondolom a közel az autóhoz a 45%-nál jobban gyéríti a szúnyogokat és egyéb beporzókat.
9: Hát nálunk volt ilyen, és a világon semmit nem érzek a teraszon. Tehát amit te mondasz, lehet, hogy az utcán meg a sövényem alatt ott valamit okozott, de belül a kert belsejében nem nagyon történt semmilyen változás.
11: Ezt is kimértük, ugyanis mértük, hogy a különböző csapdák a különböző távolságra voltak az autónak az útjától, és nem tudtunk kimutatni egy távolság hatást. Hát mondjuk 100 méteren belülről beszélek, aha, tehát ami 25 méteren 25 méter közel volt az autóhoz, ott ugyanakkora egyetszámcsökkenést találtunk, aha, mint ami 100 méterre volt. Tehát ilyen felbontásban nem találtunk különbséget. Hát ami a kémiai írtásról általában tudni kell, hogy az egy pillanatszeri írtás, és csak a felnőtt egyedek populációjára hat. Tehát ami ott van, akkor abban mondjuk lehet egy 60%-os egyetszám csökkenést elérni átlagban, viszont ez egy 2-3 nap múlva ez normalizálódhat, ugye mert a kifejlődő lárvákból otthodik a populáció. Tehát ez egy nem egy stabil kontrollmechanizmus, tehát ez egy tűzoltásszerű írtási technológia.
10: És nem is tűnik fenntarthatónak tekintve, hogy más, igen, rovarokra is kedvezőt.
9: Mi az, ami ennél jobb? Vannak ilyen lárvákra célzó, tehát hogy
10: az úgynevezett biológiai gyérítés.
9: Úgynevezett biológiai gyérítés, igen, az hatékonyabb, mindenhol használható-e?
10: Esetleg ezt mértéke?
11: Nem, azzal is szeretnénk foglalkozni, ez van a listánkon. A biológiai, az nyilván ökológiai szempontból, hogyha az jól van alkalmazva, akkor az annyiból hasznosabb, hogy ez kifejezetten, hát nem teljesen, de azért sokkal célra törőbb a csípőszúnyogok ellen, és ezek a lárvákra hatnak, tehát itt hosszabb távú hatásokat el lehet érni, hogyha jól van alkalmazva. De itt nagyon nagy hangsúly van azon, hogy jól van alkalmazva. Tehát itt is nagyon fontos, hogy milyen lárva stádiumba írtunk, a megfelelő élőhelyekre eljuttatjuk-e a szert. Tehát itt vannak olyan logisztikai kényszerek, amik nem könnyítik meg az azonnali váltást. Tehát ez egy hosszú távú technológiai váltás, alkalmazkodás kell ehhez, mert ez kell egy bizonyos fokú felkészültség, és mondom, logisztikailag ez egy sokkal bonyolultabb történet. Ami nagyon tudna lendíteni a dolgon, az az, hogyha a lakosságot meg tudnánk győzni abban, hogy ők is részt vegyenek az írtásban. Főként azért, mert ezek az inváziós fajok, ezek kertekben, kisebb víztestekben tenyésznek, és ezekre a helyekre a leghatékonyabban maguk a lakosok tudnák eljuttatni az írtószert. Tehát léteznek ilyen tabletták, amiket be lehetne vezetni.
9: Igen, nekem nagy dilemmám, hogy egyszerre gyűjteném az esővizet, de azt is látom, hogy abban remekül és jól érzik magukat a szúnyoglárvák, hogy ezt hogy lehet feloldani. Már hallottam, hogy csalánt kell beletenni a vízbe, és akkor az majd...
10: De vannak tényleg tabletták, én láttam ilyen tablettát is már.
9: Aha, azok hatásosak lehetnek?
11: Azok igen, de abból sem mindegy, melyiket használjuk, mert annak is lehetnek környezeti káros hatások. Tehát vannak olyan tabletták, amik mondjuk így az ízeltlábúak egyet fejlődésébe avatkozik be. Tehát ha én azt bedobom az esővízbe, és utána azt meg öntözésre használom, akkor a talajban lévő ízeltlábúakat is befolyásolom. Tehát vannak olyan írtószerek, ami a biológiai gyérítésnek is az alapja, ez a bakteriális toxin, hogyha ezt beledobáljuk az esővízbe, akkor az nyugodtan használható öntözésre. De ugyanígy hasznos, hogyha az esővízet letakarjuk, tehát hogy fizikai védelemmel megakadályozzuk, hogy tojást rakjanak a szúnyogok ezekbe. Tehát értem a kihívást, de egy kicsit tudatosabban, megfelelő felkészültséggel ezeket lehet kezdeni. A lényeg az, hogy ezzel kezdjünk el foglalkozni, szomszédainkkal is beszéljünk, és hogyha pár éven belül sikerül meggyőzni egymást, akkor ezzel szerintem hatást lehet elérni.
10: Oké, nagyon szépen köszönjük az információt, és további sok sikert kívánunk a szúnyog monitor munkacsoportnak is.
11: Nagyon szépen köszönjük, ennek szép napot.
10: Köszönjük, szép napot.
9: Minden jó. Dr. Örömszegi László Zsolttal, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor munkacsoportjának vezetőjével beszélgetünk, és milyen jó ötleteket kapok, hallott szúnyoghálót az esővízgyűjtő tetejére. Ez magamtól eszembe se jutott.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Ez a Millás reggeli Best of válogatása. Folytatjuk műsorunkat.
1: Lehet egy kérdésem?
2: Már meg is volt.
1: Millás reggeli.
3: Itt van velünk a vonalban Katona Csaba történész. Jó reggelt, szia!
4: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
5: Tényleg itt van, szia, jó reggelt!
4: Megcsináltuk!
5: Meg!
3: Nagy nehezen összehoztuk valamennyire.
5: Az interrubán kapcsolat létezett.
3: Na, Csaba, nagyon érdekes történet, ami körülbelül 140 évvel ezelőtt indult Jászárok szálláson. Miről van szó?
4: Hát még messzebb is mehetünk. 1645-ben egy Mozart Pál nevű úri ember nemességet kapott. Nyitrán volt ő honos az akkori magyar uralkodótól, és 1905-ben pedig egy másik úriember, akit úgy hívtak, hogy Mozart Elemérő, Kiskunfélegyházáról származott, Kiskunfélegyháza első polgármesterének volt a leszármazottja, kijárta eme nemesség megerősítéséget a jászsági, kunsági és budapesti mozárok számára. Életem egyik első kutatása volt, egyébek mellett ekkor kezdtem történésznek érezni magam, amikor utána mentem a család múltjának, mert hogy a nagymamám ebből a familiából származott, és a jászárok szállási előnevet viselték. A nyomozásnak az lett a vége, hogy kiderült, hogy a 1645-ben nemességet kapott Mozart család kihalt, és a 1905-ben a nemesség megerősítését kiharcoló Mozart család egy teljesen másik Mozart család. Hát nem nyertem meg a népszerűségi versenyt a idősebb családtagok körébe, de ettől még szerintem van egy másik vetülete. Mozart Lajos jászárokszállási ügyvéd, akiként nem volt hollandó használni a nemességet, mert akkor elvesztette volna a törzsökös jászármazását, már pedig a lokális helyszínen a sokkal fontosabb, mint valamiféle érdektelen, és egyébként már semmilyen nem járon jogilag nem létező nemesség, építetett házat jászárokszállás, valamikor a 1800-as évek vége. És hát én ebben a házban töltöttem minden létező gyerekkorom nyaramat, aminek a háttere pedig az, hogy jön a dédapám, aki rendes tekintetes úr volt, ebben bizonyos Mozart Lajos testvérének a fia, Mozart Sándor úr, rendes gentri módjára a gazdasági világválság idején főbe is lőtte magát, de hát a tömeg a háza család kezén maradt. Na, 1945 után természetesen nem. Két önálló lakásra osztották, sőt többre, de nem kellett mindenhonnan kiköltöznünk, és aztán édesapám meg az unokatestvére 70-es években visszavásárolták magántulajdonba. Így tölthettem én ott a gyerekkorom nyaraimat, hát igazából a kamaszkori nyaraimat is. És hát az egyik fel az a mai napig, a családunk birtokában van, hál' Istennek, még édesapám és édesanyám is él. A másik fele pedig az, aminek nekem terveim vannak.
3: Na, mik a tervek?
4: A tervek pedig azok, hogy szeretném megvenni a unokatestvéreimtől ezt a másik részt, mert hogy ők is Magyarországban képzelik el a jövőjüket. És itt én szeretnék nyitni ebben egy közösségi teret, aminek az lenne a háttere, hogy...
5: Pont a háttérben
4: adott. Mozárszalonnak nevezném el. Ide rövőre tartanak. Ugye...
3: Jó.
4: Nagyon szeretnék egy olyan polgári szalont nyitni, amelyik egyetlen dologról szólna, hogy itt egy ilyen kulturális rendezvény tér legyen, ahol időre valamiféle levényt tudunk adni.
3: Csaba, ez nagyon jó terv, a Mozart szalon terve, és erre indítottál egy közösségi adományozó oldalt, tehát közösségi finanszírozásból szeretnéd ezt létrehozni a whydonate.com oldalon, ugye?
4: Így van, és ennek az egyetlen oka az az, hogy én ezt megvásárolni saját magam nem tudom, tehát a közösség segítségével tudom ezt végrehajtani, viszont ha a közösség segítségével hajtom végre, akkor csak egyetlen módon képzelhető el, ha a közösségi is lesz olyan értelem pedig, hogy itt közösségi teret nyitok. Így módon tehát szeretném valamilyen módon viszonozni mindazok segítségét, akik úgy látják, hogy ebben van valamiféle fantázia.
3: Oké, tehát a Mozart szalon létrehozása a cél, és a közösség segítsége az mit jelent? Lehet pár ezer forinttal beszállni, és
4: bármennyivel hiszen a cél az, hogy én a vételárat összerakjam, nyilván ebbe én is beszállok, mert a legkülönfélebb úton módon igyekszem elősegíteni ezt, de hogyha valaki úgy gondolja, hogy csak 500 forinttal tudja támogatni, sok kicsi sokra megy.
3: Ez így van. És akkor a közösségnek a bevonása, vagy a közösségi tér, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy mondjuk te ott előadást tartasz, vagy kulturális...
4: Előadás, beszélgetés, művészeti előadás. Lényeg az, hogy egy olyan rendezvényteret szeretnék, ahol nyilván a lokális, illetve az országok értékek mentén beszélgetnénk, és megpróbálnák egy kicsit ezt a polgári viselkedés formát visszacsempészni, közéleti, művészeti, társadalmi kérdések mentén.
3: Kiváló ötlet szerintem.
5: Abszolút.
3: Az arra gondoltam egyébként, hogy a te érdeklődési körödnek megfelelően is lehet ezt a helyet hasznosítani, a kultúrást. Tehát nyilván a történelem, irodalom az adja magát, és meg lehet olyan előadókat hívni, vagy pedig olyan műfordítókat, költőket, írókat, történészeket, akik hát mind arról beszélnek, amiről te és a kollégáid beszéltetek itt a Mesél a múlt rovatunkban, de én tovább mennék még egy picit. Lehet itt gasztronómiai jellegű érdekességeket is, ugye? Mert ugye ahhoz is bőven van kötődésed.
4: Van bizony, tehát ugye a társadalom művelődés történet, gasztronómia történet, politika történet, mindez előkerülhetne, és pontosan az volna a cél, hogy ide meghívni embereket, akikkel egy inspiráló beszélgetést el lehetne indítani, aminek a nyomán mindenki megfogalmazhatná maga véleményét. Hát ha emellé esetleg lehet kóstolgatni finom ételt, finom italt, az viszont senkinek nem okoz fájdalmat, és azt gondolom, hogy ez is a polgári létrésze.
3: Csaba, mi ezt kiválónak tartjuk, így van, és támogatjuk is, úgyhogy majd a donate oldalt, ezt a közösségi finanszírozási oldalt a Jászárok szállási Mozart-szalon tervére megosztjuk a Millás reggeli Facebook oldalán.
4: Nagyon-nagyon
3: és
4: szépen,
3: Viber
4: köszönöm.
3: Oldalán, és szurkolunk, hogy összejöjjön ez az egész, mert azt gondolom, hogy ez egy méltó helyszín lenne mind ahhoz, hogy a Mesél a múlt az így kiköltözzön az éterből, és így fizikailag manifestálódjon Jászárok.
5: Az éterből az ételbe.
4: Na most egy mások, ez kérdés, nem kérdés, hogy ott tartunk kihelyezett Millás reggelit.
5: Igen, így van, már fenyők rá fogunkat, úgyhogy megpörgetjük ezt az adományozást.
4: Köszönöm.
5: Mi köszönjük, Csaba, hogy beszámolhattunk erről, és hát persze kísérjük a projektet, és próbáljuk egyengetni az útját.
4: És rövid időn belül beszámolok, köszönöm szépen, és természetesen mindenkinek, aki hozzájárul.
5: Szép napot, szervusz! Katona Csaba történésszel beszélgettünk egy izgalmas kezdeményezésről, egy 140 éves ház járokszállási ház gyakorlatilag közösségi finanszírozásban történő megvétele, rendbehozatala, hogy létrejöjjön egy kulturális szalon.
1: Rádió Café. Van barátod.
2: I said, are you gonna be my girl?

0: műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ez továbbra is a Millás Best Of, folytatjuk a válogatást heti műsorainkból.
5: Egy szónak is, száz a vége.
0: Millás reggeli.
4: Arról fogunk beszélgetni, hogy mi zajlik az elektromos autók piacán Európában, és erről nem mást kérdezzük, mint vendégünket, Schiller Márkot, aki itt van velünk, a Schiller Auto Család ZRT stratégiai és marketing igazgatója. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Na hát ugye itt még a Hormuzi szoros idején beszélgettünk arról, meg láttunk számokat, hogy ez az a legújabb olajkrízis, ez így fölnyomta egy kicsit az elektromos autó használatot, vagy vásárlást. Mi a helyzet azóta, mi a helyzet az új forgalomba helyezésekkel, arányok, hogy áll a dízel, ugye, mert annak is volt egy jelenlegmenete, pont ma számoltunk be róla, és szemléztünk egy cikket a G7-ről, akik azzal foglalkoznak, most már 100 forint itton is a különbség dízel és benzin között. Régen ugye az volt az olcsóbb, a dízelmotor volt a tartósabb, nagyon népszerű volt, szóval arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ott mi a helyzet, és hogyan fogynak azok az autók.
6: Hát egyrészt én itt most távolibb pixisből vizsgálnám a dolgokat, Európából indítanám, tehát hogy az európai autópiacon az a helyzet, hogy az elektromos autóknak a térnyerése az extrém durva ütemben növekszik.
4: Aha.
6: Tehát úgy van, hogy az előző év azonos időszakához képest, itt most az első fél évet tudjuk nézni, 2026 első 6 hónapját, itt gyakorlatilag 2025-höz képest plusz 40%-ban van a piac, 1,2 millió elektromos autó talált gazdára. Ez több mint 20%, majdnem 21%-os piaci részesedés az összes új autóból, tehát minden ötödik európai új autó az már elektromos.
4: Ez nagyon komoly szám.
6: Hát ez extrém, tehát hogy nyilván ezt egyébként korábban ugye sokkal korábbi időpontra várták, meg ugye voltak a szkeptikusok, akik azt mondták, hogy ez akkor ilyen 15% körül meg fog állni, hát nem jött be. Uh-huh. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ugye ez most növekszik, főleg azért egyébként, mert a négy legnagyobb piacból 2023-ban nagyon extra a növekedési ütem, amivel ezeknek a darabszáma növekszik. Egyrészt a franciáknál 63%, a németeknél 48%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és a dánoknál is például egyébként, ami egy dominánsan erős elektromos autópiac, amire azt mondanád, hogy az már szinte telített, ott plusz 41%.
4: De tudunk ezeknél az országoknál valamilyen speckó támogatási programról? Mert ugye, hogyha ekkora ugrásulnak, az ember joggal feltételezi, hogy ott valami beütött.
6: Tudomásom szerint most nincs.
4: Mindenki rohan. Tehát ez vegy tisztán piaci alapú döntés.
6: Ez most elméletileg piaci alapú. Az, hogy mondjuk milyen adózási előnyök meg ilyesmik vannak országonként, vagy adott esetben tartományonként, ezzel nem vagyok teljesen tisztában. Például ugye a dánoknál az köztudott, hogy egy nem elektromos autónál ugye még egyszer annyit ki kell fizetned adóként. Tehát, hogy ezek ott így adottságok már évek óta, mert ők ugye nagyon környezettudatosak. De egyébként, hogyha ugye a többi meghajtást nézzük, nem csak az elektromosat, akkor nagyon érdekes, hogy például a plug-in hibrideknél is 22,5%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest a piaci részesedésük, már majdnem 10%. Mm-hmm. Tehát minden tizedik autó, amit Európában forgalomba helyeznek, az már plug-in hibrid, és itt egyébként már látszik például a kínaiaknak is a hatása, hiszen a plug-in hibrid technológia az nagyon sokszor ugye hozzájuk kötődik, hiszen sima hibridet nem hoznak, és az elektromos mellett ugye náluk, ami belső égésű, az ugye a plug-in hibrid, tehát hogy itt azért az ő motoszkálásuk már látszik, hogy itt vannak a spájzban kvázi. A hibrid autóknál egyébként még szintén van egy érdekes változás, mert azt lehetett volna mondani, hogy az is már telítődött, de ugye hát nagyon veszi el a benzintől a piaci részesedést, hiszen már szinte minden automárka előrukkolt hibrid rendszerrel, ott plusz 13,2% van az előző év azonos időszakához képest, 37%
4: az
6: a hibridek aránya, tehát hogy az azért már eléggé extrém, és ami itt egyébként fontos, hogy a benzin csökkenését, vagy a benzinnál meghajtott autók arányának a csökkenése, az elég jelentős, mert most 22%, tehát hogy itt is ugye minden ötödik autó az még benzines, amit forgalomba helyeznek Európában, de ez 28 volt tavaly ugyanebben az év időszakában, tehát hogy itt
4: ez,
6: az a durva,
4: milyen
6: hogy...
4: Ez időszak egyébként, amiről beszélünk?
6: Első hat hónap. Tehát az első hat hónap, ugye 26-ban, az úgy nézett ki, hogy a franciáknál mínusz 34% volt a benzines autóknak a forgalomba helyezése, spanyoloknál 18,5 negatívban, németeknél mínusz 18,2, olaszoknál mínusz 17.
4: Vettek, mert ugye azt mondtad, a francia németet mondtad, hogy ők elektromosban.
6: Hibrid és plug-in. A spanyolok egyébként például plug-inban nagyon erősek. Ott egyébként ugye nagyon látványos az, hogyha az ember elmegy Spanyolországba mostanában, akkor a kínaiaknak a térnyerése az nagyon látványos. Tehát ott főleg mondjuk a pluginekkel is például, de az elektromosokkal egyaránt. Tehát, hogy van egy ilyen átalakulás, a dízelnél egyébként, ugye, ha már ugye azt is említettük, már marginalizálódik, tehát 7,5%-a az új autópiacnak az, ami dízel. Ez is csökkent, 16,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami ugye azt mutatja, hogy ez egy háttérbe szoruló meghajtás lesz, de ugye még mindig kell a mixbe, hiszen
4: persze.
6: Még mindig van olyan, akinek a használatához ez az, ami illik.
4: Te... Igen, ezt átbeszéltük, ugye, amikor a flottáról beszéltünk.
1: Igen, és ez teljesen úgy fog átalakulni, hogy ez tűnik trendnek, hogy a különböző szállítás, kis szállító járművek, és ők lesznek dízel.
6: Hát alapvetően ugye az utolsó kilométeres kiszállítás, itt a last mile delivery-t próbáltam.
1: Hát az már, igen, az már elektromos, ugye?
6: Az már elektromos, igen. Viszont ugye az országon belüli transportoknál ott még mindig abszolút megvan a dízelnek a relevanciája, meg hát ugye országokon átívelve aztán főleg, tehát
4: igen,
6: hogy ott végképp, tehát ott látszik ennek a relevanciája, illetve ugye akkor is, hogyha valaki, ugye, mint mondjuk üzletkötő járja az országot, stb., nyilván meg lehet oldani ma már mindent, mindenfajta meghajtással, tehát hogy nincs az, hogy akkor egy Teslával ne tudnál vagy egy elektromos autóval ne tudnál egy évben menni 60-70-80 ezer kilométert, csak pont eszembe jutott egy Teslás fanatikus haverom, aki 60 ezer kilométert pakol az autójába évente.
4: Tényleg?
6: Aha, az kemény. Ő kemény. És
1: na jó, de hát ott nagyon komoly logisztika kell, meg tervezés még.
6: Hát ő már így él.
1: Jó, hát ő így él.
4: Hát a töltés alatt, a területi képviselő vagy, akkor a töltés alatt adminisztrálsz.
1: Ő megy arra, amerre ő szeretne valószínűleg, nem arra, amerre mondjuk a cím viszi, és mondjuk egy ilyen esetben nehezebb kiszámítani.
6: Igen.
1: Így.
6: Igen, de tehát meg lehet oldani, viszont ugye a dízelnek is megvan a relevanciája, tehát megadja azt a szabadságfokot, hogy bármikor, bármennyit tudsz menni. De ugye, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy a plug-in hibridek például most már adott esetben tudnak mondjuk 1000 kilométeres vegyes hatótávot, amivel ugye már egy dízelnek a hatótávjába vetekszenek.
1: Igen, abszolút. Itt az jutott eszembe, csak ugye ezt pont beszéltük itt a műsorban a dízellel kapcsolatban, az árváltozásokkal, hogy ennek milyen hatása lesz az üzemanyag elérhetőségére, meg megtérülésre, mert ugye most már elég jelentős különbség alakult ki, és ugye egyre jobban szűkül az a réteg, aki ezt használja, tehát ilyen céltudatos lesz.
4: Akkor mondjuk a finomítók is valószínűleg lépni fognak.
1: Igen, lépni fognak, meg a hálózatok, a kínálat is, így van.
6: Hát igen, a gyártók is le fognak majd egy idő után ugye állni ezeknek a motoroknak a fejlesztésével, meg drága lesz, stb. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy akkor ki lehet kiáltani ennek a technológiának a végét, de eléggé közel vagyunk hozzá. Ami egyébként érdekes, hogy ugye itt az európai trendekből egy picit közelebbre, kis hazánkra ugorva, nagyon furcsa dolgot mondhatok, hogy például az elektromos autó piacon való növekedésben az átlag, európai átlag fölött vagyunk.
1: Uh-huh. Tehát volt a bázis azért?
6: Hát vagy... részben ugye azt is lehetne mondani, de hát tavaly még jócskán volt ugye elektromos autó támogatás.
1: Igen.
6: Nyilván ugye ezek most is pörögtek ki, tehát van, amit ugye átadni még mostanában tudtunk, de az a helyzet, hogy 43,7%-os növekedésben van az előző év azonos időszakához képest. Úgyhogy azért az nem rossz, és gyakorlatilag úgy van, hogy az arány az nem európai, tehát hogy 10% a magyar piacon belül ugye minden tizedik autó elektromos, ami gazdára talál, de a növekedés üteme az ugye az megütötte ezt a küszöböt, és hát itt egyébként ugye az elektromosoknál például a mi szemszögünkből nézve, amit ugye látunk, a BYD-nak a növekedése az extrém. Tehát, hogy mindjárt a top 10-ben van a márka, plusz 227% az előző év azonos időszakához képest, amit ők volumenben produkáltak.
1: A fák nem nőnek az égig, Márk. Mi lesz itt? Mi a stratégia?
6: Hát figyelj, ami lesz, az egy vegyes mix szerintem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a plug-in hibridekben még több van. Tehát, hogy itt ugye a hibrid, plug-in hibrid technológiai csata az egy nagyon izgalmas dolog lesz, amit látni fogunk az elkövetkezendő években, hogy mekkora akkumulátorral kapunk majd plug-ineket, hogy lehet ezeket tölteni.
4: Igen, ugye ott az a kritika a plug-innél, hogy kell cipelni egy marad egy akkumulátort ahhoz, hogy az elektromos része is érjen valamit, legalább egy 90-100 kilométer.
6: Igen, viszont ugye itt az van, most már például a kínai plug-inoknál, hogy dominánsan az elektromos rendszer hajtja az autót.
4: Aha.
6: És ugye ennek köszönhetően nagyon hatékonyak tudnak lenni ezek a rendszerek. Most jelent meg nálunk a BYD Dolphin G DMI plug-in.

0: videót, az zseniális volt.
1: Az igen,
0: pont
1: jó.
0: Amikor voltál te is ott kiállításod, tehát azt gondoltam, hogy végül is az, egy ilyet otthonra is beszereltethet magának az ember, tudod, hogy...
2: Hát, ha van pár száz milliója feleslegesen,
1: akkor is van. Ott egy hidraölkösen elővel felpatintott verdát, az ki...
0: Most nagyon kinevettek engem, de a régebben most már egyre többen modulárisan cserélhető aksis elektromos bicikli van. Uh-huh. A piacon régebben kevesebb volt ilyen, amit csak így egyszerűen kiveszel és berakod. Szerintem egy
2: hát, tök... a kis motoroknál is van ilyen.
0: Na, hát akkor az autóknál azért nem tartunk
2: hát
0: annyira messze.
2: Hát ott 200-300-400
0: kilogyakorlatilag. Kell egy targonca hozzá.
2: Ha van otthon a zsebedben, akkor... Igen, okay. Tehát nyilván más, de alapvetően amit szerintem változni tud, az majd az, hogy ugye a kínaiak egyre jobban előtérbe kerülnek, és például, ami egy nagy újdonság lesz most, ma van konkrétan a Szigeten a bemutatója a Geely E2-es modelljének, ami egy városi kis B-kategóriás kis autó, ami ugye abból a szempontból nagyon érdekes, hogy az értékesítése az 664 napja kezdődött, és már több mint 800 ezer talált ebből az autóból világszerte gazdára. Tehát, hogy egy elég masszív érdeklődést tud magáénak, és az ilyen és ehhez hasonló városi kis autók azok, amik
0: de aranyos,
2: ugye
0: most nem láttam még
2: lenni.
0: Ezt az autót.
2: Igen, ez van a Szigeten a VIP-ben mindenhova lepakolva.
0: Aha.
2: Ma lesz a sajtótájékoztató.
0: Ebben az érdekes zöldes színben, vagy nem tudom milyen szín ez. Minden autónak van egy ilyen bevezető színe, amivel
2: igen, sőt van Sziget matricás verzió is belőle.
0: Értem.
2: Ami fel van pingálva eléggé extrán. Ami az Island
0: a világ legnépszerűbb elektromos kis villanyautója.
2: Így van.
0: Na tessék.
2: Tehát, hogy ezek azok, amikkel
0: pisztáció,
2: egyébként elő lehet majd ezt mozdítani.
1: Pisztáció, igen. Aha, ja.
0: Kis autó.
1: Hogyan tovább? Mi látszik még itthon, hogy mifelé mehetünk? Formálódnak-e olyan támogatások? Bár azt nem hiszem, mert ott még...
2: Támogatások. Hol az üveggömbben? Nem látszik. Tehát, hogy nagyon látszik. Sokan kérdezik, hogy na akkor mi lesz, hogy ez nem. Tehát, hogy erről jelenleg szó sincs. Egyik szakmai platformon sem kezdődött el erről egyeztetés az én tudomásom szerint. Egyébként az árak most jók, hiszen a forint-euró árfolyam...
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogyha már nincs támogatás, akkor mi a helyzet, mert azért jobban egyben látod az egészet,
2: igen,
1: hogy mennyiben közelítenek
2: a listárakon nem változtattak az importőrök,
1: aha,
2: viszont rengeteg jó kedvezménnyel kompenzálják azt, hogy most ugye az euróforint árfolyam az ugye átalakult, illetve ugye elindult a piac, tehát hogy az előző év azonos időszakához képest, hogyha az első 6 hónapot nézzük itthon, akkor plusz 13%-on volt, úgyhogy a személyautóknál, tehát hogy van egyfajta ilyen optimizmus. Itt, ami egyébként még egy izgalmi faktor lesz, az ugye az, hogy a plug-in hibrid autóknak az adóztatását vajon meg fogják-e változtatni, mert ott jelenleg a cégautó adó az elég extrém. Másrészt meg ugye itt a budapesti parkolás, ami ugye borzolja a kedélyeket, hogy na akkor 2 tonna fölött most mi lesz, hogy lesz, nem lesz. Ez az, ami miatt egyébként még nagyon sokan aggódnak, érdeklődnek, meg például mondjuk egy olyan kis autó, mint ez az E2 városba, akkor hirtelen előtérbe tud kerülni, hogy hoppá, itt nincsen kvázi büntető parkolási díj, illetve ugye a város előtérbe tud tényleg kerülni az, hogy a lehető legkisebb autókkal járkáljunk itt, hogy minél több parkolóhely legyen, ami
1: igen,
2: amúgy nem rossz.
1: Írja egy hallgató, Hollandiában az egyik magyar boltosnak van első generációs Teslája, ami Hollandiában ingyen tölt, amíg megy a kocsi. Ugyanis úgy adták el a kocsit az első tulajdonosnak, hogy a kocsi teljes futása alatt ingyen töltheti, tehát amíg megy az autó, ingyen tölti az összes gazdája, tehát autóhoz kötött, még ha 100. is a gazdája. Szóval 2 hetente megy haza utánfutóval, Teslával, 600 ezer plusz kilométer van benne. A futómű fék új, és a gumikat is cseréli rendesen, odafigyel rá, karbantartja, ideális, mert 3-4 óránként én is megállok 10-20 percre pihenni, felfrissülni neki, meg ugye tölteni kell. Úgyhogy van ilyen történet is benne. Milyen újdonságokra lehet készíteni, vagy készülni, akár nálatok, akár egyéb technológiai fronton, nem tudom,
2: hát
1: akkumulátor
2: technológiában,
1: modellben.
2: A legújabb lesz az a Geely E2, ő ugye érkezik,
1: igen,
2: illetve a héten lesz egy egészen izgalmas nagy dobásunk, egy új szalont fogunk nyitni egy újfajta koncepcióban, amiről még nagyon sok mindent nem árulhatok el. De
1: még újabb a bevásárlóközpontosnál is?
2: Ezt majd tehát a következő adásban ezt majd kivesézzük alaposan,
1: de
2: számolok róla.
1: Vagy mekkora
2: épületben
1: lesz? Hol lesz?
2: Engem.
1: És mekkora ablakai?
2: Nagyon jó. Jó, azért hol a vallatolámpa?
0: Egy kis zene alatt megkérdezzük jobban.
1: Igen.
0: Márkot, és utána visszatér, nem vicceltem. Beszéljünk, még egy dologról nem volt szó, ugye itt arról volt szó, hogy a szállításban, hogy milyen trendek vannak, de például mentőautó. Sima, hibrid, verzió, elektromos.
2: Na, itt van ugye egy nagyon érdekes referenciánk, hogy az országos mentőszolgálatnak átadtunk,

0: 8 darab Beaver Diatto 3-ast, nem is olyan régen, pár hónapja, és azok ugye ilyen kivonuló autók, tehát ilyen first response unitok, nagyon szép magyarosan megfogalmazva, hogy ugye ők a lehető leggyorsabban reagálnak, hiszen járják az utat, nem mennek adott esetben vissza a mentőállomásra, hanem adott esetben már mondjuk a mesterséges intelligencia által előre jelez, vagy akkor nekik hol kell lenniük, így fognak tudni cirkálni. Igen.
1: Bizonyos területeken.
0: És akkor ott egy, ugye egy mentőorvos az ott tud lenni egyből a helyszínen, erre már van példa. Ugye a mentőautóknál, ami ugye nagyon kritikus, hogy ugye városon belül is dízeleket használnak, ami ugye nyilván a kopóforgó alkatrészeknek sok jót nem tesz.
1: Igen.
0: De itt én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években lehet majd egyfajta átalakulás, és hogyha itt a gyártókkal ugye egy komolyabb közös gondolkodás elindul, hogy itt hogy most, hogyha kifejezetten kínaiakra gondolok, hogy kis terautóból, elektromosból csinálni mentőautót, szerintem nem lehetetlen, hogy fogunk ilyeneket látni majd az úton.
1: Aha, ez tök jó. Na jó, hát azt hiszem, hogy megbeszéltünk sok mindent, nagyon köszi Márk, hogy így beugrottál hozzánk a nyár. Hát ez már nem a közepe. Nyáron.
2: Attól függ, hogyha melegre gondolsz, akkor ez még a közepe.
1: Ja, az lehet. Kemény lesz a szeptember is.
2: Október 23 a vége kb.
1: Úgyhogy további szép napokat.
0: Köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Schiller Márk volt a vendégünk, a Schiller Auto Család ZRT stratégiai és marketing igazgatója.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Nem segített a földeken a kevés eső, vízen és közúton is találtak ittas vezetőket, az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem hozott érdemi enyhülést a hét eleji eső a mezőgazdaságban. A csapadék csak kevés helyen nedvesítette át a talaj felső rétegét, miközben az ország felé már súlyos a szájban. Az öntözetlen kukoricatáblák csak nem teljesen kiszáradtak, és a napraforgó állományok is a 2022-eshez hasonló, vagy annál rosszabb állapotban vannak. A betakarítás a kényszerérés miatt a megszokottnál hamarabb kezdődhet. A hétvégéig nem várható nagyobb területet érintő eső, így az Alföldön tovább súlyosbodhat az aszály. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófavédelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki, 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Nagy kenyeret kellett sütni, a gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
2: Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc.
4: Bekapta a kiskakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is, aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
5: Hát az élet nem habos torta.
4: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
6: Ez még mindig a Millás Best Of. Hallgassátok válogatásunkat a heti elhangzott műsorainkból.
5: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
4: Millás reggeli.
7: Hát ugye a Duna egyik fő probléma, vagy kihívás mostanában, nem probléma a Duna, hanem egy nagy kihívások elé állít sok mindenkit. A leginkább arról hallunk mostanában, hogy a medersüllyedés, és ugye ezt a medersüllyedést, ezt nem kis részben pont a felvízi duzzasztók okozzák, és közben ugye áram és energiatermelés szempontjából a paksi helyzet miatt is hallunk a Dunáról folyamatosan, de hát rengeteg terv érkezett, illetve hirtelen ugye elárasztotta a médiát és a közösségi médiát, mindenféle, ami ezzel kapcsolatos. Úgyhogy most próbálunk irányt mutatni ebben, mégpedig dr. Baranya Sándor, a BME vízépítési és vízgazdálkodási tanszék tanszékvezetője segítségével. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok!
6: Kezdhetjük azzal, hogy ugye most van egy nagyon gyors intézkedés Paks környék, vagy Paks mentén ott a Dunamedernél, ez a fenékküszöb létrehozása, hogy ez micsoda és hogy működik, azt megtudhatjuk?
8: Igen, tehát amennyit itt a médiából én is ki tudtam szedni, egy keresztgátat akarnak lényegében, bukónak is hívjuk ezt a hidraulikai műtárgyat építeni a Dunába. Ez gyakorlatilag egy akadály, terméskövekből épített akadály, a folyónak a teljes keresztszerűnyében építik be, és egy ilyen akadályt, ha beépítünk egy folyóba, akkor annak az egyik következménye, hogy megemelkedik a felvízi oldalán a vízszint, és ezt igyekeznek most kihasználni arra a célra, hogy a hidegvíz csatornában ugye az erőmű hűtéséhez használt turbinákhoz magasabb vízszintet tudjanak biztosítani ezekben a kritikus alapotokban.
6: Jó. Világos.
7: Abban kéne rendet tenni szerintem, hogy hirtelen ugye most 10 millió vízlépcső szakértő országa lettünk, hogy, mert hogy jaj Istenem, mindenkinek van, és jól megoldották, és az osztrákoknál milyen jó a Duna szintje, és a többi, szóval, hogy mit lehet megoldani a Dunán. Ugye én úgy vettem ki, hogy van egy jó pár javaslat, amit figyelembe kéne venni, de valójában tökéletes megoldás nem lesz itt a magyar szakaszon, hanem valamiféle vegyes megoldást kell kialakítani.
8: Hát igen, visszalépnék akkor mondjuk kettőt, hogy megértsük, hogy akkor mi is a probléma valójában. Amivel ugye most szembesülünk az az, hogy nagyon kevés víz folyik a Dunában, és emiatt nagyon alacsony vízszintek alakulnak ki. Amire mi rámutattunk itt a vizsgálataink során, az két dolog. Az egyik az, hogy ezek a kis vízhozamok, ezek jelenleg extrémnek tűnnek, valóban nem mértek még ilyen kevés vizet a Dunában, amióta mérések történnek. Ezek a meteorológiai eseményekből fakadnak, ugye a Dunának a felső vízgyűjtőjén egyszerűen nem esett annyi eső, illetve hóolvadás sem történt, amiből elegendő víz jönne. Tehát az egyik okozója ezeknek a kis vízszinteknek az ez, hogy nagyon kevés víz folyik a Dunában, és a másik, amit eddig kevésbé ismertek, az az, itt a felvezetőben már elhangzott, hogy a Dunának a medre a hazai szakaszon az jelentősen lemélyült, és ez ugye magával húzza a kis vízszinteket is. Tehát egyrészt a vízhozamok, másrészt a meder mélyülés okozza ezeket az alacsony vízszinteket. És akkor a kérdés az az, hogy ez mekkora probléma, lehet ezt valamilyen formán kezelni. Itt ugye azt kell figyelembe venni, hogy a Dunát azt rengeteg mindenre használjuk, ennek az egyik és most a leginkább hallott problémaköre az a hűtés, hogy a nukleáris erőművet ezzel hűtjük. Itt nyilván ez a magasabb vízszint, ez egy kritikus kérdés, és akkor jön elő az, hogy milyen módon lehet a vízszinteket megemelni, és erre az egyik értelemszerű válasz az, hogyha vízlépcsők lennének a folyóban, akkor ez valóban megemelni a vízszintek. Tehát hogyha most azt mondjuk, hogy a fő cél az az, hogy vízszinteket emeljünk még hozzá akár méteres nagyságrendben, akkor nincsen nagyon más műszaki megoldás, mint hogy duzzasztókat kell építeni a folyóban. A kérdés ennél sokkal-sokkal összetettebb, mert hogy nem csak a vízhűtésre használjuk a folyót, hanem rengeteg más vízhasználat van, és akkor itt gondolhatunk például a hajózásra, gondolhatunk az ökológiai állapotára a folyónak, és ezek sokszor egymásnak ellentmondó vagy ellentétes megoldásokat igényelnek. És mi azzal foglalkoztunk többek között, hogy milyen módon lehetne még a medersüllyedést megállítani, vagy lelassítani, mert hogy, ahogy mondtam az előbb, a vízszintekre is hatással van.
7: Igen, és ugye ez egy nagy probléma szerintem, amit sokan nem értenek meg, hogyha mutogatnak a vízlépcsőkre és a különböző vízszabályozókra, hogy az osztrákoknál is jelentős problémát okoz a felborult hordalék egyensúly. Ugye a felső szakaszon kaparni kell, az alsó szakaszon pótolni kell folyamatosan, pont azért, hogy ez a meder, ez ne járjanak úgy, mint mi.
8: Igen, ez pontosan így van. Mi nagyon sok nemzetközi együttműködésben dolgozunk németekkel, osztrákokkal, de egészen Romániáig, hogy megértsük ezeket a problémákat, és valóban az osztrák szakaszon egy dolog az, hogy azokon a szakaszokon, ahol duzzasztott tér van 11 a Dunán, ott meg tudják emelni a vízszintet, és a hajózási feltételeket ezzel tudják biztosítani, vízkivételeknek a visszalátását tudják biztosítani, de megjelenik ez a probléma, hogy a duzzasztott terekben, ahol lelassul az áramlás, csak a tekintőszerű szakaszokat kell elképzelni, ott az a hordalék is, ami természetes módon vándorol a folyóban, az lerakódik, az nem jut tovább, vagy hát csak egy kis része jut tovább az alvízi oldalra. És például a Bécs alatti szakaszon, kb. Egy 40 kilométeres úgynevezett szabad folyású szakaszuk van, ahol már nincsen duzzasztott hatás, ott náluk is jelentős mélyülési folyamatok mentek végbe, és ezt próbálják kezelni például úgy, hogy kotorják igen a fentebbi szakaszokat, rárakják a teherautókra a kavicsokat, beviszik bárkákkal, aztán lerakják a mederfenékre. Ez nyilván ilyen tüneti kezelés, meg hosszú távon nem ez a fenntartható megoldás, ezeket próbáljuk még kutatni, hogy mégis akkor mit lehet csinálni.
7: Ráadásul ugye teljesen más a folyónak az esés azokon a szakaszokon, ahol létrehoztak vízlépcsőket, akár erőműveket is. Tehát, hogy ezzel is tisztában kell lenni. Gondolom, még az is változtatja, hogy mondjuk a meder mennyire és hogyan mélyül be, hogy ez a vízhozam hogy alakul.
8: Igen, tehát valóban, hogyha mondjuk az energiatermelés oldalát nézzük, ugye az osztrák vízlépcsőket azért elsősorban energiatermelésre, meg a hajózási utak biztosítására építették meg, ott ki lehet jelenteni azt, hogy a folyó sokkal nagyobb esésű, tehát ott, tudom én, 1 kilométerre, ha vetítjük, hogy mennyi energiát lehet termelni, akkor az jelentősen nagyobb. Nem is feltétlenül ugye az energiatermelés lenne a cél itt az alsóbb szakaszokon, bár hozzá lehet azt is tenni, hogy a román-szerb szakaszon épült vaskapu erőmű, ott is nagyon jelentős energiatermelés folyik, bár ott megint csak azért valamivel nagyobb a folyónak az esése a helyi morfológiai adottságok miatt.
6: Sokszor azt is mondják, azt is említik, ugye, hogy a folyószabályozás is betett nekünk, gyorsan szalad át a víz a folyón, és akkor itt van az, amit említett, ugye, hogy többféle igényhez, többféle megoldás lenne jó, sokszor egymásnak ellentmondó. Az, hogy lassítsuk a folyást, és esetleg újra valami, egyébként nem tudom, hogy lehetne kivitelezni valami kanyarokat.
7: Hát
6: bele.
7: Rehabilitálni kéne azokat a mellékágokat, ugye ez is benne van, úgyhogy itt elég sok ezek, minden.
6: Ez egy valós elképzelés. Tehát ez is egyfajta eszköz lenne.
8: Igen, akkor itt megint egyet visszalépnék, tehát amikor azt vizsgáltuk, hogy egyáltalán miért mélyül a folyónak a medre, akkor arra jutottunk, hogy ez csak az egyik oka, hogy kevesebb természetes hordalék érkezik a felvízi irányból. A korábbi folyószabályozási beavatkozások, amikkel beszűkítettük a folyóknak a medrét, biztosítottuk a partját, a folyó nem tud keresztirányban mozogni, ahogy ezt természetesen tenni. Felgyorsítottuk az áramlást, a gyorsabb áramlás az több hordalékot akar magával vinni, és mivel a Duna az egy aluviális folyó, saját medre, saját hordalékában mozog, azt vitt tovább, ez okozza gyakorlatilag a medermélyülést, és akkor itt azon gondolkodtunk, hogy ha megfordítanánk ezt, és a korábbi folyószabályozási megoldásoknak az ellenkezőjét próbálnánk használni, tehát mondjuk visszabontjuk ezeket a műveket, akadályozzák az áramlást és felgyorsítják azt, és inkább lassítanánk a folyót, akkor ezzel pont az ellenkező hatást tudnánk elérni, és erre vannak példák, tehát nem kell messzire menni, Ausztriában egyébként pont ezen a szakaszon csináltak mellékágrehabilitációkat pozitív eredményekkel, tehát azzal, hogy több vizet vezetnek ki például a mellékágakba, azzal azt is elérik, hogy kedvezőbb ökológiai állapotok alakulnak a mellékágban, a főágban meg kevesebb víz folyik, és ezért ott elkezdi aztán lassítani ezt a mélyülő tendenciát. Ez egy példa, de mondjuk a partbiztosításokat, hogy elbontjuk a kőszórásokat, elvesszük a partról, akkor a folyó próbálja erodálni magát keresztirányba, több energiát fordít arra, hogy a partot erodálja, és nem a főmedernek a mélyülésére fogja aztán azt fordítani. Tehát vannak olyan műszaki megoldások, amikkel ezt kompítani tudjuk, és erre van sok külföldi jó példa, ezeket mi összegyűjtöttük, és azt gondoljuk, hogy itthon is el lehetne kezdeni a tesztelését. Egyébként folyik ilyen beavatkozás, most a Dunának a felső szakaszán lesz egy olyan megoldás, ahol ez Nagybajcs Vámosszabadi környékén, tehát egészen ott a szlovák határnál, ahol hordalékot fogunk visszapakolni a folyóba, kavicsot rakunk be a legmélyebb helyekre, és ezzel megemeljük lényegében a mederszintet, sarkantyúkat alakítunk át, bontunk vissza ahhoz, hogy ez a mederelóziós hatás ez mérséklődjön.
7: Igen, pont azt akartam mondani, hogyha valaki nézi ezt a javaslatcsomagot, vagy ezeket a megoldásokat, akkor jó pár olyan van közöttük, amik viszonylag kis költséggel gyorsan elvégezhetők.
8: Ez így van, tehát most egy nagy vízlépcső beruházáshoz képest, ha összevetjük, ez töredékébe kerül egy ilyen beavatkozás, de nyilván a hatásra is lesz. Tehát ezt itt nagyon fontos kiemelni, hogy a mostani problémát, amiről beszéltünk a legelején, azt nem lehetne itt rövid idő alatt ilyen megoldásokkal kezelni. Tehát ezek hosszú távú, lassú és kisebb hatású beavatkozások, de nagyon fontos, hogy mondjuk a vízfolyásnak az ökológiai állapotát nézzük, akkor ezek azok, amik a legkevésbé sérülnek majd, illetve javítják akár, és ugye ez itt egy fontos cél. Azt gondolom, hogy azt nagyon fontos lenne, vagy lesz majd eldönteni, hogy a Dunát milyen célra akarjuk használni, most így lehetőség, vagy a Dunát egy infrastruktúraként fogjuk fel, amin hajózni akarunk, és hűtésre akarjuk felhasználni, és egyéb ipari célokra, vagy a Dunát egy ökoszisztémaként fogjuk fel, aminek cél, hogy az állapot, ökológiai állapota maradjon, és akár javuljon. Itt döntést kell hozni, és ezek két cél, ez nem biztos, hogy ugyanezt a megoldást fogja a végén szülni.
7: Hát ezt hogy is mondjam, kicsit szomorúan hallom, vagy hallgatom, mert ugye azt gondolom, hogy így a pénztárca az egyik irányba fogja eldönteni ezt a vitát, miközben nagyon régóta folynak arról beszélgetések, hogy pontosan a lassítását, a kanyarulatoknak a bevezetését, és a víz megtartását ennek az egész régiónak ezt valahogy jobban kéne biztosítani. Ez az ipari cél, ez nem biztos, hogy ennek megfelel.
8: Hát így van, mi kutatóként ezzel a kérdéssel kevésbé foglalkozunk, mármint hogy mi a magasztos cél végül. Én azt gondolom, hogy ez egy felsőbb szintű döntés kell, hogy legyen, vagy politikai döntés, ha úgy tetszik. Mi azon dolgozunk, hogy egy olyan palettát mutassunk be a különböző mérnöki megoldásokból, amiből aztán lehet választani attól függően, hogy milyen irányba akarunk menni. És ezek lehetnek nagyon durva beavatkozások, és lehetnek kevés durva, és akár mondom az ökológiai célt kiszolgáló beavatkozások.
7: Hát itt most ugye egy nagyon előkerült ez a fenékbord, amiről szó volt, de itt vannak ezek a nagyon izgalmas kialakítások, ez a Chevron gát, amit a Mississippi-n használtak. Ez például egy nagyon érdekes, és én elsőre laikusként azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan kivitelezhető dolog.
8: Így van, tehát mindegyiknek van előnye meg hátránya, ez nagyon fontos megérteni, hogyha mondjuk egy ilyen Chevron gátban gondolkodnánk, ami valóban az amerikai nagyfolyókon már nem tudom, 20 évvel ezelőtt elkezdték őket megépíteni, akkor azt tudni kell, hogy ezek is mint akadály jelentkeznek az áramlásban, tehát fel fogja gyorsítani, ott is kialakulhat a mélyülési folyamatok. Nem önmagában őket használni, hanem mondjuk ahol már amúgy is vannak ilyen akadályok, például Sarkantyúk elzárják a folyókeresztségének az egyharmadát, azok helyett használni ilyet, amiknek kisebb a hatása, és akár ott nem tudom, hogy a bemutatott anyagokon mennyire látszik, ezeknek a sevrongátoknak a környezetében ketek tudnak tudni egy ilyen változatosabb élőhelyet tudnak létrehozni, tehát sokkal jobb eredményt lehet elérni velük, mint mondjuk ezekkel a klasszikus keresztirányú kőszórásokkal. Megint csak van előnye, hátránya.
7: Egy döntés kérdése, értem. Azt el lehet mondani konklúzióként, hogy nincs jó megoldás, de hogyha vegyítjük és a best practice-eket, a nemzetközi best practice-eket megpróbáljuk alkalmazni, akkor valamennyivel javítható az a helyzet, ami most kialakult?
8: Azt gondolom, hogy igen, és azt is gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat, tehát el kell kezdeni a hazai Dunán is ilyen beavatkozásokat tesztelni, ennek mondom, mi nekiálltunk új projekteknek a keretében, ezekből kell tanulni, és aztán meglátjuk, hogy melyik mennyire alkalmazható, valóban eléri azt a pozitív hatást, amit előre jeleztünk, ezekből kell tanulni, és aztán következetesen használni a különböző folyószakaszokon is. Ha ezt megtesszük, és sorozatosan ilyen beavatkozásokkal próbáljuk javítani a helyzetet, akkor meggyőződésem, hogy igen, hosszú távon azért tudjuk javítani a helyzetet.
7: Ezek a kutatási anyagok elérhetők valahol? Én ugye a Válasz Online-on volt egy nagyon jó cikk, és azt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy elolvassa, ott a különböző módszerekről és megoldásokról írtak. A Válasz Online-on, hogyha akár Baranya Sándor nevére rákeresnek, akkor az kijön, de hogy ennek a tanszéknek a kutatásait, azt meg lehet nézni valahol?
8: Természetesen, hát itt ezeknek a nagy része az EU-s finanszírozású programokban valósul meg, és már csak ezért is teljesen transzparensnek kell lenni. Minden, amit csinálunk, azok nyilvánosan elérhetők, tehát valóban, hogyha a nevemre rákeresnek, vagy a tanszéken, ott látszik, hogy milyen projektek futnak, a legtöbb anyag az fenn van publikusan elérhető. Egyébként a cikkben is, ebben a Válasz Online cikkben van egy hivatkozás, ami egy ilyen jó gyakorlati útmutatót ad, és összegyűjti ezeket a műszaki megoldásokat, tehát rengeteg anyag elérhető már ezekről, ha valakit ez érdekel, akkor felüti és meg fogja találni, de nyilván, ha minket keresnek közvetlenül, akkor is kapnak tájékoztatást.
7: Nagyon szépen köszönjük az szépen információkat, és hát akkor jó munkát, sok sikert ehhez a tesztprojekthez, mi van. Oké, köszönjük szépen. Baranya Sándorral beszélgettünk, a BME vízépítési és vízgazdálkodási tanszékének vezetőjével, és arról pontosan, hogy a Dunával mit lehet kezdeni, hogyan lehet megoldani azt, hogy kicsit lassuljon a lefolyás, nem éljüljön a meder, és hát kicsit rehabilitálódjon a folyó.
9: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: Világító várak és kastélyok éjszakai látogatásra. A fővárostól mindössze 30 kilométerre található a Gödöllői Királyi Kastély, amely Erzsébet királyné egyik kedvenc pihenőhelye volt. A gyönyörűen felújított termekben a látogatók megismerhetik a kastély teljes történetét, az építtető Grassalkovics családtól a királyi nyári rezidencián át egészen napjainkig. A festői barokk környezeten túl számtalan esti programmal vár a kastély minden évszakban, így nem csak egy pazar esti séta helyszíne lehet. Ne hagyjuk ki a Dunakanyar igéző panorámáját a visegrádi fellegvárból. Évről évre több tízezren látogatnak el a város legmagasabb pontján fekvő fellegvárba, melynek teraszáról rendkívüli panoráma nyílik a Dunakanyarra, s mely több, elsősorban a középkorról szóló izgalmas kiállításnak is otthont ad. A keszthelyi Festetics kastély, azaz mai nevén a Helikon Kastélymúzeum a 18. század közepétől 200 éven keresztül Magyarország egyik legjelentősebb grófi, majd hercegi családjának, a Festetics családnak az otthona volt. Az 1880-as években épült pálmaház egzotikus növényeivel a főúri életmód részét képező oranzserik és trópusi növényházak hagyományát idézi 2012 óta.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Ez még mindig a Millás Best of. Folytatjuk az ismétlését a heti műsorainkból válogatott anyagoknak.
4: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
5: 27.
4: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli.
3: Dr. Lábadő Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnök helyettese a vendégünk, és izgalmas történeteket fogunk feszegetni. Ugye már múltkor volt egy ilyen kis beharangozónk, vagy egy ilyen részlegesen érintettük azt, hogy maga a Szellemi Tulajdon, vagy az STNH 130 éves történetet felölelő tevékenysége, most jogelődök, hogy éppen mi volt a hivatal, de a maga a tevékenység az legalább ennyi idős idehaza, és ennek keretében hozta három olyan történetet, amit érdemes megvizsgálni, mert kifuttatható arra, hogy egyáltalán hogyan működik az iparjogvédelem, a szellemi tulajdon jogvédelem, és hogy állunk ma, meg a technológiai fejlődés hogyan szól ebbe bele, és én nagyon izgatottan várom, mert nagyon tetszett, hogy Houdini is előkerül, mint IP-tudatos előadó, ugye igen, a menekülő művész, hogy mik voltak itt. De nem tudom, kezdhetjük vele is, de kezdhetjük Kanye West-tel is. Az is egy elhíresült eset volt az Omegával.
5: Igen, köszönöm, jó reggelt kívánok, és bocsi, az utolsó pillanatban estem be.
3: De teljesen időben. Hát.
5: De még pont időben.
3: Így van.
5: Viszont igen, jöttem egy pár történettel, és az egyik, és ez ugye a 130 éves honlapunkon is elérhető az összes ilyen sztorit, szerintem mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, mert elég izgalmasak, és nekem is ez a Houdini is tetszett talán leginkább, mert hogy nem biztos, én sem voltam vele tiszta, hogy mennyire tudatos volt ilyen szellemi tulajdoni szempontból. Most utána néztem még jobban, és talán mindenkinek az ugrik be, hogy ilyen bilincsekkel beengedik a vízbe, meg lefelé lógatják a ilyen nagy üvegdobozban, és igazából az a zseniális benne, hogy azon túl egy előadó művész is volt, tényleg nagyon figyelt arra, hogy lehetne az IP-t használni, és volt egy olyan eset, amit szabadalmi védelmet szerzett, ami egy ilyen búvár ruhába bezárva volt leengedve a vízbe, össze is kötve, és gyakorlatilag onnan kellett kimenekülnie, vagy kijönnie a víz alól, és egy olyan szabadalmat tudott szerezni erre a búvárruhára, ami ugye le is írja, hogy egyébként hogy működik ez
3: na,
5: a történet.
3: Na hát, ahhoz, hogy szabadalmat lehessen szerezni, ugye le kell írni.
5: És ez a kulcs a dologban, és ezért kezdett el aztán kombinálni más IP jogokat is, mert pont nem akarta volna, hogy kiderüljön ennek a metodológiája. Na a lényeg, hogy ez kiderült, hogy gyakorlatilag darabokra szedhető a víz alatt ez a búváró, és akkor szépen ki tud bele lépni. Aha. Attól függetlenül úgy néz ki, hogy ez egy ilyen masszív, érintetetlen dolog. És akkor ezt szabadalmi oltalom alá helyezte, és ahogy mondod, gyakorlatilag a leírást ilyenkor nyilvánosságra kell hozni, és pont az a cél, hogy ezen megakadályoz, hogy más ugyanezt megvalósítsa. De hát ugye ebben meg lett egy olyan, hogy nyilván kiderült a bűvésztrükk, úgyhogy aztán egy másik esetben, amit egyébként kínai kínzókamrának nevezett trükkel kapcsolatos nagyon volt, aminek egyébként után néztem, nem sok köze van Kínához, csak ilyen egzotikusabban hangzott. A lényeg az, hogy egy ilyen nagy üveg, akváriumszerű dobozba fejjel lefelé egy lánccal belógatták, és vizet elkezdtek ráönteni, és akkor ugye ebből hogy tud kiszabadulni, amikor ugye a függöny összemély, és akkor szétjön. És gyakorlatilag itt nem akarta volna ennek a metodológiát feltárni, úgyhogy elengedte a szabadalmi részt. Aha. Viszont akkor jött az, hogy mit lehetne csinálni.
3: Na ezt egyébként akartam is kérdezni, hogy van-e nyoma annak, hogy dilemmázott azon, mert oké, hogy hivatal, és tételezzük fel róla, hogy a hivatal emberrel nem fogja kiszivárogtatni, de akkor is valakivel megosztom az én trükkömet, ami világszám, amiből élek, amiből elismernek. Igen. Tehát nyilván van egy ilyen nyomás rajta, vagy de akkor ezek szerint ez létezett. És,
5: abszolút,
3: és
5: meg ugye ez szerintem nagyon fontos üzenet, hogy a szabadalmi oltalomnak az a lényeg, hogy egyébként nyilvánosságra hozott, tehát ott kikerül maga a megoldás, és ezzel tudod aztán azt biztosítani, hogy valaki ne tudjon egy ugyanilyet csinálni, hiszen ott van transzparens módon, hogy mi az, amit nem lehet. És ugye ez az innovációnak az alapja, és az a lényeg az egyensúlyban, hogy ez egy határozott ideig, 20 évig szól, és akkor utána meg bárki tud ezzel számolni.
3: De itt ugye ez a probléma, hogy ne lehessen. Hogy abban a korban ilyen búvármerülős szabad művész akarnék lenni, és van egy ötletem, akkor beballagok az akkori hivatalba, és megnézem, hogy Houdini hogy menekült, hogy nehogy úgy meneküljek, mert hogy az le van védve. Tehát
5: igen,
3: megtekinthető
5: akkor igen,
3: volt ez a dolog.
5: Aha. De ugye közben pont a közönségnek meg az izgalmas, hogy azt hiszi, hogy itt varázslat van, és persze, hogyha lerántjuk a leplet, akkor... Na és emiatt csinált ennél a kínai kínzókamrás megoldásnál, hogy nagyon érdekes, hogy a szerzőjoghoz és az üzleti titokhoz, vagy a trade secrethez ez folyamodott, azt találta ki, hogy igazából ő nem a megoldást fogja védeni, hanem magát ezt az előadást, ahogy ő ezt megvalósítja, ezzel az eszközzel. És akkor állítólag az a történet, hogy ő egy ilyen zárt körű rendezvény során ezt eljátszotta először, aztán utána a szerzőjogi hivatalhoz ment az Egyesült Államokba, hogy a szerzőjogilag tudja magát az előadást védeni, és magát a megoldást azt viszont nem tárta fel. És gyakorlatilag ez nem nem is derült ki igazából, hogy hogyan működött ez a trükkje, mert hogy egyébként ez nem merült fel, nem is tudták utánozni, hiszen Sergio Grapp pedig védett volt. És aztán érdekes történt, igen, oda, hogy amikor meghalt, akkor egyébként a testvérére hagyta ezt az eszközt, aztán utána egy múzeumi tűzben ez azért megsérült az eszköz, de aztán végül is David Copperfieldnek a hagyatékába került. Úgyhogy ő igazából tudja, hogy hogyan működik, de még ő sem nagyon hozta ezt nyilvánosságra.
3: Hát nyilván igen, ők ilyen rejtőzködők, ezek az illúzionisták, nem lehet
6: szeretni. Hát képzeld el, tehát addig, amíg ő életben van, micsoda lehetőség van abban, hogy ezt a számot bemutassa.
3: Péter, az, hogy hogyan működik a szellemi tulajdon védelem, tehát erre van ilyen algoritmus, amit így végigfuttatnak a szakik, megnézni, hogy ez védhető vagy nem, vagy minden egyes esetet ott görnyednek a jogászok, és egyenként vizsgálják, hogy fú, ez most nem, a pacák nem tárta fel, de az előadás mód az mégis benne van, az tartalmaz valamit, ami védhető, tehát ez hogy működik ez a
5: folyamat? Itt szerintem az a kulcs, és ez szerintem ez a legfontosabb üzenet, hogy egy stratégiádnak kell, hogy legyen. Aha. Tehát, hogy te az adott megoldásodat megnézd, hogy milyen stratégia mentén tudod védeni. Van, amikor neked a szabadalom lesz jó, mondjuk egy gyógyszer, gondoljatok arra, ott igazából nyilvánosság lehet, hogy nem az a lényeg, hogy ne legyen ismert, hanem az, hogy ne tudja más megcsinálni. Igen. Itt ugye pont egy bűvésztrükk ilyen esetben elég speciális, itt neki végig kellett gondolni, hogy pont a nyilvánosságot akar elkerülni, emiatt akkor a Sergio irányába megy, vagy pedig az üzleti titokra, vagy a know-how-ra tud ilyen szempontból támaszkodni. Szóval ez mindig, szerintem egy szakember segítségével ezt így át kell beszélni, és akkor egy stratégiát kell kialakítani, mert mindig más az, ami jó lehet. Aztán persze a Houdini név, vagy egyéb megjelölésekre, meg a védjegye az megadja magát, hogy ez nem árt.
3: Igen.
6: És mennyire divat lett Houdini neve?
5: Igen, abszolút.
6: Hát, ugye több pop előadó is használja az ő nevét, és szerintem teljesen átértékelődött az ő munkássága, meg megjelenése.
3: Igen, hát
6: a modern
3: azt hiszem, már meséltem, és lehet, hogy van hallgató, aki tudja, hogy fiatal koromban rám is aggatták, mondták, hogy már megint houdinizett a gede, de az akkor történt, amikor késő estig tartó baráti együttlét után többet ittam a kelleténél, aha, és egyszer csak volt egy pillanat, amikor így leváltam, és eltűntem a csapatból, és akkor csak másnap kerítettek elő. Mondták, már megint houdiniztem egyet. Na jó, Kanye West, gyöngyhajú lány esete.
5: Igen, ez talán ismertebb a hallgatók számára, vagy számotokra biztosan, hogy ugye egy nagyon ikonikus dal vagy szerzeménye. A gyöngyhajú lány, Presser Gábor tollából, hogy így fogalmazzak, és gyakorlatilag ennek a felhasználása, ugye a Scorpions használta fel először, aztán utána Kanye West is felhasználta, a Scorpions esetében ez talán jogilag megfelelőbben történt, mint amennyire Kanye West esetében, és akkor ebből lett is egy jogvita, és aminek a végén tulajdonképpen egy megállapodás született, hogy valamilyen anyagi ellentételezés fejében tovább zakatolhat ez a szám, ami igazából megjeleníti a gyöngyhajú lánynak egy részét is, úgyhogy ez is igazából rámutat.
3: Ott a szabályozó, hogy mekkora résznél lehet igényt adni, vagy igényt benyújtani arra, hogy az az én szabadalmam, vagy akármilyen kicsi felismerhető dallam.
5: Hát igen, ez szerintem egy egész héten tudnánk beszélni, hogy zajlik, mert ugye, hogyha abból indulunk ki, hogyha idézetről beszélünk eleve, mondjuk egy irodalmi műnél, akkor ott is mindig az a fő kérdés, amivel szoktak hozzánk fordulni, hogy na, itt akkor mekkora terjedelme még belefér, és ugye azt lehet mondani, hogy alapvetően ez esetről esetre eldöntendő,

0: a szellemi tulajdoni rendszer, úgyhogy ott egy picit szigorúbbak a szabályok, és ott hogy mondjam, talán arra még jobban lehet támaszkodni a hangfelvétel kiadóknak.
1: Van egy magyar influencer, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, hogy akár 1987-ben hogyan hangzott egy dal, és egyébként ugyanebben, vagy két évvel később, 99-ben hogyan dolgozták át, és szinte azonos a két dallam vezetés, szóval nagyon sok ilyen példa van.
0: Igen, és hogyha belegondolunk abban, hogy most a mesterséges intelligencia által kreált zenéknél ez mennyire
2: bizony
0: tud megjelenni, hogy tényleg hát ott az egész zenei kultúránk tulajdonképpen most már hogy mondjam, betanításra került, és simán visszajönnek ilyen egyes részek, ennek az elemzése is érdekes. Én pont, hogyha már erre terelődik a szó, akkor van egy elég érdekes ügy most, talán erről is hallhattatok ti, vagy a hallgatók, hogy Dragomán György is írt róla most a közösségi oldalán, hogy egy irodalmi területen zajló hogy mondjam, felhasználás történt, ami az Anthropic nevű cég. És hogy irodalmi műveket, tehát könyveket konkrétan megvásároltak, és azokat
1: feltanítják gyakorlatilag a mesterséges intelligenciát.
0: Igen, de ami ugye, hogy mondjam, jogos hogy már kritikákat, vagy ilyen felhorgalást okozott, hogy gyakorlatilag ennek az eredményeként a könyvek megsemmisülnek. Tehát a könyveknek levágják a gerincét, és azért, hogy minél hatékonyabban és gyorsabban lehessen tanítani, az egyes oldalakat úgy etetik meg a szkennerekkel, hogy tulajdonképpen megsemmisül a könyv, ami mindenképpen egy picit azért barbárságnak érzünk, de akkor, hogyha abba is belegondolunk, hogy ezek olyan ritka kiadványok is lehetnek, amikből már nagyon kevés van, akkor ez még inkább baj, és hogyha azt is veszük, hogy tulajdonképpen ezek úgy semmisülnek meg, hogy egy ilyen bittengerbe olvadnak szét, akkor még igazából ezeknek az elérhetősége, vagy hozzáférhetősége.
2: Igen, szétborladnak, és itt ott nyomokba valahol majd valamelyik válaszába, egy promptra adott válaszába megjelenik abból egy valamekkora.
0: Igen, és ugye, hogyha egyébként ennek kicsit jobban utána nézünk, akkor itt egy elég érdekes
1: hát egy hármas hatás van tulajdonképpen, nem? Tehát, hogy itt az innováció, az alkotói tevékenységnek a védelme és a technológiai fejlődés hármasába kerülünk.
0: Így van, hát, és erről szól, hogy a most a szerzőknek a legnagyobb kihívása, meg ugye szerintem a kormányzati megközelítések is ezen múlnak, hogy most valaki az innovációt támogatja inkább, akkor az a szerzőjog ellen hat jobban, mert ugye a kreatív alkotóknak az érdekei akkor az EMMI feltanításával szemben azért alul marad, illetve vannak olyan kulturális megközelítések, ahol pedig a kreatív alkotóknak erősebb a figyelembevétele, ott pedig az innováció oldalán van nehézség.
2: Hát itt nyilván megint egy középutat kéne találni,
0: ami folyamatos keresés.
1: És ráadásul a jogrendszer sem egységesebben, mert teljesen mást mond az amerikai jogrendszer, mint az európai ezzel kapcsolatban.
0: Igen, ez is egy érdekes
1: bonyolítja
0: dolog,
1: a helyzetet,
0: hogy alapvetően az Egyesült Államokban ennek a jogvitának ugye ez a könyveket elpusztító megközelítés is vizsgálták, de egyébként azt is, hogy és az volt igazából jogilag problémás, hogy nagyon sok esetben ilyen nem engedéllyel a világhálón elérhető műveket használtak a feltanításra, tehát kalóz példányokon tanítottak, ami ilyen szempontból teljesen jogszerűtlennek bizonyult, úgyhogy itt meg is állapította a bíróság, hogy jogot sértettek, és ezért kellett is kártérítést fizetniük. Viszont ez a barbárabb könyvszépszedős felhasználása, ott viszont azt mondták, hogy ez működhet, hiszen itt alapvetően a szerzőjog azt védené, nem magát a könyvet, mint műpéldány, hanem az, hogy a műből lesz-e adott esetben jogszerűtlenül többszörözve, és még további művek, amik egyébként veszélyeztethetik a könyvnek az egyébként általános felhasználását. Úgyhogy itt azt mondták, hogy rendben van, ami azon alapul, hogy az Egyesült Államokban egy kicsit más a megközelítés, ott egy ilyen fair use megközelítés van, ami esetről esetre ilyen jogelvek mentén vizsgálja ezeket az ügyeket, míg Európában egyébként más a megközelítés, itt nálunk is Magyarországon az európai jogból kifolyólag nagyon esetileg konkrétan jogszabályilag szabályozott, hogy mikor lehet ilyen szabad felhasználásokat végezni. Úgyhogy ez egy érdekes eszmefuttatás lehet, hogy itt mondjuk egy ilyen üggyel mit kezdenének, ezt milyen módon értékelnék, az biztos, hogy egy másfajta logika mentén. És hát egyébként ez is a most egyik legforróbb kérdéskör, hogy például a sajtókiadóknak, akiknek iszonyatos mennyiségű kiadványa érhető el az online környezetben, ugye már nem nagyon a papír alapú újságokat olvassuk, hanem az online elérhető sajtókiadványokat, és ugye ezek az ilyen EMMI tanításnak a legjobb alapjai. Ugye ezek a legértékesebbek most, hogy aktuális tartalmakat

0: tudnak az AI rendelkezésére bocsátani, úgyhogy ebben most az Európai Unióban pont zajlik egy ilyen jogvita, hogy ezt hogy kell értékelnünk, azt, hogy egy meglévő cikknek a betanításra való felhasználását, ezt lehet-e szabad felhasználása, illetve az, hogyha még egyébként, amit a szerzőjog véd, hogy ne lehessen valamit egy az egyben lemásolni, de hogyha azt az információ tartalmat veszem el, amiért igazából egyébként a sajtókiadványt is olvassuk, ja, akkor ezt a szerzőjog most így nem védi, de ugyanakkor egy nagyon komoly gazdasági kárt okoz, és egy versenyt teremt a sajtókiadóknak. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos kérdés, ez hogy fogjuk értékelni.
1: Itt az innovációnak rendkívül gyorsan változó tényezőit vettük végig, amit a jognak le kell követni. Szóval a jog kényelmes, átgondolt, mély filozófiai megközelítései itt nem biztos, hogy helytállóak, mert viszont, hogy annyira gyorsan változik a technológia, hogy minél előbb reagálni kell erre, különben komoly gazdasági károkat lehet elszenvedni.
2: Igen, talán ez már elég előre látó volt, amikor 11-ben ugye a hivatalt gyakorlatilag össze, vagy egységesítettétek, iparjogvédelmi szerzői jog egy helyen foglal, vagy működik, és ezek a kérdéskörök ott kerülnek megoldásra. Ez most különösen látszik, hogy az idő abszolút ezt igazolta, hogy ezt annyira egyben koherensen kell kezelni ezeket a problémákat,
0: hát
2: és jogokat.
0: Abszolút, meg hogyha visszakanyarodok a Houdin is, ugye ott is hát tulajdonképpen a szerzőjogot, a szabadalmakat egyszerűen végig kell gondolni, stratégia, melyiket használjuk, tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy és ebben egyébként egy jó úttörő megközelítés, ami hazánkban van, hogy nálunk egy hivatal egységesíti az összeset. Tehát vannak országok, ahol külön van a szerzőjog, az iparjogvédelem, nálunk ez szerintem egyre inkább abban az irányban mutat, hogy nagyon is jól van ez így. Mm. Amikor egy KKV-nak elmondjuk, hogy a szellemi tulajdonvédelemnek mi a lényege, amikor, hogy tudja érvényesíteni a jogait, igen, milyen alapon tud fellépni, sokszor egy formatervezési mintánál, akár szerzőjogi oldalon is lehet fellépni, tehát többfajta lehetőség van, amiben egy kézben nagyon fontos, hogy tudnak információt kapni, úgyhogy szerintem ez így szuper.
2: Oké, hát nagyon köszönjük, izgalmas példákkal világítottunk rá erre a területre megint, úgyhogy köszi szépen, hogy ellátogattál hozzánk, és beszélgettünk ezekről a dolgokról.
0: Én is köszönöm,
2: sziasztok! Dr. Lábody Péter volt a vendégünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az STNH-nak a jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese.
3: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót!
4: Millás reggeli.
5: Ez volt a Millás reggeli Best of válogatása. Találkozzunk hétköznapokon minden reggel a Millás reggeli adásaiban itt a Rádió Cafén.
4: Rádió Café. Van barátod.

0: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
2: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
2: De a kórház? Milyen kórház?
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Whitaker. Dali Borovú Granye. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori kastélyban.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Nemek szokásból induljunk vásárolni. Nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet. Tároljuk megfelelően a gyógyszereinket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva vannak a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz, a posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel engedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
8: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak. És értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
7: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Kevesen tudják, de a fájdalmasan fiatalon elhunyt Fábián Júli jazzénekesnő eredetileg a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát. 2 év énektanulás után nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakára, Berki Tamás tanítványaként. Érett, átélt előadásmódja mellett kiemelkedő volt fejlett stílusérzéke és improvizatív készsége. Számos formáció tagja volt. A legkülönlegesebbek talán Zuhekkerrel és az Erik Sumo Banddel való együttműködései voltak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Surfrockot és garage rockot játszik az Ausztrál Hockey Dead Duo. Mindkét műfaji meghatározást kéretik a lehető legkomolyabban, szó szerint venni, mivel 2013-as megalakulásuk története, hogy két gyerekkori jóbarát a hullámok hiánya miatt épp nem tudott szörfözni, ezért unaloműzésként bevonultak a szülő garázsába zenélni. Zach Stevenson énekes gitáros és Billy Fleming dobos az együttes nevét a Simpson család egyik epizódjából kölcsönözte, amelyben a szereplő egy Hockey Dead nevű videójátékkal játszottak. 2024-es Rebuild Repeat albumuk első kislemezdala, a Still Have Room, olyan volt szerelmekről és barátokról szól, akik jól elbántak a dalszöveg költőjénnyével, szívében mégis van hely számukra.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Dan Kroll angol indie popban és folktronikában utazó dalszerző énekes, Facebook oldala szerint emellett szociális gondozó, dajka, podcast készítő és karácsonyfárus is. Zenei tanulmányait a Paul McCartney által alapított Liverpool Institute for Performing Arts iskolában végezte. Évfolyamában ő volt a 8 szerencsés egyike, akinek az ex-Beatle személyes, 4 szem közti mesterkurzust tartott. Az életre szóló leckét Kroll dalban is megörökítette, és volt elég mersze hozzá, hogy a Yesterday címet adja neki. Szerzeményeit gémerek is jól ismerhetik. A Compliment Your Soul a FIFA 14-ben, a From Nowhere a GTA 5-ben csendült fel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Olykor megfogadja idős szomszédja ötleteit komponálás közben May Powell. A San Francisco-i dalszerző énekesnőt kérve kéretlenül tanácsokkal látja el Phil bácsi, akiről a környéken köztudott, hogy finoman szólva nem veti meg a könnyebb tudatmódosítószereket. Egy alkalommal azt javasolta, hogy Powell írjon dalt a pozitív emberi kapcsolatokról, amelyek őt az ilyen szerek által kiváltott tudatmódosult állapotra emlékeztetik. A zenész először nevetett a koncepción, aztán amikor egyik legjobb barátnőjén támogatásra volt szüksége, Powell megírta Contact High című 25-ös dalát, amelynek szövegében részletezte, hogy barátságuk mennyi pozitív energiát termel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bircesi Róbert, a Hiperkarma frontembere, 2020-ban elvesztette hozzáférését a zenekar hivatalos Facebook oldalaihoz, miután olyan adminokat engedett be, akik később kizárták őt. Ezt követően új oldalt kellett indítania a rajongókkal való kapcsolattartásra.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Bohemian Betyárs zenekar a tagok szerint 2009 hajnalán alakult, amikor még a macskák is aludtak. Az énekes Szűcs Levente és a villanygitáros Mihályfi Máté egy borozással és pálházi pálinkázással eltöltött este után az árokparton muzsikálva kitalálták, hogy együtt fognak zenélni. A népzenét összekeverték a rockos alternatív vonallal, beleöntötték egy nagy kondérba, majd megfűszerezték a punk, a ska és a cigány balkáni népzene elemeivel. A magyar Pogues koncertjein a hangulatot a maguk módján őrült zenekartagok mellett a lendületes pörgős számok szokták garantálni, főleg ha a közönség sem szomjasan érkezik oda.
2: Egyetlen percét át nem aludtuk,

0: Csak hallgattunk, hallgattuk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk, míg közén bújt egy hallgattunk.
1: Sziasztok, Csuka Panka vagyok a Flanger Kidsből, ez pedig a Rádió Café.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Tisztavatással kezdődött az állami ünnep. Aknavetőgránátot találtak a Margit szigetnél. Már megkóstolhatjuk az ország tortáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felvonták a nemzeti lobogót az országház előtt az augusztus 20-ai állami ünnepen. A Kossuth-téri ceremónián katonai tiszteletadással a himnusz hangjaira emelkedett a magasba a zászló. Az eseményen részt vett Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forchofer Ágnes házelnök is. A zászló felvonást a honvéd tisztek eskütétele követte. Magyar Péter beszédében úgy fogalmazott, országot építeni évek, évtizedek és évszázadok kitartó munkája. Prusin Szendi Romulus honvédelmi miniszter pedig arra emlékeztette az új tiszteket, hogy a rang felelősséggel is jár. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell, és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntetőeljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfa csalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. II. Világháborús robbanó eszközök kerültek elő a Dunából a Margit szigetnél. A tűzszerészek egy sérült gyújtószerkezetű szovjet aknavető gránátot, egy üres gránáttestet, egy vetőcsövet és egy ágyúgolyót találtak. A veszélyes szerkezetet elszállították megsemmisítésre, a többi tárgyat pedig a honvédség központi gyűjtőhelyére vitték. A művelet idejére lezárták a közeli szálloda környékét, de a korlátozást azóta feloldották. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett versenyre idén is sok nevezés érkezett.
5: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, de azért egzotikus citrusféléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, a kakufő és a kapor nagyon sok tortában megjelent.
4: Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is marad a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
6: Nem rossz kor?
3: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor. Dr. Molnár István Jenő jogász, bűnmegelőzési szakértő a mai vendégem, akinek az a tapasztalata, hogy igen sok területen törekszünk a tudatosságra, ám nem feltétlenül tudjuk vagy érzékeljük, hogy a mai bűncselekmények és veszélyek túlnyomó részét is elkerülhetnénk, ha kicsit tudatosabbak és figyelmesebbek lennénk. Maga is 3 gyerek édesapja, így nem csoda, hogy a munkája mellett, illetve annak részeként elkezdte összeszedni azokat a dolgokat, amelyek a mai szülőknek segítség lehet egyrészt abban, hogy megvédjék a gyermekeiket, másrészt abban is, hogy a kezükbe adják a kulcsot, amellyel később már majd maguk is képesek elkerülni a veszélyt. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem dr. Molnár István Jenő, jogász, bűnmegelőzési szakértő, akit köszöntök. Szia!
2: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
1: El kell mondani, hogy mi idén nyáron találkoztunk, méghozzá volt egy közös munkánk, egy fesztiválon próbáltunk fiataloknak beszélni arról, hogy egy fesztiválon milyen problémák, milyen nehézségekkel találkozhatnak, hogyan lehet erre felkészülni, hogyan tudnak vigyázni magukra, hogyan tudnak vigyázni egymásra. Ez is egy nagyon fontos kérdés volt. És jó élmény volt, ez egy ugye színpadi beszélgetés volt, de hogy utána meséltél nekem arról, hogy nagyon sokszor, sok helyen tartasz előadásokat, és próbálsz eljutni nem csak a fiatalokhoz, a szülőkhöz is, tehát hogy a világnak a mostani átalakulását, amit te látsz, a tudatosságot sok helyen hozzuk, a saját biztonságunk szempontjából nem feltétlenül vagyunk tudatosak, pedig sokkal több minden van a kezünkben, mint amire gondolunk, és hogy ezt téged meg is ihletett annyira, meg gondolom a saját három gyereked jelene jövője, hogy itt az iskola kezdésre előállj azzal, hogy összeszedve a dolgokat, hogyan tudja egy szülő megvédeni a gyerekét. Körülbelül ez a kiindulási pont most.
2: Mondhatjuk, igen, azt gondolom, hogy a tudatosság kérdése az nagyon érdekes, mert hogyha körülnézünk magunk körül, akkor azt látjuk, hogy pénzügy tudatosság, egészség tudatosság, nagyon sokféle tudatosság létezik. Ehhez képest, amikor a biztonságunk, a saját életünk, saját értékeink megóvása kerül középpontba, akkor mégis a rendőrségre, az önkormányzatra, az államra, olyan szereplőkre mutogatunk, akik távol állnak tőlünk, pedig azért azt láthatjuk, hogy az áldozattá válás sok esetében mi magunk is tudunk megelőző lépéseket tenni. És hát szülőként pedig erre még inkább fel kell készülni, mert az is saját tapasztalat, hogyha bemegyünk egy iskolai osztályba, és megkérdezzük, hogy mire kell figyelni, akkor a gyerekek túlnyomó többsége tudja, hogy mi veszélyes. Sok esetben érzik azt, hogy mi az, ami határátlépés, viszont mégsem ennek megfelelően viselkednek.
1: Aha, tehát és tudják, de nem tudják, hogy hogyan kell ezt távol tartani, elkerülni, adott esetben ellentmondani.
2: Hát ezek a reziliencia képességhez tartozó elemek is olykor-olykor hiányoznak, de igazából szerintem nagyobb probléma az, hogy nem látják ezeket a példákat, mintákat, nem tudnak ezekről a szülőkkel beszélgetni.
1: Na, ezt akartam volna, igen, erre gondoltam, hogy ez azt jelenti, hogy nem hozzuk otthonról?
2: Hát sok esetben mondhatjuk azt, hogy nem. Gondoljunk például a mobiltelefon használatra. Nagyon sokszor vágjuk az E-generáció, illetve az alfa generáció tagjainak a szemére, vagy vetjük a szemére, hogy hát ők már mobiltelefonnal élnek. Közben, hogyha megnézzük mi felnőtt önmagunk, a képernyő használati időnket, akkor sok esetben látjuk azt, hogy 3-4-5 óra így eltűnik az életünkben. Megpróbáljuk megmagyarázni, GPS-t használtunk, a munkánkhoz kell, különféle dolgokat ezeken végzünk, de azért, hogyha megnézzük például azt, hogy csak azt, hogy a social media felületeken való szörfölésre mennyi időt szántunk, akkor tulajdonképpen megdöbbentő adatok jönnek ki. Ehhez képest válunk hiteltelenné akkor, amikor besokallunk a saját gyermekünk viselkedése kapcsán, és oda bökjük, oda vágjuk neki, hogy most már tedd le a telefont, a vacsoránál nem lehet, itt-ott nem lehet, és a többi, és a többi, és ez egyfajta...
1: Majd egy másik helyzetben odaadjuk.
2: Majd egy másik helyzetben odaadjuk, igen, hát ez egy fontos kérdéskör, ugye kicsi gyerekeknél az ember próbál időt nyerni szülőként azzal, hogy még el kell mosogatnom, még egy utolsó e-mailt el kell küldenem a főnökömnek. Nagyon egyszerű dolog a gyermek elé tenni a tabletet, vagy a gyermeket a tévé elé ültetni, és akkor megoldódott ez a problémakör, ami egyszer-egyszer megoldás is lehet. De ha valaki egy bizonyos határon, és azt most ne kérdezze senki, hogy mi az a bizonyos határ, de ha ez túl sok lesz, ez mindennapos megoldási séma lesz, hogy beültetem a gyereket, és ráadásul ilyenkor nagyon nehéz észlelni az időt is. Tehát ez csak egy rövid részecske a mancsőrjáratból. 8 perc. De aztán lesz belőle 2-3, az már 24 perc is tud lenni. Közben még egyszer anya még egyet, apa még egyet, és akkor hirtelen kiderült, hogy a gyermekünk tulajdonképpen közel egy órát ült a kanapén, ugye őket hívjuk kanapé gyerekeknek, akik aztán kevésbé lesznek majd későbbiekben motiváltak arra, hogy a játékokban, a saját örömükben megtalálják a jövőt és a lehetőségeket. Hiszen készen kapják a képeket, nem kell kitalálni saját szabályokat, nem kell megszólítani a babát, nem kell mozogni, tehát rengeteg ilyen nehézség alakulhat ki ebből.
1: Igen, és tudod, az van, hogy erről már nagyon-nagyon sok szó esik, sőt, még ez a határ, amit mondtál, hogy ne kérdezd de senki, azt hiszem, hogy azért a tudomány már elkezdte meghatározni. Azt hiszem, hogy ki van mondva, hogy 1 és 3 éves kor között kb. Szigorúan tilos lenne látni a gyereknek képernyőt, ami jelen világunkban szinte lehetetlen, azt gondolom, de akkor is ez ki van mondva, hogy 14 éves kor alatt nagyon jó lenne, hogyha nem lenne saját telefonja senkinek. Hát szerintem ezt sem sokan tartják, vagy tudják tartani mindenféle okokból, meg mindenféle magyarázatokkal. Nagyon sok szó van arról, hogy nem alakul ki a belső mozi, tehát az a fajta fantázia, amit egyébként te is mondtál, csak másként, hogy nem akár egy könyvet vagy mesét hallgatva nem jelennek meg saját képek, nincs elképzelés, hanem ugye kézen kap mindent, és akkor innentől kezdve nem kell támaszkodni semmire belülről, ami ugye a későbbi időszakban a megküzdési stratégiákat is kiofolja. Hiszen hogyha nincs elképzelésünk, akkor szerintem nincsenek logikus gondolatok sem, egy probléma megoldása kapcsán nem tudjuk a lépéseket felépíteni, és így tovább. Szóval, hogy de közben az van, hogy ez a világ, tehát erről lehet nagyon-nagyon sokat beszélni, lehet mondani, hogy mennyire borzasztó, de attól még ez van. Ezt használjuk felnőttek is, és használják gyerekek is. És én azt látom, hogy te a könyvedben, ami egyébként ugye mondtam, hogy ez a kiindulási alap, hogy kezdődik az iskola, és ez a címe, hogy így védd meg a gyermeked, ezek tanácsok aggódó szülőknek, mondhatjuk így, ez az alcíme. A szülői önismeretre hívott fel nagyon a figyelmet. Ami, hát azt gondolom, hogy a gyereknevelés mellett, ez két külön meló. Egyik segítheti a másikat, de hogy egy olyan dologról beszélsz, és nyilván kíváncsi vagyok az inspirációdra, és ott van bennem az is, hogy a te saját szülőséged is fontos ebben, de hát szóval az önismeret, én ki vagyok, és hogy működöm szülőként, szóval ez nagy meló, és hogy azután ezt még érvényesítsem is.
2: Igen, és
1: hát jó, ha mesélsz a saját példádról.
2: Ennek nagyon egyszerű oka van. Ugye én már több mint 15 éve dolgozom a rendészetben, és több mint 10 éve dolgozom kifejezetten a prevenció területén, és azt tudom megerősíteni, hogy az egyszeri behatások nem elegendőek. Tehát azzal, hogy egy rendőr bemegy az iskolába, és egyetlen egyszer 45 percben találkozik a gyermekkel, és valamilyen témáról beszél, ez nagyon, nagyon jól tudjuk, hogy ennek a hatásfoka viszonylag alacsony. A bűnmegelőzés tehát soha nem ott kezdődik, hogy én fogok, kiválasztok egy témát, legyen az például a kábítószer használat, legyen az mondjuk a szerencsejátékfüggőség, legyen a pornó, bármi, és akkor leülök a gyermekemmel, és akkor az 45 percben majd egy jól előre felkészített beszélgetésben le fog zajlódni, és akkor én ezzel ezt az egészet letudtam. Igazából a biztonság, tudatosság, a már említett tudatosság kialakítása, és maga az, hogy a gyermek és a szülő között a kapcsolat olyan legyen, hogy ez bűnmegelőzési szempontból hasznos lehessen, ahhoz először magunkat kell megismerni. Szülőként kell tudnunk, hogy mire, miért és hogyan reagálunk, hiszen nagyon sok sémát hozunk otthonról, nagyon sok rossz beidegződést, természetesen jókat is, de hogy van egy csomó olyan intelem a gyermekek számára, ami önmagában nem mond semmit. Példa, ne állj szóba idegennel. Ha én nem álltam volna szóba idegennel, akkor ma nem lenne feleségem. Hiszen első este, amikor megszólítottam, idegen volt. Ha ezt így most odabökjük a gyermeknek, ráadásul nagyon nem mindegy, hogy milyen életkori szakaszban, akkor nem fogja a következő pillanatban érteni, hogy mikor beléptünk a boltba, akkor meg miért szólunk rá, hogy köszönjön az eladónak, hiszen hát ő is idegen. Tehát nekünk először meg kell vizsgálni azokat a szavakat, tetteket, cselekedeteket, egyáltalán, hogy kik vagyunk mi, mit akarunk tőlük elvárni. És ez azért fontos, ez a szülői önismereti út, mert hogyha ezt hajlandóak vagyunk végigjárni, és jobban megismerjük magunkat, akkor valószínűleg jobban fogunk tudni kötődni a gyermekünkhöz. Jobban tudjuk elviselni az ő furcsaságait, vagy az ő cselekedeteit, és hogyha ez a kapcsolódás megvan, akkor eljutottunk a mencsvárhoz. Mert hogy mit üzenek én főképp? Az, hogy szülőként az egyedüli, igazi mentőv a kommunikáció marad, a kapcsolat. Hogy én képes legyek elérni azt az évek során, hogy a gyermekem bármilyen problémával is szembesül, nekem elmondhassa. Nagyon egyszerű példa erre a grooming, ami ugye arról szól, hogy megpróbálnak becserkészni felnőttek, fiatalabbakat, ráírnak az interneten a gyermekre, másnak adják ki magukat, szexuális tartalmú képeket kérnek. Mi okoz itt nagyon sok esetben feszültséget? Mi okoz itt igazi problémát? Az, hogy az első kép elküldése után, amiben egyébként felnőttek is sokszor belesnek, azt fogja mondani az elkövető, hogy ha nem küldesz még egyet, megmondom a szüleidnek. Elküldöm a szüleidnek. Itt a gyermeknek álmatlan éjszakái jöhetnek. Ha azonban én tudtam vele olyan kapcsolatot kialakítani az évek során, amire a gyermek szinte automatikusan azt írja vissza, hogy oké, rendben, nyugodtan küld el neki, mert én erről tudok beszélni apukámmal, és ott lezárom a beszélgetést, és kimegyek, és elmondom, még lehet, hogy egy kicsit tördelem a kezeimet, mert ez egy kellemetlen beszélgetés, de el tudom neki mondani, hogy apa, hülyeséget csináltam, elküldtem egy képet magamról, és most történt egy ilyen helyzet, akkor rögtön megoldódott tulajdonképpen ez a zaklatási sextortionnek is nevezhető jelenség, mert feloldást nyert a gyermek, tudott erről beszélni. Ugyanilyen példa, ha már a fesztiválozással indultunk, fesztiválon rosszul lesz a gyerekem, én azt szeretném, hogy majd annak idején, ha a gyerekeim ilyen helyzetbe kerülnek, az első mondatuk az legyen, hogy hívjátok apámat vagy anyámat. Ne az legyen, hogy csak anyámnak és apámnak ne szóljanak, mert ilyenkor jönnek azok a fiatalkori megoldások, aminek a vége, hogy ott hagyjuk egymást, nem figyelünk a másikra, megpróbáljuk megitatni, megetetni, és csak tovább rontunk a helyzeten.
1: Abszolút értem, amit mondasz, és hogy tényleg ezt is nagyon-nagyon sok helyről hallom, hogy a kapcsolatot kell olyanná alakítani, hogy az ilyen sziklaszilárd legyen, és biztonságos. Mégis azért kell egy picit ebbe belekössek, vagy feltegyem azt a kérdést, hogy mi van azzal az életkori, tehát ugye vannak ezek az életkori sajátosságok, amikor elindul ez a fiatal felnőttkor, kamaszkor, kiskamaszkor, amikor nem a pont, hogy a szülő véleménye, a szülőnek a bármilyen megjegyzése nem ér célba, látszólag. Egyébként ezt is hozzá kell tenni, hogy itt azt mondják, hogy türelem, csak nem tudom hány évig tart, vagy hány évre kérik a türelmet ilyenkor a szülőktől, de sok helyen olvasom, hogy tudni kell, hogy beépülnek a dolgok, csak nem, konkrét nem látszik. És ilyenkor erősebb a korosztályos segítség, korosztálytól való segítségkérés az oda való fordulás, amiben simán lehet, hogy egyik hülyeség követi a másikat. Szóval én érteni vélem, amit te mondasz, és azt is érteni vélem, hogy ez a fajta kapcsolat kiépítés, ez így 0 perces kortól van. Tehát nem az van, hogy egyszer csak leülünk 9 és 10 között beszélgetni, már mint 9 és 10 éves kor között, hogy te figyú, ugye azt tudod, hogy bármikor bármit elmondhatsz, hanem hogy valahogy ezt meg kell addig, már addig is építeni kell. Van egy olyan gondolatom is, hogy szerintem ez nem feltétlenül szóban, hanem tettben, viselkedésben, tehát mintaadásban jelenik meg jól. Mit gondolsz te erről? Hogyan tud egy szülő jó mintát adni? Hogyan tud, te neked mi a terved arra, bár a mancsőrjáratból azért összeraktam, meg egyébként ugye alapból a életkorodból, hogy még nem nagyok a gyerekeid, tehát neked, te vagy ti ezen az úton vagytok, feltehetően, hogy ezt építsétek.
2: Nem az lesz a fontos első körben, hogy tanácsért, segítségért jöjjön hozzám, hanem hogy kamaszként is képes legyen megosztani velem dolgokat.
1: Igen.
2: És a legfontosabb, hogy van ez a nagyon nehéz időszak, amikor serdülőkorba lépve a fiatal keresi önmagát, saját képét, megpróbál leválni, próbál eltávolodni a felnőttől, de azért azt ne felejtsük el, hogy továbbra is szülőként, nekünk másjaként ott kell maradni. Hogy tudunk ebben az nehéz időszakban kapcsolódni? Első körben úgy, hogy elfogadunk néhány dolgot, ami számunkra ismeretlen. És ehhez kell az önismeret. Miért zavar az engem, hogy ő TikTokon bármén különféle videókat néz? Képes vagyok-e arra, hogy elengedjem, hogy én annak idején ezt csináltam, ő meg nem azt? Van egy kapcsolódásom egy kisfiúhoz a tekintetben, hogy mentorálom, és nagyon sokáig olyan játékokat játszottunk, amiben én voltam a jobb. Biliárdoztunk, kártyáztunk, próbáltam tudatosan segíteni, hogy neki legyen sikerélménye, de hát az életkori különbözőségek nem tették ezt lehetővé. És egyik alkalommal, amikor érkeztem hozzá, éppen a gép előtt ült, és egy furcsa stratégiai játékot játszott. És megkérdeztem tőle, hogy leülhetek-e én is játszani. Rám nézett, kicsit furcsa, te játszani? Mondom, figyelj, nem értek hozzá, de taníts meg. És elkezdett tanítani. És az addigi kapcsolatunk is szépen lassan haladt előre felé, de ez egy fordulópont volt, hogy én leültem, és egy számomra teljesen idegen dolgot elkezdtem, és egyszer csak azt éreztem, hogy átfordul a közöttünk lévő kapcsolat.
1: Te tanultál tőlem.
2: Így, és ezt a felelősséget, ezt a pozíciót elkezdte élvezni. És amikor ő először megtanította nekem, hogy hogy rakjam le azt a fránya szalmabálát, vagy kockát, én nem is tudom, hogy hívják, és mondta, hogy így nézzek, és úgy nézzek, és én meg tudtam csinálni sokadjára, halkan megjegyzem, sokadjára, akkor ő büszke volt, hogy ő nekem tanított valamit. Tehát a serdülőkorban is képesek vagyunk érdeklődni az ő zenéjük iránt, az ő filmjeik iránt. És ez nem azt jelenti, hogy nekem kell megtanulnom az ő nyelvezetét. Nem fogjuk tudni soha utolérni őket. Furcsán is hangozna a mi szánkból, ha mi használnánk azt, hogy slay, cringe, ghostingol, és a többi, és a többi. De azt azért megtehetjük szülőként, és szakemberként is, hogy én fél évente rá szoktam keresni, hogy mik a top 10 szavak a fiatalok körében. Mik azok, amiket használnak. Elolvasom, megnézem. Miért fontos ez? Mert amikor bemegyek egy osztályközösségbe, vagy éveken keresztül labdarúgó pályákra is jártam, mint labdarúgó edző, és beléptem egy öltözőbe, akkor ahogy meghallottam a szót, nagyjából el tudtam helyezni térben, időben. Én nem használtam magát a kifejezést, de ha azt mondtam mellettem egy gyerek, hogy ú, Jenőbá, ez cringe, akkor tudtam, hogy arra gondol, hogy ez ciki. És én nem azt mondtam neki, hogy igen, ez valóban cringe, hát figyelj, egy kicsit ciki, de hát mit szűrt ebből a gyerek, hogy jé, ez érti, amit mondok. Tehát megteremtettem a kapcsolódásnak a pontját. Serdülőkorban tudom, hogy ez nagyon nehéz, és ránk vágják az ajtót, de miért? Azért vágják sokszor ránk az ajtót, mert más se hallanak tőlünk. Ezt ne csináld, miért ezt nézed, fúj, ez hülyeség. Miért ne lehetne odaülni a gyerek mellé, és megnézni azt a 6 perces YouTube videót, amit éppen néz?
1: Kezded, de most nemrég láttam egy ilyen rövid videót, a Zahár Gábor magyarázta el ugyanezt, és azt mondta, hogy nem a videóval, hanem a figyelj, egy kicsit akarok valamit mondani, és éppen a anyuka-apuka más csinál. És ő azt mondja, hogy szerinte pont kétszer próbálja meg a gyereke ezt. És hogyha elutasítást kap, hát most nyilván az idézőjelbe, de ha elutasítást kap, mert én most nem érek rá, mert a húst klopfolom, mert nem látod, hogy írok egy e-mailt, mert most nem érdekel, akkor azzal már tulajdonképpen az ilyen jellegű megosztani vágyását meg is ölhetjük. Tehát ő azt mondja, hogy nagyon kell figyelni arra, hogy elérhetőek legyünk, és jelen legyünk.
2: Nagyon fontos, és itt szerintem azt fontos még megérteni, hogy ilyenkor sokan azt gondolják, hogy jaj, nem már, mindig minden róluk szól, ezekről a gyerekekről, állandóan nekünk kell mindent megtenni értük, de hát azt én szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy a régi korok nem voltak e tekintetben jobbak. Tehát azzal, hogy magunkra hagytak bennünket, hogy kulcsos gyerekek voltak, hogy...
1: Igen, ezt a bezdegelést én sem szeretem, azért ez nem volt annyira jó.
2: Ezekből, bocsánat, nem nőttek ám ki sokkal erkölcsösebb és sokkal jobb emberek. Ugyanúgy küzdöttek a saját démonaikkal, dilemmáikkal, ugyanolyan gyarlóságokat követtek el. Tehát ez a régen a világ sokkal szebb, jobb, biztonságosabb volt, erre meg annyi kriminológiai statisztikát tudnék hozni, hogy ez egyáltalán nincs így. Tehát az, hogy
1: elérhetőek... Hát meg ezek a generációk önigazolása, ez nem így van, nem volt így, hogy bezdegen. Sok minden más volt, sok mindenben más, hogy kellett kreatívnak lennünk, meg a világot felfedeznünk, de ez egy másik világ volt, és... De azzal én se értek egyet, hogy bőzzük, anya most se tudta egész nap, hol vagyok. Hát ja, de aha,
2: de
1: más
2: az
1: is.
2: Jó volt?
1: Egyrészt, hogy ez jó volt, egyrészt a gyerekkori vagy fiatalkori sérelmeinkre, fájdalmainkra gondolunk, amiket mondjuk most látunk a gyerekeinken, volt kivel megosztanunk? Mert mondjuk tök jó, hogy mi már egyébként látjuk, tehát én azt hiszem, hogy a mi generációnk észreveszi, az egy kérdés csak, hogy tud-e vele mit kezdeni. De igen, én se szeretem ezt a retro vonatot.
2: Hát így van.
1: Ilyen értemben.
2: És hát ezzel egy időben azért abban a tekintetben a szülőnek arra figyelnie kell, hogy ne essen át a ló túloldalára, hiszen
1: ja,
2: itt egy egészséges kapcsolódásról van szó. Tehát, hogyha ezt túlzásba visszük, akkor valóban tűnhet nekünk úgy az új generáció, hogy ők már kevésbé alkalmasak erre és arra. De itt megint szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy kérdezzük meg, hogy miről tehetnek ők. Ők tehetnek arról, hogy a 21. századi online világba születtek. Ők tehetnek arról, hogy használtad a kifejezést helikopterezés, hogy az ő anyukája, apukája éppen helikopterszülő volt, és mindent megoldott helyette? Nem ő tehet róla. Mégis később az ő szemükre vetjük azt, hogy ilyenek és olyanok. Tehát én arról beszélek, és arra szeretném mindig a szülőket kérni, hogy az egészséges kapcsolódásra figyeljenek, de ahhoz, hogy ez az egészséges kapcsolódás, a párbeszéd, a kommunikáció, a közös gondolkodás meglehessen, ez ismernünk kell önmagunkat, hogy ne ismételgessük ugyanazokat a sztereotípiákat, teher alatt nő a pálma, csak néha eltörik. Nem szólszám, nem fáj fejem. Jó ez az intelem például, hogyha majd a gyerekünk egy olyan párkapcsolatba kerül, ami évek óta rossz, vagy egy olyan kollégiumi elhelyezésbe kerül, ahol úgy bánnak vele, hogy nem szabadna, és mit mondtak? Nem szólszám, nem fáj fejem. Tehát, hogy ezeket kell megnézni, hogy mi miket hoztunk, hogyan tudunk hozzájuk, és a legfontosabb, hogy ne féljünk attól, hogy valamit nem ismerünk. Beszélgetünk a gyerekeinkkel, hogy ő mit gondol. Nekem nagyon sokszor volt olyan beszélgetésem fiatalokkal, gőzöm nem volt, hogy honnan indulunk és hova tartunk. Pont ez a lényeg, hogy őket meghallgatni. És ezekben a meghallgatott pillanatokban majd nálunk biztos bekapcsol egy ilyen piros lámpa, ahol esetleg tudok egy fél mondatot mondani, ami pedig, ahogy te is mondtad már, majd évekkel később. Tudom, hogy ez egy nem nagy remény, akinek 15 éves fia van,
1: igen.
2: vagy lánya, de évekkel később teljesen másképp fog működni. Nekem volt egy diákom, fogalmazunk így, egy játékosom, akit amikor edzettem, nem tudtam eldönteni, hogy flegma, közönyös, nem foglalkozik velem, engem nem szerete. És aztán végül úgy döntöttem, hogy elmegyek abba a csapatba focizni, ahol ők vannak, fiatalok hozták létre ezt a csapatot, részben az én volt játékos, én nagyon-nagyon büszke voltam rá, hogy egyáltalán befogadtak. És amikor megérkeztem az öltözőbe, ez a fiú elsőként lépett oda hozzám, hogy vagy Jenőbe. Második alkalommal is. Majd olyan egy játékhelyzetben úgy nyilvánult meg, hogy rendkívül büszke voltam rá, mert olyan erkölcsösségről, olyan jó világ nézetről tett tanúbizonyságot, amit soha nem gondoltam volna. De közben eltelt 4 év. Én még találkoztam egy 17-18 éves kisfiúval, egy kamaszkora végén lévő fiúval, most pedig jött egy 22-23 éves fiú, akinek már volt addigra egy egyetemi diplomája, egy nagy cégnél gyakornokoskodott, és egy teljesen más dimenzióban. De ehhez az kellett, hogy tehát valószínűleg a szülei jól csinálták a dolgokat. Mert hát én azt akarom ezzel még hangsúlyozni, hogy valamit bizonyosan én is és a kollégáim is jól csináltunk akkor ott kint, hát ezek a gyerekek azt mondták, hogy úristen, csak ez ide ne jöjjön az öltözőbe. Ha amikor megkérdeztem őket, akkor azonnal befogadtak. És én ott csak megfigyelő voltam.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem dr. Molnár István Jenő jogász, bűnmegelőzési szakértő. Jövünk vissza, maradjatok ti is.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is dr. Molnár István Jenő jogász, bűnmegelőzési szakértő, és így véd meg a gyermeked, talán fogalmazhatjuk így, ez a címe azoknak a gondolatoknak, amiket te összegyűjtöttél egyébként egy könyv formájában, és amiben felhívod a figyelmet nagyon-nagyon sok mindenre. Egyébként leginkább a Z és alfa generációra koncentrálva, hiszen ők most a gyerekek, vagy ők vannak most abban a korban gyerekek, akikkel kapcsolatban a szülőknek már tényleg így nagyon oda kell figyelni, hogy megvédeni őt különböző veszélyektől, illetve én azt is gondolom, hogy ez is egy fontos feladat, hogy a kezükbe adni azt a kulcsot, amivel a későbbiekben ők el tudják kerülni a veszélyeket. És kiemeltük már, hogy nagyon-nagyon fontos a kapcsolat, a kommunikáció, hogy meglegyen az a fajta őszintesség, ami segíti a gyereket abban, hogy elmondja, mi történik vele, hogy elmondja a megéléseit, hogy ne legyen szakadék a szülő és a gyerek világa között, ezért aztán a szülőnek is közelítenie kell, és megérteni, hogy a gyerek akár mit csinál a képernyő előtt, de azért abban maradhatunk, nem, hogy ezzel a képernyős világgal olyan új bűnügyi területek nyíltak meg, megfelületek, amelyek eddig ismeretlenek voltak. Ha úgy kérdezlek téged, mint valakit, aki ennek a szakértője, aki a rendőrséggel együttműködik, aki van fiatalok között, aki van pedagógusok között, mit gondolsz, hogy ez után csak megyünk, vagy kiszámítható az, hogy mik azok, amik jöhetnek a különböző platformok miatt?
2: A bűnözésnek, illetve a bűnmegelőzésnek is ez mindenkori velejárója, hogy csak megyünk utána. Uh-huh. Tehát ez azt gondolom, hogy nem jelent különösebb problémát, erre mindig is fel kellett készülnünk, hiszen azok az emberek, akik ebből élnek, azok az emberek, akik ezt az utat járják, folyamatosan ezen gondolkodnak, mi pedig eközben próbáljuk az éppen megjelenő trendeket lekövetni. Tehát valószínűleg mindig megjelennek majd újabb és újabb elkövetési formák, de azért az ma már jól körül írható és jól kirajzolódik, hogy mik azok az általános problémakörök, amelyek az online térben érhetik a fiatalokat. Itt beszélhetünk a sextingről, ami az erotikus képek küldését jelenti. Itt például arról érdemes beszélgetni a gyerekekkel, hogy amit elküldünk, az valaha is törölhető-e az online térből, mi lesz a sorsa annak, amit leírunk, kimondunk, teszünk, felveszünk, átküldünk. Ugye itt érdemes lenne tudni, hogy a digitális térben az internet nem felejt, a digitális lábnyom örök. Beszélhetünk a groomingról, amit már szóba hoztam, itt ugye arról van szó, hogy idősebb emberek próbálnak meg becserkészni fiatalokat, és általában képeket próbálnak tőlük kizsarolni. Nagyon sokan egyébként felnőttként is áldozatául esünk a különféle vagyon elleni támadásoknak, csalásoknak, de itt igazából arra kell majd készülnünk, hogy a gyerekek hogyan tudják értékelni a látottakat és hallottakat. Tehát valahol a végén megint csak a kommunikáció, a közös gondolkodás és még inkább a kritikus gondolkodás lesz a fontos, hogy a gyermek bírjon azzal a képességgel, hogy amivel találkozik, például egy deepfake, tehát egy nem valós videó, azon egy kicsit elgondolkozom, hogy az az információ igaz vagy nem igaz. Tehát ebben a szülő szerintem ott tud segíteni, hogy rengeteget beszélget a gyerekkel, és őt hallgatja, és közösen gondolnak ki dolgokat. És akkor nem kell a szülőnek feltétlenül ezeket a fogalmakat tudnia, nem kell feltétlenül ismernie, de az fontos, hogy mégis próbáljon meg nyitni a gyermek felé.
1: Pont a napokban olvastam, egy ismerősöm kiírta, hogy akkor ő elköszön az összes digitális felületétől, és azért, mert hogy nem ezzel akarja tölteni az idejét, szeretné, ha ez az idő felszabadulna, és akár a családja felé fordulhatna, és így tovább. De azt is odaírta, hogy ezzel viszont nyilván ő lemarad mostantól olyan dolgokról, hogy tudjon eseményekről, amelyeket csak itt hirdetnek meg. Szóval, hogy ez egy ilyen hátulütő, de ő ezt most vállalja. Mert hogy eszembe jutott annak kapcsán, amit most mondtál, hogy azért nagyon sok helyzetet mi magunk a közösségi médiában így országvilág elé tárjuk, hogy elmegyünk most nyaralni, hogy nincs otthon senki, mert az egész család éppen most száll föl a repülőre. Tehát, hogy ezeket azért már ugye évekkel ezelőtt is mondták az emberek. Ezt azért talán már ott az autó látszik, milyen vagyontárgyaink vannak. Szóval, hogy ezek mind olyanok, amiket mi így kb. Így oda nyújtunk. De hogyha mondjuk egyszerre mondaná azt mindenki, hogy na jó, akkor ezt többé nem csinálom, akkor szerinted változna ez az egész? Tehát változna a kitettség? Lehetne élni újra úgy, hogy nem innen kapunk minden információt, nem ez alapján, és nem itt éljük a kapcsolatainkat?
2: Az eddigi legnehezebb kérdés, mert talán ez kevésbé prevenció, alapú, inkább egy filozófiai jellegű megközelítést igényel. Én azt gondolom, hogy az ember
1: tudatosság jegyében kérdezem.
2: Az ember nagyon sok mindenhez tudott adaptálódni a történelem folyamán. Igen, azt gondolom, hogy ha holnap lenne egy gomb, amivel le tudjuk kapcsolni az internetet, lehet, hogy egy ideig fájna, lehet, hogy egy ideig zavarna, lehet, hogy egy ideig hiányozna, de valószínűleg hozzá tudnánk szokni ehhez az élethez, viszont akkor biztos vagyok benne, hogy a pillanatnyilag minimális számon regisztrált rablások, kifosztások száma megnőne. A normális régi vagyonelleni bűncselekmények száma, mint hogy feltörjük az autókat, ismét emelkedni kezdene. Tehát ahogy...
1: De miért?
2: Hát azért, mert ma azok az elkövetők, akik eddig mondjuk egy autóba benéztek és feltörték.
1: Ja, hogy akkor nekik is területet kéne váltani újra.
2: Természetesen, hát okay. Az elkövetők ugyanúgy jó, lekövették. Tehát a számuk, ugye, mondjuk miért nem látunk ma annyi szatírt a játszótereken?

0: annyit eltulajdonítottak. Ennek természetesen más okai vannak, más okai is vannak, hogy miért csökkent. Persze. Ma már nehezebb eltulajdonítani egy gépjárművet, stb. De az is ok, hogy egyszerűbb nekem az online térben kiképezni magam, és mondjuk egy adásvételen alapuló csalást lemodelleznem, magyarul fölteszek egy, nem tudom én, egy mobiltelefont eladásra, a gyanútlan áldozat elutalja pénzt, én pedig soha nem küldöm el a mobiltelefont. Miért jó ez nekem elkövetőként? Hát azért, mert nem találkozom soha a sértettel, nem vagyok az utcán, nem tud tetten érni senki, nem lát a rendőr. Tehát magyarul tudnánk létezni, de vélelmezhetően a bűnözés ezt ugyanúgy lekövetné. Ami inkább fontos, hogy most ez nem fog megtörténni. Tehát visszatérve a jelenbe, a digitális detox, ugye ez a teljes elvonulás, vagy digitális remeteség, ez működhet felnőtt korban. De a gyerekeknél azért ez egy nagyon veszélyes játék, főleg bizonyos életkori szakaszban. Tehát amikor ezt a 12-13 éves kort átlépik, a mai információs korban ő azáltal is válhat célponttá a többiek szemében, hogy halványilag őze nincs, hogy mi történik a világban. Tehát ha ő nem tudja, hogy a legmenőbb énekesek ki miről posztolnak, ők kicsodák, ha kimarad azokból a kommunikációs panelekből, elemekből, csoportokból, akkor ezért éri hátrány. Tehát,
1: itt az egyensúlyt kell megtalálni. És egyébként erről van. Persze, szerintem folyamatosan erről beszél mindenki minden területen, és érdemes hallgatni mindenkinek arra, aki neki szimpatikus, hogy meg kell találni az egyensúlyt.
0: Muszáj, és hát ugye nagyon sokféle megközelítés van, valaki teljes tiltásban hisz, valaki azt mondja, hogy majd adaptálódunk, de valahol az én meglátásom szerint félúton lehet az igazság, tehát igenis szabályokat kell szabni, de a szabálynál fontos az, hogy mi magunk példát mutassunk. Tehát amit én összeszedtem, tanácsgyűjtemény, az overshare-rentinggel kezdődik, ami mit jelent, hogy a szülő mennyit posztol a gyerekéről. Tehát hiába mondjuk mi 13 évesen a gyerekünknek, hogy nehogy más kitedd magadról, egyébként fölmegy a Facebookra, és azt látja, hogy az elmúlt 6 évben mi 4 millió képet tettünk ki róla. Ráadásul végig nem gondolva azt, hogy milyen típusú képeket tettünk ki.
1: Igen.
0: Esetleg a strandon félig mesztelen képet, amivel adott esetben veszélyi helyzetbe kevertük őt magát. Tehát nekünk fontos az, hogy példát tudjunk ebben mutatni, mert olyat számunk kérni gyerekektől, amit mi magunk nem tudunk betartani, ez szinte lehetetlen, mert egyből az orrunk alá dörgölik. Tehát mondok rá egy egyszerű példát, ugye többször szóba hoztad, hogy gyermekes apuka vagyok. Tehát ugye szoktam mondani a kislányoméknak viccesen, hogy most már elég a tévézésből, mert szoktak tévét nézni, mesét nézni rajta, mert viccesen szoktam nekik mondani, kiég az agyatok. De ez nagyon viccesen is, és a múltkor mondom a kislányomnak, benn voltak a fürdőkádban, hogy gyertek, most már vége a fürdésnek, menjünk be a szobába, elolvasok nektek még egy mesét, és alvás van. És akkor erre mondja a kislányom, hogy de apa, hadd maradjunk itt kint még, mert ha kimennénk és tévét nézni, kiégne az agyunk. Tehát, hogy amit mondunk, az nagyon erősen ott van bennük. Tehát, hogy hihetetlen...
1: Persze, és visszatükrözi azonnal, tudja, hogy kell használni.
0: Tehát magyarul nekünk ezzel az online térrel együtt kell érni, élni, és ami ma még furcsa, az már lehet, hogy évek múltán teljesen természetes lesz, hogy ez a használat, ez hogyan működik, hogy ezek a úgynevezett netiquette szabályok, tehát az internet használat szabályai, vagy egyáltalán az elektronikus eszközök használatának a szabályait együtt alkossuk meg a gyerekeinkkel. Tehát ha azt látja, hogy mi is az ágyba 10 órakor még nyomkodjuk a telefont, akkor nagyon nehezen fogja ő is a saját szabályában letenni. Tehát hogy ezért példát kell mutatni, megtalálni ezt a kényes egyensúlyt a teljes tiltás gyermekkor, bizonyos életkor fölött, tehát mondjuk amikor már belép abba az iskolás szakaszba, ahol sajnos maga az iskola követeli azt meg, hogy benne legyen bizonyos csoportokba, mert hát ott kapja meg a házi feladatot. Készülék nélkül nem lesz képes létezni. Tehát amikor ebbe a korba elérünk, akkor ott viszont a tiltás az nem fog segíteni, mert hátrányt szenved a kortársai körében, és akkor a kortársai bullying helyzetben akár ehhez is visszanyúlhatnak.
1: Hát alkalmazkodás, akkor ha jól értem, tudatosság, szabályok, kommunikáció,

0: kapcsolat kialakítása és ennek a folyamatos következetes fenntartása.
1: Köszönöm, ez lesz a következő posztom, így pontokba szedve majd.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Dr. Molnár István Jenő volt a vendégem, és Így véd meg a gyermeket, tanácsok aggódó szülőknek, ezen a címen jelent meg a könyve, amiben nyilván részletesebben kifejtve lehet hallani arról, amikről beszélgettünk itt az elmúlt egy órában, és ezzel a Pontjókor mára véget ért. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
6: Min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
7: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
9: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti híd lábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
10: Légiparádéval és fényshóval ünnepel az ország, jövő hétre teljes gőzzel működhet Paks, nagyobb önállóságot kapnak az iskolák. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több száz programmal ünneplik augusztus 20-át Budapesten. A Budai Várban megtartják a mesterségek ünnepét, emellett megnyílik a Magyar Ízek utcája, és díjmentesen látogatható az Országház. A Margit-szigeten családi programok és koncertek, a Városligetben katonai bemutatók lesznek, napközben pedig légiparádét tartanak a Duna felett. Az ünnepi Szent Mise után elindul a hagyományos Szent Jobb körmenet. Este 9 órakor kezdődik a félórás fénysó, amelynek részeként a korábbiaknál rövidebb tűzijátékot is rendeznek. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-re emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. A ma hatályba lépett módosítások bővítik a tankerületi iskolák vezetőinek munkáltatói jogköreit. A nevelőtestületek ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket és erősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
1: Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
10: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissíti záporokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A mai műsorban a 10 éves Independent Label Fair-t ünnepeljük. A hazai lemezkiadókat bemutató sorozatunk vendége Grapefruit Moon Records.

0: Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án.
1: Ünnepelte is a legújabb független magyar kiadványokat szeptember 12-én a Magyar Zeneházában.

ölve haladunk a körúton. Az arcképedet látod a tüntető táblákon. A nevedet viseli a tér, a színház és az utca. Te vagy a válasz a Tőri dogában a híres hősi halodra. Szerepelsz minden iskolai darabban. Nemzeti ünnepeken játszanak a gyerekek lámpa lázasan. A meghatottság köszörli a szülőik torkokat. A nevedben állítanak és döntenek le szobrokat. Te vagy az intőjel, te vagy a példa. Bár senki se lenne a helyedben, emlékezni jó vagy. Bár senki se lenne a helyedben, emlékezni jó vagy.

az is csak egy percre, a növénnyel elhitette. Lesz még tavasz, csak máskor, te meg mulcsozz és imádkozz, talán járd még el a táncot.

0: Rock esik. Pedig így is túl kevés. Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
1: A Budabits Independent Label Fair 2026 különkiadását hallottátok. Ma a Grapefruit Moon kiadó mutatkozott be.
2: Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Budabeat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos park, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
7: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: Hírek a szín.org. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Ma zárva van a boltok többsége, a mentők is készülnek a fővárosi tűzijátékra, maximalizálták az állami cégvezetők fizetését. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva van a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithattak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a volánjáratokat. A fővárosi metró KL 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt is után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. Összesen 56 mentési ponttal készül a fővárosi tűzijátékra az országos mentőszolgálat. A mentőegységek a dunapesti és budai oldalán előre kijelölt helyeken várakoznak majd, hogy szükség esetén gyorsan segítséget nyújthassanak. A pontok helyét a mentőszolgálat honlapján és az életmentő alkalmazásban találjuk. Maximalizálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset mintegy 4-5-szöröse, az éves prémium pedig a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Minden 5. nyári szabadidős létesítménynél találtak hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 vidámparkot, kalandparkot, akvaparkot és más helyszínt ellenőriztek. Összesen 94 létesítménynél több mint 440 eszközzel kapcsolatban intézkedtek. Elsősorban az engedélyeket, a biztonsági tanúsítványokat, a kötelező tájékoztatásokat és a kezelők képzettségét vizsgálták. Az ellenőrzések az őszi szünetig folytatódnak. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is marad a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén. Esemény.
1: Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-i rendezvény sorozaton, a Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet neves szereplői, köztük Déva, a Boban Markovics Orkesztár és a Queen Bee várják az érdeklődőket. A Műegyetem rakpart átalakul, erre az alkalomra egy nagy színpadon különleges látványvilág fogadja a közönséget. Augusztus 20-án 17 órakor DJ Reload kezdi a programot, a Deep House és a Techno találkozásából épített lendületes szettjével, este 20 órától pedig a német Christian Löffler lép színpadra. Az esti audiovizuális show után a berlini elektronikus zene egyik meghatározó duója, a Mode Selector lép színpadra, az estét a Lava Lava párosa Tolo és Falcao zárja. Az esti fénysó és a tűzijáték a Kossuth térről is jól látható lesz, és közvetlenül a show után a parlament előtt is elindul a buli. A Kossuth tér diszkó tér néven válik hatalmas táncparketté, ahol a mai slágerek mellett a korábbi évtizedek örökzöldjei is hallhatók, így minden korosztály ráismerhet a kedvenceire. A Margit szigeti Beats sziget programján augusztus 20-án 16 órakor Deva, azaz Takács Dorina szerepel, majd 17:30 a Random Trip következik, amely ezúttal egy különleges LGT blokkal tiszteleg Presser Gábor zenekara előtt, felidézve az LGT legmeghatározóbb korszakait. 19 órakor színpadra lép a Boban Markovics Orkesztár, a balkáni rész fúvós zen egyik legendás formációja. Az esti látványshow után a Queen Bee lép fel, amely több mint három évtizede a hazai alternatív rock szintér egyik legmeghatározóbb zenekara, az estét pedig a Rádió Café DJ-je Infragandi zárja.
0: Esemény.
1: Tapolca egyik legnépszerűbb nyári rendezvénye a tapolcai ünnepi és bornapok augusztus 20-án 18 óra 30-kor ünnepélyes felvonulással indul a Hősök teréről a Köztársaság térig. A megnyitót 7 órakor tartják, ezt követően pedig a zene veszi át a főszerepet, előbb a Best of Cello és a Tapolcai fuvolások műsora látható, majd a Kultúrkuvé lép színpadra. A következő három nap színes program kínálatát irodalmi séta, író-olvasó találkozó, német nemzetiségi műsor, nemzetközi nagypályás labdarúgótorna, pörkölt főző verseny, bor és gasztró utca, játékpark és számos koncert színesíti. Többek között a Katarzis, a Groove House, a Rudanjo Akusztik és a Deresedő White Gerli cég fellépésével a programok ingyenesen látogathatóak.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Világító várak és kastélyok éjszakai látogatásra. A fővárostól mindössze 30 kilométerre található a Gödöllői királyi kastély, amely Erzsébet királyné egyik kedvenc pihenőhelye volt. A gyönyörűen felújított termekben a látogatók megismerhetik a kastély teljes történetét, az építtető Grassalkovics családtól a királyi nyári rezidencián át egészen napjainkig. A festői barokk környezeten túl számtalan esti programmal vár a kastély minden évszakban, így nem csak egy pazar esti séta helyszíne lehet. Ne hagyjuk ki a Dunakanyar igéző panorámáját a visegrádi fellegvárból. Ez a több mint 300 méter magas vár sokáig meghatározó szerepet játszott a magyar történelemben, ma pedig Észak-Magyarország egyik leglátogatottabb helyszíne. Évről évre több tízezren látogatnak el a város legmagasabb pontján fekvő fellegvárba, melynek teraszáról rendkívüli panoráma nyílik a Dunakanyarra, s mely több, elsősorban a középkorról szóló izgalmas kiállításnak is otthont ad. A keszthelyi Festetics kastély, azaz mai nevén a Helikon Kastélymúzeum a 18. század közepétől 200 éven keresztül Magyarország egyik legjelentősebb grófi, majd hercegi családjának, a Festetics családnak az otthona volt. Az 1880-as években épült pálmaház egzotikus növényeivel a főúri életmód részét képező oranzserik és trópusi növényházak hagyományát idézi 2012 óta. A kastélypark, amely természetvédelmi terület, a Henry Ernest Milner angol kert tervező által az 1880-as években tervezett látványt nyújtja a felújított tóval, az oroszlános kúttal és a szökőkutakkal, valamint a hercegnői kamarakerttel. A Balatontól nem messze található az ország egyik legszebb, viszonylag éppen megmaradt középkori erődje, a Sümegi vár, amely a környezetéből magasan kiemelkedő hegytetőre épült. Ha megnéznénk a magyar Versailles-ként emlegetett kastélyt, vegyük az irányt Fertődre. A gyönyörű Eszterházi kastély barokk rokokó épülete már önmagában elvarázsol, de érdemes tennünk egy esti sétát a hatalmas francia parkban, melyet szökőkutak, vízesés és gondozott sétányok öveznek, és ne hagyjuk ki a díszudvart, angol kertet, rózsakertet és a hársfasort sem.
3: Fesztivál.
4: A Strandfesztivál backstage-ben nem más, mint a Blahalúziana énekesével. Első kérdésem, hogy vagy, milyen eddig a nap?
5: Köszönöm, jól vagyok, és jól vagyok. Most jöttünk le a színpadról nemrég, és nagyon jó volt. Nem volt itt a Máté, mert éppen megszületett a kislánya, úgyhogy ez egy egészen különleges koncert volt így nélküle, de lehoztuk. Azért jobb, ha itt van.
4: Ilyen frissen egy fellépés után milyen érzések, milyen gondolatok kavarognak benned?
5: Hát olyan a szívem, meg az agyam, mint egy gyors vonat. Őszintén nem tudom. Ilyenkor annyira rajta vagyok még ezen az adrenalinon, hogy csak így pihegek. Úgy tudom leírni, mint egy nagyon jó edzés után feltöltődve energiával és szeretettel, és full, nagyon jó érzés.
4: Ha már az adrenalint említed, a fesztivál szezon és a fellépések kellős közepén vagyunk. Mi az a fellépés előtti rutin vagy rituálé, ami teljes mértékig egyből be tud téged kapcsolni és áthelyez abba a flowba, hogy mikor színpadra lépsz, egyből mehessen az úzás? Ha van ilyen?
5: Van, igen. Zenét hallgatunk. Én mostanában végighallgatom a koncert napján, vagy előző este a setlistet, amit játszani fogunk. Akár esetenként el is megyek futni közben, és a koncert előtt közvetlenül meg jóval előbb már abban a setben vagyunk, amiben leszünk, és akkor így van idő abban hangolódni, kényelembe helyezni magunkat, meg zenét hallgatunk. És az feltuningol minket, hogy ne akkor kezdődjön el a koncert, amikor felsétálunk a lépcsőn, hanem már előtti fél órával.
4: Azt említett, hogy zenét hallgattok, és hát muszáj vagyok megemlíteni, az Úszunk az árral, az elég friss láger, hiszen 2 hónapos. Milyen volt ennek az elkészítési folyamata, milyen volt az alkotási folyamat? A szokásos, vagy volt valami különleges most?
5: Elég sokáig készült, talán ez volt a leghosszabb alkotóidőszakunk, és egyben a legkevesebb dal ebből az alkotóidőszakból jött ki, de ilyen is van. Úgyhogy ez most más volt, mint a többi. Talán nem volt elég terünk rá, hogy a fejét mindenki az alkotásra tudja csak fordítani.
4: Ha már úszunk az árral, és ha már vízes téma, muszáj vagyok megemlíteni, hogy ugye Szamárdiban vagyunk, az, hogy a Balaton partján játszhattok, az okoz valami különleges élményt, vagy a vízzel való kötődésed, akár neked, akár a bandának valami különlegessel együtt jár?
5: Itt forgattuk az Ott van a napnak a videóklipjét, úgyhogy ez a helyszín ezt jutatja eszembe mindig. Egyébként én nagyon sokat álmodok vízzel. Nekem a víz az érzelmeim feldolgozását jelképezi az álmaimban. Mindenféle formában, amit el tudsz képzelni.
3: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
7: Oh, Father, tell me.

0: down we go.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A sivari kifejezés a francia charivari szóból származik. Jelentése zenebona, hangzavar, macskazene. És eredetileg egy francia népszokást jelöl, amelynek során újdonsült házasoknak adnak egyfajta zajos álszerenádot. Következzék most az amerikai sivaritól a Good Night Moon című dal, a Kill Bill második részéből.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Én soha nem írok dalokat, csak leírom őket, mondta Neil Young.

0: Rádió Café. Mária Remetén, az FM 98-as frekvencián. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
5: A világ Szegeden találkozik.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
5: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake.
6: A világ sikerű Bastille.
5: Az amerikai hip-hopikon Sway Lee.
6: És a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletek. Irány a szín.org.
7: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
9: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
10: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
11: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: Fent vagyunk a nemzetközi ska térképen. A Pannonia All Stars Ska Orchestra 2003 koratavaszán alakult, azzal a kimondott szándékkal, hogy a ska stílus itthon még nem nagyon ismert, tradicionálisabb vonalát is megismertesse a hazai közönséggel. Ma már az ország egyik legsikeresebb és legelismertebb zenekaraként sorra adják teltházas bulijaikat, miközben egymás után hívják meg Magyarországra a nemzetközi ska élet legjobb előadóit. Szövegeikben a viccesebb, könnyedebb témájúak mellett megtalálhatóak társadalomkritikus, az agressziót és a mindenfajta gyűlöletet elítélő darabok is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Dunántúli sláger nem eredeti amorf ördögök szerzemény, csupán egy feldolgozás. Sőt, tulajdonképpen egy feldolgozás feldolgozása. A magyar nyelvű változatot a Csókolom zenekartól kölcsönözték, akik pedig Tom Waits eredetiét gyúrták át.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Verkfilm egy film vagy klip forgatásáról készített riportfilm, amely a munka körülményeiről, alkotóiról és szereplőiről mutat kulisszatitkokat. Klipek esetében a Verkfilm gyakran hosszabb, mint maga az alkotás.

0: Sziasztok, Bodor Áron vagyok az Esti Kornélból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: Hát ezt te jobban csinálod.
3: Gyere.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
2: Még egyszer.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
3: Viszont alig van időnk beszélgetni.
2: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
3: És végre jót dumálunk egymással.
2: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
3: Tévéről.
2: Színházról.
3: Művészetről.
2: Kulturáltan.
3: Vagy nem.
1: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
3: Jó, kitaláltuk, nem?
2: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a Minőségi Zenét Kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Átadták az állami kitüntetéseket a nemzeti ünnepen. Sok nyári szabadidős létesítménynél találtak szabálytalanságot a fogyasztóvédők. Rekkenőgőség lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. Az elismeréseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. Az államfő ünnepi beszédében hangsúlyozta a magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhető, hogy az ország több mint 1000 év után is fennmaradt. Baka András szerint a díjazottakat nem politikai vagy világnézeti alapon ismerik el, hanem azért, amit munkájukkal alkottak, felfedeztek, tanítottak, illetve azért, amit közösségükért tettek. Az eseményen Cserhalmi György színművész a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Kitüntették többek között Fülöp Botond ügyvédet is, aki a Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondásához vezető kegyelmi ügy nyilvánosságra kerülésében játszott szerepet. Együttműködésre és békés ünneplésre szólított fel Erdő Péter bíboros augusztus 20-án. Az Esztergom budapesti érsek videóüzenetében arról beszélt, Szent István öröksége ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot, és együtt dolgozzunk mindazért, ami a hazához köt bennünket. A bíboros szerint fontos, hogy egyetértésben és békességben ünnepeljünk, valamint testvérként tekintsünk egymásra Magyarországon és a világban. Minden ötödik ellenőrzött nyári szabadidős létesítménynél találtak valamilyen hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 helyszínt, köztük vidámparkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Összesen csaknem 2400 berendezést és sporteszközt ellenőriztek, több mint 440 esetben tártak fel problémát. A hatóságok többek között a szükséges dokumentumok és tanúsítványok érvényességét, a kötelező tájékoztatásokat, valamint a veszélyesebb berendezést a megfelelően képzett személyzet meglétét vizsgálják. Az országos ellenőrzés sorozata az őszi szünetig folytatódik. Nincs több kérdés, pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Formula 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. Az ország nagy részén napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A déli-délnyugati szél időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. A hőmérséklet 32 és 37, késő este 26 és 33 fok között várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk, helyenként erőteljes lesz a gomoly felhő képződés. Meleg lesz, 30 és 38 fok között alakulnak a csúcsok.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
6: Legcsodálatosabb showműsora. Na, melyik?
0: Szervuszok, kedves gyerekek, ez a Filmszerész Gellérttel és Szabival. Hello, Gellért.
7: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Lányos, nincs halálhír.
0: Lányos zavar, hála Istennek, lányos zavaromban elment a hangom is. Köszöntsük fel Markos Györgyöt, nem?
7: Abszolút.
0: 80 éves lett a napokban. Hogyha ma hallgatják a műsort a kedves hallgatók, akkor tegnap.
7: Igen, 22.
0: Bármikor is van az a ma.
7: Igen.
0: Hát a 80-as évek meghatározó támpontja volt az én életemben. Markos György és Nádas György, ne feledjük meg, és Bonc Géza, és az ő kis csapatuk. Egészen különleges szint hoztak a humor világába akkoriban, ami innen visszanézve lehet, hogy már nem annyira különleges szín, viszont nagyon-nagyon jól szórakoztunk. Azokon a, szerintem, talán azért, mert közülünk jöttek ezek a poénok, tehát a mi környezetünkből, amiket mi is megéltünk, és abszolút tudtunk azonosulni azokkal a hát kvázi problémákkal, amiket ezek a poénok feldolgoztak. Meg amikkel itt találkoztunk, egyébként jöttünk be, mentünk be a világban.
7: Igen, hát az ő találkozásuk, az egy elég nagy találkozás volt. Én egyébként most rá is csodálkoztam arra, hogy a Nádas György az egy bő másfél évtizeddel fiatalabb, mint a Markos, tehát 64 vagy 65
0: igen,
7: éves.
0: Igen, bő másfél évtized, de soványabb is lett az utóbbi időben. Mindig odafigyel olykor a testsúlyára, és most éppen abban a fázisban majd lefogyott.
7: Igen, igen. Szóval én akkor még nagyon-nagyon pici voltam, amikor ők 81-82-be talán feltűntek.
0: Én is teszem
7: hozzá. Hát, de egy kicsit idősebb
0: igen,
7: 9-10 vagy, mint
0: éves
7: én.
0: Lehettem, igen.
7: Igen, hát de én annál meg jóval fiatalabb, tehát ilyen 2-3.
0: Még baba voltam.
7: Igen, még kb. Baba voltam. De azt tudom, mert hát mit tudom én, tájékozódtam, meg arról azért így lehetett tudni, hogy az ő fölbukkanásuk a Humorfesztiválon, a Magyar Rádió Humorfesztiválon, az egy ilyen, hát ilyen egészen atombomba erejű valami volt, és valószínűleg egyébként azért is szerintem, mert az ő munkásságuknak az egyik legjobban fölismerhető jellemzője az, hogy rettenetesen szemtelen. Tehát egy olyan időben szemtelenkedtek a közszolgálati rádióval és tévével, a kül- és belpolitikával, amikor ez hát nem volt államilag támogatott. Tehát jó néhány olyan jelenetük van, amin hát akkor is felszisszentek az emberek, amik mondjuk a hatásmechanizmusnak fontos része volt, meg ugye a humor szerepe a rendszerváltás előtt azért nagyobb volt, mint a rendszerváltás után, már mint hogy
8: hát egy másfajta szerepe
7: igen,
8: volt.
7: Másfajta igen, szerepe volt, sokszor szoktuk emlegetni ugye Hofi kapcsán is azt a bizonyos szerep politikát, hogy ugye le kell tekerni, és akkor kijönnek a megfáradt gőzök, meg a feszültségek, meg mindenféle ilyesmik. Ez az egyik része a dolognak, és hogyha Markos Györgyről beszélünk, akkor ugye hát illik megjegyezni, mert hát azért ez egy fontos dimenziója az ő életének, hogy az ő édesapja, ugye Markos József Alfonso, aki hát szintúgy rendkívül híres, hát humorista is volt, de ő alapvetően ugye színész volt, és a humorista karrierét is inkább a színészi alakítások felől közelítette meg, tehát az Alfonso Világszínháza, meg az Alfonso, meg ezek azok.
8: Meg ő azt hiszem, hogy artista is volt.
7: Igen.
8: Hülyeséget mondani, tehát egy nagyon komolyan kiképzett művészember volt.
7: Igen, és most igazából azért hoztam szóba, nem feltétlenül azért, mert hogy nem tudom én, Baga Méri volt az édesapja Markos Györgynek, hanem azért, mert hogy igenis láthatóan örökölt tőle színészileg nagyon komoly dolgokat. A napokban néztem meg, hogy hát most, hogy szülinapos volt, újra az Önjelölt paródia című jelenetét, arra nem tudom, hogy emlékszel-e, a Nádas Vitrai Tamást utánozta, egy korabeli műsort parodizáltak, amiben ilyen, hát tulajdonképpen az volt a Csillag születiknek egyfajta ilyen magyar előképe, a Vitraival futott, mert nem is tudom, hogy mi volt annak pontosan a címe, hát, tessék választani, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és ilyen teljesen átlagos emberek jelentkeztek különböző produkciókkal, és ezt a műsort parodizálták ők egy színházi fellépés során.
8: Kiváló alapanyag egyébként.
7: Abszolút, és akkor megjelent a Markos György, akinek az volt a szerepe, hogy ő egy olyan átlagember, aki egészen elképesztően sok színészt tud utánozni. És akkor jött egy ilyen 3-4 perces etap, amiben tényleg szerintem én 10 plusz, vagy nem tudom, 15 színészt utánzott úgy a Markos, hogy ezek a paródiák így egymásba folytak, és tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy hogyan váltotta, nem tudom én, a Latinovicsról a Kibédi Ervinre, és aztán a Mensárosra, és tovább-tovább, és az volt a poénja a végén ennek a jelenetnek, hogy egy kicsit beleőrült, vagy hát igen, azt igen, láthattuk, igen, hogy beleőrült ebbe a sok szerepbe, mert amikor a Nádas féle Vitra mondta neki, hogy most már beszélhet a saját hangján, akkor így hirtelen kijöttek belőle, mint hogy egy tudathasadásos személyiség lenne, kijöttek belőle ezek a színészek. Na, és ott lehetett látni, hogy azért neki nem semmi ilyen paródia képessége volt, azért ezeket a színészeket nagyon nehéz néhány másodpercben úgy eltalálni, ahogy ez neki sikerült.
8: Hát, emlékezetes fellépésük volt, vagy jelenlétük volt a Fábrinál, amikor még az RTL-en volt a Fábri,
7: és amikor nagyon ment még.
8: Mint a két kisgyerek, a Nádas György és a Markos György, nem bírtak magukkal, és nem lehetett őket leállítani, és tudod, olcsóbbnál olcsóbb poénokon nagyon jól lehetett mulatni, mert ugye van, akinek jól állnak ezek a poénok, van, akinek meg nem, hát nekik, kettőjüknek tökéletesen.
7: Igen, ők valahol mindig ott egyensúlyoztak a közönségesség, és hát, kicsit intellekt duálisabb humor környékén.
8: Mint a Seth MacFarlane például, de ő szokott ilyen sketcheket, meg ilyen filmeket.
7: Igen, tud eldönteni, hogy nagyon hangsúlyosan magyar.
8: Jó, nyilván, persze, de nem akartam ekkora összehasonlítást csinálni, de nekem ő üzeni ezt, hogy tudod, így így nem mered megpendíteni társaságban, hogy te figyelj, láttad ezt a poént, mert hogy nem tudod, hogy másnál ez kiveri a biztosítékot, vagy azt az álláspontot kell elfoglalni, hogy kiveri a biztosítékot, és hát a Markos Nádas duó is egy ilyesmi volt, hogy bár mondjuk ők akkora robbantak, hogy egyöntetű volt szerintem a lakosságnak a véleménye arról, hogy ők jók.
7: Hát meg ők jók csinálták, imádták ezt nagyon, tehát hogyha a legelső számukat vesszük, amivel ugye befutottak a már említett humorfesztiválon, a Kőbezárt lélek című darabról, vagy nem tudom én, sketchről, amiben ugye mindketten több figurát is alakítottak, az tényleg szerintem ilyen eszenciálisan megmutatja, hogy mire voltak ők képesek. Tehát, hogy két ember, nem tudom én, néhány percben egy egész világot megjelenített ott, igen, bármiről is volt szó, és ez nem csak arról szó, hogy most hangokat utánoztak, hanem olyan típusokat játszottak el, amelyek mindannyiunk számára ismerősek és viccesek is volt.
8: Hát boldog születésnapot kívánunk Markos Györgynek, aki 80 éves lett a napokban, most pedig mondjuk, hogy túl sok minden újdonságról nem fogunk beszélni.
7: Ez egy ilyen nyári adás lesz.
8: Hanem elmondjuk azt, hogy hány évvel ezelőtt, milyen kerek évfordulókkal ezelőtt mik történtek, például Terminator 2.
7: Igen, tulajdonképpen a tartalomjegyzék is mozi ajánlat lesz, mert hogy olyan filmeket választottam, amik évfordulósak a nyáron, vagy az ősszel, és meg is lehet őket nézni moziba, tehát ezek mind visszajönnek, vagy még szeptember előtt, vagy szeptember után a mozikba, és hát az első ugye a 35 éves Terminátor 2, ami a világon nagyon sok helyütt most visszatér, de egyébként akkor is visszatért, amikor 30 éves volt, ha jól emlékszem, meg talán amikor 25 meg 20 volt, de nincs ez semmi baj. Aztán most volt néhány napja 40 éves, és ez lesz majd a következő film, amiről beszélünk, a Bolygó neve halál, amiről szintén elég sűrűn, igen, szoktunk azért megnyilvánulni, ugye ez a második Aliens film, a Cameronnak a
8: pop
7: folytatása.
8: Pop útjelző számomra, igen.
7: Számomra is, és a Kobra is az, ami, igen, majd a harmadik lesz, ami egy ilyen, hát én úgy szoktam ezt megfogalmazni általában, kicsit már ilyen közhelyesnek is hangzik, annyiszor hangoztatom, hogy szerintem ez az egyik legjobb rossz film, de úgy is lehet mondani, hogy az egyik legmenőbb ilyen B-film a 80-as évekből, amit egyébként a Stallone ugyanolyan személyesen élt meg, vagy ugyanolyan fontos volt neki ez a film, mint mondjuk a Rocky meg a Rambo filmek, és akkor az adás végén pedig egy trilógiáról beszélünk, mert hogy a Gyűrűk Ura trilógiának az első része is évfordulós, és ebből adódóan szeptemberben visszajön mind a három.
8: A Gyűrű Szövetsége.
7: Igen, most azt akarom megnézni, hogy igen, 2001 decemberében mutatták be a Gyűrűk Szövetségét, ez is már jó régen volt.
8: Nem most. Igen.
7: Igen, 25 éve. Úgyhogy most ez egy ilyen, hát hogy is mondjam, azt is mondhatnánk, hogy jutalomjátékos adás lesz, de ilyet nem szabad mondani, mert akkor az ember egyből besül meg.
8: Így van,
7: tudom,
8: ez
7: unalmas lesz.
8: Ez lesz ma, mindjárt jövünk vissza.
1: A korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Itt is vagyunk, ez a Filmszerész Gellértel Szabival, és akkor kezdjük a Terminátor 2-vel, amiről kapcsolatban, hát vannak sok mindenkinek vannak ilyen villanó emlékei, nekem az egyik villanó emlékem az, hogy büszke voltam arra, hogy a világon az első, ugye világpremier volt, vagy Los Angelesben és Magyarországon egy időben volt a premier, ha jól emlékszem?
2: Nem egészen, de...
1: De hogy Magyarországon a legelső előadásra ülhettem be, és azt láthattam, voltam olyan szerencsés, és hát azt még hozzátenném, hogy nyilván nem véletlenül, hanem Hollywood tudatosan csinálja ezeket a dolgokat, de akkoriban a 90-es évek elején, 80-as évek végétől kezdve már irgalmatlan felfutásban volt a rockzene és az ahhoz kötődő minden. Tehát a Guns N' Roses, a Metallica és a Cult és a minden, és mindenki hosszú hajat növesztett, mindenki bőrkabátot vásárolt magának, mindenki a tüzes vízbe járt mulatni, meg a különböző rockkocsmákba, és mindenki hirtelen rockzenét kezdett el hallgatni, akinek volt pénze, az tetováltatott, és akkor ebbe az ilyen felfutásba, ebbe a millióbe robbant be filmes oldalról a Terminátor 2, amiben hát ugye megláttuk a You Could Be Mine című videóklipet,
2: a
1: Guns Roses-tól, és oda voltunk, hogy úristen, de jó ebben a világban élni, hogy ilyenek történnek. Szóval, hogy ez egy óriási nagy csúcspík volt a popkultúrában.
2: De egyfelől, ugye azért is érdekes a Terminátor 2, bár ezt ma már szerintem nem annyira szoktuk hangsúlyozni, vagy nem annyira jön szóba, amikor erről a filmről beszélünk, hogy igazából ez egy olyan folytatás volt, ahol a második rész az nagyobbat is szólt, mint az első. Tehát az elsőből is kultfilm lett, ugye azt csinált abszolút világsztárt Arnold Schwarzeneggerből, meg ugye azok az egysorosok is akkor landoltak a popkultúrába, részint az ő ötleteinek köszönhetően, de alapvetően ezt már elfelejtjük, hogy a Terminátor első része az egy ilyen, ha nem is réteg film volt, de 84-ben egy ilyen nagyon furcsa, különleges film volt, hogy a skifit vegyítette az akcióval, és ez az egész időutazós dolog is olyan furán nyomasztó volt, és ehhez képest meg a második rész, ugye, az meg sokkal többe került, forradalmi trükkök voltak benne, ugye a higanyembernek köszönhetően, meg más megoldásokra köszönhetően, ott volt az éppen befutóban lévő, már általad említett Guns N' Roses is, tehát ugye az egész olyan, nem csak azért, mert hosszabb film volt, egy olyan 20 perccel, mint az első rész, hanem úgy alapvetően maga a koncepció is sokkal nagyobb szabású volt.
1: Hát magasabb polcra tudták tenni, és le kellett is tenni, mint az...
2: Igen, mert hát akkor Cameron már túl volt azon a filmen, amiről majd most fogunk beszélni, ugye, meg még egyen, a Bolygó neve halálon, és az is, bocs, valamit egy
1: kérdőben majd folytatom, nem tudom, hol tartottam, de te tudod, úgyhogy
2: lesz. Csak az jutott eszembe, hogy igazából úgy is összeköthető a Bolygó neve halál, meg a Terminátor 2, hogy a Cameron mesélte, hogy amikor ő nekiállt, hogy majd leforgatja ugye a Bolygó neve halált, akkor találkozott a Spielberggel. És a Spielbergnek az volt a nagy ötlete, vagy ő azt javasolta neki, és utólag már örül neki, hogy nem fogadta meg ennél a filmnél a Cameron a tanácsait, hogy keltsenek, a második részben legyen az a turvály, keltsenek szimpátiát, vagy ilyen szimpátiaszerűséget a Xenomorph szörnyek irányába. Tehát, hogy legyen ő is, ha nem is egy érző lény, de hogy legyen egy olyan karakter, akivel lehessen menni.
1: Ez most egyébként megtörténik Alien Earth-ben például.
2: Igen, de ott a Cameron ezt nem fogadta meg, hanem inkább azt választotta, hogy ugye az egy szörny helyett több szörny lett, és hogy a fő szörny az meg egy ilyen anyaszörny lett. Majd erről dumálunk, ha oda elér.
1: Jó kis szavak ezek.
2: Igen, de igazából magát az ötletet, azt, hogy egy negatív szereplőből pozitív szereplőt csináljon, azt a Terminátor 2-ben ő aztán megugrotta. Tehát meglépte, mert ugye az volt ennek a történetnek a nagy twistje, vagy az, amit így előzetesen szerintem kevés néző tudott elfogadni, hogy az az arc, aki az első részben meg akarta ölni Sarah Connort, és ezáltal John Connort is, aki majd csak később születik meg, az hirtelen pozitív figura lett. Egyébként a filmben ezt nagyon ügyesen megcsinálják, mert ugye az is fontos dramaturgiailag, hogy az a, nem tudom én, rádöbbenés, ami a néző jellemzőben benne van, hogy akkor most ő a jó Terminátor, és nem a rossz Terminátor, az ugye a szereplőkben is ugyanígy megjelenik, tehát amikor először találkozik a Schwarzenegger féle robot, vagy találkozik újra, ugye ez az arc a Sarah Connorral, akkor ő először nem is akar elhinni, hogy nem akarja őt megölni, tehát viszonylag nehezen tudja elfogadni a megváltozott játékszabályokat. Tehát tulajdonképpen a Cameron azért valahol csak meglépte azt, amit a Spielberg javasolt neki, csak tök máshogy, meg egy másik filmben.
1: Amit nagyon szerettem a Terminator 2-ben, és ez megint visszanyúlik oda, hogy milyen felfutásban volt ez a rock millió akkoriban, hogy a kellékesek azok nagyon szépen kiválasztották a fő kellékeket. Például a Harley Davidson különböző típusai közül pont azt a Fatboyt, aminél jobban semmi nem illik ehhez a filmhez.
2: Igen.
1: És nyilván játszottak benne ilyen korabeli rockzenészek, az Almighty nevű zenekarból, ott a kocsma jelenetben, ő töri el a Schwarzenegger hátán a biliárd.
2: Igen, rákot. Amikor ő elkéri ugye a ruháját, meg a motorját.
1: Igen. Szóval, hogy abszolút odafigyeltek arra, és ezen is látszik, hogy nem egy low budget, egy ilyen, mindegy lesz, ahogy lesz projekt volt, hanem itt ezt pontosan tudták, hogy mibe dobják bele ezt az egész.
2: Igen, még hogyha nem is feltétlenül voltak tudatában annak, hogy ez majd tényleg akkorát szól, mint amekkorának tervezik, és tényleg akkorát szólt. Egyébként a magyar bemutatóhoz még hozzá akartam tenni, megnéztem, és nagyjából ez volt a fejembe, és ugye ezt 91. július 3-án mutatták be Amerikába, és augusztusban már vetítették nálunk.
1: Én azt hittem, hogy ez egy napon volt valahogy.
2: Nem.
1: De Andy Vajna intézte ezt, hogy viszonylag hamar eljusson hozzánk,
2: igen, és
1: rohangáltak a kópiákkal a mozik között, vagy mi volt itt?
2: Igazából az van, hogy lenyúlták az egyik kópiát, ha én jól emlékszem, tehát hogy kötődött egy ilyen botrány is a Terminator 2 magyar bemutatójához.
1: Taxikkal szállítgatták egyik moziból a másikba.
2: Igen, és valahogy eltűnt, vagy valami volt, és aztán nagyon hamar megjelent videókazettán az elég jó minőségű kalóz verziója. Azok kedvére, akik akkor még nem éltek, amikor ezt a filmet bemutatták. 91-ben, vagy igazából még az egész 90-es években ez ment, hogy a kalóz verziók azok nagyjából úgy készültek, mint hogy később a netes kalóz verziók, hogy ugye valaki fölvette kamerával, csak akkor ez nehezebb volt, mert máshogyan működtek ezek a kamerák, meg más minőségűek is voltak.
1: Más
2: ugye,
1: méretűek is voltak.
2: Méretűek is, meg hát ugye teljesen máshogyan nézett ki a felvétel is, de a lényeg az, hogy ezek leginkább úgy készültek, hogy valahogy a gépházba valahogy úgy szerelték be magát ezt a kamerát, hogy magát a vásznat vette, és akkor valahogy megoldották, hogy a hangból is kapjon. És hát én emlékszem, hogy 91 őszén már én egy nagyon-nagyon jó minőségű ilyen kalózfelvételen szinkronnal néztem a Terminátor 2-t, és akkor ebből egy ilyen országosabb méretű botrány is lett, tehát hogy erről írtak az újságok, hogy mi történt a Terminátor 2-vel, és akkor valahol itt kezdődött igazából az, hogy utána már azért a magyar forgalmazók is jobban figyeltek arra, hogy kiszivárog-e egy film, vagy hogy lesz-e belőle kalóz verzió, mert igazából ezt a dolgot annak idején mi is csak még tanultuk, mert ugye mi ahhoz szoktunk a rendszerváltás előtt, hogy ezek az amerikai filmek, ezek legjobb esetben is egy-két év csúszással igen. jutnak el hozzánk, hogy ne mondjam, pont a Bolygó nem halál is egy ilyen egy-másfél éves csúszással jutott el, és az, hogy egyáltalán annak kockázata van, hogy Magyarországon bemutatnak egy filmet, ez egy ilyen új tapasztalása volt az új magyar kapitalizmusnak, és aztán innentől kezdve jött az, hogy jobban őrizték ezeket a kópiákat, meg aztán jöttek a mindenféle szigorítások a sajtóvetítéseken is.
1: Szóval megnézhető a Terminátor 2 is ismét moziban.
2: Igen, érdemes, nem sokára lesz. Talán 3D-ben is egyébként.
1: Igen, érdemes ellátogatni, és mert 3D-ben is az tök jó. Lehet, hogy még én is tiszteltem, valamelyik moziban.
2: Amikor legutóbb bemutatták, akkor volt azt hiszem a 3D változat, mert hogy egyébként a Cameron még amikor az IMAX 3D ilyen nagyon-nagyon kezdetleges volt, mert akkor is csinált egy ilyen Terminator rövid filmet, amit Amerikában lehetett látni, és hát nyilván ő nagyjából, ha nem is az összes filmjét, de jó néhány filmjét, a Titanicot is megcsinálta aztán ilyen konvertált 3D-ben.
1: Innen folytatjuk rögtön egy rövid kávészünet után jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el! A Filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
6: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a Filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Ez nem csalás, nem ámítás, a Filmszerész hallgatjátok, Gellérttel és Szabival folytatjuk a műsort, méghozzá az Alien, nem tudom, miológia a második részével, ami minden idők, hát egyik legjobb második része, vagy folytatása, ez pedig az Aliens címet viselte angolul, nálunk pedig a bolygó neve halál.
2: Mert hogy folytatták, ugye, igen,
1: a nyolcadik utas, kettős pont a halál.
2: Igen, igen.
1: Szóval, nekem mindig az volt a fejemben, hogy ez itt ilyen kellék kellék kunsztokat hajtott végre a stáb, és azt gondoltam, hogy azért, mert hogy esetleg low budgetebb volt a projekt.
7: Igen.
1: Igen, mert múltkor, mintha ezbe megint belefutottunk egy ilyen beszélgetésbe, és azt mondtad volna, hogy nem, azért low budget nem volt, hanem inkább csak kreatívak voltak a srácok. Ugye a repülőtéri vontatóból készített jármű, akkor a Steadicamből készített gépfegyverállvány, amit ugye a testére erősített Vasquez. Az megvan, hogy a Vasquez az egy ilyen szállóigelet nagyon sok mindenkinek. Ha kimondod, hogy Vasquez, akkor egyből tudja, aki popkulturálisan kiképzett, hogy a Vasquez esetén kire gondolsz, milyen jellegű emberre gondolsz.
2: Igen.
1: Hát ha ott egy Vasquez, akkor tudod, hogy ott van egy felnyírt hajú csaj.
2: Ezt így még nem hallottam, de teljesen el tudom egyébként képzelni.
1: A Natival, a feleségemmel szoktuk így rácsodálkozni, hogy tényleg, és mind a kettőn pontosan tudjuk azt, hogy a...
2: Hát igen, ő a férfias nő.
1: Igen, hát ez a maszkulinabb jelleg.
2: De hogy erre rá is játszik ugye maga persze, a történet, mert van is egy ilyen vicces...
1: Ha már itt tartunk, egyébként a Terminator 2-ben is játszik a hölgy, most meg nem mondom a nevét, ő a nevelő anyja John Connornak, a kis fiú John Connornak.
2: Igen, és hát elég rövid ideig láthatjuk.
1: És a Titanicban is, ha már emlegetjük, a Titanicban is játszik ugyanez a hölgy.
2: Igen. Hát a Cameron azért is szokta magával vinni a színészeit, még akkor is, hogyha időnként mondjuk csak ilyen pici szerepet ad, de visszatérve a Vasquezre, ugye van ez a vicces párbeszéd is a filmben, hogy mond Vasquez, nem pontosan
1: nem
2: így
1: van. Még férfinak.
2: Igen, és akkor visszakérdez, hogy és téged.
1: És téged, igen.
2: Tehát nagyon-nagyon jól is használják a személyiségének ezt a részét, és még azt akartam mondani a költségvetésről, hogy igazából nem volt ez egy low budget költségvetésű folytatás. Nagyjából a Fox pont annyit, vagy hát igen, nagyjából annyit költött rá, mint az első részre, csak ugye ez igényében, vagy igényeivel egy nagyobb szabású film volt, mert ugye az első részben volt maga a legénység, volt ez a szörny, volt ez az űrhajó, az kész. Itt azért már eleve több helyszínről indulunk, tehát valahogy oda is kell jutni, ugye van ez az űrhajó, ez a több űrhajó is, amivel mennek, van benne legalább, nem tudom én, 15-20 fontosabb szereplő, tehát hogy több pénzt igényelt a dolog, tekintve, hogy több lényt is használt a Cameron, csak ugye a Fox azzal a feltétellel fogadta el tulajdonképpen a Cameronnak a koncepcióját a folytatásra, hogy oké, rendben van, de hogy a Pinewood stúdióban kell, vagy a Pinewood stúdió komplexumban kell forgatni a Londonban, a filmet, és hogy egyébként nagyjából átfedésben az első résznek a csapatával forgatott, ebből voltak is mindenféle
1: volt valami botrány is
2: konfliktusok, ott. Igen, és hogy igazából azért kellett nagyon sok optikai trükkhöz, tehát ilyen festett háttérhez, meg mindenféle más ügyességhez fordulniuk, vagy más ügyességet alkalmazni, mert hogy azért szűkösen volt elég az a költségvetés, és ezt egyébként szokta is a Cameron nagyon sokszor mondani, én is már sokszor leírtam ezt, hogy ez a film sokkal nagyobbnak látszik, mint amilyen valójában volt, és egyébként, ha az ember megnézi ilyen korabeli, így készült felvételeket, akkor hát tényleg olyan jeleneteket oldottak meg egészen meghökkentő módon, ami így eszedbe nem jut, hogy mondjuk így csapták be a szemedet, vagy így csaptak be téged nézőként, de hát már akkor is igazából a Cameron nem csak azt tudta már akkor, hogy hogyan kell hatásosan elmesélni egy történetet, hanem ennek a technikai hátterével is eléggé tisztában volt. És hát igen, ott van mellette az, amit már mondtál, hogy ez egy ilyen etalon folytatás lett. Igazából szerintem ösztönösen megérezte a Cameron, hogy miből áll egy ilyen franchise film, hogy hogyan kell úgy átmenteni egy adott filmnek a motivumait a következő részbe, hogy a nézők azt kapják, amit kaptak az első résztől, de azért egy kicsit többet, meg mást is, és hát igazából a Terminator 2-vel tulajdonképpen tulajdonképpen, mert annyira lefette ezt a hogyan csináljunk jó folytatást kérdést, hogy utána tényleg mindenki olyan megoldásokkal, vagy nagyon sokan olyan megoldásokkal igyekeztek élni, mint amilyenekkel ő élt.
1: Janet Goldsteinnek hívják a hölgyet egyébként. Uh-huh. Kikerestem, egy életem árán tulajdonképpen próbáltam felfedezni az arc kifejezésre, hogy ő az, mert hogy egyszerűen nem olyan fotó van fönn az IMDb.
2: Igen,
1: de Michael Biehn is ment tovább egyébként a Terminátorból.
2: Igen, igen, és ráadásul képzeld el, hogy a Michael Biehn, én azt gondoltam volna, hogyha valaki ott volt az elsők között az alapcastingban a Bolygó neve halálnál, akkor az a Michael Biehn volt, de nem, őt igazából nem is választotta ki a Cameron, hanem a James Remar kezdett el forgatni, aki a 48 órában volt az egyik szökött fegyenc.
1: Tudom ki ő, igen. Tudom, igen. Most néztem meg ezzel a filmmel kapcsolatban egy ilyen videó összeállítást a YouTube-on, és pont erről is szó volt.
2: Igen, és el is kezdtek vele forgatni, csak aztán a drog problémái miatt igen. tulajdonképpen haza kellett küldeni. Igen. És akkor igazából az volt, hogy kapott egy telefont a Michael Biehn, hogy menni kéne.
1: Gyere.
2: Ja. Igen, és hát egyébként a James Remar is tök jó lett volna, meg a Michael Biehn is, mert jó lett aztán, mert ugye ez a karakter egy olyan karakter a filmben, amiből igazából nincsen több, és tulajdonképpen ez volt, tehát hogy mindegyik Cameron filmben van egy ilyen tipikus American hero. Tehát egy olyan csávó, aki nem is feltétlenül megfogalmazható módon, de nagyon tipikusan amerikai hős.
1: Mindent megtesz az ügy érdekében, még igen, ha meg is sebes.
2: Lelke is van, képes védelmező is lenni, de azért neki például nagyon-nagyon ők így kvázi a Ripley-vel ugye ez a karakter, ez a katona karakter így egymásba szeretnek.
1: Igen, igen.
2: De hát ugye...
1: Mert Ripley senkiben nem szeret soha.
2: Így van, meg hát ez nem tud ugye azért ez a dolog kibontakozni, bár az Alien 3-ban azért
1: igen,
2: van
1: a Charles Dance az összeszülik
2: egy erősebb ilyen szál. És aztán az egyébként szerintem tök klassz, hogy a következő filmjében a Cameronnak, ami... Jó, nem, de várjál, a Mélységtitka volt a következő...
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, a Kimondhatatlan nevű főszereplő,
2: hogy
1: Mary Elizabeth Mastrantonio.
2: Következő filme volt a Mélységtitka.
1: Az Abyss.
2: Az Abyss, igen, az Ed Harris-szal.
1: Mary Elizabeth Mastrantonio.
2: Meg vele, igen. És hogy abban is játszik a Michael Biehn, és abban is egy ilyen katonát játszik, de ott nagyon érdekes módon ennek a Real American Hero-nak az inverzét alakítja. Ott ugye ilyen kvázi gonosz, akit ugye azért küldenek ehhez a csapathoz az óceán mélységébe, hogy hát úgy hasznosítsa a felfedezéseket a katonaság számára, hogy az mondjuk az ottaniaknak nem a legszimpatikusabb, meg a legbiztonságosabb.
1: Itt kell hagynunk az Alien 2-t, mert hogy megyünk tovább a Kobrára, ami hát a 80-as évek videókazettás alábeszélős korszakának az egyik leghatározó darabja volt, ha tetszik, ha nem, ha B-film volt, ha Z-film volt, teljesen mindegy. Tisztán emlékszem a mai napig olyan jelenetekre, amikor letépi a pólót a csávóról, a Stallone, amikor ollóval vágja el a pizzát, az nekem a legnagyobb, tehát nekem valamiért az ott a fejem, hogy ollóval már pedig pizzát nem vágunk el, és akkor a Sylvester Stallone nem bebizonyította, hogy de, elvágunk ollóval a pizzát, és akkor megesszük. És sose értettem azt, hogy van egy ilyen jósvágyú, jókorban lévő zsaru, és hogy ilyen borzalmakat eszik, és mitől van neki izma, és mitől van ő...
2: Hát ez is a macsóságának a része.
1: És sose értettem, mitől van az, hogy sose mutatják meg, hogy egyébként ő odafigyel az evésre, és odafigyel a sportolásra, hanem mindig az, hogy van mint hogy kinyílt volna ki a földből.
2: Hát ő ilyen Cobretti hadnagy.
1: Cobretti, igen.
2: Megérkezik a fekete autójával.
1: Gyönyörű autóval, nem is tudom milyen kocsi volt, mindjárt előkeresem.
2: És ha jól emlékszem, akkor a karakter teljes neve, ugye ez egy ilyen hangsúlyos dramaturgiai pillanatban jelenik meg a filmben, vagy akkor leplezik le, hogy Marion Cobrettinek hívják ráadásul. És így gondolhatnánk egyébként, hogy ez a film úgy készült, hogy hát összeültek a forgatókönyvírók, és az összes akciófilmes kliséből összehoztak egy ilyen eléggé depresszív, kvázi jövőképet, amiben ugye a társadalom erőszakosabbik fele megpróbálja bedarálni a gyengébbeket. Tehát tulajdonképpen
1: Bridget Nielsen.
2: Igen, a Kobra az ugye egy szektáról szól, akik egy sorozatgyilkos szektáról, akik emberekre vadásznak, és hát éppen ugye egy bizonyos dologból fakadóan a a Brigitte Nielsent is el akarják tenni láb alól, és hát persze a hős Kobra aztán őt menti meg. Szóval, hogy arra akartam kiukadni, hogy bármennyire fura, de ez egy regény adaptáció igazából.
1: Micsoda regény.
2: Igen, és hogy a Stallone-nak nagyon tetszett, azt hiszem egyébként, hogy a forgatókönyvbe is beleír, tehát a forgatókönyvírói kreditje is van a Stallone-nak, ami nála egyáltalán nem meglepő, idegen tőle, nem idegen tőle, ugyan hát már a Rocky is ő írta részben. Szóval, hogy ez így nagyon fontos volt neki, de azért elég sok baj is volt a forgatáson, meg azért ez mindig ilyen ultra erőszakos filmnek számított. Egyébként amikor bemutatták, meg azóta is azért annak számít, és ami még egy ilyen különlegesség talán vele kapcsolatban, hogy mármint a filmmel kapcsolatban, hogy bár én soha nem láttam, tehát mert hogy nem lett ez nyilvános, de azt beszélik, hogy ez a film az azért 85 perces, mert hogy nagyon-nagyon sok mindent egyébként kivágtak belőle, de hogy ez ilyen plusz jelentként sem jelent meg soha a DVD-ken, meg semmiféle kiadáson, tehát ez inkább egyfajta ilyen Hollywood városi legenda, vagy valami ilyesmi, és hát nem említettük a filmnek szerintem a legemblematikusabb részét, amivel a legtöbben azonosítják, és igazából maga a szlogen is innen származik. Az első... Igen, ez az első szegmens, amikor ugye egy barom bemegy a szupermárkába, és ott elkezd gyilkolászni egy shotgunnal. Egyébként akkor, tehát még szerencsére nem voltak annyira, hát nem is hétköznapiak, de könnyen megtörténhetőek ezek az ilyen mészárlások, és ez sokkolta azért a nézőket, és hát az, amikor megjelenik, ugye ebből is ilyen akciófilmes klisé lett, hogy tulajdonképpen ez a fajta rendőr mindig a végső megoldás, tehát ott tiprodnak a rendőrök, most hívjuk-e a Kobrát, vagy ne hívjuk a Kobrát.
1: A Kobrát.
2: Igen, és akkor hívják a Kobrát, ő meg így besétál, és hát tulajdonképpen elég hamar elintézi ezt a jó embert, és ott van ez a híres beszélgetés, és hogy te vagy a dögvész, és én vagyok a gyógyszer, vagy valami ilyesmi, és akkor így belevágja a kést, és igazából annyira, tehát hogy annyira csöpög az egész filmből ez a, ma már szerintem ilyen toxikus macsóságnak hívnánk ezt, de hogy ez szerintem azzal együtt, hogy nyilván a korszaknak is a sajátossága, ez a fajta hős, ez azzal együtt menő, hogy persze ma már azért egy ilyen figurát nem feltétlenül szoktak, vagy nem így szoktak ábrázolni az akciófilmekben, de éppen azért, mert hogy valahol komolyan is veszi magát, meg nem is veszi magát komolyan, valahogy konzerválta ez a fajta hozzáállás ezt a filmet, és ebből adódóan szerintem még mindig nézhető, és mindig szerethető.
1: Pedig már 40 éves. Akkor elmondom a végére, és akkor átmegyünk a Gyűrű Szövetségére, hogy Marian Cobretti egy 1950-es kiadású Mercury Monterey-t vezetett, ha jól látom. Úgyhogy egy erősen átalakított autóról van szó. A Gyűrű Szövetségében ilyen autóval nem találkozhatunk, és nem is fogunk olyan hosszan beszélni róla, mint amilyen hosszú maga a film. Egyébként hát megkockáztatom, hogy egy képkockát nem tudnék felüldizni belőle, pedig legalább kétszer az első részt megnéztem, a többit azt nem, aztán egyszer-egyszer láttam. Azt hiszem, hogy rájöttem a filmnézések közben, hogy miért nem olvastam el én soha végig.

0: és visszatér, igen, akkor kezdtem el felfedezni ezt a történetet, és úgy elveszni ebbe a világba, középföldébe, meg a többi, meg a karakterekbe, én se tudtam, mint ahogy mondjuk a rajongók, de az biztos, hogy a Peter Jackson közelebb hozott ehhez a világhoz.
1: Azt én.
0: Meg ugye vele kapcsolatban szokták azt mondani, van ez a kicsit ilyen, hát igen, ilyen közhelyes megfogalmazás, hogy azok a jó adaptálók, akik nagyon jó olvasók is, tehát és nyilván ezzel a slendrián megfogalmazással arra próbálok utalni, hogy valószínűleg ami a Peter Jacksonnek a fejében van a Gyűrűk urából, hogy elképzeli a Sauron szemét, vagy a Sauront,
1: igen, meg azt a tornyot, a szemmel, a tetején.
0: Igen, igen, meg akármit. Szóval, hogy ez valószínűleg nagyon sok embernek az elképzeléseivel, vagy a fantáziáival passzolt, vagy stimmelt, és ezért is tudtak ezek a filmek egyébként sikeresek lenni. Azt én sem értem, és egyébként most jutott eszembe, hogy ráadásul nem is csak újra bemutatják ezeket a filmeket, hanem mindegyikből a még hosszabb változatot, tehát nem elég, hogy eleve 3 órás mind a 3 rész, de hogy ezek a bővített változatok, ezek tényleg bővített változatok, legalább 1-1.5 órával hosszabbak, és azért olyan 4,5 órát eltölteni csak egy Gyűrűk ura filmmel, hát azért ez tényleg egy feladat, de vannak olyan emberek, akik már nagyon-nagyon sokszor látták ezeket a bővített verziókat is, és hát szerintem egyébként arról még egy-két gondolatot mindenféleképpen érdemes mondani, hogy itt ugye azért egy 25 éves filmről beszélünk, és ezeknek a filmeknek ugye az szokott lenni általában a rákfenéje a jövőben, amikor megöregednek, hogy technikailag megöregednek.
1: Tehát, ez
0: hogy
1: nem mondható el a Gyűrűk uráról egyik részéről sem.
0: Igen, és azért sem mondható el, mert hogy hát ez is logikus talán, hogy a Peter Jackson meghaladta a korát. Tehát, hogy az akkortájt alapított nagyjából akkortnált alapított trükkcégével, a Vetával, ugye olyan látványt hoztak létre, meg hát olyan képeket szakítottak ki a valós világból, akár csak Új-Zélandról és az összes olyan helyről, ahol forgattak, amik mind megfelelnek annak, amit nem tudom, az ilyen nagy eposzokról gondolunk, akár csak 25 évvel ezelőtt, vagy akár csak most.
1: És az a durva, hogy ezt már akkor is mondták.
0: Igen.
1: A Peter Jackson művészetéről, hogy hát ez így, ahogy van, meghalad a korát.
0: Igen.
1: Zenékkel kapcsolatban szoktunk ilyeneket mondani, de most nem fogunk, mert hogy véget ért a műsor.
0: Milyen hamar véget ért.
1: Igen, a filmszerész hallottátok. Köszönjük a mai figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, ez a műsor pedig fent lesz majd a Spotify-on.
0: Így van, és jövő héten minden igaz, akkor jövünk az új Pókember filmmel. Minden jót!
1: Sziasztok!
0: Mindenki vigyázzon magára!
2: Utas, mi szépet hallgat!
3: Rádió Café. Van barátod!

0: Ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
4: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
1: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Készülnek a mentők is a fővárosi tűzijátékra. Maximálták az állami cégvezetők fizetését. A legtöbb gólya már elhagyta Magyarországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Összesen 56 mentési ponttal készül a fővárosi tűzijátékra az országos mentőszolgálat. A mentőegységek a dunapesti és budai oldalán előre kijelölt helyeken várakoznak majd, hogy szükség esetén gyorsan segítséget nyújthassanak. A pontok helyét a mentőszolgálat honlapján és az életmentő alkalmazásban találják. Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében azt mondta, Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Hangsúlyozta, az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A magyar érdemrend nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését, a havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset, mintegy 4-5-szöröse, az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig maradt gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytavak kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat, míg a tavasszal érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. Pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Forma 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. A holland pilóta megállapodása eredetileg 2028-ig szólt, az elmúlt időszakban azonban többször is felmerült egy esetleges csapatváltás, sőt a visszavonulása is. A holland versenyző hazai közönsége előtt a holland nagydíjon folytathatja a szezont. Sok napsütésre is, igazi nyári melegre számíthatunk, csak kevés vátyol, illetve gomoly felhő zavarhatja a napsütést. A szél többfelé megélénkülhet, időnként meg is erősödik majd. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északon, északnyugaton növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet. Ott elszórtan záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Marad a hőség a hosszú hétvége második napján is, 30-38 fokos maximumokra számíthatunk.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori kastélyban.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti híd lábánál. Jöjj és légy része a Minőségi Zenét Kedvelők közösségének.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ez itt a Zsebrádió.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskülön tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszos api melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
2: A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!
0: Zsebrádió! Zsebrádió, A-tól Z-ig.
3: Nézzem csak, mink van még itt nekünk. Azt mondja, Trója. Krisztus előtt 1184. június 11-ére tette Erasztosztenész Trója pusztulását. Na, gyerekek, függetlenítsünk attól, hogy most újra el kéne mondanom, hogy Krisztus előtt 1184-ben Erasztosztenész idejében egyáltalán nem az a naptár volt, mint ma, de kanegér legyek, ha még egyszer főhúzom magam azon, hogy vannak főnőttek, akik ezt szemre benés nélkül lemerik írni.
0: Most már ugorjunk a témában, kérem.
3: Tényleg ugorjunk. Trójának is van egy ilyen amerikai filmes története, hogy valaki elszereti egy másik pacák feleségét, meg is szökteti erre a másik pacák bepipul utánuk meg, hogy jó, megtámadja Tróját, már ahova megszöktek a pipivel, szóval megtámadják Tróját a haverjaival. Csupa hős, meg minden. Gondolom ismeritek a történetet, se így, se úgy nem sikerül elfoglalni Tróját a várost, ezért az egyik ravasz görög, Odysseus, ez meg egy másik sztori, kitalálja, hogy csináljanak úgy, mintha abbahagyták volna az ostromot, és hagyjanak ott egy falovat, amiben katonák bújtak el, akik majd éjszaka kinyitják a kaput, és pikpak elfoglalják a várost. Tiszta éti! Komolyan, becsoki, megmondom őszintén, hogy szerintem különösen hülyének kell lenni ahhoz, hogy az ember bevonszoljon a várába egy baszi nagy faluvat, ami egyszer csak ott van az ellenség helyén. Tudom, hogy lesznek most felnőttek, akik arra fognak hivatkozni, hogy régen hittek az istenekben és az isteneknek készített ajándékokban, és azt hitték, hogy a falu egy isteneknek készült ajándék. Persze, és Kolumbusz maga felfedezte Amerikát, és Cook találta meg Ausztráliát, és minden igaz, ami le van írva. Nem így van.
0: Régen minden jobb volt.
4: A banja, maharadja, halandja?
5: Fura felnőttek, még furább mondásai.
6: Óvakodj az ajándékot viselő görögöktől. Az óvakodj az ajándékot viselő görögöktől mondás gyakran hallható és általában egy jótékonysági cselekedetre utal, amely elrejtett pusztító vagy ellenséges menetrendet takar. Nem széles körökben ismert, hogy ez a mondat egy görög mitológiai történetből származik, és onnan is kifejezetten a trójai háború sztoriából, amelyben a görögök Agamemnon vezetésével megpróbálták visszaszerezni Helénát, akit Trójába vittek, miután beleszeretett Párizsba. A közmondást ma rendszeresen figyelmeztetésként használják, ha egy feltételezett ajándék vagy erény cselekedete rejtett fenyegetést jelent. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
3: Én csak annyit szeretnék mondani nektek, srácok, és ezeknek a felnőtteknek is, hogy a görögök nagyon jól találták ki a történeteket, sőt, az igazán tehetséges görög írók azt is tudták, hogy kell valami, ami miatt a történet érdekes lesz. Nagy figyi, a Titanic című filmet senki nem nézné meg, ha a hajó nem süllyedne el. A trójai háború 10 évig tartott, hát föl kellett dobni egy látványos dologgal. Faló! És ha már itt tartunk, ha lesz film Dózsa Györgyről, azt is csak a trónos részén fogják megnézni. Sokan, de csak a trónosért. Árpád apánk meg egy fehér lóért cserélt el az országot egy tök filkóval. Ne tessünk már engem, nem most jöttem le a falvédőről.
4: A banja, maharadja, halandja?
5: Fura felnőttek, még furább mondásai.
6: Nem most jöttem le a falvédőről. Sokan ismerik ezt a szólást, hogy nem most jöttem le a falvédőről. Ezt olyankor mondja valaki, amikor egy találó képpel szeretné kifejezni, hogy neki is vannak tapasztalatai, ő sem kezdő vagy naív abban a témában, amelyről éppen szó van. Hogy nem csupán egy hímzett alak a falon, hanem húsvér ember, akit nem lehet átverni. Ennek rokona a nem most jöttem a 620-assal szólás, amely hangsúlyosabban utal arra, hogy a naivitás, a járatlanság régen inkább a vidéki élettel kapcsolódott össze. Hogy a hímzett falvédőkön mit csináltak az alakok, és hogy miért, azt talán jobb nem is firtatni. Maradjon meg a balladai homályban. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: filmkritikus.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: filmkritikus
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: A filmkritikus legfontosabb ismertetőjele egy olyan színű szemüvegkeret, amely egyetlen ruha összeállítással sem harmonizál.
1: 2.
2: Olykor nagyobb szemfogat is hord a nyakában, de azt senkinek nem szabad megfogni.
1: 3.
2: A filmkritikus komolyan veszi a munkáját, mert úgy gondolja, hogy nélküle nem tudnánk megmondani, hogy mit gondolunk egy filmről.
1: 4.
2: A filmkritikus munkájának elengedhetetlen része, hogy minél több színésszel készítsen közös fotót.
1: 5.
2: Minél jobb egy filmkritikus, annál többször utaztatják ki a filmforgalmazók a Cannes-i filmfesztiválra. Emiatt egyre több filmet tart jónak, emiatt viszont egyre rosszabb filmkritikus lesz.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika? Azt nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
3: Horgász percek totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: A hálózsák szaga. Hatvanhatodik rész. Téglást gátolják a gátlástalan gátépítők.
2: Igen. Az események felpörögtek. Árpád, Illés és Diósi triója teljesen kidolgozta a tervet, amivel megvédik Téglás ezredes árulásától a titkot. Merész terv volt és egyetlen dologra épült, a bizalomra. Eközben a feldúlt manya háborúra készült. Miközben idegesen pakolt, kezdtek kérdések dörömbölni a fejében, hogy mit is akar. Elég tételt venni Árpádon, aki valószínűleg átverte? Diadalittasan előállni azzal, hogy rájött a 12 fa titkára? Vagy csak félreállítani az útból a jelest, és megszerezni a vagyontérő kincseket, ami még soha senkinek sem sikerült? Mit akar? Marica leült. Ma csendben felállt, izgatottan készülődő társai közül, és még csendesebben lesétált a partra. Gondolkodnia kellett. A part tele volt strandolókkal. Körülötte gyerekek és felnőttek élvezték a szabad strandot. Ki, be, ki, kisfiam, most már gyereki a vízből lila a szád. Manyát nem zavarta a nyüzsgés. A 12 fa ligeteit nézte, és gondolkodott a saját ügyén.
3: Jeles Marica. Születési adatok? Ó, meg se kíséred, vackor fiam. Lapozzunk. Na, milyen sok feljegyzés van itt. Azt mondja, Metal Lady. Mi van? Az a bíróica, nem? Metal. Lady. Kéne egy kinevezett rendész a tévészerkesztőségekbe, hogy néha egy strandpapucsal lenyomjon egy hatalmas böllértockost az úgynevezett kreatív kollégáknak. Metal. Meg Lady. Na, azt mondja. A 9 éves Marica egy farkas támadást követően elrejtőzött egy épülőipari komplexum turbinájához tartozó hatalmas elektromotorban. A veszett farkas megharapta a kislányt, de a vele tartózkodó kisfiú szembeszállt a farkassal, így a gyermeknek volt ideje elmenekülni. A kisfiú is súlyos sérülést szenvedett, amikor rátaláltak, nem tudta elmondani, hogy a kislány is vele volt. Amikor 2 nap múlva megtalálták a kómába esett kislányt, az addigra 2 napot töltött a rendkívül erős elektromágneses térben. Miután szinte mozdulatlanul feküdt, ő maga is annyira mágnesessé vált, hogy már a mentőben súlyos anomáliákat okozott. A kórházi kezelés során több dolgozó is kijelentette, hogy nem megy közel a kis démonhoz. Ez valószínűleg annak volt köszönhető, hogy abban az időben tarolta le a világ mozi piacát a Poltergeist című film egy hasonló kislány főszereplésével. A különös jelenséget végül a Központi Fizikai Kutató Intézet vizsgálata tette érthetővé. Ott derült ki, hogy a kislány gyakorlatilag kézrátétellel meg tudja állapítani bármely film összetételét, pusztán érezve azok mágneses reakcióját.
2: Hihetetlen. A média felkapta az ügyet, így lett Marica Metal Lady. TV-sók, bemutatók. Olyan népszerű volt, hogy együtt turnézott Haki Tamással, a fügyművésszel, és a Pataki a fejszámolóval, aki fejszámoló művész volt. A második hónapra már megtanulta a különböző elemek és félötvözetek nevét, így még érdekesebb volt a sója. A Lenin kohászati művek és a Dunai Vasmű egymásra licitálva tett ajánlatokat, hogy korengedménnyel alkalmazzák minőség ellenőrnek. A kislány imádta a reflektorfényt, a helyében mindenki ezt tette volna. De ez azt is jelentette, hogy az addigi életének, hogy jeles lesz Árpád mellett, ahogy mindig egy pára jeles, ennek vége volt. Egy jeles nem mutogatja magát a TS zárszámadási ünnepségén. A jeles kerüli a feltűnést. Moricát magyarázat nélkül eltávolították a folyó és a sír közeléből. Nem értette. Ő jeles akart lenni. Csalódása és kudarca az, hogy nem ő döntött úgy, hogy csoda gyerek lesz, egy idő után gyűlöletbe és bosszúvágyba fordult. Ezért van most itt. Téglás ezredes szó nélkül ült és várt. Már vagy két órája, hogy megkérték, foglaljon helyet kint, amíg elemzik a helyzetet és döntést hoznak a dologról. Nem értette. Mindent elmondott, hogy megvan a sír, a jelest, az őrzőket, a nyilakat, a szerzőket, mindent. Hogy ez micsoda alkalom, semmi, az arcokon a semmi tükröződött. Hát nem erre számított, sőt, egyáltalán nem értett semmit. Az ajtó túloldalán is csend volt. Nehéz csend. Nem mintha a bentülők ne lettek volna tisztában az ölükbe potyant szerencse jelentőségével. A probléma az volt, hogy ez a szerencse jó 30 éve már az ölükbe potyant. A rendszerváltás akkor még rejtett, a háttérben folyó választási ökölharcában éppen ez a szerencse volt az, amiért a régi kommunista párt biztos volt a dolgában. Hogy egy lepusztult gazdaság, egy szocializmusban felnőtt versenyképesség és teljesítmény nélküli társadalom életét a boldog jövőbe fogják kormányozni. Nincs gond? Illetve gond az van, de itt van Attila sírja is. Akkor is volt egy tudós úr a szoci háttérországban, aki megfejtette a régi írást. Megvan Attila sírja. Ömleni fognak a turisták a fiatal demokráciába, már csak annyi kellett, hogy ne derüljön ki a sír helye. Ez nehéz volt. Nagymaros már akkor is a Dunakanyar népszerű helye volt. Nehéz úgy titokban a Dunában kutakodni, hogy ne derüljön ki. Erre jött a bomba ötlet, építsünk gátat. Úgy mindenki szeme láttára lett titokban ásatásokat folytatni, nincs gond. Időbe telt, mire kiderült, hogy a fordító úr tévedett. Nincs ott semmi. Azokat a holt sápadtarcokat nem lehet elfelejteni. Egy vagyonba került pénzelni az ellenzéket, meg a zöldeket, hogy megakadályozzák a gátépítést. De legalább elkerülték a hatalmas buktát, hogy egy ország röhögjön rajtuk. Az ilyesmit nehezen felejti el az ember. És most talán még jobban kéne, hogy kihúzza őket a szarból. De ha megint vaklárma, ezt ma már nem lehet megúszni. Minden meg lehet, de ezt nem. De mégis, annyira csalogató, ha mégis megvan. Végül nagy nehezen az egyik férfi felállt és megszólalt. Uraim, valakinek vállalnia kell a nyilvánosság előtt ezt a döntést. Majd egy pakli kártyát tett az asztalra. Az első 8-as dönt. Ki húz először? Manya még mindig ott ült a parton, a 12 fát nézte. Először fák voltak, amit a temetéskor ültetett a fejedelemhez hű 12 törzs vezetője. Az évszázadok alatt a fák ligetek lettek, szibériai fenyő. Itt nem honos. Ki is lógnak a környezetből? Mint ő. Mégsem tűnik fel senkinek. Igen, ez lesz a jó. Úgy tesz, mintha nem tudna semmit, aztán megvárja, amíg valaki lép. Amikor fel akart állni, valami megszúrta a kezét. Egy nyílvessző. Valaki egy nyílvesszőt tett hangtalanul közvetlenül mellé. Körbenézett, hát ha észreveszi, ki lehetett, de ugyanaz a strandoló nyüzsgés vette körül. Egy kis boríték volt a nyílvesző alatt, benne egy levél, egy kézzel írott üzenettel, ékezet nélkül. Az apja üzeni, adja fel.
1: A Hálózsák szaga 66. adását hall.

0: Aki keres, az talál.
1: Keres minket a Spotify-on.
2: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
3: 1957-ben a Szovjetunió felbocsátja a Sputnik 2-t. A fedélzetén az első élőlénnyel, Lajka kutyával. Hát, ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy bizonyára ismert előttetek a mondás, a kutya az ember legjobb barátja. Ha icipicit belegondolunk, akkor meg kell állapítanunk, hogy ezzel szemben az ember nem a kutya legjobb barátja, ugyanis ismereteim szerint a kutyák a legritkább esetben akarnak űrhajósok lenni. Itt általában a kutya alakú kutyákra gondolok, azokra az icipici izékre, akik ilyen pink kabátkákban szoktak lakótelepen kopogni a körmeikkel a pék előtt, meg rojtospálnál alukálni, azokra nem. Mert bizonyára lesz ráérő ideje az emberiségnek arra, hogy az ilyen kutyákat elnevezze ugyanúgy, mint például a nektarint, ami ugye nem őszi barack, de mert a szőrösény nélkül van. Ez élet nektarint. Azok meg nem kutyák, hanem valami, nem tudom, mindegy, nem az én dolgom elnevezni őket, ugye? Majd lesz nekik valami hülye nevük. Szegény Lajka kutya. Kicsit hasonlít a magyar történelemre, ami ugye úgy kezdődik, hogy egyszer csak megérkeztünk. Előtte nem volt semmi, megérkeztünk. Na, a Lajka kutyánál ez fordítva van, ugyanis az ő történetének meg vége nincs. Mert az űrhajósokkal úgy szokott lenni, hogy föllőjük őket, aztán visszajönnek, aztán valami politikai nagyemberrel egy kabrió autóból szoktak üntegetni a népnek, aki meg a járdánál zsünnepli az űrhajóst. Na, a szerencsétlen Lajka kutyánál ezt nem láttam. Ez azért lehetett, mert a Lajka nem jött vissza. Ugyanis azóta is kering a föld körül, és az űrhajójából kidugja a nyelvét, kilógó nyelve lihegve keresi az űrmacskákat.

0: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
1: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barcelo Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barcelo Budapest, a sikeres események helyszíne. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Hamarosan teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Megnyílt a vandálok által megrongált Márévára pörög a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell és szabályozni kell a magyar európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfacsalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rend. Számot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ismét látogatható a meccsekben található Máré vára, amelyet a nyár elején vandálok rongáltak meg. A károk miatt a műemléket az elmúlt hónapokban zárva kellett tartani, júliusban adománygyűjtés indult, az összegyűlt pénzből pedig elvégezték a vár ideiglenes megerősítését. A szükséges engedélyeket is megkapták, így újra megnyithatták a kapukat a látogatók előtt. A teljes helyreállítást később végzik el. A középkori vár évente mintegy 18-20 ezer látogatót vonz. Az ország nagy részén napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A déli-délnyugati szél időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. A hőmérséklet 32 és 37, késő este 26 és 33 fok között várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk, helyenként erőteljes lesz a gomoly felhő képződés. Meleg lesz, 30 és 38 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Heard it on the radio, yesterday, 10 years ago.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Sziasztok, ez a sajátos pogácsa, társadalmi gazdasági értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. A mai témánk pedig ismét a forint és a forint erősödése, sőt, igazából most már azt kell mondani, hogy a forint szárnyalása. És azért ez a téma, mert hogy ez a szint, amin a forint tartózkodik, ez most már úgy tűnik, hogy egy tartós 350 és 360 forint közötti szint, ebben a sáv mozog az elmúlt időszakban. Lehet azt mondani, hogy lényegében azonnal a választások után beállt erre a szintre, és innen nem is nagyon mozdult el. És ez azért érdekes, mert hogy átír jó pár dolgot, ami a forint erejéhez kötött, és azért beszélgetünk erről. Tehát, hogy olvastam egy cikket, ahol azt lehetett, vagy ahol azt írták, hogy alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása, ezért beszélgetünk a forintról.
2: Igen, sziasztok! Hát alapvetően ugye az van, hogy itt nagyon hosszú ideje mindig azon pampogunk, hogy a forint folyton gyengül. Én emlékszem, hogy még így a választások előtt ez egy ilyen politikai sztori is volt, mert nagyon sokan ugye olyan mémet osztottak meg az interneten, hogy amióta Fidesz van, azóta egyre gyengébb és gyengébb a forint. Valójában, ha az ember megnézte, akkor amióta Gyurcsány Orbán van, azóta gyengül a forint, mert ha megnézzük az adatokat, akkor 2008 óta volt gyengülőben egyébként a forint, tehát hogy ebből a szempontból is ezt érdemesebb szerintem Gyurcsány Orbán korszaknak nevezni, ami mögöttünk van, sok más szempontból is. De tényleg 2008-tól úgy körülbelül a tavalyi év végéig folyamatos gyengülésben volt a forint, és hát ez nagyon sok mindent okozott, tehát hogy például az, hogy Magyarországon az emberek 80%-a eurót szeretne, ez nem kis részben azért van, mert azt tapasztalták, hogy időtlen idők óta folyamatosan gyengül a forint, és azok számára, akik mondjuk külföldön vásárolnak, vagy külföldön nyaralnak, vagy mondjuk importtermékeket fogyasztanak, stb., ők úgy érzékelték, hogy a forintjuk az kevesebbet és kevesebbet ért. Viszont ugye ennek volt egy olyan előnye, és erről is sokat beszéltünk az elmúlt évtizedekben, hogy például a Matolcsi-féle jegybank ugye engedte ezt a forint gyengülést, tehát hogy nem tett nagyon ellene mondjuk a kamatok emelésével, és akkor arról beszéltünk, hogy az exportáló vállalatoknak ez jót tesz, mert hogy ugye amikor forintban emelkednek a bérek Magyarországon, és volt időszak, amikor igen jelentősen emelkedtek, úgy 2013 és a Covid között, akkor ez a forint gyengülés ez visszaadta az exportáló vállalatoknak, ugye amikor ő euróban ad el, azt beváltja forintra, forintban ugye annyival többet kapott a exportjáért, mint amennyivel emelkedtek a bérek forintban a magyar termelő cégeknél. Tehát, hogy volt egy ilyen, hát arról vita van, hogy ki mondott, vagy ki nem mondott politikája a Matolcsi-féle jegybanknak, de volt olyan közgazdász is, például Surányi György, aki azt mondta, hogy ezért nem nő a termelékenység. Szerintem ez egy kicsit túlzott, mert hogy a termelékenység nem növekedésének sok egyéb más oka is volt, alulbefektetés az oktatásba, stb. De Surányi például ugye azt gondolta, hogy nem kis részben azért nem emelkedik a termelékenységben, nincsenek rákényszerítve az exportáló magyar vállalatok azáltal, hogy folyamatosan ez a forint gyengülése ez segíti őket. Aztán ugye jött Varga Mihály, Varga Mihály pedig explicite kimondta, hogy ő ezt már nem akarja csinálni, és ezért például ugye magasabban tartja a kamatokat, tehát hogy az, hogy nincs olyan gyors, nincs semmi, szinte semmi reagálása a jegybanknak az elmúlt időszakban, eléggé stabilan tartja a kamatokat, ez azért nem kis részben szintén hozzájárult ahhoz, hogy ugye ők nem engedik tovább a forint gyengülést, de viszont ugye jött az, amit mondtál, hogy a politikai váltással viszont a forint megerősödött, és most már ott tartunk, hogy amikor ilyen előadásokat tartok gazdasági szereplőknek, akkor megjelentek azok a gazdasági szereplők, akik azt kérdezik, azon panaszkodnak, hogy most már túl erős nekik a forint, tehát, hogy hosszú-hosszú évtizedek óta először már olyan helyzetbe kerültünk, ahol ugye nyilván, és ezt mindig is mondtam a diákjaimnak, hogy sosem mondjuk azt, hogy rossz az árfolyam, mert hogy rossz valakinek, jó valakinek. Minden árfolyam valakinek jó, és valakinek rossz. Ami gyenge valakinek, az túl erős másnak, és most már megjelentek azok a cégek, főleg exportáló cégek, akiknek effektíve túl erős ez a mostani árfolyam.
1: Ez nagyon jó, amit mondasz, két dologra reflektálnék. Az egyik az, hogy nyilván, hogyha egy hosszú távú grafikont nézünk, és egy hatást, akkor az teljesen jogos, hogy a Gyurcsány Orbán korszak és a gyengülő forint. Ennek azért, hogy azért vannak úgynevezett spike-jai ennek az időszaknak. Tehát vannak olyan pontok, ahol azt lehet mondani, hogy ez a trend és a csökkenő vagy gyengülő trendből kiugró teljesítményeket lehetett látni, és talán azok a vélekedések, amik bizonyos személyekhez vagy intézkedésekhez kötik a forintnak a gyengeségét vagy erősségét, azok innen táplálkoznak. Ne felejtsük el például azt az időszakot, amikor teljesen elfogadott vagy általános piaci vélekedés volt Magyarországon, hogy úgy tűnik, hogy az Orbán kormány, azt hiszem, hogy a kettővel ezelőtti Orbán kormány a választások után, mintha arra játszana, hogy direkt gyengíti a fizetőeszközt. Az volt az elfogadott nézet, hogy a forint gyengülésére spekulálnak, és abból maguknak profitot realizálnak. De mondok egy másikat is, hogy ne csak az egyik oldalt mondjunk. Emlékszem rá pontosan, hogy mekkora probléma volt, és milyen kamatemelési ciklusokhoz vezetett az, amikor például Draskovics Tibor például egy afrikai vadászat, egy kenyai vadászaton a nyilatkozatával konkrétan olyan nyilatkozatot tett, ami elég jelentősen gyengítette a forintot.
2: Én erre nem emlékszem, de majd meg fogom nézni ezt a Draskovics vadászatos sztorit. Nem emlékeztem, hogy Draskovics ekkora pampalini volt, hogy közben Afrikában mozgatta a forintot. Nagyon régen volt. De az tény és való, hogy valójában itt ugye vannak, tehát hogyha azt mondjuk, hogy vannak egy elsődleges trend, az a gyengülő trend, tehát teljesen egyértelmű és szinte lineáris elsődleges gyengülő trend, azon belül ilyen másodlagos trendek, harmadlagos trendek persze voltak, tehát hogy azon belül voltak gyengülések és erősödések is, különböző történetek, de az hosszú távon egyértelműen elmondható, hogy egy gyengülő trend. Hogy ki nyerészkedett ezen, az egy nagyon érdekes kérdés. Tartja magát Magyarországon a közvélekedés. Nagyon-nagyon sűrűn találkozom ezzel, hogy politikusok spekuláltak a forint erősödésére, gyengülésére. Őszintén szólva én ennek nem láttam jelét. Ha valaki tud ilyet, akkor írjon, szóljon. Nem tartom kizártnak, Magyarországon bármi lehet, de azért azt gondolom, hogy bizonyítottan nincs erre utalójel, hogy itt valakik nyerészkedtek volna a forint árfolyamon. Ez, de a hit, hogy ezt gondolják az emberek, ez persze tovább gyengíti a forintot, mert akár volt, akár nem, de ebben erősen hisznek az emberek. Ugye még egy dolog volt, hogy a Magyar Nemzeti Banknak elképesztő vesztesége volt egyébként az árfolyamon. Tehát, hogy azt se felejtsük el, hogy több ezer, vagy ilyen 1000 milliárdos nagyságrendű vesztesége volt, amit a parlament az Orbán időszakban ugye elkönyvelt sok évre, tehát hogy ezt egy évben kellett volna a költségvetésben veszteségként lenyelni, és akkor átalakították a törvényeket, hogy akkor az sok év alatt legyen benne nettósítva ezeket a hatásokat. Szóval mindenfajta csúnya sztori volt, ez nyilván nem erősítette a bizalmat a forintban, de hogy ugye most egészen más a helyzet, és meg az a helyzet, hogy ugye, ahol most van a forint, ott már az exportőröknek ez túl erős. Ugye a másik, ahol tavaly volt, az a 400 közeli árfolyam, vagy néha még a fölött is, az pedig ugye az importőröknek túl gyenge. Tehát, hogy nagy valószínűséggel azt mondhatjuk, hogy valahol olyan 3,80 környékén lenne az optimális árfolyam, mert hogy ideális sosincsen, és akkor ugye ezt érdemes kimondani, hogy jó, hogyha hozzászokunk ahhoz, de egy normális országban, egy jól működő országban ez egy állandó vita a különböző gazdasági társaságok között. Van, akinek gyengébb kéne, van, akinek erősebb kéne, és nem igazán tudunk ideálisat, hanem így optimálisat tudunk mondani. Tehát, hogy valahol arról kell szóljon a vita, hogy hol van az az optimális árfolyam, ami hát nem borzalmasan rossz az egyik társaságnak, de nem borzalmasan rossz a másiknak sem. Olyan sose lesz, hogy mindenki boldog.
1: Oké, amit mondtál, az is nagyon érdekes, itt újra vissza szeretnék utalni már az előző kijelentést az exportőrökkel kapcsolatban, de nézzük akkor azt, hogy az árfolyamokat ne egy bizonyos napi vagy heti szinten, vagy egy bizonyos csúcson vagy mélyponton az elmúlt időszakban, hanem átlagban, tehát hogyha 2025 átlagát nézzük, akkor 397 forint 78 fillér volt a forint az euróhoz képest. Ez is nagyon fontos egyébként, hogy folyamatosan euró árfolyamot mondunk. Ami azért fontos, mert ugye dollárral szemben más elmozdulásokat is lehet tapasztalni az euró-dollár kereszt mozgás miatt, és az sem mindegy, vagy az sem volt mindegy az utóbbi időben, hogyha például a lakossági szintet nézünk, hogy mondjuk egy japán ilyen kurzus milyen volt, vagy egy svájci frank kurzus milyen volt, mert az egyébként merőben eltérő lehetett az euró-dollár kereszt árfolyam és a forint hatására. Szóval, hogy 2025-ben az euróhoz képest 397,78 volt, 2026-ban az eddig mért időszakban, tehát május végéig 377 forint 18 fillér, tehát ezt lehet látni. És ennek
2: de a 377 az ugye úgy jön ki, hogy ez egy folyamatosan erősödő árfolyam, tehát hogyha ez így marad, ahogy most van az év végéig, akkor valószínűleg közelebb lesz a 350-360-hoz az átlag is.
1: Így van, így van. Na, szóval, hogy amikor az optimálisról beszélsz, nekem az jutott eszembe, és ezt szerettem volna az előzőhöz mondani, hogy az exportőrök. Ki az az exportőr, akinek ez bántó, ez az árfolyam? Azok az exportőrök, akik arra rendezkedtek be, hogy az ő működésükhöz egy 400 forinthoz közeli euró árfolyam az optimális. És ugye hát ők nyilván veszteséggel számolnak, hogyha most a 355 forintot nézzük.
2: Szerintem, de azért nem volt ilyen, mert ugye az euró-forint árfolyamos folyamatos gyengülésben volt. Tehát azt lehet inkább mondani, hogy voltak olyan exportőrök, akik arra rendezkedtek be, hogy ez egy folyamatosan gyengülő árfolyam. Tehát ugye emlékszünk arra, amikor 300 környékén volt az euró-forint, és ugye Demján Sándor mondott egy ilyet, hogy lesz az még 350 is, és akkor az egész ország azt mondta, hogy úristen, hallottad, mit mondott a Demján, hogy lesz az még 350 is. Aztán lett az 400 is, de 436-nál volt valahol az ukrajnai-orosz invázió környékén a csúcs, tehát hogy egy ilyen Magyarországról az Európai Unióba exportáló multi, vagy magyar exportőr, az arra rendezkedett be, hogy évről évre gyengébb és gyengébb lesz az euró-forint árfolyama. Abban igazad van, hogy ez konkrétan az idénre nézve azt jelentette, vagy tavalyra nézve azt jelentette, hogy egy 400 körüli árfolyammal számolhatod, és őt meglepetésként érhette, hogy ugye nem számított senki arra, hogy kétharmada lesz a Tiszának, tehát valószínű volt egy politikai instabilitási helyzet, ami ugye akár 400 fölötti eurót is eredményezhetett volna, hogyha mondjuk nincsen könnyű hatalomátvétel, vagy egy mit tudom én, senki nem nyer egyértelműen, tehát ugye az is teljesen reális forgatókönyv lett volna, hogy 400 fölé megy az euró, hogyha politikai instabilitás van, de hogy mindenkit meglepett, hogy milyen erősen nyert a Tisza, ugye kétharmadas felhatalmazással viszont gyakorlatilag mindent átírhat, az első lépéseik jók, ebből adódóan ugye indokolt a 350, viszont itt bejön az, hogy ugye felmerül a kamatcsökkentésnek az esélye, tehát hogy a jegybank egyébként tudna gyengíteni az árfolyamon, hogyha ha azt gondolnánk, hogy a 370-380 az optimálisabb, ott a jegybank megteheti azt, hogy szépen lemegy hat alá a, mondjuk a kamat, az irányadó kamattal, csak hogy, és akkor ott jön be az a cikk, amire hivatkoztál az elején, hogy az, hogy most erős a forint, ez egyébként javította a statisztikákat, tehát hogy az ilyen makrostatisztikáinkban ez jót tett, ha viszont ugye a jegybank lépne, csökkenteni a kamatot, az jót tenne a hitelezésnek, hiszen akkor közelebb kerülnénk egy piaci alapú hitelezéshez Magyarországon, ugye ne felejtsük el, hogy államilag támogatott hitelezéssel megyünk már nagyon hosszú idő óta. Tehát, hogy ez indokolt lenne, azt hiszem, most már lassan elgondolkodni a kamatcsökkentésen, de ha gyengülne a forint, akkor az ugye megint kedvezőtlen irányba írna át bizonyos makrostatisztikánkat.
1: Jó, tegyünk itt egy pontot, tartsunk egy rövid szünetet, hamarosan folytatjuk a forint szárnyalása és ereje, és ennek a hatása az, amiről beszélgetünk ebben az adásban, maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Utas, mi szépet hallgat?
0: Rádió Café, van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pályalex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Ez továbbra is a sajátos pogácsa, a forint erősödés a témánk, illetve a forint erősödésnek a hatása. Egészen pontosan az, hogy egy 355 forint körüli euró árfolyam, az milyen hatást gyakorol az egész gazdaságra. És itt nagyon sok érdekes hatás van. Ugye beszéltünk arról, hogy a jegybanknak mi lehet a szerepe, illetve hogy érdemes lenne-e gyengíteni ezt, és itt az euróban érdekelt exportálóknak a helyzetét ecsetelted, akik ugye arra játszottak, vagy hát arra rendezkedtek be, az volt a stratégia, hogy folyamatosan gyengülő forint árfolyammal számolnak, legalábbis az elmúlt jó pár, most lehet már azt mondani, hogy 20 évnek a grafikonja alapján. Én még mindig egy picit ott tartok, hogy szerintem nem egészen jó stratégia az, hogyha valaki úgy rendezkedik be, mint exportőr, hogy itt most ez a szint marad, főleg egy olyan helyzetben, ami nem feltétlenül csak magyar specifikus. Tehát, hogy van egy csomó minden, ami ezt befolyásolja. És amikor a forintról beszélünk, akkor nyilván főleg az euróhoz nézzük, de azért a dollárnak a helyzete a világban is jelentős változtatásokat hoz. Például egy dollárban exportáló cég teljesen mást élt meg az elmúlt időszakban, és az, aki nem hedzseli ezeket a mozgásokat, az szerintem nagyon rossz lóra tesz, és biztos vagyok benne, hogy mindenki gondolkodik ebben. Persze a lobbyerő az azt mondja, hogy oké, egy ilyen árfolyam szint mellett lobbizzunk. Na de most, hogyha gondolj bele, hogyha a jegybankot mondjuk sikeresen lobbizzuk olyan irányba, hogy gyengítse a forint árfolyamát, akkor egy csomó olyan sor olyan dolog változik, ami viszont az ország gazdasága szempontjából nem annyira jó.
2: Na most már nagyon sok mindent mondtál, vegyük ezeket akkor sorba.
1: Akkor a következő 15 perc témája ez.
2: Abban szerintem igazad van, hogy ugye másik árfolyamokat is kell nézni, csak ugye jelenleg az van, hogy mivel nekünk forintunk van még, ezért a legtöbb cég az ugye Európába exportál, tehát nekik messze a legfontosabb az euró-forint paritás, viszont azért fontos, amit mondasz a többivel, hogy abban a pillanatban, hogyha lenne eurónk, ami azért még messze van, de hogyha egyszer lenne eurónk, akkor hirtelen nagyon fontossá válna az euró, dollár, euró, jen és az összes többi, mert ugye azok a cégek, akikhez a magyar cégek kapcsolódnak, ők viszont sok esetben ugye exportálnak ezekbe a más nagy regionális gazdaságokba, és ugye az euróval működő országokban intenzíven nézik a dollár-euró árfolyamot, vagy a renminbit, vagy a jent, stb., mert ugye nekik az a fontos a saját kereskedelmükben, és a Magyarországon már ugye rögzített lenne, tehát eurónk lenne, az az árfolyam már nem változik, akkor hirtelen elkezdenénk mi is sokkal intenzívebben nézni a dollár, jen, renminbi, stb. Paritásokat. Ami most a helyzet, amíg nincs eurónk, az ugye az, hogy egy tipikus multi az nem Magyarországon vesz fel hitelt. Tehát, hogy neki nem annyira fontos, hogy a magyar kamatkörnyezet az milyen. A magyar kamatkörnyezet sokkal fontosabb a magyar kis- és középvállalkozásoknak. Tehát, hogy a jegybank csökkentse a kamatot, az igazából a magyar kis- és középvállalkozásnak sokkal fontosabb. A multi az nagy valószínűséggel az anyacégétől kap finanszírozást, ott meg ugye eleve mondjuk euró környezetben vesz fel hitelt. De ami fontos a multinak, az például a munkaerőköltség. Tehát a munkaerőköltséget ő euróban számolja, de ha forintban kell kifizetnie, akkor, és ugye Magyarországon forintban kell kifizetnie, akkor neki egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan változik az euró-forint árfolyam ebből a szempontból sem, mert ugye megdrágítja a foglalkoztatást, hogyha erősödik a forint. Ha gyengül a forint, akkor olcsóbb. Viszont ugye ugyanakkor az is van, amit az előbb mondtunk, hogyha viszont gyengül a forint, akkor ugye az ő euróban jelentkező exportbevételei azok többet érnek forintban, és akkor ugye könnyebben ki tudja fizetni a munkásait. Tehát ez egy multinak a kalkulációja. Egy magyar kis- és középvállalkozás teljesen más helyzetben van, mert ő ugye forintban vesz fel hitelt, neki fontos a magyar alapkamat, most jelenleg ugye az államilag támogatott, de itt meg ugye az államnak vannak problémái, mert ugye az államnak nagyon sok pénzbe kerül az, hogy ugye a kamat támogatásokat fizetnie kell évről évre, tehát nyilván a gazdasági miniszter szeretné, hogyha már piaci alapon lenne hitelezés, a jegybanknak ezért kéne lejönnie. Ha kicsit az árfolyam közelebb menne ez a 380-as szinthez, akkor ugye a magyar exportáló vállalat, ha visszaváltja az export euró bevételeit forintra, akkor több forintja jelentkezik. Neki igazából a munkaerőköltség szempontjából lényegtelen az euró-forint árfolyam, mert ő ugye, habár nem teljesen, mert hogyha ugye euró bevétele van, akkor neki is fontos, hogy euróban kifejezve mennyibe kerül neki a magyar munkaerő. Ha van mellette a forint bevétele, akkor nem teljesen, tehát ez már cége válogatja. De hogy ugye a magyar bérek, azért azt mondjuk el, hogy a magyar bérek még mindig alacsonyak. Tehát így még mindig jelentős előnyünk van. Gyakorlatilag ugye így a románokkal, bulgárokkal vagyunk versenybe, de az Európai Uniós mezőny nagy része messze fölöttünk van, még akkor is egyébként, hogyha ugye ezzel az erősebb euróval számolunk. Egyszerűen annyival magasabb bérek vannak Lengyelországban, Csehországban, nem is szólva, de még Dél-Európában is, tehát még egy Görögországban, Cipruson is, nem is szólva Nyugat-Európáról, hogy még azért így is jelentős bérelőnye van Magyarországnak, csak hát ugye nem a bérelőnnyel kellene versenyezni, hanem a hozzáadott értékkel.
1: Oké, ez amit most mondtál, ez mind a reálgazdasági szereplőknek a szenáriója, hogy ők milyen helyzetbe kerültek a forint erősödésével. De amit, amiről a nagy képben beszélni kell még, az az, hogy a magyar gazdaság szempontjából milyen mutatókat érint ez az egész. Tehát itt ugye változik az, hogy mondjuk az árszínvonal, ami a devizában mért árszínvonal helyzete milyen. Mondjuk az, hogy például mennyire versenyképes egy fizetés, mármint amikor el akarja költeni valaki a lakosság részéről, akkor az államadósság szerepe és mértéke. Hát itt azért óriási összegekről van szó, egy 412-415 forintos euró és egy 355 forintos euró között. És mondjuk az egyfőre jutó GDP-t is nézhetjük ilyen esetben. Tehát ugye sok olyan dolog van, ami viszont nem tűnik rossznak az ország szempontjából, ezt kell mérlegelni.
2: Vegyük a legfontosabbat, szerintem a legfontosabb gazdasági hatása az államadósságnak van. Az államadósság esetében az a szerencsés helyzet van, hogy relatíve alacsony a deviza aránya. Tehát ugye az volt, hogy itt megint, hogyha veszük ezt a Gyurcsány-Orbán korszakot, hogy hát a Gyurcsány az nem csak a háztartások devizahitelezését indította el, az az ismertebb történet, hogy ugye tönkretette a költségvetést, és akkor utána azt mondta, hogy nem fog fájni, ez alatt azt értette, hogy akkor vegyetek fel szépen devizahiteleket, amiből nagy baj lett. De az kevésbé ismert történet, hogy a Gyurcsány alatt brutálisan elment a deviza aránya is az államadóságnak, 50%-ot is elérte, ami ugye azért nagy probléma, mert devizát a magyar jegybank nem tud nyomtatni. Tehát forintban, ha eladósodunk, ugye ott a legrosszabb, ami történhet, hogy akkor forintot nyomtatunk, kifizetjük belőle, stb. Lehet inflatórikus hatása, de nem tud csődbe menni bele. A devizaadósság az sokkal veszélyesebb, mert ugye azt nem tudunk kibocsátani. És az átárazódik, ha átárazódik az árfolyam. Na most, amit a Fidesz jól csinált, az volt, hogy hoztak egy szabályt, hogy 20% alá kell lefeszíteni tulajdonképpen ezt az arányt, és ez sikerült is nekik egy bizonyos ponton, tehát 50-ről lementünk 20 alá, az más kérdés, hogy itt a vége felé még ezt is elengedték, tehát egy kicsit fölé mentünk, de hogy még így is az van, hogy azért tűrhető, elfogadható szinten van a deviza aránya az adósságállománynak. Ugye ezzel együtt is az van, hogy ugye nyilván minden országnak van egy kisebb részben devizaránya, és ezt átárazza az árfolyam hatás. Tehát, hogyha a magyar forint erős, akkor ez azt jelenti, hogy egy ilyen pár százalék pontnyi, ha erős, akkor javulás, ha gyenge, akkor romlás van ebben az adósságmutatóban. Tehát most, hogy erősebb a forint, ezzel jobb mutatókat tudunk produkálni, ha viszont ugye gyengülne vissza a forint, akkor ez pár százalék ponttal emelné az adósságállományunkat. Ez egész egyszerűen csak egy árfolyam hatás. Ezzel szembe kell
1: nézni. Igen, ezt egyébként pontosan ki is mutatták, hogy az mennyi, tehát hogy ha megnézzük az euró jegyzését, ha a forinthoz képest 10 egységnyit csökken, akkor ez körülbelül 590 milliárd forinttal csökkenti a devizaadósságnak a névértékét. Ez az árfolyam hatás, amiről beszélsz.
2: Azért mondtam a pár százalékot, mert ugye szerintem a legtöbb ember ilyen milliárdokban nem tud gondolkodni, de hogyha azt mondjuk, hogy a magyar államadósság az egy hosszú időn keresztül 75% volt, most a legutolsó bejelentés, most éppen update-elték, az egy 78%-os államadósság arány, amire én folyamatosan mondom, hogy mindenki jegyezze meg, hogy ez nem magas. Tehát itt szemben azzal, hogy a közvéleményben él egy ilyen kép, hogy magas a magyar államadóság, az uniós átlag az 81%, és az euróországoké még ennél is magasabb. Tehát ezzel a 78-al sem vagyunk magas szinten.
1: Ebben igazad van egyébként, ugye... a 600 milliárd az most már egy olyan, mint egy focipálya. Tehát a híres focipálya példa, akkor azt mondjuk, hogy mekkora erdőterület tűnik el, és a focipályát mondunk. Ha most 600 milliárdot mondunk, akkor azt már mindenki el tudja helyezni a térképen körülbelül.
2: Hát, nem tudom, nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek nem nagyon szeretnek milliárdokban gondolkodni, főleg nem 100 milliárdokban, 1000 milliárdokban, az egyszerűen túl nagy összeg ahhoz, hogy ezt el tudják képzelni, de ha azt mondjuk, hogy a GDP-nek 1%-a, és ugye azt mondjuk, hogy mit tudom én, a magyar államadósság az 75%, hogyha ahhoz képest mondjuk pár százalék ponttal mozog fölfelé, lefelé az árfolyam hatás eredményeképpen, az talán jobban vizualizálható, hogy hát ez egy olyan hatás, amire azt mondom, hogy nem jelentéktelen, de nem is olyan, ami mondjuk tönkreteszi az országot. Tehát nyilván van szerepe, nyilván fontos ezzel számolni, de nem arról van szó, hogyha mondjuk most mit tudom én, visszagyengülne a forint egy olyan árfolyam szinten. Miért fontos? Ez azért fontos, mert ugye innentől fogva az lesz a játék, hogy a kormánynak és a jegybanknak folyamatosan meg kéne találni azt az optimális árfolyamot, ami exportőröknek, importőröknek egyaránt elfogadható. Nem mondom, hogy jó, hanem elfogadható. Csak ugye, ha mondjuk éppen az erős szélén van, vagy a gyenge szélén van az árfolyam, akkor ez ugye onnantól, ha bemozdulunk középre, ez átárazza mindig az adósságot. Tehát, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy mekkora a mozgás tér, mekkora hatással van ez az árfolyamra.
1: Na jó, és közben pedig ugye, amiről beszéltünk már egy korábbi adásban, hogy a Maastrichti kritériumoknak az eléréséhez mi kéne? Oké, ezt értem, és abszolút érthető, hogy ez egy nagyon kényes kötéltánc. Szerintem ez egy olyan téma, amit még tudunk folytatni, úgyhogy ezt is fogjuk tenni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és természetesen várjuk a kommenteket, hozzászólásokat ehhez a témához is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurta farkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
9: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Sokan kíváncsiak az országházra a nemzeti ünnepen. Harry herceg és családja visszaköltözik Angliába. 37 fokot is mérhetünk ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ingyenesen látogatható az országház az augusztus 20-ai ünnepi programok részeként. Az érdeklődők szombatig megnézhetik a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, valamint a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Már a nyitás előtt hosszú sor alakult ki a Kossuth téren. A látogatók akár 2-3 órás várakozásra is számítottak. A nagy meleg miatt vizet osztottak és vízpermettel is hűtötték az embereket. Az Országgyűlési Múzeum több kiállítása szintén ingyenesen látogatható. Az államalapítás jelentőségéről és az ország védelméről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az augusztus 20-ai ünnepségen Budapesten. A kormányfő a tisztavatáson hangsúlyozta, Szent István tudta, hogy egy ország felépítése nem egyetlen döntés vagy csata eredménye, hanem egy hosszú és kitartó munka. Ehhez intézményekre, törvényekre, tudásra, szövetségesekre és felelősséget vállaló emberekre van szükség. Magyar Péter szerint különleges jelentősége van annak, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvéd tiszteket, mert egy államnak képesnek kell lennie megvédeni polgárait. Drónviszály. Kína a drónokra és alkatrészeikre kivetett amerikai vámok visszavonását követeli Washingtontól. Peking szerint az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva protekcionista intézkedéseket vezetett be, amelyek hátrányosan érintik a kínai vállalatokat. Az ázsiai állam kereskedelmi minisztériumának közleménye szerint az Amerikába exportált drónokat elsősorban mezőgazdasági, ipari és filmes célokra használják. A pekingi vezetés kiemelte, a vámok a globális ellátási láncokat is zavarják. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Harry herceg és családja. Erről számolt be több brit médium. Harmadik Károly fia, felesége Meghan, valamint két gyermekük még augusztusban térhet vissza az Egyesült Államokból. A család Londonon kívül telepedhet le egy olyan ingatlanban, amely nem a királyi család tulajdona. Harry és Meghan 2020-ban mondott le a királyi család magasrangú tagjaként végzett hivatalos feladatairól, majd Kaliforniába költözött. Brit sajtóértesülések szerint visszatérésük után is magánszemélyként élnek majd. Sok napsütésre is, igazi nyári melegre számíthatunk, csak kevés vátyol, illetve gomoly felhő zavarhatja a napsütést. A szél többfelé megélénkülhet, időnként meg is erősödik majd. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északon, északnyugaton növekedhetnek erősebben a gomoly felhőzet. Ott elszórtan záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Marad a hőség a hosszú hétvége második napján is, 30-38 fokos maximumokra számíthatunk.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
2: Sziasztok, ez a Megmondtuk előre című műsorunk a Rádió Café 98.0-án, Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel Klein Dáviddal. Szia, Dávid!
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Köszönjük, hogy eljöttél. Hát, neked a hivatalos megszólításod az, hogy hegymászó?
3: Nem,
2: hanem?
3: Hát én nagyon sokféle sapkámban, civilben én filozófiát tanultam, úgyhogy még mindig diák vagyok, a Pécset vagyok a doktori iskolában, a PhD programban. Ezen kívül van egy üzleti sikernek semmiképpen sem nevezhető törpe könyvkiadóm, amit ugyanakkor nagyon szeretek, tehát ilyen pedagógiával, pszichológiával, ilyesmivel foglalkozó könyveket adok ki. És ezen kívül van egy ilyen szenvedélyem, szívszerelmem, hogy hegyeket mászom.
2: De azért Magyarországon ugye elsősorban innen ismerünk, vagy innen ez a dolog van. Ezt nyilván minden gyereknek van egy ilyen kihívás, hogy menjünk föl arra a dombra, mászunk föl arra a fára, fölmegyünk. Tehát ilyen apró pici kihívásokat teljesít az ember az életében. De aztán ezek a nagyon nagyok, amikre szerintem az első pillanattól kezdve lehet tudni, hogy nem lesz egy méznyalás, sőt rossz dolog. Arra hogy veszi rá az ember magát?
3: Szerintem nagyjából így, ahogy elmesélted. Tehát én fel tudom ismerni magamban ugyanazt a motivációt, ugyanazt a szikrát, amit egyébként ilyen kora tizenéves koromban, vagy még azelőtt éreztem, amikor, mit tudom én, addig nyüstöltem a szüleimet, amíg, mit tudom én, hétvégén délután el kellett menni a napfényes sziklák és fák csúcsára, ami egyébként a budai hegyekben egy általam kitalált pont, és akkor oda fel kellett túrázni, és nem tudom, mindig nyársat faragtam, és tábortüzet kellett rakni, és azt képzeltem, hogy van nagy vadonban vagyok. Ez a fajta attitűd, ez ugyanúgy ott van bennem most, tehát ez ugyanaz.
1: Értem, gyerekkorodban tábortüzet raktál a budai kis szikláknál, de hát az nem ugyanaz, mint felmenni egy 8000 méter magas csúcsra.
3: Oké, valahogy ez úgy nézett ki, hogy ilyen nagyon romantikus kisrác voltam. A szónak az ilyen Tom Sawyer-es értelmében, hogy nem tudom, tudod, ez a vadromantika.
2: Igen.
3: És ugyanakkor a szocializmusban volt egy ilyen bevett szokás, vagy nem tudom, egy ilyen furcsaság, hogy a fiúknak ki kellett menni az udvarra focizni, és ez volt a testnevelés. És ez engem borzalmasan irritált, mert egyrészt nagyon béna vagyok a fociban, nem találom el azt a hülye labdát, másrészt nem is nagyon akartam versengeni, miközben sportolok, tehát nem volt bennem egy ilyen, hogy le akarok győzni valamit, utálom ezt. Nem akarlak titeket beskatujázni, de amikor a média azt mondja, hogy meghódítjuk, meg legyőzzük, meg leigázzuk, meg nem tudom még mi mindent csinálunk ezekkel a szerencsétlen hegycsúcsokkal, ezt utálom. És ugyanakkor nagyon fontos volt számomra a fizikai erőfeszítés. És akkor olyan tevékenységet kerestem, amik eléggé romantikusak a lelkemnek, és ugyanakkor van benne természet, és ugyanakkor... És egyszer csak kiderült, hogy létezik hegymászás. Ez nem volt evidens. A 80-as években, és a 80-as években járunk, egy maroknyi hegymászó lehetett, hegy és sportmászó, ez akkor még nem vált annyira szét, lehetett Magyarországon, és véletlenül belebotlottam Csányi Karcsiba, akkoriban már kísérletezgettem hát nem tudom, hogy minek nevezzem, ásványgyűjtő voltam, és egy ilyen nejlon ruhaszárító kötéllel felkötöztem magam a sziklafallal párhuzamosan, azt füllentve saját magamnak, meg a szegény barnus barátomnak, ezt azért csinálom, hogy mind a két kézzel gyűjthessem az ásványokat, valójában élveztem az egész elfoglaltságot, hogy felkötöm magam a sziklafalra, és akkor ott lógicsálok, és akkor a Karcsi mondta, hogy ebbe a dologba valószínűleg elég hamar bele fogok halni, de egyébként el lehet menni, léteznek ilyen tanfolyamok már Magyarországon, és el lehet menni, és akkor elzavart, ugyan egy vagy két évig csapódtam hozzájuk az ő köreihez, és aztán elzavart az alapfokú sziklamászó tanfolyamra a Kevényergi turistaházba, ami azóta már leégett, és akkor ott a bentlakásos...
2: Csupa jó hír!
3: Nem én voltam. Igen. és bentlakásos tanfolyamon elvégeztem az alapfokú sziklamászó vizsgát. Tehát ez a sztorinak az eleje. És nagyon szerencsém volt, mert ez pont a rendszerváltás környéke. A rendszerváltás előtt kezdtem, és közvetlenül a rendszerváltás után. És ez volt az időszak, nem tudom, mennyire emlékeztek rá, amikor mindenki két petákkal a zsebébe kiállt az osztyapenkóhoz, és mentünk, amerre láttunk. És akkor tényleg száraz tésztával egy hónapig a Mont Blanc környékén csöveztünk, miután kistoppoltunk oda, és folyamatosan a Magas Tátrába lógtam. Nem volt még drága az élet, és egy diák számára nem is volt annyira szorongató, mint amennyire szorongató volt nagyon sokak számára a rendszerváltás, akiknek hirtelen a nyakába szakadt ez a nagy fogyasztói társadalom.
1: A fiataloknak akkor azért az egy szabadság lett.
3: És akkor elmentem az USA-ba egy évre, ahol, mit tudom én, csavarogtam, másztam, megtanultam angolul, azt füllentettem, hogy beszélek angolul, amikor kimentem, ez nem volt valójában igaz. És aztán, amikor hazajöttem, akkor már végleg így nem lehet velem bírni, kis csikó voltam, és még egy évet lehúztam a VMG-be, a Vörös Marti Mihály gimnáziumban, egyébként akkor is ilyen renitens, művészies, nem tudom, ilyen furcsa hely volt, és aztán elmentem magántanulónak, hogy stoppolhassak, meg mászhassak, és lényegében a Tátrába kempingeztem folyamatosan, és aztán megfogadtam, hogy soha többé formális képzésben nem veszek részt.
1: És a szüleid, azok beleegyezően bólogattak?
3: Mindenfélét csináltam, elkezdtem dolgozni az édesapámnak a cégében, aminek nagyon örültem, mert a saját lábamra tudtam állni, elköltöztem otthonról, és közben sokat másztam, és aztán egy szép tátrai mászás után a Mezei Laci barátommal, aki szintén Vörös Mart is volt, azzal a különbséggel, hogy amikor én kezdtem, akkor ő már végzett, egy szép tátrai mászás után elkezdtünk beherovkát iszogatni, és az x-edik beherovka után elkezdtünk beszélgetni a közös könyvélményeinkről. És rám nagyon nagy hatással volt, ha meg tudjátok szerezni, antikváriumba ajánlom, a Kurt Dimberger nevű nagyon híres hegymászónak a Titokzatos nagy csúcsokon című könyve, és abban van egy furcsa nevű, kiejtetetlen nevű Tiricsmir nevű hegy, valahol Észak-Nyugat-Pakisztánban, meg Afganisztánban, ott a határvidéken, és akkor a sokadik beherovkánál azt mondtuk, hogy mi lenne, ha expedícióznánk. Persze, expedíciózzunk. Hova menjünk? Menjünk a Tiricsmirre. Na most próbálom valahogy a lelki állapotot leírni, amiben voltunk, hogy annyira borzalmasan fiatalok voltunk, és annyira borzalmasan bátran mertünk álmodni mindenfélét. Ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog volt. A magyar expedíciós hegymászás ezen a ponton még igazán gyerekcipőbe járt. 87-ben volt az első magyar próbálkozás 8000-es csúcson, és 91 vagy 92 volt a csójú, tehát hogy nagyon közel járunk még ennek az egész Himalája koronája sztorinak a legelejéhez. És mi egyszer csak azt mondtuk, hogy elmegyünk egy 7708 méteres csúcsra. Ez olyan távol volt attól, ahol mi tartottunk valójában, mint hogyha sokat röpködünk Budapest és London között fapados repülőjáratokkal, és egyszer csak azt mondjuk, hogy akkor űrhajósok leszünk. Másnap fájt a fejünk, meg mindenféle. Mind a ketten gondoltuk, később beszámoltunk egymásnak, mind a ketten gondoltuk, hogy ez jó nagy hülyeség, amit mondtunk tegnap, de hát fiatal fiúk voltunk.
1: Meg kimondtátok, amit kimondtatok.
3: Na, akkor megcsináljuk. És becsületünkre váljon, hogy ugyanakkor oda tettük magunkat, és egy éven keresztül ezen dolgoztunk, edzettünk, leveleztünk a Brit Hegymászó Klubbal, akkor még tényleg ilyen borítékba tettük a leveleket, és kiküldtük, és ők visszaküldték, és aztán egyszer csak ott voltunk Pakisztánban. Tehát így kezdődött ez a sztori.
1: És mi lett és a szülők?
3: Na? És a szülők, azt érdemes tudni, én borzalmasan hálás vagyok a szüleimnek. És ez egyszer megfogalmaztam magamnak, én szerintem, amit ők zseniálisan csináltak és csinálnak, hogy mindig éreztem, hogy szeretnek, hogy figyelnek rám, hogy fontos vagyok számukra, de sosem éreztem, hogy ennek következtében, vagy ellentételezésként meg akarnák mondani, hogy ki legyek, vagy mit csináljak. És ez egy nagyon-nagyon ritka dolog, hogy a két dolgot egyszerre tudod megcsinálni, ezt a felhatalmazást, egy csúnya angolos szóval empowermentet, hogy bízom benned, bízom a folyamatban, bízom abban, hogy a te utad az a te utad, és ugyanakkor figyelek rád, és kíváncsi vagyok rád. És nagyon-nagyon hálás vagyok nekik.
1: Igen, Popper Péter mondta, hogy nagyon jó, lehet, hogy nem ő volt, lehet, hogy a Vekerdi, hogy egy gyereknek nagyon jó tesz egyfajta egészséges elhanyagoltság.
3: Igen, a Vekerdi nagyon kedves a szívemnek.
1: Igen, már sajnos szerintem nem tudom most meg, szerintem a Vekerdi mondhatta volt, inkább.
3: Én azt gondolom.
1: Igen.
3: Úgyhogy. Szóval nagyon, nagyon jó indítást kaptam a családomtól. Én nyilván magam miatt vagyok azt gondolom, hogy körültekintő mászó vagyok, és én azt gondolom, hogy magam miatt vagyok elsősorban körültekintő mászó, nagyon jó bulinak tartom ezt.
2: Ez mit jelent, hogy körültekintő mászó vagy?
3: Hogy nem gondolom, hogy a mászásnak valamiféle fűszere, vagy sója, vagy nem tudom, pikantériája az, hogy közel merészkedem a halálhoz, és aztán utána mégsem.
1: De közben te ugye úgy tudom, hogy palack nélkül mászol.
3: Palack nélkül mászom, ami... és a legtöbb boxoló baseball ütő nélkül lép be a ringbe, és a legtöbb futó az nem használ motorbiciklit. Tehát minden más sportban, ha valamilyen más sportot üznék, akkor nem kérdeznétek meg ezt.
1: Igen, minden sportnak ha búvár lennél, akkor nem lenne gond.
3: Ha búvár lennék, és ezek külön szakágak.
1: Igen.
3: Tehát minden sportnak a sportra jellemző önkorlátozások adják a lényegét. Nagyon-nagyon kutyába leegyszerűsítve mondva, egy 8000-est azért nehéz megmászni egy normál út mentén, mert nincs odafönt elegendő levegő. Ha ezt az egy dolgot módosítom, attól még egy nagyon szép kalandban lesz részem, stb. De
1: a kihívás nem az.
3: Nagy részét, jelentős részét mondjuk számszerűsítve az Everest esetében a megmászások kevesebb, mint 2%-a valósul meg palac nélkül, tehát mondjuk a 98%-át azt lefaragtam. Ettől függetlenül meg kell süvegelni mindenkit, aki fölmegy, tehát semmi bajom nincsen azzal, aki palackot használ, csak érdemes tudni, hogy mi a különbség a kettő között.
2: És azt honnan tudod, hogy vagy ez pedig egy önmagadban egy olyan kihívás, hiszen még sose voltál az Everesten, mielőtt fölmásztál volna oda, hogy te a szervezeted ezt neked bírni fogja. Mert ez nyilvánvalóan attól is függ, hogy van olyan ember, aki kiváló mászó, de valami miatt úgy van összerakva a genetikája, a szervezete, hogy ő nem fogja bírni ezt a csökkentett oxigén mennyiséget, és attól ő neki vagy nem fog sikerülni a mászás, vagy komolyabb baja lesz.
3: Igen, tehát először is akár érdem, akár bűn az, hogy én nem használok palackot. Szeretném tisztázni, hogy ez nem egy ilyen, nem az én személyes, nem tudom, heppem. Én nekem meggyőződésem, meg fontos számomra ez a valami, de ezt örököltem a nagy elődöktől. Tehát a magyar expedíciós hegymászás, ha egy kicsit ilyen hegymászó történelme érdekelne minket, nem tudom, hogy egyáltalán érdekelne
2: minket.
3: Abszolút,
2: igen.
3: Nekünk nagyon-nagyon komoly alpesi tradícióink vannak.
2: De honnan?
3: A második világháború előtt, mit tudom én, az Ötvös Báró lányai, azok világszínvonalú, a női mászásban világszínvonalú dolgokat alkottak, maga az Ötvös Báró is, és nagyon sok jó nevű magyar alpinistánk volt a második világháború előtt. Ami a második világháború után történt, Magyarország inkább azt látta az alpinistákban, hogy ezek ilyen furcsa, szabadságszerető, hippi, hobó jellegű valakik, akik elmennek külföldre, a csuda tudja, mit csinálnak oda. Tehát Magyarországon ez éppen megtűrt kategóriába tartozott, és az a sztori, amit Himalája koronája, ez a 14-8000-es megmászása, ami lényegében a 60-as években zárult le a legtöbb alpinista ország számára, az nálunk a 80-as években kezdődött el. Tehát van egy ilyen legalább 3 évtizednyi lemaradás. Ugyanakkor ez a lezártság, ez konzerválta is a magyar alpinizmus értékeit. Tehát amikor beindult ez a Himalája koronája program, én a második generációhoz tartozom, mondjuk az egyik nagyon kedves barátom és mesterem Várkonyi Laci Konyi az első generációhoz tartozott, Szilárd mondjuk a harmadik generációhoz tartozik. Tehát amikor az első generáció elkezdte a Himalája koronáját a 80-as években, akkor ők ezzel a konzervált értékrenddel vágtak neki a Himalája koronája projektnek. Evidens volt, hogy nem használnak magas hegyi teherhordókat, evidens volt, hogy nem használnak palackozott oxigént, és ez a kérdés, ez igazából csak most a modern korokban kezdett el, vagy nem tudom, hogy hol tartunk, kezdett el így felszínre jönni, mert ma már a nemzetközi trend az, hogy létezik egy ilyen magas hegyi turizmus, ami arról szól, hogy a lehető legtöbb asszisztenciával, a lehető legtöbb oxigénhasználattal
1: föltámogatnak
3: a csúcsra turistákat, és semmi bajom nincs a turizmussal, és azt gondolom, hogyha hiper-szuper milliómos vagy, akkor ennél sokkal csúnyább dolgokra is elpancsolhatnád a pénzedet, tehát ez tényleg nincsen bajom vele.
2: Na de akkor az azt jelenti, hogy mégsem, mert mondhatod, hogy körültekintő mászó vagy, de akkor itt a körültekintés egy kicsit ez kikerül a látókörből. Ja,
3: semmi sincs egészen úgy, hogy a Füst Milánnal szóljunk, hogy igen, körültekintő mászónak tartom magam, de fel tudom sorolni azokat az alkalmakat a hosszú-hosszú karrierem során, a 80-as évektől mostanáig, amikor nem voltam elég körültekintő. Igen, 98-ban, amikor elmentünk a Hindukus hegységbe, akkor volt ebben valami pimasság, volt ebben valami bátorság, volt ebben valami vakmerőség. Nagyon-nagyon sokat edzettünk, és azt tudtam, hogy a Mont Blanc-on nagyon kényelmesen éreztem magam minden alkalommal, amikor fönn voltam, de nem tudhattam biztosan, hogy mi lesz majd 5000-6000 vagy még magasabb méteren. Megint csak a populáció túlnyomó része, hogyha betartja az akklimatizáció szigorú szabályait, az alkalmas arra, hogy fölmenjen. És van a két szélén, vannak a, nem tudom, a szupermenek, és minden populáció, minden ilyen természetes dolg általában ilyen haranggörbére illeszkedik. Van néhány ember, aki meg alkalmatlan arra, hogy nagyon magasra menjen. Az egyik szintén ilyen mentor karakter az életemben, fantasztikus technikai mászó, a 80-as, 90-es évek nagyon nagy mászó alakja. A szemében elpattannak az erek valahol 6000 méter környékén. Nem tud annyit gyúrni, megedzeni, nem tudom micsoda, hogy ezen változtasson. Tehát,
2: de akkor ő nem megy tovább?
3: Ne, ő más szakágakra specializálódott.
1: Hát nem megy, mert hogy ezt nem bírja jól, hát ez adottság, nyilván te ilyen, sem ásztál ilyen volna
3: hegyre,
1: tovább.
3: Ilyen hegyre nem megy. De egyébként a hegyi sportmászás az megint csak az nem egy homogén elfoglaltság, hanem olyasmi, mint a korcsolyával űzhető tevékenységek
2: sokasága.
3: Tárháza.
2: Igen.
3: Amiben beletartozik a jégtánc is, meg beletartozik a gyorskori is. És amikor erről a felelősségről hadováltam az előbb, hogy nem tudom, és akkor valami ilyesmire gondolok, hogy azt mindenki tudja, hogy mi a különbség a rúdugrás meg a gerelyhajítás között. De a hegymászás az sokkal-sokkal több magyarázatot igényel.
1: Hát igen, mert a hegymászást nem közvetíti a tévé.
3: Nem közvetíti.
1: Tudod, tehát nincs az, hogy és most ott megy, Klein Dávid, még két igen, méter, igen. Még két méter. Igen. Lehet, hogy ma már ezt nem fogjuk megnézni, mert besötétedik közben, igen. De tehát valószínűleg ezért nem tudunk róla, és főleg azért sem, mert hogy azt gondolom, hogy mindig aztán óhatatlanul egy ilyen heroikus dologgá kezd válni, mert a sajtóban az sokkal jobban lehet eladni. Figyelj, engem az fog nagyon érdekelni, amikor visszatérünk a szünet után, hogy előbb volt-e a filozófia, vagy ebből az egészből alakult ki, hogy te ehhez közeledjél.
2: Ezt mindjárt meg is tudjuk, most tartunk egy kis szünetet a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral,
2: és vendégünkkel, Klein Dáviddal, mindjárt jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: Színpont.org.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
0: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
3: Sziasztok, itt vagyunk újra, Klein Dáviddal, a mai vendégünkkel a Rádiókafé 98.0-án, ezt pedig a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: Hevér Gáborral.
3: Szia Dávid, újra visszatértünk, tehát Iván azt szerette volna tudni,
5: sziasztok.
3: Hogy mi volt előbb, a filozófia, vagy
4: a hegymászás.
3: Vagy a hegymászás.
5: Ezt nagyon sokan próbálják összekötni, hogy valami köze van talán a hegymászásnak a filozófiához. Én kötöm az ebet a karóhoz, hogy szerintem semmi köze a kettőnek, én ilyen száraz, nyugati filozófiát művelek, tehát ez nem ilyen, nem ez a, semmi bajom, szerintem nagyon jó dolog a kocsma filozófia, amikor ülünk az asztalnál és filozofálunk, ahogy azt a nem filozófusok szokták mondani, de én ilyen analitikus metafizikát művelek, és szerintem nincsen sok köze a hegymászáshoz ennek az egésznek, de persze lehet, hogyha nagyon mélyen leásom a tudatalattimban, akkor valami inspiráció.
3: Hát azért, de mégis azért te most tartasz nagyon sokszor motivációs előadásokat, amiben
5: ez
3: ugye,
5: igaz.
3: Hát de akkor ez összekapcsolódik, mert akkor az történik, hogy valami olyan cél tűzöl ki magad elé, ugye, és akkor te mondtad, hogy nem őt akarod meghódítani, tehát nem a hegyet hódítod meg,
5: ráadásul,
3: hanem magadat akarod inspirálni, legyőzni, ezt nem tudom, hogy ezt hogy mondjátok, tehát így inspirálni, legyőzni egy olyan dolgokkal, de ugye azért az fontos, hogy nem az a, gondolom én, de majd mindjárt elmondott, hogy nem az a cél, hogy lehetetlen dolgokat állíts magad elé, amit aztán
5: igen,
3: megpróbálsz megcsinálni, ami esetleg nem sikerül, hanem pont az, hogy mindig tologasd ki ezt a határt.
5: Igen. Első körben a legmélyebb tisztelettel megpróbálok pár dolgot kigyomlálni a kérdésedből. Először is én személy szerint utálom ezt az egész meghódítani dolgot.
3: Azért mondtam, ezt mondtam, hogy nem
5: igen,
3: ezt mondtam.
5: Nem, de még ráadásul ezt a legyőzni dolgot is. Tehát persze a hegyet azt nem lehet legyőzni, az nálam sokkal nagyobb.
3: Magad a győzni, azt mondtam.
5: De én még magammal is szeretnék egy kedvesebb attitűdöt kialakítani. Tehát én magamat se szeretném elvinni egy sötét sikátorba és jól elverni egy husánggal, hanem szeretném határhelyzetekbe hozni magamat, szeretnék felismerni dolgokat magammal kapcsolatban, szeretném jobban megérteni a mászótársamat, a hegyet és saját magamat. Tehát ez inkább egy ilyen őszinte megértés iránti
3: egy felfedezés.
5: Az igaz, hogy a hegy az egy annyira szigorú közel. Itt például a stúdióban most a jobb kezemet össze-vissza emelgetem, és ezt nem tudom, hogy azért csinálom-e, mert szívből jön, vagy azért, mert valahol azt tanultam, hogy beszéd közben illik gesztikulálni, mert az nem tudom, az egy jó retorikai
4: szerintem
5: fogás.
4: Szerintem igazán az ember nem tud gesztikulálni, hogyha nem akart, vagy illetve hogyha nem adottság, mert vannak, akik így ülnek, akár hogy mondhatod el nekik. Onnan tudom egyébként, hogy ugye néha szeretném, hogy bizonyos színészek bizonyos helyzetekben tegyenek bizonyos gesztusokat, gesztikuláljanak. És abban a pillanatban, hogyha az rájuk kell parancsolni, az nem jön magától, akkor olyan művi lesz, mint hogyha egy műkezet adtam volna rá, és azt kéne valahogy rázni a fura módon magától. Tehát, úgyhogy ez egy másik dolog, szerintem azért gesztikulálsz, mert ez neked
5: mert
4: jó.
5: Belül, de nem tudom, biztos, magammal szemben van egy ilyen erős bizalmatlanság, és amiért nagyon-nagyon szeretem a hegyet, rengeteg oka van. Tehát összetett dolog a hegymászás, az expedíciós hegymászás még összetettebb, elvárhatatlan lenne, hogy egyszerű legyen a motivációm, összetett a motivációm, de a végén a magja az mégiscsak az, hogy odafönt minden, amit megtapasztalok saját magammal kapcsolatban, az tényleg olyan. Tehát nem tudom magasabbnak füllenteni magam, nem tudom bátrabbnak füllenteni magam, nem tudom szebbnek füllenteni magam. Olyan szigorú feltételek mellett találkozom saját magammal, amilyen szigorú feltételek mellett nem találkozom saját magammal idelent rendszerint. Nem igaz, hogy sose megyek ilyen encounter csoportokba, meg mindenféle ilyen érdekes dolgokat csinálok, de azért kevés ilyen szép eszköz áll rendelkezésemre, mint a hegy ehhez. És persze ugyanez igaz a mászótársammal való találkozásra, én nekem nagyon-nagyon fontosak a társi élmények. Létezik a hegymászásban, ez a szólómászás is, le a kalappal, imádom nézni, meg nem tudom meghallani róla, de számomra az egy különösen nagy érték, amikor valakivel egy sátorban beszélgetek egyet, és bármennyire jó barátok vagyunk, Konyival 10 évig voltunk jó barátok és mászótársak, Szilárddal 10 évig voltunk jó barátok és mászótársak. Ha elmegyünk majdnem kimondtam a nevét egy intézménynek, egy kocsmába, és beszélgetünk egyet, az nem lesz sose annyira mély, mint amikor a sátorban rángatja a széla.
3: Mert akkor azt hiszitek, hogy egymásra is vagytok utalva, és egy szorosabb kapcsolat jön?
5: Igen. Én nekem
3: még úgy is, hogy barátok vagytok már x éve.
5: Még úgy is. Ugye minden felerősödik az expedíció alatt, hogyha ha nem tudom, valami bosszant, ha mit tudom, büdös az oknia, akkor azt gondolom, hogy meg tudom ölni. Uh-huh. És ha meg kedvelem, akkor odaugrok a vonat elé, hogy megmentsem. Tehát felerősödnek az érzések. Ezt persze meg kell tanulni kezelni. Tehát, hogy valójában ne úgy reagáljak rá, akkor például, hogyha erősebbet akarok mondani, ahogy egyébként diktálná a slung.
4: Tehát, hogy egy komolyat akarsz beszélgetni, érted, ha veled is akar egy mélyebb beszélgetni, ez sajnos fel kell menned 7,5 ezer méterre egy sátorban, mert...
5: Talán azt nem, de olyan helyzeteket érdemes teremteni, amik bizonyos értelemben kiemelnek a hétköznapokból, laboratóriumi helyzetek. Emlegettem ezt az Encounter csoportokat. Igen. Nagyon-nagyon régóta, 2009 óta minden évben szervezek egy ilyen kultúrák közötti kommunikáció, nemzetközi találkozó nevű hülyeséget, ami azt jelenti, hogy 100 segítő foglalkozású ember a világ minden tájáról összejön, összezárjuk őket, és aztán majd valami lesz. Nem hangzik olyan így, de ez egy non-direktív csoport, ahol az egymásba kapcsolódó, szabadon indázó folyamatok erősítik fel egymást, annyira, hogy a hétvégére olyan érzésed lenne, mint hogyha nyilván nem ez a szerencsés hasonlat, hogyha marketinget akarok csinálni ennek a találkozónak, olyan, mint hogyha belennél drogozva. Tehát ilyen felerősödött, intenzív érzelmi állapot lesz. Részben azért, mert ki vagy emelve a hétköznapokból, és egy ilyen laboratóriumi helyzetbe helyezed magad. Ki tudsz próbálni olyan dolgokat érzelmileg, amiket egyébként lehet, hogy nem próbálnál ki, és azokat később a mindennapokban alkalmazni tudod. Mint hogy a hegyről is le lehet hozni dolgokat.
4: Én megmondom egy picit most, amikor azt mondtad, hogy ez a nyugati típusú filozófiával, száraz filozófiával foglalkozol, az nekem egy kicsit csalódás volt, mert valahogy azt úgy gondoltam.
5: Valami buddhista.
4: Hogy valami, ott vagy a hegyen, kijön egy kis zengés, bongás, valamilyen buddhista megvilágosodás, nem tudom, tehát, hogy valamiért, mert hogy ezt olvastam, hogy filozófia, hegymászás, nekem ez nagyon szépen összekapcsolódott, csak érted, ehhez képest elmondtad, hogy ez egy teljesen más típusú dolog, úgyhogy erről még azért magyaráz nekem egy picit.
5: Mindenben van egy kis igazság, hogy tényleg én nagyon szeretem, tehát én azt mondtam valahol, hogy ilyen bot csinálta hindu vagyok, ami azt jelenti, hogy semmiképpen se nevezném magam, nem tudom, hithű és rendszeresen gyakorló hindunak, de mégiscsak volt egy hindu esküvőnk a feleségemmel, ahol az ő családjának a nagyon szép, aranyos, szuper keresztény tagjai, mindenki nagyon-nagyon példásan viselkedett, és nem tudom, és ott volt egy pasas, akit az angol vendégeim azok Harry Johnnak hívtak, mert Harry John volt a neve, és ott bazsevált, és létezik egy ilyen vonal az életemnek. Én csavarogtam Indiába úgy, hogy ilyen nagyon hosszú szakállam volt, és mezitláb voltam, és akkor fél évig csak úgy a folyamatot követtem, és nem tudom, barlangokba laktam, meg kolostorokba, meg mindenféle ilyesmi, de ennek semmi köze nincs az ég egyet a világon ahhoz, hogy az ELTE BTK-n analitikus metafizikát tanultam, vagy hogy most Pécsett a doktori iskolában szintén analitikus metafizikát művelek. Lehet, hogy egyszer valahol összeérnek a végtelenben a párhuzamosok, de egyelőre még nem látom ezt.
3: Amikor elindulsz egy mászásra, egy expedícióra, akkor ugye abban szerintem az az alapvető kitétel, hogy hát nem lehet tudni a végét, és nem is szabad tudni a végét, hiszen a pont az az útkeresésnek a lényege, hogy hát ezt nem tudjuk, hogy mi lesz. Nagy csúcsokon voltál többször is?
5: Persze, hát ugye az Everesten rengetegszer próbálkoztam, attól függ, hogy hámozzuk meg az almát, 8-szor vagy 9-szer, egy alkalommal a hatóságok, ez a kínai olimpiai éve volt, úgy döntöttek az ő nagy bölcsességükbe, hogy féltek valami tiltakozástól, hogy valaki egy Free Tibet zászlót meglengett a csúcson, hogy kirúgtak minket, mármint az összes külföldit, nem személy szerint Konyit és engem. De igen, nagyon sokszor próbálkoztam. A próbálkozások során 8700 volt a legmagasabb pont, amit elértem palac nélkül. Nagyon fájdalmas ezt kimondani, hogy a ma élő magyarok közül én jártam a legmagasabban palac nélkül, mert ugye ebben benne van ez a ma élő kitétel. És ha minden jól megy, és idén beengednek minket a hatóságok, akkor ősszel szintén olyan csúcsra indulok, a Sisapangmára, ami egyfelül az utolsó olyan 8000-es csúcs, ami nem járt még magyar a főcsúcson. A 87-es expedíció az előcsúcsig mászta ezt a hegyet, és le a kalappel előttük, és egyébként, hogyha idén történetesen felmennék a főcsúcsra, akkor az egy sokkal kisebb teljesítmény lesz, mint az, hogy a 87-es expedíció elment az előcsúcsig, tehát ezt szeretném hangsúlyozni.
3: De miért? Hát ők is palac nélkül mentek.
5: Azért, mert 87-ben volt.
3: De az mit jelent? Jobb hát a cipőd, jobb a felszerelésed?
5: A felszerelések is, de még ráadásul a tudás is. Tehát egy teljesítmény, akármilyen teljesítmény, az általában egy közösség, szeretjük heroizálni a tudományt is, megjegyzem, hogy valaki egyszer csak ott ült, és akkor kipattant a fejéből, amit tudom. Ez szinte mindig arról szól, hogy egy közösség reflektál, és egy hosszú folyamat végén valaki oda tesz egy pici építőkockát, és az lesz az elismert eredmény. Azt, hogy a 87-es első magyar 8000-es expedíció, Sisapangma expedíció elindult, oda ment Tibetbe, hatékonyan tudott mozogni, közben semmit nem tudtak arról, hogy ez magas egy élettan, hogy működik, mit kéne enni, hogy milyen aklimatizációs görbét kéne követni. Egyáltalán információkat szerezni a hegyről sokkal-sokkal nehezebb volt, tehát ez nyilvánvalóan egy nagyobb teljesítmény volt. Ettől függetlenül, miután ez az utolsó olyan 8000-es csúcs, aminek a főcsúcsán még nem állt magyar, egyfajta esztétikai értéke lenne annak, hogyha ezt a Himalája koronája sztorit lassan-lassan kikerekítenénk.
3: Ugye, amit mondtál, a Himalája koronája dolog, ez a 14.
5: Ez a 14.
3: hegycsúcs, amit magyar expedíció, ez lenne az utolsó, amit elérne?
5: Ez az utolsó, ami még nem állt magyar, és az összes többi csúcsnak van palasz nélküli megmászása, tehát ha teljesen le akarjuk zárni a sztorit, akkor két feladat van hátra, a Sisapangma, remélem, hogy ez idén ősszel sikerül, és az Everest palasz nélkül. Remélem, hogy mondjuk két év múlva, 27-ben sikerül összekalapálni egy olyan expedíciót, ahol nálam sokkal fiatalabb mászók lesznek ott mellettem, mondjuk egy négyfős csapatban gondolkozom. Engem személy szerint érdekel, hogy mi az, amit ki tudok facsarni a szervezetemből, hogyha két éven keresztül csak az edzésnek szentelem magam, de azért azt már nem akarnám, hogy az általam kialakított stratégia az ne az kárba veszem, hogyha én nem tudok fölmenni, mert már öreg vagyok.
3: Az expedíció sikeressége az, hogy valaki följut?
5: Az expedíció akkor sikeres, az én szememben akkor sikeres, hogyha legalább egy ember feléri a csúcsra, és mindenki visszajön a csúcsról. Hivatalosan akkor sikeres az expedíció, hogyha legalább egy fő eléri a csúcsot.
3: És ezt mondjuk úgy éli meg az is, aki mondjuk az egyel alatt levő szinten maradt, hogy ezt milyen megtettük?
5: Hát ugye ez
3: vagy ebben van egy
5: nagy általánosságban, és kérdezheted személy. Régebben sokkal inkább igaz volt az, amit az előbb mondasz. Én szerintem individuálisabbá vált a mászás. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, ez tény. De tök őszintén mondom, 2000-ben, amikor elmentünk Pakisztánba, a Broad Peak első magyar megmászására, akkor egy népes csapat voltunk. Én szerintem Vida Doki, Vida Gábor, aki az expedíció orvosa volt, és egyáltalán nem is volt mászó engedélye, és végig az alaptáborban üldögélt, és az volt a dolga, hogy a borzalmasan hosszú expedíció során egészségesen megtartson minket. Az ő hozzájárulása az legalább olyan fontos volt az expedícióhoz, mint mondjuk az én hozzájárulásom, aki az expedíció vezetője voltam, vagy mondjuk a Mécs Lacinak és az Ágy Zolinak a hozzájárulása, aki a két csúcsmászója volt a Broad Peaknek, és az egész csapat mondhatja teljes joggal azt, hogy ez a csapat valósította meg a Broad Peak első magyar megmászását 2000-ben, méghozzá úgy, hogy a két csúcsmászó az Ágy Zoli és a Mécs Laci voltak. A 2019-es K2 expedíció során én nekem gyomor problémáim voltak, ami azt jelenti, hogy az éjszaka nagy részét azzal töltöttem, hogy a sapkámba hánytam, és az volt a helyes döntés, hogy erről a szintről, ahol éppen voltam, ez a csúcsmászó kör volt, még minden további nélkül le tudok menni egyedül, annak érdekében, hogy szilárd fel tudjon menni a csúcsra, vagy jó esélye legyen arra, hogy felmegy a csúcsra, ráadásul támogatni tudjam rádión az alaptáborból, aminek egyébként nagyon sok haszna volt végül, mint kiderült, vissza kell fordulnom. Én nagyon jól esik, hogy a szilárd mindig hangsúlyozza azt, hogy ezt a hegyet, ezt ketten mászuk meg, jól esik, de nem gondolom, hogy ez egy költői túlzás a részéről. Tehát ezt el is tudom fogadni, hogy ebben én benne vagyok.
3: Mi az a pillanat, amikor olyan mérlegelést kell hoznod fönn a hegyen, hogy hát nem, most már félek ilyeneket kimondani, mert minden helyre fogsz tenni, mondjuk a saját sikerességed, vagy az expedíció sikeressége ellenében a körültekintés, amit mondtál, az győzedelmeskedik, és azt mondod, hogy ezt most nem csináljuk meg.
5: De először is én azt gondolom, hogy a legtöbb ilyen döntést ezt nem odafönt hozod meg. Jó esetben nem odafönt. Nagyon hasonlóan ahhoz, mint ahogy nem a buli hevében döntesz úgy, hogy nem fogsz hazavezetni, hanem akkor csak megvalósítod azt a protokollt, amit előre meghatároztál saját magad számára. Valójában nem bíznám magamra a döntést, amikor a buliból kijövök, és nem vagyok teljesen józan, mert szíveddel tett kézzel nehéz lenne azt mondani, hogy nem csábító a gondolat, hogy autóba üljél, és ne kelljen taxit hívni, vagy ne kelljen, nem tudom, másnap visszamenni az autóért. De hogyha előre meghatároztál józanul egy olyan protokollt saját magad számára, hogy ittassan nem ülsz autóba, akkor teljesen, akkor figyelmen kívül hagyod azt, hogy egyébként csábító a gondolat, és meg végrehajtod. Most ott hozod a döntést, vagy előtte hoztad a döntést, ezt nehéz megmondani. Kicsit így szét van húzva a dolog. Én úgy szoktam ezt a dolgot csinálni, hogy előre megszabok magamnak eldöntési pontokat, mondjuk azt mondom, hogy 12:00-kor, akármi történik, megfordulok. És aztán ránézek a csuklomra, már nem is kell tudnom az oxigénhiányos állapotban, hogy ezt órának hívják ezt a dolgot, ami a csuklomon van, az van ráírva, hogy 1:00, és megfordulok. Tehát ilyen protokoláris.
4: Rend van otthon nálad?
5: Most már igen, de ez szerintem összefügg egy kicsit azzal, hogy már nem vagyok 20 éves. Nem feltétlenül volt mindig rend nálam.
4: De mert hogy azt érzem, hogy olyan szabályosan tudsz ezekről a dolgokról beszélni, hogy az minden napjaid is ilyen hogy mondjam, protokollok mentén zajlanak, vagy csak ez csak a hegymászásra érvényes?
5: Érdekes, mert van egy olyan vonalam, ami egy kicsit ilyen csapongó, meg nem tudom. Az én életemben a nagy konfliktus az nem a hagyományos életem legyen, vagy csavargóhegymászó legyek, nemek között a két vonal között volt, mert sosem, ez egy lejátszott meccs volt lényegében tinédzser korom óta. Hanem az igazi nagy konfliktus az, hogy csavargó legyek, vagy hegymászó legyek. Látszatra a kettő nagyon közel van egymáshoz, mert mind a kettő, mint Ázsiában történnek ezek a nagy expedíciók, és Ázsiában marha jól lehet csavarogni, stb. De valójában az egyik nagyon tudatos felkészülést, építkezést, edzésmunkát, tervezést, szervezést igényel, és a másik meg arról szól, hogy bízom a folyamatban, és az majd arra...
4: Ahogy esik, úgy puffan.
5: És mostanában az utóbbi, hát most már lassan mondhatom azt, hogy majdnem 10 évben, de biztos 8 évben, elég erősen a hegymászó vagyok nyert. Ebben a folyam. Ettől még néha ilyen szomorú, mosolygós nosztalgiával gondolok vissza azokra az időkre, amikor elstoppoltam New Yorkból San Franciscóba, vagy amikor mit tudom én, elstoppoltunk Budapestről Marokkóba, meg ezekre az ilyen nagy csavargásokra, de valamit valamiért. Úgyhogy alapvetően rend van az életemben. Egyszer úgy jellemeztem a hegymászásomat, és azóta megszerettem ezt a leírást, pedig nagyon furán hangzik, hogy én nekem unalmas a hegymászásom. Ami azt jelenti, hogy hiányzik belőle az a fajta ilyen vagy nyugati, olyan vagyok, mint egy szerintem egy jó kőműves vagyok, de mint egy kőműves, nem olyan, mint egy Picasso, vagy egy ilyen...
4: Nem egy szobrász vagy, hanem egy kőműves.
5: Így, nem egy szobrász vagyok, hanem egy kőműves, ami azt jelenti, hogy megbízható kötéltárs vagyok, és
4: lehet rád számítani, és nem fogsz felesleges kockázatot vállalni.
5: És ritkán, nagyon-nagyon ritkán vannak ilyen inspiratív villanásaim a hegyen, és azokat viszont elraktározom. Tehát emlékszem konkrétan kötélhosszra, hogy az egy nagyon, akkor sokkal jobban másztam, mint ahogy tudok mászni. Ami egy érdekes dolog.
3: Amikor tragédiák történnek, ugye, most meg is jelent egy jó kis, vagy volt egy jó kis film, ugye a Minek ment oda című.
5: Yeah.
3: Hát igen, de ugye ez nagyon érdekes, mert nagyon sok mindenkiben fölmerül az emberekben ez a fajta, amit te is mondtál, hogy mintha heroizmus lenne egy hősnek beállítás, de azért mégiscsak az történik, hogy van otthon három gyerek például, és el kell menni, ugye ez több magyar tragikusan járt

0: vagyok, az azt jelenti, hogy én viszem föl ezt a kötélhozt, és én választom ki, hogy jobbra megyek, vagy balra megyek, teszek be ide biztosító eszközt, vagy inkább tovább haladok, stb. Stb. Akkor nagyon erősen az egyéni felelősséget hangsúlyozom ki. De ha valamit elbaltázom, akkor a társam fogja megállítani a kötelet. Tehát ez egymásra utaltság, és ez nekem fontos. Van, akinek egyáltalán nem fontos, és van, aki individuálisabban látja a hegymászást, akinek beszéltünk erről, hogy akkor sikeres-e az expedíció, hogyha én felérek, vagy akkor, hogyha a csapatnak legalább egy tagja felér, vagy akkor, hogyha a csapatnak legalább egy tagja felér, és mindenki hazajön, vagy akkor, hogyha a csapatnak legalább egy tagja felér, mindannyian hazajövünk, és közben bizonyos etikai normákat betartunk. Tehát érdemes reflektálni, minél fölnőttebb vagy hegymászóként is, annál többet reflektálsz arról is, hogy mi a cél, és nem fogod el konzervben a célt. Tehát számomra nem egy magányos elfoglaltság a hegymászás, de valaki másnak meg lehet, hogy az.
1: Nézel hegymászós filmeket?
0: Nézek hegymászós filmeket, láttam jót is, és láttam
1: persze. Mondjál nagyon jót, amit azt gondolod, hogy...
0: Gyorsan akartam mondani, a Herzognak van a kegyetlen hegycsúcsnak hívják, azt hiszem, Cry of Stone. Ja. És tulajdonképpen dramatizálva, de a Patagóniában Cerro Torre első megmászását adja vissza. Nagyon érdekes, hogy van benne egy nyikhaj sportmászó az egyik figura, és a másik pedig nyilvánvalóan egy ilyen Reinhold Messner utánérzés, ilyen öreg alpinista jellegű, mély hangon beszélő, szakállas figura. És a Stefan Glovac, aki egy kiváló, fantasztikus sportmászó zseni volt, tehát tényleg egy nagy sportmászó volt, elvállalt, hogy eljátsza a nyikhaj sportmászó figurát. Tehát ezt nekem nagyon tetszett annak idején. Az egy nagyon jó hegymászó film. Igazán borzalmasan rosszat nem tudok mondani mondjuk a 96-os tragédiát ábrázoló Everest filmről, azon kívül, hogy sok újat nem mondott nekem, de az ábrázolás nem volt...
1: Szakszerű volt.
0: Nem volt nagyon rossz. Nyilván nem lehetett annyira lelassítani az emberek mozgását, amennyire tényleg lassan mozgunk, mert az élvezhetetlen lett volna, akkor azért majdnem állóképekből áll, és annyira nem lehetett lebutítani az emberek beszédét, amennyire tényleg lebutul a beszédünk, mert az meg élvezhetetlen lett volna megint csak. De egyébként nem volt vele nagy bajom, és hát ott vannak.
1: Tudod egy picit utánozni, hogy mennyire, hogy is hangzik fönt a hegyen egy ilyen beszéd?
0: Nehéz lenne most utánoznom. Egyrészt kásásabbá válunk a beszédünk, kásásabbá válunk. Másrészt néha, hogy elkalandozik, hogy mit is akartam mondani, vagy hol vagyok. Érdemes megnézni ilyen dialógusokat. A Várkonyi Lacinak és nekem van egy beszélgetésünk, ami szerintem elérhető az interneten, amikor 8600 méter környékén vagyunk az Everest északi oldalán. És akkor ott beszélgetünk egymással. Én például azt kérdezem, hogy nem tudom, Konyi, hol vagyunk, és ami érdekes a beszélgetésben, hogy úgy tűnik, mintha információt akarnék szerezni azzal kapcsolatban, hogy hol vagyunk, de egyébként jó az idő, és látok, tehát nincsen baj a szememnek. Ilyenkor ezek a beszélgetések azt szolgálják, hogy ellenőrizzük egymást. Ha nem értem, amit a Konyi mond, akkor legalábbis valamelyikünkkel baj van. Azt nem tudom, hogy melyikünkkel. De valamelyikünkkel baj van.
2: Hát így utolsó kérdésnek, volt már olyan, hogy a családból valaki azt mondta, hogy ne menj, és mégis mentél?
0: Nem volt még olyan, hogy ilyet mondtak volna.
2: Nem, azt mondtad, hogy a szüleid támogatok, de hogy nincs ilyen. De ez nincs. Ugye nincs ilyen. Ez azt jelenti, hogy valamilyen módon ők is alárendelik magukat ennek a szenvedélynek, hogy nyilván féltenek.
0: Hát az alárendelés az szerintem erős kifejezés. Az semmi se jó szegény.
2: Igen, persze, igen.
1: Nem. Ez van, nem megy neked.
2: Nem megy van ez így.
0: Ezek az analitikus, metafizikus, ezek nagyon igen. Szeretik az ilyen pontos beszédet. De ez legyen a legnagyobb baj. Tehát azt gondolom, hogy nem alárendelik magukat, de nagyon erősen bíznak bennem, és úgy gondolják, hogy ez a kisebbik rossz, hogy ilyen furcsa dolgokat csinálok, az a nagyobbik rossz lenne, hogyha ha elkezdenénk megmondani a másiknak, hogy mit csináljon.
2: Tehát mégiscsak féltik, mert azért ez nem egy lepkefogó habművelet.
0: Biztos hanem... vagyok benne, hogy féltenek. Sokáig azt hittem, hogy mindig ég a frigóban a villany, és hogy nem féltenek, mert hazajöttem, körülnéztem, és azt vettem észre, hogy senki nem félt, és mindenki azt mondja, hogy minden szuper. Aztán utána belegondoltam, hogy én valójában nem vagyok ott, amikor
1: féltenek.
0: Amikor féltenek. De beszélgettünk arról, hogy óvatos mászónak tartom magam, és nyilván magam miatt vagyok óvatos, de egy icipicit az is benne van, hogy olyan sokat kaptam a szüleimtől, olyan sokat kapok Nóritól, a feleségemtől, olyan sok bizalmat fel

0: tartalmazást, hogy egy icipicit ez is benne van, hogy szeretném ezt visszaadni nekik azzal, hogy maximalizálom a sikeresét, de minimalizálom a tragédia lehetőségét.
1: Hát legyen így.
2: Legyen így, így van, ezt
1: várjál, most meg kell kérdeznem, mert hogy ne ugye, csak mit szoktak mondani a hegymászok egymagban? Lehet azt mondani, hogy sok sikert a következő két?
0: Én nem vagyok babonás, nyugodtan lehet.
1: Hát akkor sikerüljen ez a Himalája expedíció végre, és az összes, magyar, összes csúcson legyen, 14 csúcson legyen magyar expedíció. Nagyon sok sikert kívánunk neked.
0: Köszönöm szépen.
1: A jövőre. Köszönjük, hogy itt voltál, ez volt a Megmondtuk Előre, a Rádió Café 98.0-án, Kapitány Ivánnal,
2: Hevér Gáborral,
1: és mai vendégünkkel, Klein Dáviddal. Köszönjük, Dávid, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Megmondtuk Előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód, a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
1: A világ Szegeden találkozik.
2: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
1: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
2: a világsikerű Bastille,
1: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
2: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Whitaker. Dali Borovú Granye. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Hamarosan tetőzik a hőség, lemondott parlamenti mandátumáról Lázár János. Pakson folytatódott a munka. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Holnap tetőzik a hőség, akár 38 fokot is mérhetünk, többfelé pedig zivatarok frissíthetik fel a levegőt. A Hungaromet előrejelzése szerint főként északon és északnyugaton alakulhattak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves vihar, felhőszakadás és erősen viharos széllökés sem kizárt. A csúcshőmérséklet többnyire 31 és 38 fok között alakul. Szombaton nyugaton felhősebb, keleten naposabb idő várható, 25-37 fokkal, északkeleten helyenként záporral, zivatarral. Vasárnap már csökken a hőség, napos száraz idő várható, délután 25-32 fokot mérhetünk. A nemzeti ünnepen sem állt le a munka Paksnál, ahol az atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges beavatkozások zajlanak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, a Duna bal partján eddig mintegy 4000 tonna követ építettek be, és 194 métert haladtak a katonák. A jobb parton ennél is nagyobb mennyiséget használtak fel, ott azonban a mélyebb víz nehezíti a munkát. A műveletben helikopteres műszaki és búváregységek, valamint különleges erők is részt vesznek. Közben arra is ügyelnek, hogy a Duna hajózhatóságát a lehető legtovább fenntartsák. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, az előző kormány közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus döntése augusztus 20-ával lépett hatályba. Közösségi oldalán azt írta már a Fidesz frakció megalakulásakor, jelezte, hogy legfeljebb egy évig vállal parlamenti szerepet. Lázár János szerint a választások óta eltelt idő meggyőzte arról, hogy a politikai folytonosságnál most fontosabb a párt megújítása, lemondásával pedig ezt szeretné segíteni. 7 magyar öttusázó indul a jövő héten kezdődő kínai világbajnokságon. 8 fős kerettel készült a magyar csapatán az Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botond, az utolsó hazai akadálypályás edzésen eltörte az ujját, így nem utazhat Kujjangba. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőn Csaba és Szép Balázs képviseli Magyarországot. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Estére elnehezedő lábak, bokadduzzanat, kidudorodó erek vagy apró seprű vének, sokan legyintenek ezekre a tünetekre, mondván, hogy csak visszér, de vajon honnan tudhatjuk, hogy valóban csak esztétikai problémáról van ez szó, vagy inkább egy olyan betegségről, amely mindenképpen kezelést igényel. Milyen jelekre érdemes odafigyelni, mikor kell érsebészhez fordulni, és mikor elegendő, akár mondjuk egy életmódváltás. Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban dr. Banga Péter érsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusa. Doktor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Úgy tudom, hogy már egészen kisgyermekként eldöntötte, hogy sebész lesz, viszont talán nem az érsebészet, hanem a szívsebészet vonzotta. Mi volt az a pillanat, amikor mégis inkább az érsebészetet választotta?
2: Hát igen, nem pont ugyanaz a része, így az érsebészetem elő rengeteg érdekes téma van, és először valóban szívsebész szerettem volna lenni, és amikor lehetőségem volt először bemenni műtőbe, akkor ott volt több műtőhelység, és az első műtőkben dolgoztak a szívsebészek, a második kettőben pedig érsebészek, és az első műtőben mind a kettőben ugyanolyan feltárás, ugyanolyan volt nagyjából így avatatlan szemnek mind a kettő, viszont így a harmadikban, ahol az érsebész dolgozott, ott így egy torakolaparatómia ment éppen, ahol igazából a mellkas és a has is meg volt nyitva. Azt hiszem, így a mai napig az egyik legnagyobb feltárás, ami így létezik így sebészetben, és ez így egyből megfogott, hogy hát ez igen, ez már valami kicsit más, meg több, mint ami a többi, és akkor igazából már nem a szívsebészet felé, hanem ugyanazon az intézeten belül ott a Városmajorban inkább így az érsebészet felé kezdtem így érdeklődni.
1: És mi az, ami az igazi kihívást jelenti ennyi év után is, mi az, amiért nap mint nap ott áll az ember érsebészként a műtőben?
2: Az egyik, ami nagyon érdekes benne, hogy igazából ilyen azonnali eredményt ad. Más sebészeti ágakban azért ilyen jó pár hét hónap napot kell várni, mire kiderül, hogy valami, amit csinált az ember, az úgy működik. Itt az érsebészetben meg hát azért az úgy eléggé hamar kiderül. Tehát vagy egyből a műtőasztalon, vagy azonnal így egy-két órán belül azért, hogy látszik, hogy valami működőképes volt, amit az ember gondolt, vagy nem. A másik, ami nagyon érdekes benne, hogy ilyen nagyon egyszerűnek tűnik az egész, hogy helyreállítani a keringést, de igazából nagyon-nagyon bonyolult folyamat, és nem csak a technikai része nehéz, ami talán így a sebészeten belül mondhatjuk, hogy az egyik legnehezebb disziplina, hanem az a része is nagyon nehéz eldönteni, hogy az éren kívül maga a beteg milyen állapotban van, és hogy mennyire szabad egyáltalán bármilyen műtétet végezni, vagy ha igen, akkor abból mi az a lehető legkisebb, amiből a beteg még nyer, és nem veszélyeztetjük akár a végtagját, vagy az életét egy-egy beavatkozással.
1: Igen, hát ezt akartam én is kérdezni, hogy említettem, hogy a legtöbben az érsebész esetében a viszérre gondolnak, de egy érsebész sokkal több mindennel foglalkozik. Kicsit avasson be a részletekbe.
2: Hát igen, alapvetően két nagyobb csoportot lehetne talán mondani, az egyik az érszűkület, a másik pedig a különböző tágulatoknak, aneurizmáknak a kezelése. Az érszűkületnél is nagyon fontos, hogy a betegnek egy olyan beavatkozást ajánljunk, amivel valóban nyer, tehát nem az a lényeg, hogy mindig minden tökéletesen helyre legyen állítva, hanem az, hogy így a funkciónak megfelelő lehető legoptimálisabb helyzetet tudjuk elérni. Azért ennyire homályos még a fogalmazás is, mert nagyon számít, hogy egy adott betegségcsoporton belül mi az a cél, amit el kéne érni. Itt gondolok például a nyakkiverőérnek a szűkülete, ami ugye az átlagember nagyon megijedt tőle, sőt még így a nem tudom mennyire lehet laikus orvosként apostrofálni orvosokat, de még általuk is...
1: Tehát nem a szakterülettel foglalkozó
2: igen,
1: kollégákra
2: igen,
1: gondol.
2: Igen. Még ők is azt mondják, hogy egy adott szituáció az nagyon sürgető, holott mi meg tudjuk, hogy egyáltalán nem az, és a beteg nem nagyon van veszélyben, vagy nem igazán van veszélyben.
1: Vagy van a fordítottja is, gondolom.
2: Pontosan
1: amikor meg azonnal
2: van a következő,
1: kell.
2: Hogy van egy olyan beteg, akinek van egy arra vezető tünete, de még az alapvető vizsgálatok sem futottak végig, mert egyszerűen nem gondol rá egy olyan területen dolgozó kollega sem, akinek igazából az lenne a dolga, hogy ezt így észrevegye, és ennek megfelelően lépjen tovább.
1: Mikor lépnek be egyébként önök a folyamatba?
2: Hát nagyon eltérő. Beszéltünk is arról, hogy az ellátórendszert mennyire hozzuk szóba. Nagyon fontos lenne IR-sebészként, hogy egy jól működő ellátórendszerben tudjunk tevékenykedni, mert rengeteg a laikus kérdés, és rengeteg az olyan helytelen betegirányítási szisztéma, ami miatt bizonyos folyamatok túl vannak terhelve, és olyan betegek jelennek meg, akik igazából nem hozzánk kellene, hogy elsőnek kerüljenek. Ugyanakkor nagyon sok beteg meg egyszerűen nem ér időbe oda, és elkezdenek egy olyan ellátást, ami hosszú, nehézkes, és igazából nem is ott kellett volna kezdeni, hanem nálunk. Tehát gondolok itt például egy lábdagadás, ami így az előbb került szóba, ez alapvetően nem érsebészeti témakör kifejteni, hogy valakinek miért dagad a lába. Van olyan része nyilván ennek, amikor kellene egy visszérműtét, itt van visszérműtét, de azért az esetek többségében egy csomó minden mást kellene kizárni előtte. Szívelégtelenség, más típusú vénás elégtelenség, esetleg tumoros háttér, tehát rengeteg olyan, ami inkább elgyógyászati, vagy adott helyzetben inkább sürgősségi kórképnek felelne meg, és a beteg csak akkor kéne, hogy hozzánk kerüljön, amikor már kiderült, hogy mi a baja. Ezzel szemben nagyon sokszor érkeznek akár sürgős beutalóval olyan kórképek, amik igazából egyáltalán nem érsebészetre valók, és akkor ott nehéz, hogy egy adott szituációban mit mondjan az ember a betegnek, hogy hát sajnos nem jó helyre küldte a kollega, nem ezzel kéne kezdeni, vagy kezdjük meg azt a kivizsgálást, amit ugyan meg tudunk csinálni, de akkor azokat a betegeket, akiket nekünk kéne ellátni, azokra jut kevesebb idő és energia, és ezt nyilván, aki ott van beteg, és ő úgy érzi, hogy neki valami sürgős baj van, azt elég nehéz így megértetni vele.
1: Gondolom az első műtétek, hogy egy picit visszautaljunk önre, azok mindig nagyon emlékezetesek, meg gondolom egy ideig az orvos számolja is, hogy hány műtéten van túl, ez elmúlik? 20 éves távlatban beszélgetünk.
2: Igen, azért hát az elejéhez képest igen, azért olyan mennyiségű van, hogy azt úgy nehéz számon tartani. Van olyan, amikor igazából már nem is, régebben mindenkire így emlékeztem, beteg nevére, arcára, műtétre, mindenre. Most van olyan, hogy beteg már nem olyan nagyon ismerős, és akkor, ahogy én elkezdem olvasgatni a kortörténetét és így a műtétet, arról beugrik az egész, és akkor úgy utána vissza tudom már pörgetni, de hát igen, egyre több és egyre szerteágazóbb ellátási folyamat. Nyilván, amikor volt egy betegem, ami neki ilyen iszonyat módon örültem, és csak azzal kellett foglalkozni, hogy azzal az egy beteggel mi lesz, ahhoz képest a mostani helyzetben rengeteg olyan dologgal foglalkozom, ami már igazából ilyen irányítási vagy más ilyen munkafolyamat szervezési dolog lenne.
1: És ma azt tűztük ki célul, hogy beszélgetünk a visszérbetegségekről, úgyhogy picit fókuszáljunk is erre, hiszen rengeteg embert érint. Mit nevezünk valójában visszérbetegségnek? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben?
2: Hát alapvetően azt nevezzük visszérbetegségnek, amikor a felületes vénák, van kétféle vénás rendszer, van a mély vénás rendszer, meg a felületi vénás rendszer, és a felületi vénás rendszerben nem csak a szív felé tud menni a vér, hanem visszafelé is. Van ennek más fajtája is, amikor nem ezek a nagyobb gyűjtővének és a gyűjtővénáknak az ágai tágulnak ki, hanem ami a bőrön jól látható elváltozások. Ezek is valamilyen szintű pangásnak vagy lassabb keringésnek a nyomai, de ezek nem pontosan ugyanazok, mint ami az előbbi volt ezeknek a nagyobb ágaknak a tágulata.
1: És akkor nézzük azt, mert szerintem a hallgatókat leginkább ez érdekli, hogy kik a legveszélyeztetettebbek.
2: Igazából nincsen nagyon konkrét betegcsoport, bárkinél előfordulhat ez egy civilizációs betegség.
1: Viszonyos életkor fölött?
2: Egész fiatal korban is meg tud jelenni, tehát igazából van egy-egy fiatal páciens, aki ki is van akadva, hogy lehet, hogy neki már van, amikor a nagymamájának volt, de ez már fiatal korban is tud jelentkezni, nyilván nem annyira feltűnő elsőre, de azért az idővel egyre rosszabb lesz, és talán van egy enyhe női dominancia, de ez valószínűleg csak a terhességnek betudható változás, ott a hormonális változások és a nyomásfokozódás miatt egy sokkal nagyobb vénás nyomás van, és az egy picit előre dobja ennek az egésznek a kialakulását.
1: De akkor az uraknál is jellemző vagy előfordul. Melyek azok a korai tünetek? Akkor nézzük azt, amelyeket nem szabad félváról venni.
2: Ez megint nehéz kérdés, hogy nem szabad félváról venni, vagy mennyire kell komolyan venni. Régebben volt olyan kategória, amikor az ember inkább mondta, hogy ezt még nem kell megoperálni. Most igazából inkább azon vagyok, hogy nincsen nagyon értelme tovább húzni, mert nem lesz jobb semmitől. Tehát nincs az a kompressziós harisnya, a gyógyszerkenőcs, nem tudom mi, ami igazából magát a folyamatot visszafelé fordítaná. Tehát abból a beteg, vagy páciens, nem is tudom, hogy betegnek kell-e hívni, a páciens azért nem nyer semmit, hogy még vár 2-3 évet. Ami előfordulhat mellette, az a fekély kialakulása, amitől úgy félnek, meg a trombózis, de mind a kettőhöz kellenek különböző egyéb tényezők, a fekélyhez így a bőrben lévő hormonális és anyagcsere folyamatoknak az elcsúszása vagy eltolódása, a trombózishoz meg a véravadási paraméterekben lévő vagy meglévő genetikai változás, vagy valami ok folytán egy kicsit megváltozott alvadási paraméterek.
1: Most említette azt, hogy a hölgyeknél nagyon sokszor korábban előfordulnak bizonyos ilyen jellegű problémák, és akkor erről eszembe jut a seprűvéna, ami viszont nagyon látványos. Ez mennyire esztétikai probléma, vagy mennyire kell komolyan venni?
2: A seprűvéna az önmagában talán lehetne mondani, hogy inkább esztétikai.
1: Ezek az apró pici.
2: Igen. Ebből is van többféle. Van az a nagyon pici, ami igazából ilyen hajszálvékony, és így amikor egy csoportban van több, akkor lesz csak feltűnő. Meg vannak azok, amik ilyen közel milliméter nagyságú, és aztán idővel egyre nagyobbá váló felületes tágulatok. Azok azért tudnak rosszabbul viselkedni, mert egy száraz bőr mellett, főleg idősebb korban, ez az, ami új megreped, és ebből lesz aztán ilyen komolyabb vérzés, tehát nem is általában ebből a klasszikus nagy viszeres oldalágakból lesz vérzés, hanem ezekből a nagyon felületes és inkább már kitágult száraz bőr mellett jelentkező hajszálértágulatokból, vagy ezeket retikuláris vénáknak is hívják.
1: De ezek ilyen komolyabb vénás betegségek első jeleiként
2: nem,
1: is
2: nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Meg hát az is, hogy komolyabb vénás betegség, hát most nyilván, mint komolyabb vénás betegség, így a trombózis lenne, de a kettőnek olyan nagyon szoros összefüggése azért úgy nincsen. Vénás elégtelenség egy másik ahhoz hasonló fogalom, amit így általában tisztázni érdemes. Az jelentheti akár a felületes vénás rendszert is, ami önmagában a visszereséget jelenti, de jelentheti a mély vénás rendszernek az elégtelenségét, ami nyilván ilyen idősebb életkor, elhízás, mozgásszegény életmóddal össze.
1: Igen, ülünk a gép előtt, ez jutott eszembe, hogy ez azt gondolom sokakat érint, vagy sokan így fordulnak önökhöz.
2: Igen, ott azért fontos azt a részt tisztázni, hogy lehet-e valami kóros a háttérbe. Tehát lehet, hogy valakinek azért dagad mind a két lába, mert van valamilyen fokú szívelégtelenség, vagy azért, mert elhízott, vagy azért, mert nem mozog, vagy akár annyira utána menni, hogy lehet tumoros háttér benne. Tehát nagyon sokszor lábdagadással kezdődnek olyan tünetek, amiknek a végén aztán, és nem ijesztegetni, de mondjuk egy vesetumor kiderülhet.
1: Beszéljünk a kivizsgálásról, mert sokan tartanak minden jellegű orvosi probléma esetében, hogy mi az, ami vár rájuk, ez kellemetlene, vagy itt csak egy ultrahangról van szó?
2: Hát alapvetően ultrahang lenne az első, vagy pedig valamilyen olyan belgyógyászati kardiológiai kivizsgálás, ami mellett kiderül, hogy ez valóban mi az oka. Tehát alapvetően egy kardiológiai, de az sem feltétlenül bármilyen kényelmetlen vizsgálat lenne. Ultrahang vizsgálat egyébként az megint egy kicsit olyan téma így Magyarországon, amiről azért nehéz beszélni, mert maga az ellátás, meg egy jó ultrahanghoz való jutás sem annyira egyszerű. Egyszerűnek tűnik, hogy csak egy ultrahang, de egyelőre nincs Magyarországon. Egyébként orvosi szinten máshol se van egy kifejezetten erre vonatkozó szonográfusnak hívott szakellátási forma, amire van valamilyen szintű vizsga, de az, hogy egy orvos mennyire tud, jelesül mondjuk egy radiológus, angiológus, mennyire tud jól vénákat vizsgálni, és ott visszáramlást igazán korrektül detektálni, az eléggé kérdéses, tehát akár...
1: Tehát akkor
2: állami,
1: ez egy speciális vizsgálat.
2: Hát eléggé speciális, és szinte úgy név szerint kéne ismerni, hogy kihez menjen az ember, de még úgy sem olyan nagyon egyszerű minden szinten. Aztán nyilván van olyan része, ami nyilvánvaló.
1: Hát vannak azok, amik szemmel láthatóak, tapinthatóak,
2: hát
1: gondolom.
2: Igen, de még az ultrahangon belül is valami nyilvánvaló, hogy sokkal nagyobb, van benne visszáramlás, nem kell olyan bonyolult méréseket végezni, amivel úgy kiderülne, azok azért úgy elérhetőek. Tehát azt gondolom, hogy egy alapvető vizsgálat, amikor kiderül, hogy valakinek valamilyen fokú szívelégtelensége van-e, vagy valamilyen durvább vénás elégtelensége, azért az úgy elérhető.
1: A nyár közepén adja magát a kérdés, hogy sokan a hőségben panaszkodnak arra, hogy rosszabbodnak a tünetek. Ennek mi az oka?
2: Hát alapvetően a hőleadás. Próbál a szervezet minél több hőt leadni, és azért így megnövekszik az áramlás, és ezt nem tudja olyan jól visszavezetni a vénás rendszer már. Alapvetően nyáron szerintem érdemes három dolgot így átgondolni, ami így a nyárral kapcsolatos lehet. Az egyik az maga a hőség, amiről is szó volt. Egyébként az, hogy a nyár alatti komolyabb tünetek mennyire valóban így a nyárral összefüggő témák, ebbe szerintem több a hiedelem, mint a valóság. Tehát alapvetően a meleggel kapcsolatos eltérések, azon kívül, hogy a panaszok azok fokozódnak, de komolyabb tünetek, fekély megjelenése, trombózis az igazából nem jellemző. Másik, ami a napfény maga, hogy annak mennyire van valamilyen szinten károsító hatása. Itt a pigmentációval, meg a műtét utáni szövődményeknek a gyakrabbi előfordulása. Ebbe sincsen semmilyen kimutatott változás. Pigmentáció van műtétek után, de az alapvetően inkább a kilépő vérnek a bomlás termékeiből jelentkező hemosziderin, ami látható, az a melanin termeléssel, meg így a napfénnyel nem függ össze. Igazából van egy általános ilyen vélemény, hogy ne nyáron történjen bármilyen ilyen típusú beavatkozás, de igazából ez inkább ilyen szakértői vélemény és hagyomány, mint sem bizonyított különbség így a nyári és a más időszakokhoz képest. És a harmadik, ami nyilván mindenkit érint szinte, az az utazás. Az egy állandó kérdés, hogy olyankor mit kéne csinálni.
1: Hát hosszabb autóút, hosszabb repülőút.
2: Így van, és nagyon jól mondja, hogy ezt az autóút, repülőút, nincs jelentős különbség a között, hogy ez most repülőút, vagy autóút, vagy vonatút. Itt az a lényeg, hogy az ember nem mozog. Így 4 óránál hosszabb utazásnál jelentkeznek nagyon-nagyon-nagyon kis különbséggel tünetek, tehát több trombózis. Annak az esélye, hogy valakinek egy ilyen hosszabb utazás után legyen, mármint az, hogy meg az előfordulás az ilyen 4-6 ezer hosszabb utazásból van egy olyan, ami igazából klinikailag igazolható trombózis. Mivel nagyon sok ember repül, ez úgy azért úgy látszik, de alapvetően elenyésző. Tehát itt sem az a fontos, hogy aki repül, az mindenféleképpen valamilyen megelőzést, akár injekcióval, vagy akár kompresszióval, hanem az, hogy az adott emberre, tehát egy átlagos, egészséges, járókelő embernél igazából nem magasabb a trombózis veszély.
1: Viszont akkor nézzük azt, hogy mit tehetünk, hogyha egy hosszabb autóvonat vagy repülőútra indulunk, hány óránként érdemes felállni, mozogni, ez laikusként jut az eszembe.
2: Hát erre így szerintem nincsen ilyen kifejezett, exakt. Hát minél gyakrabban nyilván, amennyire az adott szituációhoz lehetséges, de ilyen pontos számot én nem fogok tudni
1: mondani.
2: De azért
1: mondani, érdemes törekedni akkor
2: erre? Hát abszolút, abszolút. Tehát azt kimutatták például, hogy a folyosóra foglalt repülőhelyekben ritkábban van trombózis, mint aki az ablaknál vagy a belső székekben.
1: De most aki minket hallgat, az mind ide fog foglalni, úgyhogy most oda lesz nehezebb foglalni talán.
2: Nem biztos, nem biztos. Én is szeretek ennek ellenére az ablakhoz foglalni, hogyha valamiért olyan a helyzet.
1: Tehetünk még valamit? Van olyan tanács, ami ebben az időszakban segíthet, hogy ne alakuljon ki baj, vagy hogyha van valami baj, akkor mit lehet tenni, hogy javítsunk a helyzeten?
2: Hát alapvetően a fő kérdés az az, hogy van-e valakinek viszere, ha már így a sebész szempontból kell az egészet így, vagy lehet így nézni. És az is egy ilyen tévhit, hogy nyár vagy nyár előtt ne legyen. Alapvetően most már a modern viszérműtétek arra törekednek, hogy a főgyűjtő vénát zárják el. Tehát nincsenek vágások, hogyha általában az nyilván attól függ, hogy ki végzi, meg milyen módszerek szerint, de az alapvető cél az az, hogy katéteres úton elzárjuk a főgyűjtő vénát, és ennek megfelelően akár heteken belül lehet sokkal kényelmesebb maga a viszereségnek az elviselése is. Tehát igazából nincs egy olyan, hogy most azért nem, mert mindjárt jön a nyár. Én azt mondanám, hogy akár ilyen májusi-júniusi, tehát harisnyát, azt még mindig javasolt használni műtét után. Ez is kérdés, hogy ez mennyi ideig lesz meg, mert vannak olyan vélemények, hogy körülbelül ugyanolyan mértékben segíti a páciens, mint amennyire kényelmetlen. Tehát lehet, hogy pár év múlva már az lesz az alap elfogadott, hogy nem is kell harisnyát viselni műtét után egyelőre.
1: Tehát ilyen szorító harisnyára gondolom.
2: Igen, annak az a célja, hogy egy kicsit gyorsabb legyen az áramlása mélyvénába, de egy viszérműtét után a trombózis rizikója, a mélyvénás trombózis rizikója ezrelékes, tehát még a százalékot sem igazán éri el annak a klasszikus klinikai mélyvénás trombózisnak az előfordulása. Úgyhogy szerintem nagyon sok páciens inkább nyerne egy akár nyár előtti műtéttel, mint annak a hosszabb távú halasztásával.
1: Most egy rövid szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést dr. Banga Péter érsebésszel, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusával. Beszélgetünk még arról is, hogy mennyit fejlődött az utóbbi években, évtizedben az érsebészet, mit jelent ma egy korszerű viszérműtét, miben különbözik egymástól a részderes, a rádiófrekvenciás vagy éppen a ragasztásos eljárás, és miért nem elegendő sokszor csupán a szemmel látható ereket vagy visszereket kezelni. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Apa, ma te mesélj.
4: Jól van, gyere.
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.

0: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Banga Péter érsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusa. És hát eddig beszélgettünk egyáltalán az érsebészetről, az érsebészek munkájáról, elhivatottságáról, illetve arról, hogy mennyi műtét és mennyi egyéb kezelési lehetőség van. De hogyha még itt a műtéteknél maradunk, ahol abba hagytuk, azért ezek sem egyformák, és nagyon sok minden változott az utóbbi időben. Vannak tévhitek, amikkel találkozik a műtétek kapcsán?
2: Hát rengeteg, talán több tévhit van, mint ami. Hát igazából most a viszérműtétről beszélünk főleg. Igazából a viszérműtéteknek a lényege az, hogy azt a nagyobb nyomást, ami a felületes vénás rendszerre nehezedik, azt valahogy megszüntessük, tehát magát, azt a szakaszt, ami elégtelenné válik, azt kezeljük így első nekifutásra. Ami azért mondom, hogy első nekifutásra, mert általában ez egy nagy gyűjtővéna. Két nagyobb gyűjtővéna van a végtagon, az alsó végtagon van egy, ami a belbokától fut így a lágyékhajlatig, meg van egy másik, ami a külbokától így a tért hajlat környékére megy, és általában ezeket az emberek nem látják. Ezek mélyebben vannak, van egy ilyen vékony kötőhártyás kettőzet, amiben futnak ezek a nagyobb gyűjtővének, és csak azok lesznek feltűnők, amik ezeknek a kitágult oldalágai, amik már közel kerülnek a bőrfelszínhez, esetenként akár még nagyobbak is, mint ezek a gyűjtővének, az már feltűnő, és általában azt látható is szabad szemmel is. De egy-egy műtét után, hiába sikeres a műtét, ezek nem azonnal tűnnek el. A nyomás az sokszor kisebb lesz bennük, de általában annyira széles összeköttetés, meg olyan hálózat van ezek mögött, a vénás rendszerek mögött, hogy nyitva tud maradni akár tartósan is, és akkor azokat külön érdemes kezelni.
1: Tehát akkor idő kell ehhez mindenképpen, és ez egy tévhit, hogy nem varázsütésre múlnak ezek el.
2: Hát igen, igen. És sokan azt várják, hogy mint a Photoshoppal, így az ember eltünteti azonnal. Igazából nem nagyon vagyok híve annak, hogy egy lépésben úgy mindent kezelni. Vannak, akik úgy azt szeretik, de szerintem a szövődményeknek az előfordulását emeli, csak nem csak szerintem, hanem klinikai adatok szerint is, tehát így együtt végzett oldalágak eltávolítása, habbal való kezelése, az igazából trombózis rizikóval jár, ami extrém alacsony, így is, úgy is, de
1: benne van
2: nyilván
1: a
2: kezelő orvosként az ember akar a minimumra törekedni, úgyhogy azért én nem is igazán szeretem egyszerre csinálni, csak igazán speciális esetekben.
1: Nézzük még a tévhiteket. Vannak-e hosszú vágások, meccések, fájdalmas felépülés?
2: Vágás az extrém ritka, tehát így közelít a nullához, azért nem teljesen nulla, mert amiben talán még úgy néha van most is értelme, az a korábbi műtétek után, amikor van egy ott maradt pici ág, ami idővel megerősödött, az annyira kanyargós és annyira tág tud lenni magához a mélyvénás beömléshez közel is, hogy azt elég nehéz katéteres vagy ragasztásos vagy valamilyen habos kezeléssel elzárni. Az ember úgy szokott próbálkozgatni, hogy hát ha úgy sikerül, több módszerrel is, de van olyan, hogy az a vége, hogy akkor újra föltárni azt a szakaszt, és úgy rendes, hagyományos sebészi úton lekötni, elvarni valahogyan.
1: És hát többféle eljárást említett, hogy így figyeltem, itt a korszerű viszérkezelésről beszélünk, mert hogy itt van lézeres, rádiófrekvenciás, ahogy említett a ragasztást, a habot, tehát ezek újabb megoldások, vagy ezek már jó ideje működnek?
2: Valamit újabbnak is lehet hívni, de azért az újabb is már bőven 10 év fölött van, ami, tehát ezek kipróbált módszerek, nem olyan, amit így most, mint ember kísérlet végeznénk. A habos volt talán az első, amilyen ismert volt. A magának a fő ágnak az ellátására kevésbé alkalmas. Ott is van több módszer, van, aki úgy hisz benne, alapvetően inkább az oldalágak kezelésére jó módszer. Maga a kezelés az nem kényelmetlen, szinte egyik módszernél sem. A legnagyobb két különbség az, hogy hővel zárjuk el azt a gyűjtővénát, vagy valamilyen más módszerrel. A hővel való elzárás az a rádiófrekvencia meg a lézer, a más módszerbe tartozna talán a ragasztó, meg valamilyen kémiai úton, mint ahogy az előbb ugye a hab szóba került.
1: Ezek egyébként fájdalmas beavatkozások?
2: Nem, maga a beavatkozás nem, kellemetlennek azért talán úgy inkább lehetne mondani. Az is csökkenthető, meg lehet akár bódítást is adni, ha valaki úgy igényli. Hát nagyon változó, mint minden fájdalomnak a megítélése. Sokan azt mondják, hogy kevésbé kényelmetlen, mint akár egy fogászati beavatkozás. Valaki úgy rosszabbul éli meg, de abszolút múlik azon, hogy ki milyen lelki állapotba kerül a műtétre, és akár még az is befolyásolja, hogy az altatóasszisztens mennyire kommunikatív a beteggel, és például egy jó beszélgetés van, így hallom így az altatóasszisztens és a beteg között, akkor néha a beteg már csak így azon csodálkozik, hogy már vége, és ő sajnálja, hogy jobba kell hagyni a beszélgetést.
1: Tehát ez egy emberi tényező.
2: Nagyon,
1: akkor
2: nagyon számít benne, úgyhogy igazából én azt mondom, hogy sokkal kevésbé ijesztő, mint ami ennek így elsőnek gondolják.
1: És hát említette, hogy nem egy-egy kidudorodó eret kezel az érsebész, hanem egy teljes betegséget, és a teljes páciens nézi.
2: Igen, ez fontos része, hogy igazából magának a kezelésnek a felépítése egy ultrahang alapján dől el, ott dől el, hogy igazából melyik az a beteg szakasz, amit kezelni kéne, ahogy mondtam, általában van ez a két gyűjtővéna, abból is az a hosszabbik, ami a lágyékhajlattól indul, az a leggyakoribb rész, ami elégtelenné válik, de vannak ettől teljesen eltérő esetek, valamikor egy-egy szakasz van csak kitágulva, valamikor egy-egy oldalágra lokalizálódik, van olyan, hogy közvetlen összeköttetés van a mélyvénás rendszer, és ettől a gyűjtő felületes vénás rendszertől teljesen távol egy oldalág között, és akkor azt kell elzárni, ahhoz nem is kell műtét, tehát így nagyon fontos, hogy egy olyan vizsgálat előzze meg a visszérellátást, amikor az ember felméri, hogy igazából melyik az a szakasz, amit itt a problémát okozza, és elsőnek azt kell ellátni. Utána érdemes egyébként szinte mindig várni, mert sokkal kevésbé kényelmetlen és hosszadalmas egy kezelés, hogyha hagyunk egy pici időt az elzárt beteg kezdeti szakasz után, mert akkor össze tud esni az a mögötte lévő kitágult rendszer, és akár magától elzáródhat, vagy annyira elsorvadhat idővel, hogy nem is kell hozzányúlni.
1: Egyébként most itt a műtétekről beszélünk. Mit jelent a szakember számára a sikeres műtét?
2: Hát a végére el kéne tűnni a minden. Uh-huh. Tehát abszolút az, hogy ami a páciens zavarja, az úgy a végére ne legyen. Alapvetően én is azért szeretem, mert hosszú távon úgy biztonságosabbnak is gondolom, hogy egyszer mindent lezárni. Azért mondom így, mert ahol kezdetekben, tehát ahogy van egy elégtelenség, és mondjuk a lágyékból elindul egy nagyobb nyomás, az egész gyűjtőrendszeren keresztül átmegy, annak valahol vissza kell menni a mélyvénás rendszerbe, és kialakulnak egyébként is meglévő olyan összeköttetésekből egy még nagyobb összeköttetés, ami később nyitva tudja tartani az alul lévő rendszert. Az abban így...
1: Ez egy kicsit bonyolultnak
2: igen,
1: tűnik így elmesélve.
2: Egy kicsit olyan, mintha egy ilyen fordított fát képzelne el az ember, és az ágaknak a végei becsatlakoznának egy olyan mélyen futó rendszerbe, ami utána igazából visszaviszi a vért. Tehát ahol visszafolyik így a lábfej felé a vér, annak valahogy végül el kell vezetődnie, és az a mélyvénás rendszer lesz, és azok a pontok, amik így összekötik ezt a felületes meg mélyvénás rendszert, azokat is el kell zárni ahhoz, hogy hosszú távon egy sikeres műtét legyen.
1: És egyébként inkább a technikai eredmény, vagy mondjuk az számít, amikor kap egy visszajelzést, hogy fájdalommentes a páciens?
2: Hát az első, vagy a második az nagyon fontos, nyilván az az első lépés, hogy legyen elégedett. Egyébként abban is meglepően széles a range, hogy valaki már azzal is elégedett, amivel én még nem, valaki meg azzal is elégedetlen, aminek én már úgy örülök, hogy
1: ebből ezt lehetett kihozni.
2: Izgultam, hogy ezt úgy valóban jól meg lehetett csinálni, és amikor látom, hogy tök jól néz ki, el van záródva, itt már csak várni kell, akkor a páciens meg így ki van akadva, hogy hát ő azt hitte, hogy ez így azonnal el fog tűnni. Próbálom mindenkit így előre kondicionálni, vagy így elmondani, hogy nem azt kell várni a műtéttől, hogy minden azonnal eltűnjön, hanem ez adja meg az alapot arra, hogy a végére, hogy legyen egy sikeres kezelés, de mindig egy kezelési procedúrában kell, és nem egyetlen egy műtétben úgy gondolkozni szerintem.
1: És egyébként van, hogy az érsebész lebeszéli a beteget a műtétről?
2: Endovénás módszereknél eléggé ritka amúgy, nyilván így életkor, magas rizikók mellett, de annyira alacsony magának a beavatkozásnak a rizikója, hogy elég kevés olyan dolog van, amikor az ember azt mondja. Inkább az, amikor nem teljesen biztos benne az ember, hogy valóban az okozza a panaszt, amit ott úgy látunk. Tehát előfordulhat mozgásszervi elváltozás, előfordulhat szívelégtelenségből eredő, és az, hogy a beteg már volt valami vizsgálaton, valaki azt mondta, hogy az a baja, és onnantól úgy elég nehéz néha meggyőzni, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy lehet, hogy van viszere is, de hogy a kifejezett panasza az megszűnik-e attól, azt már úgy nem mindig meri az ember mondani, mert gyanús, hogy nem csak az, vagy nem az a fő baja.
1: Azt a tévhitet már eloszlattuk, hogy nyáron nem lehet sikeres műtétet végrehajtani, illetve hogy akkor az sokkal megterhelőbb. Viszont mennyi idő alatt mondjuk a munkába, a sporthoz, illetve a megszokott élethez visszajutni? Nyilván probléma és műtét függő is.
2: Itt is van még nagyon sok olyan ajánlás, ami nem is biztos, hogy igaz. A sporttal kapcsolatos is ilyen. Van ez a 2 hetes eltiltás sporttól, de hát nem egy alkalommal találkoztam már így a több száz műtét után, amikor valaki, tudom, hogy nem hagyta abba, a hosszú távfutó, bicikliző, akinek igazából...
1: Nem tudott leállni.
2: Nem tud, igen, és úgy én mondom, hogy az a javaslat, hogy ne legyen, de igazából nincsen olyan nagyon rossz tapasztalatom, ami miatt ezt úgy tényleg mondanám, hogy ez valóban nem túl észszerű dolog lenne. Egy átlagos hétköznapi életet igazából nem is kell megszakítani egy viszérműtét után, tehát a harisnyát kell viselni, az oké, egy picit kellemetlen, de szinte extrém ritka, hogy olyan munkaköre legyen valakinek, hogy azt mondanám, hogy azt ne csinálja abba az időszakba. Tehát igazából már a műtét napján teljes értékű, nem kap általában bódítást, mostanában már úgy senki, úgyhogy igazából...
1: Tehát a megszokott élethez abszolút, viszonylag hamar abszolút. Vissza lehet térni.
2: Valaki nem is örül neki annyira.
1: De egy kis kényszerpihenő jól jön.
2: Néha jól jön mindenkinek.
1: Mitől lesz hosszú távon sikeres egy kezelés? Mi az, ami mondjuk a beteg felelőssége? Mert ugye eddig elsősorban az orvosról és a kezelési lehetőségekről beszéltünk.
2: Hát az abszolút benne van, hogy a megbeszélt kontroll azért az úgy legyen meg, mert ahogy mondtam, ez nem egy befejezett ellátás.
1: Van, hogy nem jön vissza a beteg?
2: Nagyon sokszor. Ami igazából nem feltétlenül rossz jel, de hát azért az ember szeretné látni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor jobban járna egy olyan kezeléssel is, ami még úgy nem feltűnő. Vannak ilyen nagyon apró ágak, amik így a lágyék felől jönnek, és azt úgy érdemes elzárni minél hamarabb. Alapvetően egyébként azért úgy látszódik, ha valami baj van, tehát olyankor azért úgy visszajövögetnek, mondják is, hogy nem jöttem el akkor, amikor megbeszéltük, de igazából olyankor nem azt nem szor, az a lényeg, hogy úgy végül ott van. Inkább szerintem az a része fontos még, hogy ne vesszen el a bizalom azért, mert így kapásból nem minden tűnik el, és ne az legyen, hogy voltam valahol műtéten. Olyannal is sokszor találkozom, hogy kollégáknál voltak műtéten, és akkor valami oldalág, valami ilyen összekötetés, amiről az előbb beszéltem, olyan túl bonyolultan, abból van még valamilyen ág, ami úgy látszik, és mondom is így a páciensnek, hogy tökéletes műtétet kapott, csak hát azt még ott kellene kezelni, ami nem a műtét meg a kollega hibája, hanem
1: ez egy már a betegnek az együttműködéséről szól.
2: Igen. De valamikor valaki nem szeret pont ugyanoda visszamenni. Nyilván kollégák is látnak utánam is betegeket, tehát ez így gondolom egy természetes.
1: 25 éve van ugye a szakmában. Vannak emlékezetes esetek, amik úgy megmaradnak?
2: Így viszérrel kapcsolatos?
1: Hát, vagy érsebészettel,
2: igen. Van egyébként, van. Pozitív is. Negatív, hál' Istennek ritka, mert ritkák a szövődmények. Az az 1-2, ami van, azok úgy megmaradnak.
1: De azok viszont megmaradnak és kísérik az embert?
2: Hát nagyon-nagyon-nagyon megmarad. Van, ami így abszolút változtat is. Az egyik az a habbal egyszerre kezelni műtét alatt. Régebben volt olyan ajánlás, ahol kifejezetten azt mondták, hogy nem látnak különbséget. Most sajnos már, most arra már kijött, hogy van különbség, de volt, hogy kezeltem oldalágat úgy, hogy abból lett szövődmény, azt emiatt így abba is hagytam. Meg van olyan, amikor volt már valakinek trombózissal kapcsolatos előzménye, amit akár még komolyabban kellett volna venni, és sokkal hosszabban kellett volna trombózis profilaxis, tehát ilyen szurit, vagy valamilyen véráadásgátlót adni.
1: Tehát ebből nyilván az ember tanul, és szakmai hozzáállását is formálja.
2: Igen, igen. Hát van rengeteg olyan helyzet megállapot, ami igazából nem lehetők fel a vezérfonalakba. Ahhoz, hogy valamire azt lehessen mondani, hogy ezt kell csinálni, arra lehet, amire vannak olyan klinikai vizsgálatok, amik egyértelműen bizonyítják, hogy ez valami segít egy páciensnek, vagy nem segít, de egy ilyennek a kivitelezése roppant nehéz, és általában több centrumban, válogatott beteganyagon, úgy, hogy a kezelésnek a formáját viszont randomizált módon kéne megválasztani, tehát egy bonyolult, költséges vizsgálatnak kell ahhoz legyen egy olyan, ami igazából beépülhet a mindennapi ellátásba úgy, mint evidencia, tehát hogy biztos, hogy azt kell csinálni.
1: Mennyire fejlődik a szakma, és merre fejlődik a szakma?
2: Hát az érsebészet az egyik leggyorsabban fejlődő, talán van most nyilván egy hasi sebész, vagy egy általános sebész most felsziszel, hogy náluk ott a robot, mert nálunk meg a katéteres beavatkozások, amiről meséltem, hogy iszonyat nagy feltárás volt annó így medikus koromban, annak a nagy részét most már katéteres úton végezzük, végzik a világon mindenhol, egy-egy centrumban maradtak, kik ezt jól csinálják, de alapvetően a katéteres beavatkozások azok fejlődnek iszonyat sebességgel.
1: És látszik, hogy akkor akár a következő pár évben új lehetőségek nyílnak meg?
2: Hát folyamatosan jönnek ki új eszközök, igen, mindig van egy olyan terület, ami igazából látszik, hogy most az lesz a célkeresztben.
1: Egyébként hogy lehet ezzel lépést tartani? Egyrészt az ember folyamatosan praktizál, benne van a napi műtétekben. Mennyi idő jut arra, hogy az ember fejleszte magát, illetve hogy egy picit így kitekintsen a napi kerékből?
2: Hát folyamatosan kell, és igazából szerintem itt megint fontos az, hogy érsebészet azért az ritkán egy szakmás, tehát így a Városmajorban, amit úgy legjobban szeretek, hogy rengeteg olyan okos és ügyes kollega van,

0: Tehát a tudásmegosztás.
1: Abszolút, abszolút fontos lenne.
0: Mennyire vesz részt az utánpótlás képzésben?
1: Hát nálunk nem lehet nem részt venni, úgyhogy...
0: Van utánpótlás?
1: Elég nehéz kérdés, így az érsebészet az egyik olyan szakma, nem csak Magyarországon, de így világszerte is, ami várhatóan hiány szakmává válik. Főleg az azonos finanszírozás, egy-két olyan kezdeményezés van, ami talán ezt is segíteni egy plusz jövedelmezéssel, de elég nehéz munka, rengeteg sürgősségi esettel. Most például, hogy nagyjából azonos bér jut mindenkinek, úgy elég nehéz valakinek megmagyarázni, hogy miért egy olyan szakmát válasszon, ahol csak sürgősségi esetek vannak, veszélyes ellátás, azonnal kell valamit csinálni. Más az ügyeleti rendszer, ahhoz képest, hogy mondjuk így van egy-két műtét évente így ügyeletbe, tehát...
0: De onnan indultunk, hogy szívsebész szeretett volna lenni, de megfogta az érsebészet, és nem engedte.
1: Igen, igen. Hát ezt most is így jó választásnak tartom, úgyhogy ezen a részen nem is változtatni.
0: Úgyhogy reméljük, hogy sokan lesznek még ezzel így.
1: Igen, hát azért mindig van tehetséges fiatal, aki el Istennek úgy belép a szakmába, és az ember úgy örül, hogy újra van valaki, akiből látszik, hogy lesz valami. Vannak, akik akár külföldre is mennek, de azért hál' Istennek itthon is vannak olyan kollégák, akik látszanak, hogy tehetséges és ügyes érsebészek lesznek, vagy már azok.
0: Legyen így, és beszélgessünk még. Köszönöm, hogy ma itt volt.
1: Én is köszönöm.
0: Dr. Banga Péter érsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusa volt ma az Egészségkód vendégeim. Megköszönöm a figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Hi, this is Guy Pratt, telling you to get down to Radio Cafe.

0: Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
5: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
7: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
9: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Gyermekvédelemben nevelkedő fiatalok mennek a Karmelitába tűzi játékot nézni. Önállóságot kaptak az iskolaigazgatók. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A Karmelita Kolostorból nézheti meg a ma esti műsort 160 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a fiatalok kísérőikkel és nevelőikkel tekinthetik meg a tűzi játékot, a drónsót és a fényjátékot. A félórás program este 9 órakor kezdődik, a tűzi játék pedig a korábbi években látottaknál rövidebb lesz. Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák és igazgatóik, bővül az állami fenntartású intézmények vezetőinek munkáltatói jogköre, a tantestületek pedig ismét dönthetnek például a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézményi működési szabályzatról. Változnak a pedagógusok érdekképviseleti és sztrájkjogával kapcsolatos előírások is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Emellett 2027 őszéig tovább számra is lehet megfelelő sportszakmai végzettséggel testnevelés órát tartani, ha nincs megfelelő képesítésű pedagógus. A módosítások megjelentek már a magyar közlönyben. Az amerikai-magyar kapcsolatokat méltatta Marco Rubio augusztus 20-a alkalmából. Az amerikai külügyminiszter üzenetében kiemelte, a nemzeti ünnep a két ország közötti történelmi kötelékeket is felidézi. Rubio szerint az amerikai-magyar barátság a szuverenitás kölcsönös tiszteletén, a nemzeti örökségen és a szabadságon alapul. Hozzátette, Washington megerősíti jövőbe tekintő partnerségét Magyarországgal, amelyet az erős gazdasági kapcsolatok és a közös biztonsági érdekek meghatároznak. Megdőlt a budapesti melegrekord, Újpesten 37,5 fokot mértek, 1 tizeddel többet a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsnál. Az országos napi rekord is veszélybe került, Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez nem döntött rekordot, de beállította az augusztus 20-ai maximumot, amelyet korábban 1992-ben Esztergomban, majd 2000-ben Kecskeméten mértek. A rendkívüli meleget egy az ország fölé áramló forró légtömeg okozta. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződés várható, de meleg lesz a hajnal. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződésre kell számítani. Az ország északnyugati északi felén elszórtan előfordulhat zápor zivatar, néhol heves zivatar. A hosszú hétvége második napján a csúcsok 30 és 38 fok között alakulnak majd.
7: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Teljesen kizárt, hogy Tony Scott, Tonico 70 dalokat hallgatott, amikor 1970-ben filmet forgatott. A Top Gun, a Tiszta Románc és az Utolsó Cserkész rendezője abban az évben Loving Memory című korai munkáján dolgozott. De a forgatási szünetekben az olasz rapper, DJ és producer lemeze nem szólhatott, mert ő először csak 1997-ben alkotott. A szalernói zenész sokáig kollabokban villogott, mások trackjeibe beateket csorgatott, majd 2017-ben inkább dobbantott, onnantól kezdve szólóban aratott. Kár, hogy ezt már nem élhette meg Tony Scott. Elnézést.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A félig jamaikai, félig indián szülőktől Kanadában született Caitlin Kinney Simpson operaénekesnek készült, de hamar a reggae és a jazz bűvkörébe került. Először koncertezni ment Norvégiába, ám ott ragadt és megismerkedett a korábban többek között Björk klipjeihez ruhákat tervező, később hivatásos kapusként, végül grafikusként elhelyezkedő, de, és számunkra ez a legfontosabb, zenészként is kiváló Espen Hornnal. Barátságuk gyümölcse a Forgetting to Remember című album. Szóljon most erről a nyitótétel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Michel Gurjevics torontói hálószobájában írta első albumát, amelyet egy ismeretlen jótevő eljuttatott Oroszországba. Dalai pillanatok alatt az oligarcha partik háttérzenéjévé és anyukák csengő hangjává avanzsáltak. Az emigrált Kirov balerina és a leningrádi mérnök lánya szülei szovjet és európai lemezeit hallgatva nőtt fel Kanadában, amitől zenéjében is maradt valami hamisíthatatlanul európai. Egyik leghallgatottabb száma is anyukájának szól, Oh My Mother, Russian Ballerina. A művész sors ómene is lehetne. Hasonlították Nikóhoz és Leonard Cohenhez, előadói stílusát olyan szovjet sztárokhoz, mint Alla Pugacseva, hangját Tanita Tikaraméhoz. Viccből China Woman művésznéven kezdett zenélni, amelyet gyorsan elhagyott, amikor ezért kulturális kisajátítással vádolták. Mai napig Kelet-Európában van a legnagyobb rajongó tábora, mély és melankolikus, de pimasz életörömtől duzzadó dalainak.
2: You'll never get love by force. The truth will always take its course. Some people really have no shame. It's just an illness with a name. We were having too much fun.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bájalex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Vajon Beethoven-Hofi is pont úgy kiereszti azt a bizonyos társadalmi szelepet, mint névadó elődje bizonyos Géza? Az erdélyi származású rapper a futballt maga mögött hagyva szabályosan berobbant a hazai hip-hop világba. Beethoven-Hofi néven publikált rap számai hamar egyértelművé tették, hogy az elkövetkezendő évek meghatározó előadója lesz a szakmában. Ő nem sokat beszél, de kellő körültekintéssel választja ki a szavait, és előadásában a Dzsungel könyve is új értelmet nyer.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Halász családból származik, és Kanada nyugati partján Vancouverben látta meg a napvilágot Michael Stephen Bublé, háromszoros Grammy-díjas jazzénekes és színész. Saját elmondása szerint gyerekkorában nagyapja lemezeit hallgatta, és ezek a későbbiekben nagy hatással voltak rá, mint előadóra. 17 évesen már megnyert egy kanadai tehetségkutató versenyt. A zenei áttörést Bublé számára a Mac the Knife című dal hozta el, amelyet az akkori kanadai miniszterelnök Brian Mulroney lánya Caroline esküvőjén adott elő 2000-ben. 2003-as lemeze, amelynek nem meglepő módon a címe is Michael Bublé volt, komoly sikereket hozott neki. Az album az Egyesült Államok slágerlistáin Kanadában, Ausztráliában és Nagy-Britanniában is bekerült a top 10-be. Második nagy lemeze, az It's Time, még nagyobb siker lett. Világszerte a lemezeladások élvonalába került. A Billboard jazz listáját 87-ig vezette.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szekrénybe bújt Bognár Bandi a Nem ismerlek című dal énekszólamának felvételekor. A Kolibri frontembere az otthonában lévő, házilag kibélelt bútordarabban találta meg azt a nyers és természetes hangzást, amelyet ehhez a számhoz keresett. A zenetörténelem során mások is fakadtak már dalra hasonló helyen. Például az igazán feszes soundra vágyó The Beatles az 1968-as Yer Blues rögzítésekor, amikor a teljes zenekar hangszerekkel és erősítőkkel együtt bezsúfolta magát az Abbey Road stúdió mikrofontároló szekrényébe. A kísérlet végkifejletét jól ismerhetjük a White Albumról.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Átadták az állami kitüntetéseket a nemzeti ünnepen. Sok nyári szabadidős létesítménynél találtak szabálytalanságot a fogyasztóvédők. Rekkenő hőség lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. Az elismeréseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. Az államfő ünnepi beszédében hangsúlyozta a magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhető, hogy az ország több mint 1000 év után is fennmaradt. Baka András szerint a díjazottakat nem politikai vagy világnézeti alapon ismerik, hanem azért, amit munkájukkal alkottak, felfedeztek, tanítottak, illetve azért, amit közösségükért tettek. Az eseményen Cserhalmi György színművész a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Kitüntették többek között Fülöp Batond ügyvédet is, aki a Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondásához vezető kegyelmi ügy nyilvánosságra kerülésében játszott szerepet. Együttműködésre és békés ünneplésre szólított fel Erdő Péter bíboros augusztus 20-án. Az Esztergom budapesti érsek videóüzenetében arról beszélt, Szent István öröksége ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot, és együtt dolgozzunk mindazért, ami a hazához köt bennünket. A bíboros szerint fontos, hogy egyetértésben és békességben ünnepeljünk, valamint testvérként tekintsünk egymásra Magyarországon és a világban. Minden ötödik ellenőrzött nyári szabadidős létesítménynél találtak valamilyen hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 helyszínt, köztük vidámparkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Összesen csaknem 2400 berendezést és sporteszközt ellenőriztek, több mint 440 esetben tártak fel problémát. A hatóságok többek között a szükséges dokumentumok és tanúsítványok érvényességét, a kötelező tájékoztatásokat, valamint a veszélyesebb berendezéseknél a megfelelően képzett személyzet meglétét vizsgálják. Az országos ellenőrzés sorozat az őszi szünetig folytatódik. Nincs több kérdés, pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Formula 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.

Sziasztok! Hamarosan indul a dzsungelharca a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy hely megszületéséről beszélgetek vendégeimmel. Ez akár puszta szólamnak is hathat, de ha maradtok, kiderül, talán nincsenek véletlenek. Egy vállalkozás, vagy sokkal inkább az emberek történeteiben sem.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai vendégeim számára a munka olyan magától értetődő, mint a levegővétel. Közben persze ott van benne a közös nevetés és a romantika is. De nem hátrálnak meg akkor sem, ha szembe jön a valóság. Miközben hallgatod a történetüket, lassan rájössz. A hely, amiről beszélünk, valójában egy tükör. Visszanéz belőle 30 év, a család ereje, és az is, hogy érdemes adni a tágabb közösségnek is. Számukra egy vállalkozás sosem csak számlákból, tervekből és eredményekből áll, hanem abból a közös munkából, amitől élővé, otthonossá és emberivé válik egy ház, új formát és értelmet kap egy már funkcióját vesztett épület. Mai vendégeim Fülöp Judit és Magyarorsi Péter, akik egyébként házaspár, és együtt működtetik a tatai Malom és Kacsa, nem tudom, én vendéglőnek mondanám a régi klasszikus étteremben, majd kiderül, hogy ezzel egyet értetek-e. És az a legenda, legalábbis ezt mondjátok, hogy Tatán 30 évvel ezelőtt lettetek szerelmesek egymásba, de nem azon a partján a tónak, ahol most a vendéglőtök van, hanem a másik, mondjuk így a belvárosi partján. És arra vagyok kíváncsi, hogy amikor most ott vagytok a vendéglőbe, megálltok esetleg a tóparton a vendéglő előtt, és átnéztek a másik oldalra, akkor eszetekbe jut-e az a 30 évvel ezelőtti pillanat vagy pillanatok, és mire gondoltok?
2: Pontosítok Fülöp egy Judit. Kicsit. Fülöp Judit vagyok, igen. És 34 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, és
1: hát konkrétan a sajtóban nem lehet megbízni, mint
2: nem,
1: tudjuk.
2: Így van. És pontosan ezen a helyszínen, tehát nem a tó túloldalán.
1: Végképp nem.
2: Így van. Úgyhogy emlékszünk rá abszolút. Ideig tartott a randink, ide sétáltunk el az első alkalommal, úgyhogy pontosan megvan az a pillanat, amikor így...
1: Az, hogy idáig tartott majd a sétátok, abban szerepe volt annak, hogy ez a Malom, ez régóta, évtizedek óta már a család tulajdonában, van már a te családok.
2: Igen, igen, édesapám tulajdonában.
1: Elhoztad ide Pétert?
2: Nem, akkor mi már együtt voltunk igazából, tehát még nem voltunk így hivatalosan. Az a randi tartott ott úgy, hogy akkor elsétálunk odáig. És igen, ez a családunk tulajdonában volt már ez a malomépület. A korábbi cégünknek a székhelye volt ott, úgyhogy én a gyakori vendég voltam a suli után apukámat meglátogatva. Úgyhogy ez volt így evidens, hogy a tóparti sétánk oda vezet.
1: Az egész romantikus felvezető arról szólt, hogy 30 évvel ezelőtti álmodtatok volna egy ilyesmit, ami most ott van.
2: Hát nem.
1: A régi Malom helyén.
2: Akkor még eszünkbe se jutott ez. Nekem az volt a legfontosabb, amikor azt az egészet kitaláltuk, hogy egy közösségi teret csináljunk. És ennek ugye az a lényege, hogy bármikor oda tudjon menni az ember, egy találkozóra, egy színházba, egy kávéra, egy ebédre, egy alkalomra, bármire. És ugye ezt akkor nem tehetem meg úgy, hogy akkor most bocsásküvő van, nem tudsz jönni, hanem akkor így meg kellett oldani azt, hogy akkor ez a kettő együtt tudjon működni.
1: Te nem éttermet akartál csinálni,
2: nem közösségi teret? Nem, én egy találkozó helyet, igen.
1: És annak az apropója az étterem? Vagy
2: hát
1: az étkezés?
2: Ahhoz, hogy ez azért profitábilis legyen, ehhez kellettek olyan lábak, hogy akkor, mert alapvetően színházat szerettem volna ide hozni tartára. Igen.
3: Igen. Hát ugye ezt a független társulati szín, tehát ez a Jurányi Szkéné, nem tudom, Kuglerál, Trojka, tehát ugye ezeket, amiket
2: Pétesten meg ismertünk. Lakásszínházak, vagy pinceszínházak.
3: Igen, azokat szerettük volna totálra levinni, legalábbis ezt a hangulatot, és hát amit tudunk levinni előadást. Most havonta egyet csinálunk, de
1: valamikor van nálatok előadás?
2: Van, igen,
3: évek
2: igen,
3: óta.
2: Igen,
3: évek
2: igen, most óta. Már negyedik éve, és nagyon nagy sikerrel mennek. Abszolút. Tegnap pont a Márfi Márk volt, zseniális volt.
1: Már voltak ilyen vendégeim, szintén akik így a gasztronómiát vegyítik
2: összekötik. Mi nem vegyítjük, tehát nálunk gasztroszínház van.
3: Általában nálunk külön van. Tehát
2: mert mi meg tudjuk oldani ugye azt, hogy van egy rendezvényházunk, ahol ugye három rendezvényterem van, és az egyiket átalakítjuk színházteremmé.
1: És akkor ott csak
2: színházi előadás van? Előtte vagy utána lehet vacsorázni. De be lehet ülni egy pohár borral az előadásra, tehát sőt, kötetlen kutyával, az egész volt, kutyával ült be.
3: Igen. Kutyával jönnek előadásra.
2: Tehát ez, hogy ilyen gyakorlatilag ilyen közelségben látják a színészt, az előadót, ez szerintem úgy megfogja ott az embereket, hogy...
1: Hát egy ilyen súlyos színház, az tényleg
2: igen,
1: jó.
2: Igen.
1: Gondolom a színészek élmény. Is szeretik,
2: nagyon
1: nem?
2: Szeretik, persze. Igen. Hát most már eljutottunk oda, hogy hívnak engem, hogy jöhetünk-e. Úgyhogy így jön a Koltai Róbert is, ott sétált el mellettünk, és mint hogy ajánlották neki ezt a helyszínt, hogy akkor van-e szabad időpont.
1: Már Tatán ott sétált mellettet?
2: És így, ez nekem fantasztikus érzés.
3: De egyébként visszatérve csak egy mondat erejéig arra, hogy miért ez, vagy hogy, igazából fizikai oka volt, mert ugye ezek az ingatlanok, ez a két malomépület, ami akkor a család tulajdonában volt, ebből az egyik, a Cégényi Malom az országosan védett műemlék, a másik helyi védett.
1: Igen, Fellneri a kap tervezése, aki egyébként Tata arculatáért is felel, hát hogy úgy mondjam.
3: Hát igen, mondjuk a Cégény az még régebb talán egy picit. Tehát
1: 18. század.
3: 1740 környék, igen.
2: Eszterházi.
3: És az Eszterházi családnak a birtoka volt egész Tata, egész Majkig, tehát az egész
1: azért
3: környező.
1: Azért tervezte el Fernegyek, abban az ő kastélyokat is ő tervezte.
3: Ő volt az építészük, igen. Így van. És a tatabányai bányászkodással, tehát az EOCN programnak a végével elkezdtek visszajönni a vizek. Tehát ugye Tata a vizek városa, a malmok városa, most is még van 14 malom épület, ami természetesen már nem malomként üzemel, de itt 1940-es, 50-es években még tavak voltak ott, ahol most park van, minden patakba folyott a víz, még a YouTube-on is vannak kint ilyen 1930-as kezdetleges felvételek, már mozgókép, és a tatabányászkodással ez a víz eltűnt. Karsztvíz az 20 métert csökkent, ennek vége lett ugye 90-es évek elejére, 80-as évek végére, és kb. 20 év alatt visszajöttek ezek a karasztvizek. Viszont az épületek, nem csak a miénk, hanem akár lakótelep egyebek, ugye úgy épültek arra a karasztvíz szintre, ami az eltűnt karasztvíz szint volt, tehát nem a természetes. És hát most ugye az elmúlt 10 évben ez egy óriási probléma, egy kihívás.
2: Jönnek vissza a vizek.
3: És hát attól féltünk, hogy ezek, hát lényegében összeomlanak ezek az épületek, mert azok a funkcióváltások miatt, a patakmeder állapota miatt, ami nem tudom,
2: nem 50-60
3: év alatt. Meg hát ugye ezek nem. Úgy épültek, hogy átfolyó rajtuk a víz anno, de a felújítások azok már nem így történtek ugye az elmúlt, mit tudom, 50 évben. És ez a kényszer is volt, hogy valamit kell csinálnunk. És tehát itt nekünk a víz az egy nagyon komoly probléma, vagy kihívás, inkább így mondom, hogy jön föl, miközben sajnos a mellettünk lévő patakban még pont nincs víz már, amikor elkezdtünk építkezni, igen, ugyanis visszacsökkent 2 métert a karsztvíz. Ez most, hogy újabb ipari tevékenység miatt van, vagy az elmaradt hó, halmazállapotú csapadék miatt, valószínűleg mind a kettő miatt, de most éppen az a forrás, ami a mi patakunkat táplálná, az éppen most nem aktív, de az összes többi igen, tehát mert az a legmagasabb.
2: Úgyhogy ugye felújítottuk a malomkereket is, az eredeti méretben 6,5 méter átmérőjű, és gyönyörűen forgott egy évig, amíg volt víz, így visszajött egy rövid időre patakmederbe, és azóta sincs, úgyhogy
3: Most szivattyúzzuk rá a vizet, úgyhogy kicsit ilyen patyonkin módon működik a dolog.
2: De forog a kerék újra.
1: Hát az fontos azért.
2: Nagyon nagy látvány, nagyon fantasztikus.
1: Hát meg ráadásul tényleg Tatának ez a feelingje, hogy víz, igen. Malom. Egyébként elég nagy fába vágtátok a fejszéteket, mert hát ugye van most itt, tehát a konkurenciátok azért nem mondom, hogy nincs.
2: Nem konkurenciának látjuk őket, hanem egymás melletti.
1: Ti így fogjátok fel?
3: Igen. Abszolút, meg igen. Hogyha most nem tudom, kire gondolsz.
1: Akkor beszéljük, tehát a platára gondolok.
2: Nagyon jóba vagyunk, és ajánljuk is egymást. Hogyha nálunk nincs hely, akkor oda küldjük, ha ők náluk, akkor hozzánk.
3: Abszolút, tehát hogy így van, tehát amikor megnyitottunk, akkor a Pistiék, ugye a séf, illetve a tulajdonosok is rendszeresen jöttek hozzánk, kértem szem meg is nézni, hogy mit, milyen ételt adunk, meg milyen a kiszolgálás. És hát alapvetően az volt, igen, a tulajdonos házas permondta, hogy végre nem nálunk kell kajálni, hanem elmehetünk egy olyan vendéglőbe, vagy egy olyan gasztronómiai helyre, ahol, hogy mondjam, amit megszoktunk, vagy ami a mi stílusunk, és nem mi vagyunk. Ezért mi természetesen nem vagyunk Michelin csillagosak, pláne kettő, meg nem is ez a célunk, de azért próbálunk egy ilyen modern fine bistrót vinni, ételbe, italba, felszolgálásba, egy ilyen laza helyet.
1: Nem akartak Michelin csillagosok lenni?
2: Nem.
1: Miért nem? Sokan vágynak rá, és aztán
2: igen,
1: mondták,
2: de nagyon nagy kötöttség.
1: Aztán igen. Így megbánták, mert voltak Michelin csillagos vendégeim, és hogy ha,
2: nagyon nagy kötöttség, nagyon nagy elvárás utána így a fizetési igények tekintetében a felszolgáló alkalmazottak.
1: Van, aki azt mondta, hogy csalódottak a vendégei, mert
2: nem
1: tehát
2: kapja,
1: igen, tehát valami egészen különleges dolgot vágynak, és úgy...
2: Igen, nagyon más az elvárása is a vendégeknek akkor.
3: Egyébként itt ez meg kell különböztetni, ez a Michelin ajánlott.
2: Igen, az más, mint a Michelin csillag.
3: Tehát a Michelin ajánlott azért az adott esetben benne van még így a terveink között. Most ebben lesz egy komolyabb előrelépés, ezt majd a Judit elmondja. De pont hallgattam a egyik adásodat a textúrások,
1: róluk beszéltem.
2: Igen, és, igen. Hát nagyon szeretjük.
3: Mi most ott voltunk pont házassági fordulónkon, és nekem megmondom őszintén, hogy Michelin csillag mindig egy olyan volt, hogy ilyen fehér terítő, kis pici miniatűradagok, fél órát beszél a felszolgáló. Nekem ez nem annyira az én világom, viszont a textúrában például tök jól megoldották.
1: Textúra az nem ilyen, és azt a szembe lévő
2: borgonya
1: lett a Michelin csillag. Ők ebből tanultak.
3: Igen, valószínűleg.
2: És élményt adnak, és fontasztikus.
1: Ott is van színház egyébként.
2: Igen. Szoktak, igen, ők gasztroszínházat.
1: De most ez egy ilyen tendencia? Ez hogy látjátok?
2: Igen, mert élményre vágyik az ember most már, tehát nem elég azt látjuk mi is, hogy nem elég, hogy csak esznek, hanem akkor valami legyen.
1: Ez elég
2: legyen.
1: Jó élmény. Tehát amikor ettem nálatok, az önmagában egy igen jó élmény
2: ennek
1: volt.
2: Örülünk nagyon.
1: Nem hiányzott a színház.
2: Igen,
1: hanem...
2: mi azt látjuk, hogy a hétköznapi vendég és a hétvégi vendég nagyon más. Tehát a hétvégi vendégek enni akarnak gyorsan túlenni rajta, igen, és már menni. A hétköznapi meg... megengedi magának, hogy élvezze a fogásokat, hogy körülnézzen, hogy hol ül a tóparton, hogy vagy átadja magát valahogy az egésznek. És hétvégén hát, meg egy ilyen őrület
3: hát hétvégén
2: van.
3: Inkább turisták jönnek, és meg akarják nézni Tatának a nevezetességeit, és akkor...
2: Igen, de ugye azonnal akarnak mindent, és ez ilyen...
3: Hát igen, a magyar vendég az, igen, az egy hogy mondjam, nagyon türelmetlen.
2: Igen.
3: Tehát de lehet, hogy külföldön nem annyira fura módon, de...
1: Ezt nem veszem magamra.
3: Nem, és ezt most
1: én tényleg nem vagyok türelmetlen. Mm-hmm. Az nem jó, hogyha fél órát kell várni valamire,
2: nyilván,
1: de egyébként...
2: Ja,
3: nem akarom most a szakmai részebe benni, de nagyon nehéz átállítani, és hát mondjuk a mai fejünkkel, amikor megnyitottunk, tehát tényleg, vagy ha tudjuk, hogy mibe vágjuk a fejszénket, vagy hogy milyen pengéren táncolunk, tehát a Judit rohangált tányírokkal, meg minden volt ott. Tehát ma nem mernénk szerintem belevágni.
1: Na ez biztos miniként megkérdezem, hogy nem.
2: Nem
3: mernénk belevágni azt,
2: nem.
1: És amikor indultatok, akkor oké, egy ilyen romantikus elképzelés volt. Mert az,
2: teljesen az volt.
1: Azt értem, hogy a családi malmot felújítani, tópart, különleges helyszín ráadásul.
3: Igen.
1: Tehát, hogy
3: megadtuk magunknak a romantika.
2: Meg.
3: Hogy mondjam. Nem is tudom, hogy mondjam ezt ilyen, hogy nem széles látókörülség, hanem pont az, hogy egy csőlátás. És aztán szembeszült, jött szembe a vonattal.
1: És az milyen volt?
3: Mikor jött szembe a vonat?
1: Igen.
2: Nagyon nehéz.
1: Hát mondj amikor... egy példát.
2: Tehát az a fluktuáció, amivel itt mi találkozunk, és már ugye nem ebben szocializálódtunk, mert ott ebben a másik iparágban gyakorlatilag nem volt fluktuáció.
3: Minimális.
2: Itt viszont pont az ellentéte. Tehát egyszerűen én nem tudom feldolgozni sokszor, hogy miért megy el, ha jó helyen van, jó fizetést
1: és miért
2: kap,
1: megy
2: jól
1: el?
2: Érzi, mert kapott egy másik ajánlatot, és megy. És aztán visszajön, hogy akkor mégse, tehát hogy számtalan ilyen eset volt, de nem tudjuk
1: hát
2: ezt
1: ebben
2: megfejteni.
1: Ebben az iparágban ez örök gond.
2: Igen.
3: Örök gond, de mi meg, hogy mondjam, minden cégünket úgy csináltunk, hogy mi partnereket keresünk. Tehát...
2: Aki magáénak
3: és tudjuk,
2: érzi
3: amennyire a... magáénak tudja érezni egy nem tulajdonos értelemszerűen.
1: Hát azt elég nehéz.
2: De, igen. De vannak.
3: Nem teljesen. Vannak. Tehát, nem, tehát ez szerintem azt gondolják, hogy ez lehetetlen. Pont aztán a textúrások mondták, hogy azzal egyetértek, hogy a tulajdonos mindig másképp látja. Tehát bármelyikünk bemegy, akkor biztos, hogy látunk 5 dolgot, hogy azt ez nem így, azt oda, ezt söpörd össze, ezt negyebe. Az mellett, hogy egyébként most már az a csapat, ami jelen pillanatban van, hát össze se lehet hasonlítani a kezdő csapattal, egyébként fluktuációs szempontjából is sokkal jobb a szituáció. De most már van egy ilyen, hát nem is csak, most nem csak pályakonyha, akár housekeeping, akár műszak. Recepció, sales tekintetében, egy műszak tekintetében egy olyan 10-15 fős, úgy mondjam, kemény mag, akik már tényleg úgy, hogy mondjam, tényleg csapatként egymást segítve, ha kell éjfélkor beugranak
2: és
3: bármilyen.
2: Igen, és most már tényleg el tudunk menni úgy pár napra, hogy
3: egy hónapja.
2: Igen, hogy úgy nincs az a stressz, hogy akkor mi lesz, ha nem vagyunk. Úgyhogy...
1: Hány év után? 4-5?
2: 4.
1: 4. Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk Fülöp Judit és Magyarorsi Péter történetét. Jó.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
5: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
6: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
7: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégeim Fülöp Judit és Magyarorsi Péter, a Tatai Malom és Kacsa tulajdonosai. A zene előtt ott hagytuk abba, hogy most arra már kialakult az a csapat, amelyikre rábízhatják a helyet akkor is, ha ők éppen nincsenek jelen pár napra.
8: Hát én nekem az a, most a középtávú célom, hogy alapvetően csak visszamegyek a, amihez nem volt időm a mostani, mert ugye most 2 évig építkeztünk, tehát közben felépítettünk egy szállodát, ráadásul az is műemlék védett, tehát lett egy harmadik, meg volt egy lehetőségünk, hogy megvesszük a harmadik malmot mellettünk, és akkor azt bővítettük ki szállodává. Úgyhogy az elmúlt 2-2,5 év az tervezés, kivitelezés volt. Ez is marha gyorsnak tekinthető egyébként azért. És ezért nem annyira tudtam foglalkozni én azzal a háttérmunkával, amiről az előbb beszéltünk. Úgyhogy most erre fogok visszatérni, hogy a számok, a jövedelmezőség, a
9: stratégia,
8: a HR mindenféleképpen. Tehát itt most nem csak az, hogy miért megy el valaki, vagy, hanem azt pontosan, hogy lehet képezni, és karrierutat mutatni, és megtartani. Az embereket lehet, hogy nem végletekig, de mondjuk csinálni belőle egy tök jó szomeliét.
9: De most már volt is lehet, erre példa, így több olyan.
10: De. És mi működhet? Mert nyilván ez csak részben pénzkérdés, nem teljesen, tehát hogy nem lehet a pénzt kívül hagyni, de Judit azt mondta, hogy igen, most már csapatként, hogy talán ez lehet a kulcs, hogy igen, azok, akik ott dolgoznak, csapatként érezhetik magukat, mert tulajdonos sose lesz. Tehát igen. Az úgy nem tud gondolkodni egy alkalmazott, szerintem azt
9: Igen, irreális. De az, hogy csapatként érezzék maguk, vagy csapatnak érezzék magukat, ez ugye vannak a csapatépítőink is, amire nagyon figyelünk, hogy legyen évente kettő legalább, és hogy mi is jelen vagyunk az életükbe, tehát nem úgy vagyunk tulajdonosok, hogy valahonnan, onnan diktáljuk, hogy mit szeretnénk, hanem ott élünk velük, együtt csináljuk. Tehát ugyanúgy összesöprögetek.
10: Magyarul a példa.
9: Igen, abszolút. Példamutatás.
8: Tehát ennél most kb. 60-70 főnél tartunk.
10: Ott alkalmazottak?
8: Alkalmazottnál, mondjuk ebben van diák is, azt majd mindjárt mondjuk, de alapvetően ott már nem nagyon szokott a vezető úgy ott lenni fizikailag, és mit tudom én, velük enni a személyzeti étkezdébe. Mi ott vagyunk.
10: Tudatosan, vagy szerint így alakult?
9: Így milyenek
8: vagyunk.
9: Jól, igen.
8: Tehát mi a többi cégnél is így volt.
10: Igen, ezt nem lehet szerintem úgy előadni, amikor most valamit elmentél valami kócshoz, és akkor legyél az emberekkel.
9: Nem, szerintem, ha nem belülről jön, akkor nem, az látszik.
8: Ez több
9: sőt, réteg, nekünk igen. Szokták mondani, hogy rendeljetek már az étlapról, mert hogy tudni kell, tehát úgy, mintha vendégelek lennénk, hogy akkor így teszteljük, hogy az tényleg olyan még tényleg megfelelő.
8: Hetente egyszer-kétszer azt kell lennünk.
9: Úgyhogy teszt evéseket kell folytani.
10: Van séfetek, oké, igen. Persze, de azért mégiscsak rajtatok múlik, hogy milyen egy étterem. Tehát egy kicsit a gasztronómiai koncepcióra vagyok kíváncsi, hogy egyébként nekem nagyon érdekes, még mindig nem tudtam eldönteni a gasztronómiai koncepcióktokat, mert vannak nagyon jó elemei. Nem tudom, hogy egyébként kell-e. Nekem elég egyébként, ha jó kajákat találok ott, és elég ez, vagy pedig kell egy ilyen határozott koncepció, hogy mi ezt csináljuk, azt csináljuk, abban az irányba megyünk. Én elég színesnek, tehát élvezetesen színesnek láttam, igen, a kínálatotokat, de ez hogy alakul ki?
9: Igen, ez koncepció volt, hogy hagyományos konyhát is adjunk. Tehát én szerettem volna úgy egy éttermet, hogy akkor abban nem csak ezek a trendi ételek, amik ugye ez a hamburger, meg a street food jellegű ételek vannak, hanem legyen a nagymama húslevese, legyen akár főzelékek, legyenek olyan egytál ételek, amiket ugye a magyar emberek szeretnek, és így a séfünk, akivel már nyitás előtt is együtt dolgoztunk, ő volt ilyen, aki ezt hozta otthonról tényleg az ízeket, úgyhogy ő abszolút partner, igen, ő partner
8: volt
9: ebben, otthonról is. És fontos volt, hogy legyen tényleg ezek a macesszusz gombócleves, a rántott csirkecomb, tehát ezek a magyaros ételek, viszont figyeltünk arra is, hogy legyen az ételallergiások vagy érzékenyeknek is választási lehetőség, úgyhogy meg azért az trend is, hogyha a család, egyre több olyan család van, ahol van valami érzékenység, hogy mindenki találjon valamit, vagy csak tudatosabban táplálkozik, legyen saláta, de az ne egy köret legyen, hanem egy főétel. És hogy ezek így, lehet, hogy színes lett ettől így egy kicsit az étlap, de ez a bisztró jellegű, ez el tudja ezt viselni.
10: Miért fontos az, hogy akkor a tataiakat meggyőzzétek, megnyerjétek? Na csak azért, mert lokálpatrióták vagytok?
9: Azért is, meg ez, hogy egy ilyen közösségi tér legyen itt, ami nincsen Tatán, mert ott a régi művelődési ház az nagyon lepukkant állapotban van már, és így elszoktak az emberek attól, hogy csak úgy találkozzanak. Tehát, hogy nincs egy olyan hely, vagy a fiataloknak van a diszkó, meg van egy-két ilyen söröző, de úgy, hogy ahol kultúrát környezetben le tudnak ülni, akár mondjuk egy színházi előadásra, vagy egy beszélgetésre, vagy egy sörvacsorára, vagy bármire, olyan nincsen, és így ezt szerettük volna így, és ez elsősorban a tataiaknak, meg a környékbelieknek, de jönnek szlovákiai magyarok is, tehát így egész széles körben jönnek most már így vendégek.
8: Igen. Valamelyik előadásra.
9: Igen. És hát most már ugye ott is tudnak aludni, úgyhogy így ez így.
8: De azért azt hozzá kell tenni, hogy mi, amikor itt laktunk Pesten, mi hát majdnem minden héten, vagy minden két hétben biztos mentünk valami, elsősorban nem közszínházi, hanem valami alternatív színházi előadásra. Ugye ennek Judit volt a főszervezője.
9: Voltam tehát a közönség szervezője a csapatnak.
8: 20-as csapatokat, a Pinter Bélához egy 20-as csapatokat szervezett, úgyhogy neki ez egy ilyen több, most már 10 éves misönje, és úgy gondolta, hogy akkor ezt lehozza Tatára, most nem a Pinter Bélet nem tudja.
9: Lehet, hogy őt is sikerül.
8: De azért azt hozzá kell tennünk, hogy azt hittük, hogy ezt egyszerűbb. Más a hogy mondjam, Budapesten másra fókuszálnak, sokkal inkább valószínűleg a népességszámból is nagyobb igény van erre, még vidéken kevésbé. Mondom ezt úgy, hogy egyébként a tatabányai Jászai Mari Színház egy nagyon progresszív kőszínház, és nagyon komoly követő bázisa van, vagy törzsvendég bázisa van, de azért küzdünk ezzel a dologgal.
10: A színházzal?
8: A színházzal. Tehát...
10: Gondolom leginkább Pestről jönnek, vagy a helyiek? Vagy ez hogy?
9: Vegyes. Kb. Fele-fele.
8: Vegyes. Na, nekünk ez egy fontos dolog volt, hogy ott a tataiak ezt úgy azért magukénak érezzék.
9: De most már azt látom, hogy úgy, most van novemberi előadásra is alig van jegy, tehát hogy úgy tényleg már úgy terveznek velünk így a tataiak is. Úgyhogy ez volt abszolút a cél, hogy ez így, hát amikor úgy megtelik, úgy a szerda estékre szoktuk ezt tenni általában, minden hónap második szerdája, és az egy ilyen olyan jó érzés látni, hogy jönnek hozzánk, az emberek csillogó szemmel várják az előadást.
10: Mi volt még az, ami meglepett benneteket, hogy igen, amikor elindult az álmokba, erre álmotokba se gondolnátok, mert ugye volt, ugye a fluktuációról igen. Beszéltünk.
8: Hát az alapanyag, hogy mennyire nehéz. Tehát,
10: tényleg ilyen, nem. Mert mindegy, nem, nincs olyan, hát hogy ne beszéljen
9: egy vendéglátós. Az, hogy konstans minőségű legyen, az nagyon nehéz.
8: Az nagyon nehéz.
10: De mi ebben a nehéz? Ti nem látjátok? Hát
8: mondjuk az említett platán, meg, tehát ugye azok, akik, hogy mondjam, Michelin csillagosak, és akkor ott ők például nem tudják megoldani ezt a glutén, meg egyéb történeteket sem, mert hogy az meg van álmodva, az úgy van. Ugye mi ebben sokkal rugalmasabbak tudunk lenni, de ezek általában nagy éttermek saját kertészettel dolgoznak, nem tudom, talán saját húsbeszállítóik is vannak. Mi is próbálunk ebbe az irányba menni, de ha elindult például, volt, emlékszel, a fogas, az almás fűzítői fogas, és két hónapig bírtuk, tök jó volt, és két hónap után már nem tudta azt a méretet hozni, nem tudták azt a minőséget, tehát Magyarországon ez sajnos.
10: Itt valami komoly változásra van szükség, mert valaki azt mondta vendégem, hogy tulajdonképpen a helyi alapanyaggal foglalkozni, meg ilyen jó alapanyaggal, szinte ilyen vallásos elkötelezettséget.
8: Meg ebben a cserendben már, mert meg amikor van 4-5 asztalod, és tudom, van nekünk is ilyen ismerősünk, hogy ketten visznek mondjuk egy éttermet, ott azért meg lehet találni kis helyi szinten azokat a termelőket, akár őstermelőket, akiktől be tudod
10: szerezni. De akkor kénytelen vagy alkalmazkodni az ételekkel, nem?
9: Persze, igen, persze, így van. Persze. Azért is szűkítjük azért az most az étlapot, mert...
10: Nagy kihívás a séfnek, hogy ez, hát paradicsom leves, jó, hát nincs paradicsom.
9: Igen, vagy nincs íze.
10: Vagy nincs íze.
8: Igen, tehát ez egy komoly probléma. Amivel még egyébként szembesültünk az, hogy ezek műemléképületek nem úgy lettek kitalálva, hogy itt van háttér. Tehát, hogy itt nekünk a raktározás, a logisztika, a beszállítások az alapanyagoknak, hát annak a kitalálása, annak a HACCP megvalósítása az egy külön történet.
10: A HACCP ez valami előírás csomag?
8: Igen. Tehát, hogy az élelmiszerbiztonsági történet lényegében. Úgyhogy, tehát ezek hát, tehát kihívások. Meg hát az, hogy mondjam, tehát, hogy légkezelő rendszer van a rendezvénytermekben, olyan tűzoltó dolgok, meg menekülési utak és minden, hogy ezeknek a tesztje, azok, hogyha valami történik, akkor hogy reagálsz rá? Most nem egy tűzeset, de bármi lehet, volt, hogy takarítónő leverte a tűzjelzőt, aztán akkor tűz van, és akkor van azt hiszem 2 percünk, hogy felderítsük ott a 3000 négyzetméteren, hogy van-e valami, és lemondjuk a tűzoltókat, hogy ne vonuljanak ki. Tehát egy csomó, szóval, hogy mondjam, ez olyan, mint szoktuk mondani, hogy tehát így filmet lehetne forgatni, mert minden nap van, történik valami, vagy vendéggel, vagy műszaki történet, vagy valami viszmajor, amit ki kell tudni hát mozogni, vagy meg kell tudni oldani. Mindenki tud jól főzni, kis méretben, de nagy méretben főzni, úgy, hogyha egyébként meg valami probléma van, ugye ezt szoktam mondani az egyik séfünk, igen. Na az a szakmai.
10: Szóval ez egy más liga, nem? Tehát ez messze nem az, ami állunk a tóparton, és jaj, de jó lesz egy kis étterem nekünk.
8: Igen, tehát ez, és hát amit én tapasztaltam egy menedzsment oldalról, hogy mondjuk egy ilyen hétvégi menetnél, amikor full foglalás van, és még megnyitunk egy plusz termet, és hogy
9: és
8: akkor...
9: van
8: hogy,
9: két esküvő mellett.
8: És még van 2 esküvő, hogy ott az milyen menedzsment kihívás, milyen gyorsan, hogy kell látni a dolgokat, én nem
9: ki
8: is tudom,
9: hogy talán... reagál, igen.
8: Tehát nem is tudom, mihez tudnám hasonlítani.
10: Nagyobb kihívás, mint az előző cég?
8: Abszolút.
9: Igen,
8: abszolút.
9: Sokkal több rétű dologra kell figyelni egyszerre.
8: És nagyon gyorsan kell reagálni. Sokkal emberközelibb, vagy nagyon sok emberrel kell foglalkozni, és nagyon sok kis dolog múlik. Tehát én minden sarokról meg tudom mondani, hogy igen, ott volt egy probléma, amikor építkeztünk, ott ez történt azt, tehát hogy ez ilyen teljes...
10: És ilyenkor, amikor idehelyiségek vannak, hogy csináljátok ezt, hogy így nem... láthatólag nem megy a kapcsolatotok rovására. Tehát ez hogy működik ez a, az a probléma kezelés, nem nevezzük
9: mind
10: ezt
9: a ketten
10: így.
9: Másik résszel foglalkozunk igazából.
8: Amennyire lehet, nem dolgozunk együtt.
9: Igen. Tehát nem, sokszor nem is találkozunk egy napon belül, mert annyira más területen vagyunk. Tehát így és nem... Ez, megbeszéljük nyilván, ez hogy mikor,
10: igen,
9: mi
10: tehát,
9: van.
10: Hogy de, este nem jön össze ez a
9: de,
10: dolog?
9: De.
10: Tehát, hogy nyilván beszélgetek.
9: De meg van olyan, amikor valamelyikünk máshogy gondolja, máshogy látja, de nem tud akkora konfliktus lenni, hogy ebből így
10: és
9: probléma
10: van,
9: legyen.
10: Van, hogy este így vacsoráztok, és akkor vagy nem tudom, tévét, minden, és akkor egymásra néztek, hogy de tényleg ezt akartuk?
9: Van.
8: Hát itt most az építkezés, tehát ez a szállodaépítésnek a hát a finise, tehát vagy utolsó mondjuk 5-6 hónap, ez borzasztó volt.
9: Nagyon kemény volt.
8: Az eleje is, mert ott meg az volt a probléma, hogy itt vízszint alatt építkeztünk, talajvízszint alatt építkeztünk is, és ott ugye a tavat leengedik, fölengedik, ennek megvan a vízjogi engedély szerinti üteme, és hát ott az volt, hogy eljutunk az építkezéssel oda, hogy mondjuk ne ússzon föl az egész terület.
9: Volt egy időablak, amíg meg kellett csinálni, és nem rajtunk múlik, hanem a kivitelezőn.
10: Tehát Magyarországon az építőipar
9: hát ez az.
10: Mindig. Tehát én nem ismerek olyan embert, aki azt mondja, hogy még egyszer építkezni.
8: Hát pedig most már többször, több egyszerre.
9: Több most már tényleg.
8: De minden esetben itt a nyitás előtt ott az volt a probléma, hogy a fél év, az utolsó fél évben, hogy igazából 3 lovat próbáltunk megölni. Volt eleve az, hogy felkészíteni, amit mondtam, az egész szervezetet arra, hogy gyerekek heti 7 óra, vagy heti 7 nap, reggel, mondjuk az étterem reggel 7-kor nyit, este 11-ig, és ugye még éjszakai takarítás és éjszakai rendetétel, és mielőtt elmegy az éjszakai műszak, akkor be kell, át kell rendezni ugye a reggelire a teljes termet, mert ugye, vagy a teljes éttermet, tehát ugye kitalálni azt, hogy hol lesz a reggeliztetés, tehát az egész dolgot elméletben. Elkezdeni ugye őket feltrénelni arra, hogy heti 7 nap nyitva tartás, okay. És mellette megtanulni azt, hogy hogy is működik elméletben egy szálloda. Tehát ott mire kell figyelni, és akkor tréningekre jártunk tanácsadókkal.
10: Már ti?
8: Már mi. Igen. Hát mi meg
9: a
8: pár ember.
9: Management
8: pár ember. Tehát aki építkezett, mellette egyébként tanulta a szálloda üzemeltetést is.
9: És okay. Közben operatívan megműködtettük ugye a Malom és Kacsát.
8: És mellette volt még maga az építkezés. Igen. Tehát az összes műszaki problémájával. És ez a utolsó fél évre ez azért nagyon...
10: Hogy tudtok magatokra figyelni most? Nyilván egy párkapcs házasságról van szó, de személyiségre is gondolok, hogy ez olyan leterheltségről beszéltek, de nem ritka, tehát a vállalkozások között ezt látom, hogy lehet megőrizni a tisztább gondolatokat, a nyugalmat, egyáltalán a személyiséget, hogy mitől nem következik, hogy na jó, akkor ez nekem nem kell az egész, vagy valamilyen személyiség torzulás következzen be, mert azért megvan ennek is az esélye.
9: Hát nagyon tudatosan egyébként, főleg én szerintem ebben.
8: Én most le vagyok maradva, vagy?
9: Már én így szakítok időt így magamra, hogy akkor így tényleg mondjuk az is egy rohanás, de hogy legalább elmegyek, és akkor az a Pilatesről szól, vagy az csak a Nordic Walkingról, és akkor megyünk körbe a tó körül kutyával, tehát hogy úgy tényleg kikapcsolni effektív, vagy elvonulásra 2-3 napra elmenni, és ezt próbálom a Péternek is, hogy így kell egyszerűen időt szánni magunkra, úgyhogy van most már egyre többször, hogy hétvégén elmegyünk túrázni.
10: Mert arra gondolok, hogy
9: térerő sincs, de
10: hogy ne legyen rabja annak, igen, amit felépített.
9: Igen.
10: Tehát ezt hogy lehet elérni? Ne gyűrje maga alá
9: most
10: saját projektje.
9: Most egy kicsit
10: projektje.
9: Még abban vagyunk.
8: Én nem tudom, nekem mind a Synergonnál is, meg a hulladékos cégnél is, nekem ott volt az, hogy én nekem azzal nincsen problémám, hogyha megvan a csapat, már valamilyen szinten, akkor amilyen szintű a csapat, úgy lépek kifelé.
9: Tehát, mert tudja, tehát, hogy rájuk lehet bízni.
8: És szerintem ez, ha valamiben talán így ilyen, hogy mondjam, jobb vagyok az átlagnál, az ez, hogy, hogy el tudom engedni, tehát nem ragaszkodom a dolgokhoz.
10: Tényleg el tudod engedni?
8: Igen, tényleg. Igen. Tehát úgy, hogy csak beszámoltatás szintjén, hogy, hogy az egy-két triggerpontot figyelve, hogy akkor oké, működik még továbbra.
10: De ritka képesség egyébként. Hogy,
8: igen, ez, igen, ez...
10: Mert hogy a sajátom is akkor igen, nehogy baj legyen vele. Tehát
8: így van.
10: Ez ilyen túlféltés szokott lenni azért.
8: Így van, de egyébként meg bele lehet halni. Tehát ugye akkor már inkább ezt választom. De tényleg, tehát én most kezdek így kijönni pont. Hát egy 2-3-4 hete van az, igen, hogy így most már van olyan nap, amikor mondjuk nem mentem be. Tehát, hogy meg most el tudtunk menni, a lányunktól kaptunk egy lisszaboni hosszú hétvéget, és akkor most lényegében 4 napig nem napig volt semmi.
9: Igen.
10: A hulladékkezelésből átjönni a gasztronómiába, igen, az elég nagy kanyar.
9: Igen. Igen. Hát ez még az értékmentés, ez nagyon fontos volt, igen, hogy azért azt ott veszni, hagyni, vagy az enyészetté hagyni, azt nem akartuk.
8: Hát meg hogy mit csináljunk, így, hogy most meg nincs hogy mit csinálni, akkor legyen, valamit igen, kell csinálnunk, és akkor ez így
10: hát nem magát lehet utazgatni állandóan, igen, meg persze.
8: Igen, azt úgy éreztük, hogy tehát az lehet, hogy menne egy fél évig, és akkor egymás idegeire mennénk, vagy nem tudom. Tehát, hogy...
9: Hát meg mind a ketten elég tevékeny emberek vagyunk, tehát egyikünk se az.
8: Hát ilyen alkotós,
9: alkotósok, igen.
8: Igen, igen, tehát, hogy valamit kell létrehozni. Hát most azt kiéltük, tehát igen, most vagy kiéljük, tehát igen, ugye ilyen probléma nincs.
10: Elég nagy adagba kaptál.
8: Igen, most úgy kicsit megbillent így a work-life balansz a work felé, de most majd most azon kell dolgozni, hogy vissza,

0: hétfőn a diátadója, az is egy fantasztikus érzés, hogy így
1: ez hasonló,
2: hát legalább olyan, mint a Michelin.
1: Hasonló a Michelin.
0: Ez óriási elismerés.
2: Ez azt jelenti, hogy még több vendég.
0: Igen, nyit egy másik, igen, vendégkört, vagy egy szélesebb vendégkört nyit. Úgyhogy hát szeretnénk meghatározó piaci szereplők lenni.
2: Úgyhogy Tatán?
0: Tatán is, és az országban.
2: Péter?
1: Hát én azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy ugye amikor arról beszéltünk, hogy mennyire tekintik magukénak a céget, vagy a Malom és Kacsán, hogy tekintsenek úgy rá, hogy csinálunk-e együtt valami nagyon jót, valami olyat, ami, hogyha beír az önéletrajzában mondjuk 5 év múlva, akkor ezt így kiveszik, ezt az önéletrajzot, hogy jó, akkor ezt hívjuk be. Tehát, hogy ez is egyfajta motiváció lehet a fiataloknak, hogy ha karriert akarnak csinálni, meg hát természetesen egy csomó mindent tudnak itt tanulni, legalábbis mi szeretnénk. Ugye egyébként azt nem mondtuk, hogy mi kooperációban vagyunk a szakiskolával, és 12 diákot folyamatosan képzünk, Judit ballagást szervez nekik, amikor végeznek.
0: És szeretnének jönni hozzánk,
1: és most már
0: a kereskedelmi szak,
1: illetve már maradtak is, és az a legjobb.
0: Jönnek,
1: az a legjobb, amikor nálunk maradnak, mi is szeretnénk, hogy maradjon, ő is szeretne maradni, és ott nőtt fel nálunk, és most már mondjuk kis pályafőnök.
2: Tehát, hát ez lehet a válasz.
1: Tehát, hogy ez a dolog, hogy egy olyan, nem is tudom, tehát akár a cégen belül, akár Tatán belül egy olyan emberi kapcsolati hálót létrehozni, amihez mi azt mondjuk, hogy igen, itt voltunk, és mondjuk 10 év után eljutottunk oda, hogy igen, itt színházi előadások vannak, itt gasztronómia van, itt olyan szolgáltatás van, itt olyan környezetvédelem van, úgy néz ki ez a park, nem tudom én, meghonosítottuk a petangot, tehát, hogy ilyen hatással lenni, igazából pozitív értelemben.
2: Fülöp Judit, Magyarorsi Péter, köszönöm szépen, hogy eljöttetek a dzsungelharcba.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
3: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégeim Fülöp Judit és Magyarorsi Péter a Tatai Malom és Kacsa tulajdonosai voltak. Egy hét múlva újra itt leszünk egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással, elszántsággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásokat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. A történetük mindenképpen érdekes, mert nem csak az üzleti életben lehet tanulni belőlük. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
4: Rádió Café. Van barátod.
5: Sziasztok, Kék Kovács Mara vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bájolex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Készülnek a mentők is a fővárosi tűzijátékra. Maximálták az állami cégvezetők fizetését. A legtöbb gólya már elhagyta Magyarországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Összesen 56 mentési ponttal készül a fővárosi tűzijátékra az országos mentőszolgálat. A mentőegységek a dunapesti és budai oldalán előre kijelölt helyeken várakoznak majd, hogy szükség esetén gyorsan segítséget nyújthassanak. A pontok helyét a mentőszolgálat honlapján és az életmentő alkalmazásban találják. Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében azt mondta, Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Hangsúlyozta, az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A magyar érdemrend nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset, mintegy 4-5-szöröse. Az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig maradt gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytavak kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat, míg a tavasszal érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. Pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére, a négyszeres Forma 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. A holland pilóta megállapodása eredetileg 2028-ig szólt, az elmúlt időszakban azonban többször is felmerült egy esetleges csapatváltás, sőt a visszavonulása is. A holland versenyző hazai közönsége előtt a holland nagydíjon folytathatja a szezont. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban. Én pedig Dojcsák Dániel vagyok, és ahogy a szignálban is elhangzik, igyekszünk a viharos vállalati hétköznapok kihívásaiban kapaszkodókat találni a beszélgetéseink során. És ma pedig talán az egyik legviharosabb kérdéskört vesszük elő, és mindenkinek vegyes érzései vannak, hogyha meghalljuk a projekt szót. Sok mindent jelent, például minden üzleti sikernek a termőföldje ez, de hogyha nagyon őszinték vagyunk magunkkal, akkor azért a mindennapi frusztrációnak is ez a forrása, ahogy és amit mondjuk a projektekben csinálunk, vagy ahogy élünk benne. A mai vendégünk Tanács Lajos, aki a Wunderplan IT fejlesztő és tanácsadó cégnek a tulajdonosa, ami egy fókuszált kisebb csapattal segíti a legnagyobb vállalatoknak a fejlődését digitális téren. Úgyhogy ilyen formán aktuális a velő beszélgetés, mert van lehetőség bőven a nagyvállalati projektek közben felmerülő mindenféle viszontagságokkal találkozni, de ahonnan még sokkal ismerősebb lehet szerintem sok tízezer embernek, akik valamilyen céges menedzseri pozícióban dolgoznak, az a Derrick and Harry nevű gag performance, ami talán Instagramon lehet a legkönnyebben elérni. Ez a menedzserek és a munkatársak napi vívódásait egy ilyen nagyon nyers, őszinten, kendőzetlen módon teszi ki, és pontosan ezért is hívtuk el Lajost, hogy utána járjunk, hogy egyébként honnan erednek ezek az érzések és gondolatok. Magukat a képeket ugye nem mellesleg középkori festményekre pakolt ilyen vicces üzenetekkel vértezik fel. Szia Lajos, köszönjük, hogy eljöttél, és ugye nehéz feldolgozni ezt a képi performance-t itt egy podcast epizódban, úgyhogy ezt nem is próbáljuk meg, hanem mindenkit arra csábítunk, hogy ha nem ismeri, akkor kövesse be Instagramon. De az első kérdésem az mindjárt az is hozzád, hogy ezek a képek gyakran ábrázolnak csatákat, kivégzéseket és feudális viszontagságokat, hogy valóban ilyennek látjuk a vállalati projekteket, amikben élünk.
2: Sziasztok, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek veletek. A vállalati projektek szerintem ugyanolyan hétköznapi események ma, mint ahogy néhány száz évvel ezelőtt a csaták és a kivégzések voltak, és integráns része az életünknek. Szerencsére olyan sűrű és olyan súlyos projektekről mostanában nem lehet hallani, ahol kivégeznék a projekt végén ugye a résztvevőket, de megvisel minket is ez az élet, és szerintem rengeteg frusztráció övezi ezt a műfajt a nagyvállalatok, meg egyébként a kisvállalatoknak az életében is, és talán ezek az életképek segítenek abban, hogy egy kicsit kilépjünk abból a hétköznapi darálóból, amiben egyébként benne vagyunk, és egy kicsit más szemszögből is, de ugyanazokat a frusztrációkat vidámabban meg mosolyogva tudjuk élni, amivel egyébként mindannyian szembesülünk így a napi munka során.
1: Ugye, mindjárt rátérünk, és ez a projekt frusztráció, ez volt az a fogalom, ami ugye előzetes beszélgetésünkben is így középpontba került, és ezzel próbálunk majd dolgozni itt a mai nap. Viszont előtt azért kíváncsi vagyok, hogy ez honnan jött neked, vagy milyennek a Derrick and Harry performance-nak a múltja.
2: A projekt frusztráció az projektekből származott nekem is. Én informatikai pályán mozgok most már 27. éve, eredetileg programozó matematikus a végzettségem, és én a pályafutásom első majd 20 évét azt informatikai projektekben először programozóként, aztán csoportvezetőként, aztán meg ilyen projektvezető, projektigazgató, részlegvezető, ilyesmi szerepekben éltem meg, és ilyen módon végignéztem, és át is éltem minden projektben részvevő szint, a saját frusztrációit, meg saját fájdalmait. Na azt éltem át, amit egyébként szerintem nagyon sokan mások is, hogy megérkeztem ebbe az IT világba friss diplomás egyetemista, vagy végzős egyetemistaként hatalmas elvárásokkal, hatalmas izgalommal, tanulni vágyással, meg hát egyfajta ilyen önmagamat kicsinek érzéssel is, mert azt gondoltam, hogy megérkezem én ide, és majd mennyit fogok tanulni itt az életemben mindenféle csodálatos dolgokat, hatalmas vezetőktől, szenior programozóktól, igazgatóktól, akik már messze-messze előttem járnak mindenféle tekintetben. És akkor a pályafutásom első, hát talán 5-10 éve az első hullámos frusztráció és a kiábrándulás és a csalódások éve volt.
1: De mégis folytattad.
2: Hát igen, akkor nem adtam fel a reményt, igen, hogy lehet ez másképp is, és akkor egy ilyen ifjonti forradalmi hevülettel álltam hozzá én is a szakmámhoz, ahol azt gondoltam, hogy miután az első néhány évet eltöltöttem informatikai projektekben, azt gondoltam, hogy már tudok annyit, hogy én ezt sokkal jobban is tudnám csinálni, és bennem is volt a lendület, hogy megmondjam másoknak is, vezetőknek, más programozóknak, hogy akkor hogyan is kéne csinálni.
1: És elkezdtetek szakmai blogot írni, ahol hosszabb szövegekkel dolgoztatok, aztán valamikor ez...
2: Ó, hát ez jóval később jött, tehát amikor a szakmai bloghoz érkeztünk már, akkor egy barátommal, Fejér Gáborral, akivel sok helyen dolgoztunk együtt, jutottunk el arra, hát egy ilyen már nivellált, már ilyen kiegyensúlyozott, már megbékelt szintre, ahol elfogadtuk ennek a szakmának mindenféle nehézségét, és volt bennünk még mindig egy olyan frusztráció, hogy mindenfelé konferenciákon jártunk, szakmai cikkeket olvastunk, és mindenhol azt láttuk, hogy egy ilyen nagyon-nagyon fényesre polírozott, nagyon szép, nagyon kerek sztorikkal van tele a konferenciák meg a szakmai cikkeknek a világa, és mindenhol azt láttuk, hogy mindenki sikersztorikat mutogat be. Hát mi meg azt éltük át, meg a közvetlen ilyen mikrokörnyezetünkben is azt láttuk, hogy mindenki megállás nélkül szív a projektekkel. Csúszás van, idegeskedés van, tele van hibával a szoftver, üvöltözik az ügyfél, nem sikerül a szerződéses pontokat teljesíteni, és hogy egy ilyen óriási nagy stressz gombóc ez az egész projekt csinálás, meg projektmenedzsment.
1: Ja, akkor nagyon jó helyen vagy, mert itt szerintem tudunk viszonylag őszintén beszélgetni róla, és nem tudom megállni, hogy ne hozzam vissza ugye azt a könyvet, amit a Siva Force-al, HVG-vel közösen adtunk ki tavaly, a Megvalósítás hatékonyan címmel, amilyen 16 ezer projektnek a tapasztalatai vannak besűrítve végül is egy könyvbe, és itt is ugye az a klasszikus mondása a könyvnek, hogy azoknak a projekteknek az aránya, amik határidőre elkészülnek, és a tervezett büdzséből készülnek el, és hozzák azokat az előnyöket, amit ígért eredetileg, az az összes projektnek az a 0,5%-a, de most nem régiben voltam egy projektmenedzsment konferencián, ahol szintén ez a kérdés, hogy a projekt sikerek, azok napirendre kerültek, és ott is volt egyébként a projekt szervezeteknek felmérése, illetve a résztvevőknek is a véleménye megkérdezve, hogy azért az látszik, hogy a projekteknek a 12%-a ott a közönség is, meg a felmérések szerint is, amit teljesen bukó. Nagyjából a maradék ilyen 40%, ami valamilyen kompromisszumos megoldást tett nyögvenyelősen, de végül is végfutott, csak valami fájdalom volt benne, és nagyjából a felét gondolták sikeresnek, de hogyha ezt így tovább bontogattuk, akkor azért kiderült, hogy az, hogy ki mit gondol projekt sikernek, az is egy elég széles skála, és ebbe bele is kapaszkodnék, hogy szerintem a frusztrációt az valóban, mint ahogy általában is mondjuk a testképzavart is az erősíti mondjuk a mostani fiatal generációban, hogy tökéletes embereket látnak az Instagramon, hogy azt mennyire tartod ilyen károsnak, vagy ilyen feszültségkeltőnek, hogy tényleg, hogyha mondjuk így felcsapom a LinkedIn-t, akkor azt látom, hogy mindenki nagyon polírozott, csodálatos, sikeres ember, de közben az effortok, vagy azok az erőfeszítések, amiket annak érdekében kell tenni, azok így nem igazán szoktak megjelenni.
2: Maga a blog, amit elindítottunk annak idején 14 évvel ezelőtt, az pont ebből a motivációból indult ki, hogy tegyük már ki az asztalra az, hogy mi történik valójában, igazából ebben az iparágban. Hogy nézzünk már arra rá, és merjük már mindannyian felvállalni, hogy igenis ez egy nagyon nehéz sztori, nagyvállalati projekteket csinálni, informatikát csinálni. Igenis ott tartunk mi így kollektíven, mint emberiség, hogy még nem igazán tudjuk, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Ráadásul egy folyamatosan, rohamosan változó technológiai környezetben, meg ügyfélelvárás környezetben, meg módszertanilag is változó környezetben kell ezt meg valósítani. Ez egy nehéz szakma, ez egy nehéz sztori, érezt nem jól csinálni, érezzel kudarcokat átélni, meg bukdácsolni, és nem az a gyógyszer, és nem az a jó megoldás erre, hogyha elkenjük ezeket a problémákat, meg ilyen mondva csinált sikersztorikat ismételgetünk, és ezzel válaszolok is erre a kérdésre, mert hogy azt gondolom, hogy igenis káros nem ránézni arra, hogy milyen kudarcokat élünk át, nem ránézni arra, hogy mennyire nehéz az egész, és nem ránézni arra, hogy ér ebben bukdácsolni és orrásni sokszor, és tök oké az, hogy egy szervezetnek vannak kudarcra ítélt és nem sikeres projektjei, mert hát, hogy ez egy ilyen sztori, ez egy ilyen történet, és még nagyon-nagyon sokat kell tanulniuk az egyes szervezeteknek is, ilyen lokális szinten, meg így nekünk az egész iparágnak globális szinten ahhoz, hogy eljussunk egy olyan érettségi szintre, hogy ez az egész projekt sztori, ez beleilleszkedjen már szervesen a vállalatok életébe, és mindenki már természetesnek vagy, hogy lehet ebben dolgozni.
1: Mi ennek a forrása? Miért csináljuk ezt szerinted? Vagy miért csináljuk ezt így?
2: Már hogy úgy érted, hogy miért nem beszélünk a problémákról?
1: Igen.
2: Szokták mondani ezt a hibázást tűrő, vagy hibázást nem tűrő szervezeti kultúrát. Ez szerintem globálisan is igaz, egy ilyen általános iparági standardé vált az, hogyha kiállsz és elkezdesz a problémákról beszélni, és a kudarcaidról beszélni, akkor ugye a hasadat mutatod. Tehát akkor te felvállod egy olyan közegben, ahol ez egyébként nem szokványos, vagy nem bevett gyakorlat, hogy itt mindenki szuper sikeres, mindenki szuper jó sztorikat adott elő, de én vagyok az egyetlen mondjuk egy konferencián, aki azt mondom, hogy hát nálunk nem. Ugye, Brian életében is ti mind egyéniségek vagytok, és akkor fölteszi a kezét a csávó, hogy én nem vagyok az. Ez ugyanez ez a fajta azonnali ilyen outsiderré válás, és az át kell ütni egy falat szerintem, hogy egyszer csak ez el tudjon kezdeni működni. De nekünk szerintem ezzel a bloggal egyébként ilyen módon sikerült. Szóval az volt a megdöbbentő, hogy mennyire elkezdtek rezonálni az emberek, az iparágban dolgozók arra, hogy basszus, lehet ezekről a kudarcokról, bénázásokról, abszurditásokról, mert hogy nagyon sokszor ezek már tényleg józan ésszel nagyon nehezen bedolgozható abszurd események, jelenetek vesznek minket körül nagyvállalati projektek környékén, hogy ezekről lehet őszintén beszélni, és tegyük már ki az asztalra, ne hazudjuk már azt magunknak, hogy minden szuper.
1: Ja, viszont amit felvetettél, szerintem az is jogos, hogy támadási felületet képez az, hogyha valaki mondjuk így kiszalad így ezzel a pályára, illetve azt gondolom, hogy befelé is van ennek jelentősége, hogy mondjuk azok az emberek, akikkel együtt dolgozol, vagy akik mondjuk egy ilyen nagyobb projektben részt vesznek, ők biztonságban érzik-e magukat, vagy hogyan látják a jövőjüket. Ez is mégis indokolhatja azt, hogy igyekszünk sikeresnek mutatkozni, mint hogy nem tudom, bármilyen vezetőnek valószínűleg érdeke, hogy akkor erősnek látszik, akkor valószínűbben követik őt a többiek.
2: Hát egy átlag nagyvállalatban a kudarcnak a felvállalása, vagy a vezetői hibázásnak a felvállalása, az általában tabunak számít. Tehát a vállalati kultúrákban is nagyon-nagyon erősen megvan ez a kettős kommunikáció, vagy a kettős nézete az eseményeknek, mondjuk a projekteknek. Van egy publikus, felpiározott, felpolírozott nézet, ami kimegy a vállalati hírlevélben, hogy újabb sikersztori, bevezettük a nem tudom milyen vállalati irányítási rendszert, csillogó, villogó, mindenki boldog és az év sikertörténete, és akkor ott van a valódi, informális, mélyben, a kávézókban, cigizés közben, céges bulin megtörténő információcsere, meg kommunikáció erről, akik beszélgetnek arról nagyon őszintén, sőt már időnként túl frusztráltan, hogy mi is történt valójában ebben a projektben, és akkor ott kiventilálják, hogy de 8-szor annyiba került, és 2 évet csúszott, és nem is hoz volt a szkóp, és hogy az egész milyen borzasztó volt, és micsoda bénázás volt, és akkor valahol az igazság valószínűleg a kettő között lehet, csak a nem őszinte vállalati kommunikáció, vagy az a zárt, csak sikert kommunikálni akaró közeg, ez nem enged teret a valódi objektív ránézésnek és az objektív eredmények meg kudarcoknak a kibeszélésére, és akkor értelemszerűen az ebből adódó frusztráció még tovább rontja az embereknek a hangulatát.
1: Kommunikációsként abszolút találkozom azzal a helyzettel, amit mondasz, hogy itt van egy természetesen adódó távolság emiatt, viszont azt gondolom, hogy van egy olyan kritikus szint, amit mondjuk, hogyha itt túllép a valóságtól való elszakadás, akkor annak vannak következménye. Kíváncsi vagyok, hogy a Derrick & Harry bloggal kapcsolatban ugye említetted, hogy majdnem minden poszt alatt ott van egy olyan komment, hogy ők biztosak benne, hogy náluk dolgoztok. Tehát ugye azért vehetjük akkor általánosnak ezeket a megéléseket, de hogy mit gondolsz, hogy mi történik az emberek fejében akkor, amikor a saját megélésük, meg mondjuk akkor ez a PR-ezett kommunikáció, ez egy kritikus távolságot vesz fel?
2: Hát nagyon sokszor azt látom, hogy az emberek azt az adott céget kezdik el okolni ezért, és főleg, hogyha már régóta dolgoznak egy adott helyen, akkor elkezdik azt gondolni, hogy azzal a helyen van a baj. Tehát, hogy ők ott bénák, hülye a főnök, nincs stratégia, kupleráj van, ilyeneket szoktak mondani, és nagyon sokszor ezek igazából teljesen általános és minden cégnél megjelenő panelek, tehát amikor az a visszajelzés jön, hogy hú, hát ti biztos nálunk dolgoztok, akkor az arról szól tök egyértelműen, hogy ezek a problémák, vagy ezek a nem jól működések, vagy még kiforratlan működések, még finomabban tudok fogalmazni, meg megértőbben, szeretettelibb módon, amik megjelennek a cégeknél, és ezeknek a törvényszerűségei, azok azt jelentik, hogy nem az egyes céggel, A vagy B céggel van a baj, hanem úgy általánosságban az egész iparágunk tart még ott, hogy nem tudja jól kezelni. Egy ilyen nem elég kiforrott érettségi szinten működünk, és nem tudunk mit kezdeni, meg a vállalatvezetők, meg a menedzserek nem tudnak mit kezdeni ezekkel a kudarcokkal például, vagy maguknak a projekteknek a megélésével.
1: Tehát neked akkor az a javaslatot, hogy erre akár vállalati, vagy a csapat, vagy projekt szinten is érdemes erre a különbségre, vagy erre a távolságra figyelni, mert különben egyébként a túl nagy lesz, akkor ezzel saját magadra húzod, és hogy valójában lehet, hogy az emberek egy általános dolog miatt lesznek mérgesek rád, és akkor onnan ők el fognak menni egy másik helyre, ahol ugyanezt történik?
2: Egyrészt gondolom ezt mindenképpen, tehát én mindenkit szoktam arra bíztatni, hogy legyen bátor annyira, hogy felvállalja a saját, meg egyébként a szervezetének is a hibázásait. Szerintem ez egy nagyon nagy biztonságérzetet tud adni mindenkinek. Természetesen kellenek ehhez sikerek is, szóval, hogyha valaki lépten nyomon megbotlik, akkor egy idő után persze eléri ezt a kritikus szintet, amikor már elkezdi eltussolni, vagy nem mutatni, mert hogy akkor valójában tényleg alkalmatlan a munkájára. De ha vannak sikereink is, valódi sikereink is, meg kudarcaink is, akkor a kettő az tök természetesen elfér egymás mellett, és mind a kettőt egy ilyen objektív, befogadható szinten szerintem érdemes kommunikálni. Ez tök fontos. Emberivé teszi a vezetőket is, meg a céget is. Biztonságérzetet ad a dolgozóknak abban, hogy akkor ők is felvállalhatják a hibáikat. Ugye egy hibázást nem tűrő közegben nagyon általános az a jelenség, hogy az emberek az energiájuk egyre nagyobb részét teszik abba bele, hogy az egyébként óhatatlanul előforduló hibázásokat valahogy eltussolják, és azt az energiát, amit a hiba eltussolásába tesz, azt ugye a projektből meg kiveszi, tehát addig meg nem dolgozik, hanem ezeket rejtegeti.
1: Hát igen, most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Sziasztok, Lauri vagyok, hallgassátok a zenéimet a Rádió Cafén.
1: Még ne menjetek el, az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
2: Elnézést.
3: Nem műsz be menni.
2: MZKT.
3: Tessék.
2: MZKT.
3: Ja. Angolul létszik.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul létszi.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
7: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Ez az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok. A mai vendégünk Tanács Lajos, a Wunderplan tanácsadó és IT cégnek a tulajdonosa, illetve a Derrick & Harry Insta blognak a szerzője. Folytatjuk a beszélgetést. Szoftverfejlesztő projektekből tanultam meg én is, amiket láttam, hogy egy hiba kijavítás mondjuk az elején az viszonylag mondjuk még akár olcsó, de minél későbbi fázisban vagyunk, az egy annál drágább dolog, így egyszerűen csak nettó pénzben. De ugye akkor itt azért azt is megpendítettük, hogy az sem szerencsés, hogyha folyamatosan negatív hullámok, meg információk érkeznek, mert az megint csak a biztonsági érzetet csökkenti, tehát ez egy nagyon kényes egyensúlynak tűnik. Én nem tudom, saját részről is úgy gondolom, hogyha mondjuk így folyamatosan azt érezném, hogy csapkodnak így mondjuk a villámok és azok a vezetők, akik körülöttem vannak, nem tudnak erre megfelelően reagálni, akkor azért inkább elkezdenék én is mondjuk így oldalra nézni, hogy akkor mik a egyéb lehetőségeim az életben. Tehát akkor ez egy vezetői, nem tudom, tudatos, ilyen folyamatosan figyelt dolognak kell lennie, mert ez az objektív balansz, amiről beszéltél, azért valószínűleg nem magától értetődő, hogy ezt akkor megtartjuk.
2: Van egy nagyon, erről eszembe jutott egy nagyon rossz és nagyon sokat hallott, általam is átélt, meg tanácsadóként is látott vezetői reakció arra, amikor valami nem jól sikerül, és ezt a szót nagyon sokszor hallottam már, a felső vezető, a domináns figura dühötten azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan. Tehát szembesítik a tényekkel, főnök, a projekt 3 hónapot csúszik, és még szükségünk van 18,5 millió forintra, meg még föl kell vennünk 2 programozót, és akkor tudjuk befejezni, de akkor is csak 3 hónappal mondtam valami helyzetet, és akkor erre a főnök azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan. Ilyenkor mi történik? Ez egy ilyen kognitív blokkot okoz mind a két félben, mert a főnök azt mondja, hogy én nem fogadom be ezt az információt, amit most hallottam, amik tények. Tehát nem arról van szó, hogy valami jövőbeli projekciót mondunk, hanem itt tartunk, ez van, csúszunk, kész, nincs kész a projekt. Ma kellett volna befejezni, de látszik, hogy nem vagyunk készen. Nem fogadom el, amit te mondasz, a tényeket. A másik oldalról meg egy abszolút bizalmatlanságot szül, mert hiszen problémákkal én meg szeretném oldani, főnök, azt a projektet, de gondban vagyok, segítségre van szükségem, ezzel fordulok feléd, elmondom, hogy mi a helyzet, gyere, találjuk ki együtt, segíts megoldani ezt a problémát, mert hiszen ez mind a kettőnk cége, és közösen dolgozunk azért, hogy ezek a projektek sikeresek legyenek, de nem segítséget kapok cserébe, hanem egy abszolút elutasítást, és mind a két fél zsákutcába kerül.
1: Én a karikatúrájátok egy része ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, és azok milyen szórakoztatóak, én is így egy néhányat, nem tudom, a reggeli stand-up során beküldök így a csapatnak, és akkor kacarászunk rajta, és nyilván próbáljuk nem így csinálni, de hogy amit most mondasz, az nem biztos, hogy csak a projekt végén fordul elő, sőt ugye az említett könyv az pontosan azt az állítást fogalmazza meg, hogy azok a projektek, amik rosszak lesznek, azok általában az elejétől kezdve rosszak. Nem tudom, biztos láttál egyébként ilyen példákat, amikor ez a blokk ez már az elején elkészül, mert hogy mondjuk valaki, aki felméri a projektet, az megpróbálja elmondani, hogy mit kell csinálni, de aki meg eldönti, hogy ez hogy folytatódjon, ő ezt nem biztos, hogy elfogadja, hogy ezzel találkoztál már karriered során?
2: Nagyon sokszor biztos nem okoztam ezzel nagy meglepetést. Hát egy klasszikus ilyen valóságtorzító történet az, amikor szállító ad egy ajánlatot egy megrendelőnek valamilyen informatikai rendszer megvalósítására. A szakértők szállító oldalon elemzik a problémát, összeállítanak egy szakmai ajánlati részt, amiben van egy erőforrás becslés, és azt mondják, hogy 1200 embernek megvalósítani ezt a projektet. Az értékesítő megkapja ezt a becslést, és tudja, hogy ő már 2 héttel ezelőtt, anélkül, hogy megkérdezte volna a saját szakértőit, beígérte az ügyfélnek, hogy ezt 2 hónap alatt le fogják szállítani, és nem fog többe kerülni, mint 300 embernapnyi extra munka, és akkor vissza is küldi, hogy akkor srácok, ez nem fog bemenni, legyetek szívesek ezt akkor a negyedére levenni, mert csak így fogjuk tudni eladni a projektet, majd lesz valami, majd valahogy megoldjuk, majd CR-ekből majd visszahozzuk, mindet csak csináljátok. És akkor a projekt alapjaiban már már beteg. Tehát ebből nem lehet már ezekkel az alapfeltételekkel jól kijönni, garantált a frusztráció, garantált a csalódás mind a két oldalon, garantált a végrehajtó rétegnek az óriási ilyen extra teherviselése, mert hogy majd rajtuk fog azt csattanni, hogy jóval rövidebb idő alatt és biztosan rosszabb minőségben kell majd valamit produkálniuk, ami meg elkezdett mocorogni. És a vége egyébként nagyon sokszor mégiscsak az, hogy sokkal többbe kerül, és mégiscsak ki kell fizetni a szerencsétlen ügyfélnek a nem az 1200, hanem a 2200 embernapot, meg nincsen meg két hónap alatt, mert két évig tart a projekt. Na de hát valahogy az elején be kellett kerülni, valahogy meg kellett nyerni ezt a tendert, és akkor egy ilyen álom setupot csinálnak, ami talán még gyanús is mind a két félnek, de annyira akarják csinálni, hogy nem néznek rá a valóságra, felteszik a szemellenzőt, és akkor...
1: Ez egy ilyen közösen kreált hazugság, ami kényelmessé teszi a jelent, de kényelmetlenné a jövőt. Ez, röviden ezt így tudnám szómázni, viszont emberileg, vagy mondjuk így a munkatársilag, vagy csapatilag azért ennek a jól sejtem, akkor nem az a következménye, hogy nem tudom, ilyen lojális, lelkes, motivált emberek maradnak a bordon, hogy ez olyan szempontból is veszélyes játék, hogy akkor azok, akik valódi értékteremtők, ők esetleg kicsekkolnak ebből a rendszerből?
2: Hát igen, ez már egy projektnél sem fenntartható sokszor újra meg újra átélni, ezt ez azt jelenti, hogy a motivációját fogja veszíteni mindenki, aki benne ül ezekben a projektekben, mert ha újra és újra lehetetlen kihívásokkal szembesülsz, vagy nagyon nehéz kihívásokkal, és akkor egyébként itt fontos az az alapgondolat, hogy minden projekt különböző, minden projekt egy új kaland. Hallottam már ezt is felsővezetőtől, ezt a kérdést, hogy de biztos, 100% biztos, hogy nem lehet megcsinálni ilyen keretek között, mondjuk 150 embernapból ezt a projektet, és akkor azt mondod, hogy hát nem teljesen biztos, vagy te még teljesen biztos, hogy ezt a 150 nyitott hibát egy hét alatt nem tudjátok kijavítani? Teljesen biztos. És akkor azt mondod, hogy hát nem teljesen biztos, de 1% esélye sincs, mert eddig az átlagunk az elmúlt 4 hónapban az volt, hogy 12 hibát javítottunk ki egy hónap alatt. És igen. Akkor erre jön az a válasz, a felsővezetői válasz, hogy ne gondolkozzatok ilyen negatívan, lelkesedés kell, meg kell akarni csinálni, gyerünk támadás előre, hogyha nem teljesen biztos, akkor gyerünk, csináljátok, hát ha jó lesz, de nem lesz jó.
1: Tudjuk, hát ugye ez meg a Dumb és Dumber, hogyha már Brian életét említetted, egy másik klasszikus, ahol a 1 millióhoz, akkor van remény.
2: Így van.
1: Ugye a csajozás sos jelenet, de hogy itt azt gondolom, hogyha így beszéltünk arról, hogy itt a kommunikáció, meg valóságérzékelés, meg közös megértés, hogy itt ugye a kulcs szereplő azért valószínűleg a projektmenedzser, aki összeköti a szereplőket, és hogy ő valójában egy fontos karakter, aki vezetőként, vagy nem tudom, menedzserként így felelősséget vállal egyik és másik oldal dolgairent is, hogy szerinted akkor ennek fényében ki lesz az, aki jó projektmenedzsernek minősül, hogy honnan ismerszik meg, vagy mi jellemző rá ilyen szempontból?
2: Szerintem a jó projektmenedzser az, aki kézbe tudja fogni az egész projektet, vezetőként is tud funkcionálni, és felelősséget tud vállalni a projekt sikerét oly módon, hogy ő valóban egy nem ideális közegben is mindent megtesz azért, és adott esetben nem szokványos megoldásokat talál, kilép a keretek közül, nagyon jól tud a projekt érdeket érvényesíteni, és megtalálja azokat az egyébként elsőre nem triviális megoldási utakat is, amik odáig vezetnek, hogy ezt a projektet sikerre vigye, és akkor a siker alatt most nem azt értjük, hogy az első napon, vagy a szélzesek, vagy a nem tudom ki által megálmodott hatalmas nagy szkópot, meg csodálatos kereteket pontról pontra teljesíti, hanem hogy valamiféle elég jó eredményt elér a meghatározott keretek között, és azt figyelembe véve, amiért eredetileg az a projekt indult, és azt értve azt a célt, meg azt a kiváltó okot, arra fókuszálva hoz, szállít valamiféle elfogadható, és megint azt mondta szót használom, hogy elég jó megoldást.
1: És ez lehet, hogy hozzátenném akkor azt, amit Shiva Force-ba láttam a kollégákon, hogy az is például egy nagy küzdelem, hogy nálunk az assessment, ugye a felmérés szakasza, az egy nagyon fontos dolog, de hogy ezt mindig nehéz átvinni, mert még nincs feltétlenül kézzelfogható eredménye, meg akkor miért kell ezen ennyit szöszölni, de valójában azt a képességet, hogy akkor a projekt meg a projektmenedzser így lásson a pályán, meg tudjon egy ilyen mozgásteret kiépíteni, azt azért az biztosítja, hogyha előtte azért ezt jól felmérték, és hogy valószínűleg ez is már egy olyan konfliktus zóna, ami lehet, hogy mondjuk néhány tényleg sikeres projekt után már van ezzel kapcsolatban bizalom, de hogy én ebbe beletenném akkor azt a bátorságot is, hogy mondjuk ki kell állni azért, hogy ezt valószínűleg így érdemes csinálni, és így nem fogtok ti sem csalódni, és akkor sem, hogyha az elején ez nem tűnik még annyira érvényesnek. Ez a bátorság dolog, ez valószínűleg szintén akkor egy PM erény kell, hogy legyen.
2: Hát mindenképpen, meg most egy nagyon fontos dolgot mondtál azzal, hogy nem csak csinálni kell a projektet, hanem el is kell hitetni, és meg kell magyarázni a projektben résztvevőknek, hogy miért úgy csináljuk, ahogy csináljuk. Tehát mondtad itt most az igények felmérését az elején, hogy miért kell abba, hogy részletesen felmérjük az igényeket, meg megtervezzük, miért kell abba energiát tenni, miért nem lehet az első nap nekiesni, és már nyomni is a kódot, és ezzel programozni, és hogy miért szükséges egy ilyen, azt szerintem a projektvezetőnek el kell tudnia magyarázni, és meg kell tudnia indokolni úgy, hogy a másik fél ezt be tudja fogadni, tehát nem a projektmenedzsment szent könyvéből kell 46 oldalt felolvasni, hanem három mondatban meg kell értetni az ügyféllel meg a részvevőkkel, hogy ez most azért fontos, mert ha most átnézzük, akkor sokkal olcsóbb lesz, és sokkal biztosabban tudunk majd a megvalósítási szakaszban haladni előre. És nagyon fontos az, hogy egy jó projektvezető, attól jó projektvezető, hogy elfogadja a valóságot olyannak, amilyen, és azokat adottságnak kezeli, még ha oly nehezek is, és azokkal az adottságokkal együtt tud élni, megérti őket, és reagál rájuk, és válaszol rájuk. Tehát, hogyha egy olyan közegben mozog, ami tök általános, és olyan közegben kell projektet csinálni, ahol nem elérhetők az erőforrások, mert az elméletek projektre allokált emberek, azok 17 másik projekten is rajta vannak, és nem jönnek el a megbeszélésre, meg nem válaszolnak az e-mailekre. Ez egy teljesen hétköznapi sztori. Akkor nem az a helyes válasz erre, hogy megállok a projektemmel, és várom, hogy válaszoljanak már, időnként írok egy eszkalációs levelet, és egyébként meg sajnálkozok, és folyamatosan tologatom arrébb a határidőket a projektterben, mert még mindig nem válaszoltak, hanem megkeresem annak a módját, hogy abban az adott közegben hogyan lehet azokat az információkat összeretni, azokat az embereket elérni, hogyan lehet őket motiválni, és hogyan tudok ezzel főzni most, amin van, mert mindig ez a cél, hogy abban az adott közegben, azokkal a peremfeltételekkel, amik nagyon sokszor nem ideálisak egyébként a projektek sikeres végrehajtására, mégiscsak azokból hozzuk ki a lehető legtöbbet. Ez a projektvezető feladata.
1: Ez cool, nagyon jól hangzik, és azt gondolom, akár mostani, meg múltbéli környezeteimből is, én is ismerek jó néhány embert, aki szerintem ezt csodálatosan csinálja, de azért valamiért az az érzésem, hogy mondjuk a nagy átlagban nem itt tartunk, hogy szerinted hol bicsaklik meg ez a történet, és akkor nem csak projektmenedzserek, hanem hogy általában akkor mondjuk így ilyen vezetők szintjén, honnan tanultunk egyáltalán vezetőnek lenni?
2: Hát a projekttudatosság és a vezetői tudatosság az kicsit kéz a kézben járnak olyan szempontból, hogy nagyon sok vezető sem az egyikről, sem a másikról nem tudja pontosan megmondani, hogy az miről szól és hogyan kéne működni. Én úgy látom, hogy a vezetői tudatosság meg az alázat, a vezetői pozíciók felé irányuló alázat az nagyon alacsony szinten van így az egész iparágunkban meg a gazdaságban, de most nem csak Magyarországról beszélek, hanem talán az egész nyugati társadalomról. Nagyon kevés olyan vezetőt ismerek, aki tudatos tanulta volna ezt, aki próbálná megfogalmazni, hogy neki mi a szerepe, hol vannak a felelősségi körei, mi az a működési szint, ahol ő neki ki kell fejteni a hatását a hétköznapokban. Nagyon kevesen tudnak tudatosan nyilatkozni ilyen vezetői működésekről, mint delegálás, visszajelzés, vagy a saját szervezeti egységének a strukturális formálása, a folyamatok csiszolása, érdekképviselet, ezek ilyen nagyon zsigeri, nagyon ilyen szedett-vedett forrásokból táplálkozó módon alakulnak ki. De ide még a hollywoodi filmeket is, meg a vicces képregényeket is ide lehet érteni, meg nagyon erős működésformáló erre van a mintának, amit ő a saját főnökétől látott, tehát hogy ez öröklődik egyik generáció vezető generációról a másikra, hogy hogyan működnek a vezetők, és nagyon, nagyon kevés olyat látok, hogy valaki így megállna és végig gondolja, hogy mi mindent csinál így egy hétköznap, mint vezető. Mivel töltöttem én az időmet, hát a vezetők nagy része reggel 8-tól délután 6-ig meetingen rohadt bent, online vagy személyes meetingen, vagy egyszerre a kettőn.
1: Vagy egyszerre hárman.
2: Vagy egyszerre hárman, igen, igen. Ami abszurd, mert hogy nem lehet három helyen lenni egyszerre, de hogy ugye tele vannak így a naptárak. Még büszkék is rá, így mutogatják ilyen önsajnálattól átitatva, hogy úristen, nézd meg, milyen a hetem, hát nekem meghalni sincsen időm, és akkor valóban látszott egy ilyen tiritarka, kis kockákkal teli naptárat, ahol teljesen mindegy, hogy hova megy be, vagy hova nem, valószínűleg sehol nem tud normálisan dolgozni.
1: Én egy kicsit lehet, hogy most visszaugranék, hogy beszélgettem beszélgettünk még az elején arról, hogy mondjuk a hivatalos kommunikáció és az informális csatornák azok hogyan működnek. Ide visszakanyarodva kíváncsi vagyok, hogy mit értesz akár informális csatornák alatt, mert itt akár a most így említett ilyen néhány gyakorlatot is, vagy a viselkedést, vagy például ezeknek a diszkomfortjait is ki lehet akár liegni, meg lehet beszélni, lehet, hogy akkor a valódi valóságtól egy kicsit eltérő szint alakul ki, de hogy említettél még céges bulit, vagy ebédlőt, vagy cigizőt, hogy szerinted mi történik ezeken, vagy hogy érdemes jelen lenni ezekben a terekben? Akár vezetőként, igen.
2: Hát nagyon sok vezetőnél látom azt, hogy teljesen kimaradnak ezekből a terekből, meg ezekből az informális információcserékből, amint megjelenik egy vezető akár egy ilyen közegben is, az emberek bezárnak. De ennek a bezárásnak szerintem pont az az oka, hogy egyébként sincs meg az az alapbizalmi viszony köztük, hogy őszintén megnyíljanak fel, és őszinte legyen az a kommunikáció. Az természetes, hogy a legliberálisabb, legszerethetőbb, legcukorfalatabb vezetőnek is lesz valamiféle egy ilyen vezetői respektje. Tehát, hogy nem lehet és nem is kell azt elvárni vezetőként, hogy ugyanolyan pajti legyek, mint programozó csapat bármelyik tagja, az amúgy nem is egészséges szerintem. Tehát valamiféle vezetői leválás vagy vezetői pozíciónak a megtartása szükséges, de ettől még nyugodtan lehet őszintén beszélni a problémákról. Szóval az alapja ennek az, hogy kell egyfajta őszinte oda-vissza kommunikációnak működnie, aminek meg például az egyik gyakorlati alapja az, hogy érjen hibázni, és hogy a vezető hogyan reagál arra a szituációra, hogyha valaki hibázik, mennyire nyújt kezet, mennyire ad objektív visszajelzést, mennyire segít, vagy mennyire határolódik el ugye ettől a problémától, mondjuk úgy, hogy azt mondja, hogy hát ez elfogadható. Kell egyfajta vezetői hitelességet is nyújtani, tehát valamennyire ott kell lenni a szakmában, értenie kell legalább alapszinten azokat a problémákat, amikkel egyébként operatív szinten szembesülnek az emberek. Meg kell mutatnia azt is, hogy ő is ember, tehát be kell engednie, akár úgy is, hogy ő is felvállalja saját hibáit időnként. És szerintem ez az elérhetőség, meg hozzám lehet fordulni. Én azért vagyok itt, hogy segítsek azért alapvetően, meg hogy elnyőt nyújtsak, meg hogy vigyázzak rátok, meg hogy összefogjam ezt az egész csapatot, és amúgy én is csapattag vagyok, tudom, hogy kiemeltebb szerepem van vezetőként, mert a csapat vezetőjéből csak egy van, programozóból meg mondjuk 15, de attól még én is csak a csapatnak egy tagja vagyok, és én is tehetetlen vagyok nélkületek, meg ti is nélkülem, illetve hát nagyon sokszor egyébként sajnos ki szokott alakulni olyan vezetői pozíció is, ahol annyira elszigetelődik egy vezető, hogy valójában ha eltűnik, akkor azt a csapat nem, hogy nem bánja, hanem elkezdenek úgy működni, mint hogyha ugye a kéziféket kiengedték.
1: Ja, vagy esetleg észre se veszik, rosszabb eset, de mondok egy másik, nem tudom mennyire szélsőséges, vagy mennyire tipikus példa, ezt mindenki döntse el annak függvényében, hogy mondjuk mi a saját megélése, hogy mondjuk projekt értekezlet, vagy nem tudom, egy all staff meeting, és reggeltől estig céges prezentációk, és adatok, és számok, természetesen a fájdalompontok érintése nélkül, a vezető rendkívül boldog, az emberek nyitott szemmel, lelkesnek tűnve figyelnek. Mi történik itt valójában? Az explicit és az implicit dolgok valószínűleg különböznek.
2: Hát ugye ez most egy fantázia volt, amit elmondtál. Igen. Szerintem igen, illetve egy külső elvárt működés, miszerint minden ugye nyári céges buli van, all staff meeting például, és összegyűlik az egész cég, és akkor azt mondtad ugye, hogy mi az elvárás? A dolgozók csillogó szemmel izgatottan nézik a különböző részlegek éves eredményeit és statisztikáit, a részlegek vezetői, meg a fővezérek pedig lánglelkű beszédeket tartanak arról, hogy mennyire csodálatosan sikerült az év, és milyen szuperül megy a cégnek, és mindenkit mennyire szeretnek. A valóság ezzel szemben, az általam látott valóság ezzel szemben az, hogy a dolgozók halára unják magukat, és már az ebéd után elsunyognak ugye a szállodai szobába a dugi pálinkát meginni, hogy kibírják még a délutáni 4 órányi ilyen statisztika előadást, meg unalmas darálást. A vezetők, meg a vezérek meg rettegnek, mert amúgy meg szoronganak amiatt, hogy emberek előtt kell beszélniük, és csak túl szeretnének már lenni az egészen, és arra várnak, hogy tudják már a saját szekciójukat, és hagy menjenek már ők is a wellnessbe végre, meg vegyék elő ők is a dugi pálinkát. Szóval az egész egy ilyen, ez megint tök jó példa erre a nem őszinte működésre. Valami olyat csinálnak, amitről azt gondolják, hogy elvárják tőlük, mert egy cégnek így kéne működnie, de igazából senkinek se jó ez.
1: Ebből azt szűröm le, hogy ugye mégis nem egy színdarabban játszunk, hanem projekteket csinálunk, és azt gondolom, hogy körbejártuk részletesen, hogy mondjuk mik a félelmek, mik az ilyen különbségek a valóság, meg mondjuk a felpimpelt valóság között. milyen a jó projektmenedzser, de hogyha még egy mondatba kellene így valahogy leszűrnöm, hogy miről beszélgettünk, az, hogyha valami senkinek sem jó, akkor minek erőltetni. És akkor nem tudom, ezzel zárnám a beszélgetésünket, és arra bíztatom egyébként a mindenkit, aki mondjuk projektekben él, hogy ő is saját mozgásterében akkor próbáljon egy őszintébb diskurzusban részt venni, illetve akkor mindenkinek, hogyha munícióra van szüksége, vagy egy kis kacagásra, akkor a Derrick and Harry feedet azt minden reggel, vagy nem tudom milyen gyakran posztoltok, de nyissa meg és sóhajtson egy nagyot, hogy tényleg. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
2: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
1: Ez volt az Epic Stories a Rádiókafén és a Podcast lejátszókban. A mai vendégünk Tanács

0: Molnár Gyöngyi vagyok, itt jártam és nagyon élveztem. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is.

0: Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@shivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinári Kávéház.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Hamarosan teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Megnyílt a vandálok által megrongált Márévára, pörög a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfa csalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rend. Számot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. ismét látogatható a Mecsekben található Márévára, amelyet a nyár elején vandálok rongáltak meg. A károk miatt a műemléket az elmúlt hónapokban zárva kellett tartani, júliusban adománygyűjtés indult, az összegyűlt pénzből pedig elvégezték a vár ideiglenes megerősítését. A szükséges engedélyeket is megkapták, így újra megnyithatták a kapukat a látogatók előtt. A teljes helyreállítást később végzik el. A középkori vár évente mintegy 18-20 ezer látogatót vonz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződés várható, de meleg lesz a hajnal. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződésre kell számítani. Az ország északnyugati északi felén elszórtan előfordulhat zápor zivatar, néhol heves zivatar. A hosszú hétvége második napján a csúcsok 30 és 38 fok között alakulnak majd.
7: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: Szevasztok, Zimó vagyok, a Dockerman and the Turkey in Fellasból. Hallgassátok továbbra is a rádiókat.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Csütörtöki könyvklub, klasszikusokról és kortársakról, zsánerekről, trendekről. Beszélgetés mindarról, amiért szeretünk olvasni. Orosz Anna műfordítóval a Rádiókafén.
2: Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának Fekete Dina a vendége. Szia, Dina!
3: Szia, Anna! Sziasztok!
2: Nagyon régen voltál nálam, és elég régen is találkoztunk, úgyhogy már kb. Egy órája beszélgettünk, mielőtt elkezdtük volna a felvételt. Tényleg annyi minden történt, és rögtön egy olyan könyvvel is kezdenénk ezt az adást. Azt kértem tőled, hogy olyan könyveket hoz, amik ilyen könnyed, de azért nem nagyon-nagyon könnyed nyári olvasmányok lehetnek. Szóval azért még így bőven van itt a hatalmas hőhullám közepette is olvasni, és ráadásul ugye be se kell kapcsolni hozzá, hogyha mondjuk papírkönyvet olvasol, mondjuk az e-könyvolvasót, vagy bármit, tehát egy abszolút energia. Így van, nagyon energiatakarékos nyári program az olvasás. És tehát ugye azt kértem tőled, hogy olyan könyveket hoz erre az adásra, amik ilyen nagyon jó kikapcsolódást jelenthetnek így a hallgatóinknak. És te rögtön egy olyan könyvet ajánlottál a figyelmembe, aminél ráadásul tök személyes élményed is van az íróval. Ugye Erland Löhről van szó.
3: Igen, mert olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy ugye tavasszal itt volt a Pestext Fesztiválon a szerző, és néhány bookstagrammer barátommal beszélgethettünk vele, még a könyvbemutatója előtt.
2: És, ez mennyire menő, tök jó.
3: Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Egy kicsit tartottam tőle, mert így a fotók alapján nekem egy kicsit mufurc pasinak tűnt, meg így olvastam vele interjúkat, hogy hát ő nem nagyon szeret sehova járni. Mondom, érdekes.
2: Ez jó lesz.
3: Képzeld el, hogy kiderült, hogy én irodalomterapeuta vagyok, mert kérdeztem tőle, hogy szerinte a könyveknek lehet-e ilyen terápiás hatása, és annyira rácuppant a témára, hogy utána még külön is beszélgettünk egy kicsit erről. Illetve a másik kérdésem az volt, hogy miket olvas, vagy ő hogyan kezd neki egy könyvnek, és ajánlott könyveket, és az egyikről majd fogunk is beszélgetni most ezzel kapcsolatban.
2: Az mindig nagyon menő, és én azokat az interjúkat is nagyon szeretem, amikor írók ajánlanak más írókat, meg más könyveket, hogy miket szeretnek. Ugye a Guardiannek van egy ilyen állandó rovata, meg a New York Times-ban is szokott lenni, ilyen kis mini interjú írókkal, hogy akkor kedvenc könyvek, de mondjuk ilyen nagy csalódások is, hogy amiket így vesz például ajándékba másoknak, hogy miket szokott ajándékozni. Szóval Erland akkor nem olyan volt, mint amire, tehát ilyen skandináv mufurc író, mint amire így számítottál így a fotó alapján.
3: Hát az látszódott, hogy nem komfortos neki a helyzet. Egyébként egy ilyen nagyon magas pasas, aki megjelent egy farmer rövid nadrágban, kockás ingben, baseball sapkában, hatalmas szakállal.
2: Kicsit ilyen Doppler, mint ugye a híres karaktere, a Doppler.
3: Igen, pontosan olyan volt. A vádlijára egy bicikli van tetoválva egyébként. Oh. Aztán később találkoztunk a feleségével is, egy nagyon csini nő. Na szóval vissza Erlendhez, hogy nagyon kedves volt, és érdeklődő, és kommunikatív, szóval egyáltalán nem volt mufurc, és ajánlotta a legutóbbi könyvét, a Vesszőfutást, ami egy nagyon klassz címfordítás, a fordítója egyébként Lőrinc Balázs Bendegúz, és én azt hiszem, hogy ő orvos eredetileg, ami azért nagyon jó cím, mert hogy az eredeti norvég cím az egy testrész, az a bizonyos férfi, hárombetűs férfi testrész, és az eredeti címben az a bizonyos magyarul F-fel kezdődő szó van ráírva a borítóra kétszer, képzeld el, mert hogy Erlennek van egy barátja, aki hát most meg nem mondom, hogy hívják, de ez az norvég nyelvű könyveket árul csak a boltjában, és Erlend azt akarta, hogy megjelenjen ez a könyv, vagy hát ott legyen a polcon ez a könyve a boltjában, ez egy kétszer volt ráírva, ez a bizonyos elbetűs szó. Szóval nagyon pimasz és merész, hát a magyar kiadó Szkolár ezt nem vállalta föl, de megértem.
2: De nagyon kreatív megoldást talált rá a fordító, úgyhogy gratulálok.
3: Igen, a vesszőfutás. Innen. És hogy azért egy vesszőfutás, tehát hogy ugye egy nagy probléma elől való menekülés, mert az történik a főszereplővel, Tanderrel, aki ugye egy norvég mintapolgár, egy családapa, hogy zuhanyzás közben az a bizonyos szerve lepottyan a csempére, és nincsen semmi vér, meg semmi fájdalom, csak hát egyszerűen ott van, és nem lehet visszatenni szegénynek. Szóval egy ilyen nagyon abszurd helyzettel indul, de igazából egy ilyen identitáskrízisnek a leírását találjuk meg roppant humorosan, és nagyon egyedien ábrázolva.
2: És akkor ez, de ez igazából a védjegye is, ugye a Doppler is gyakorlatilag egy ilyen identitás, meg egy ilyen... ilyen életközépi válságnak az ilyen prototípus regénye kb. Ez a kivonul a társadalomból, és tényleg ott így az addig életének hátat fordít. Itt mondjuk ez a dolog, ez ilyen mélyebb problémákra világít rá a főszereplő életében, aminek ez a ilyen szimbóluma, vagy itt tényleg e körül forog az egész, és mint egy ilyen abszurd vígjátékban, vagy egy ilyen bohózatban így sodródunk így az eseményekkel.
3: Hát ugye szeretné megoldani a helyzetet, hogy valahogy kerüljön vissza a helyére ez a nemes szerv, és ez az, ami őt viszi előre, de igazából rájön, hogy ez nem arról szól, hogy attól férfi egy férfi, hogy mennyire dudorodik elől a nadrágja. Egyébként, amikor legelőször kimegy az utcára, egy zoknit bedug az alsó nadrágjába, mert hogy érzi, hogy néhány dekával kisebb, és ez biztosan érezni fogja, és látni fogja mindenki. Szóval, hogy mitől férfi egy férfi? Én ezen sokat szoktam gondolkozni, hogy manapság ugye azt várjuk a férfiaktól, legyenek empatikusak, de azért néha legyen már macsó is, és védjen meg legyen azért erőteljes is, de ugyanakkor meg legyen érzékeny is. Szóval, hogy tényleg nehéz ma a férfinak lenni, én elismerem. És hát ezzel kell megküzdeni a szegény Tandernek is, hogy akkor én még férj vagyok, hogyha a belém szerelmes feleségemmel nem tudok együtt lenni, vagy akkor én még apa vagyok? Hogyha az óvónő, vagy nem is óvónő, hanem tanárok is tudják, hogy én ezt elvesztettem. Szóval tényleg nagyon tanulságos, és nagyon-nagyon át lehet gondolni benne, hogy mitől vagyunk azok, akik vagyunk. Egy testrész ez mennyiben befolyásolja, hogy kik vagyunk.
2: És maga a társadalom azért nagyon-nagyon jellegzetesen norvég, ahogyan ábrázolja? Tehát hogy azért így érezhető a különbség mondjuk így a magyar társadalomhoz képest, vagy ez lehetne akár nálunk is játszódó történet?
3: Én azt gondolom, hogy nálunk azért ez nagyon másképp történne. Uh-huh. Tehát, hogy ő nagyon sok empátiát kap, nem csak a feleségétől, meg a családjától, hanem a környezetétől, és ugye ebbe beletartoznak a tanárok, az orvosok, stb. De hát valójában nem lehet neki ebben segíteni, legalábbis nem történt még ilyen. Az elején ezt gondolják az orvosok, hogy ilyenről nem lehet tudni, és inkább egy ilyen csodabogár, akit vizsgálgatnának szívesen, és megszereznék a nemes szervet. Ő ugyanis betette már a legelején a fagyasztóba, és ráírta, elkezdte ráírni, hogy fű, aztán áthúzta, és rájött, hogy málna. Hogy a gyerekek, ha esetleg látják, akkor ne bántsák azt a dobozt. És van egy ilyen könyvjelző is a könyve, ami a két feliratot jelöli, úgyhogy tényleg jól elvicceltek ezzel a kiadóban is.
2: És ez maga az egész ötletet, az mi adta Erlennek, az írónak ez a könyvhöz? Tehát volt valamilyen, tehát mi volt honnan jött az alapötlet?
3: Hát azt nem mondta, de azt mondta, hogy már nagyon-nagyon régóta van egy cédulája a fiókjában, amire ez volt ráírva, hogy egy férfi elveszíti a péniszét. Mind kiinduló ötlet. És hogy az utóbbi évben azt gondolta, hogy akkor ezt most ő átgondolja.
2: Ő megírja, hogy akkor mi történhet.
3: Igen, és szerintem nagyon jól sikerült
2: egy neki. Ilyen gondolatkísérlet volt, amit itt szépen végigvitt a regényben.
3: Igen, és így mondtad, hogy a Doppler meg a világból kivonulás, ez a motivum megjelenik itt is.
2: Hát szerintem ahhoz ő így eléggé ragaszkodik, nem így íróként. Tehát ezeket az ilyen nonkonformista karaktereket, azokat azért eléggé jól szokta. Vagy a konformista, de mondjuk ilyen nagyon nonkonform helyzetbe kerülő embereket, hogy azzal mit kezdenek. Ez egy ilyen abszurd szituációval például, mint ami ebben a regényében is megjelenik.
3: Egyébként a családábrázolás is nagyon tetszett nekem a könyve, mert a gyerekek is annyira...
2: Egy boldog család
3: volt? Hát igen, ez egy boldog család volt. Uh-huh. Igen. és a gyerekek is nagyon jó kis karakterek, nem szerepelnek sokat, de vannak jelenetek, amik nagyon kedvesek, és az is nagyon jó, ahogy ábrázolja ezt a belső feszültséget, ami a férfiban van, hogy ez hogy jelenik meg. Uh-huh. Nyilván nem mondhatja el, mikor ez megtörténik vele rögtön a gyerekeknek, de hát azért valahogy csak kirobban belőle, és az is egy elég vicces jelenet.
2: Egyébként az ilyen skandináv gyerekfilmek is mennyire mások tudnak lenni, mint mondjuk még régen is mennyire mások uh-huh. voltak, mint a magyar, meg a kelet-európai, vagy akár amerikai gyerekfilmek is, tehát hogy mennyire...
3: Igen, nagyon másképp kommunikálunk.
2: Nagyon másképp. Ők tényleg ilyen teljesen tabuk nélkül tudnak beszélni egy csomó helyzetről, magukat, a gyerekeket is totál másképp, sokkal komolyabb mélységgel. Tehát nem az a típusú ilyen sztereotipizálás van, mint ami egy ilyen klasszik amerikai uh-huh. ilyen ifjúsági filmben például, igen. vagy amiben ugye azért Magyarországon is beskatujázták gyakorlatilag a gyerekeket, meg hogy ott milyen problémákkal foglalkozhattak. Ha már a társadalom kritika, meg ilyen társadalomrajz, akkor szerintem én a Rényi Ádámnak a Várólista és más felnőtt mesék című friss kötetével folytatom. Ez egy, hát ha nem is egy perces, de mondjuk pár perces novellák. Te olvastál már Rényitől bármelyiket?
3: Nem, meg nem.
2: Szerintem minden kötetének valószínűleg hasonló, tehát azért az ő stílusa, az ugye sok novellás kötete megjelent már, ugye volt az Osztálytalálkozó, meg az Erika néni, de hogy ez hogy az én örkényi egyperces novelláknak uh-huh. a stílusában írő mai, nagyon aktuális, nagyon magyar, mai magyar valóság, vagy hát inkább egyre kevésbé a mai magyar valóságra reflektál, legalábbis reményeink szerint ilyen kis abszurd történeteket. Érdekes nekem ez a műfaj, mert ugye ezek az ilyen tehát olyan értelemben nagyon könnyen és könnyen befogadható novellák, amiket Rényi Ádám ír, amik tényleg pár perc alatt olyasmi kicsit, mint a José de Conoknak van ez a álljon meg egy novellára pályázata, aha. amit ad így ott vannak igen. a megállókban. Uh-huh. Ezek a novella pályázat győztesek, meg szerintem még a Richternek is volt egy ilyen pályázata, az meg ilyen női történetek voltak, de hogy kb. Az a terjedelem,
3: a Teréz anyu pályázat,
2: amiben Rényi Ádám is írt, tényleg ilyen pároldalas novellák, és kicsit hasonló is az a műfaj, mint mondjuk az álljunk meg egy novellára műfaja, hogy azonnal kapcsolódsz, tényleg így bent vagy a történetben, nem kell igazából semmiféle előzetes tudás, vagy hogy ismerd azt a milliót, amiben játszódik, vagy azt a karaktert, hogy bárki tud ezekhez az emberekhez, ezekhez az élethelyzetekhez, orvosi várólista, vagy a nyaralásnál a totál abszurd beszélgetés a hotel recepciósával, tipikus ilyen házassági problémák, mondjuk ilyen sok évtizedes házassági feszültségek, az tényleg ilyen nagyon-nagyon általános élethelyzetek ből ír ilyen kis szösszeneteket Rényi Ádám. Olyan értelemben könnyed kikapcsolódás, hogyha valaki csak így nagyon gyorsan szeretne egy jó történetet olvasni, én nem is feltétlenül egyébként így egyszerre olvasnám el ezeket, hanem mondjuk így pont reggel a kávé mellé, akkor olvasok egy történetet, uh-huh. és másnap meg egy, vagy egy este a vacsora mellé, vagy bármi mellé, vagy lefekvés előtt még akkor egy történetre van időm. Pont ez a műfaj, ez szerintem pont az ilyen egy-egy történetnek a feldolgozásánál működik jól, mert hogyha így tömegével olvasod őket egymás után, akkor már nincs meg az a fajta hatása, ami nem egy-egynél még így a csattanóra sokkal jobban felfigyelsz, vagy úgy ez egy ilyen teljesebb élmény, és valószínűleg ezért is működik például a novella pályázat is, ami a busz megállókban, meg a villamos megállókban van, mert arra így tök jó, hogy ennyi, az a figyelmed ott van, az az 5 perc vagy 10 perc, amíg várakozol, és addig elolvasod őket, és akkor másnapra is marad még egy ilyen történet.
3: Uh-huh. És akkor mindegyik ilyen csattanós, vagy milyen?
2: Nagyjából mindegyik ilyen csattanós. Nagyon soknál azért erős az ilyen örkény, abszurd, uh-huh. az örkény egyperceseiből ismert ilyen nagyon abszurd, de hogy valójában ez a mai magyar valóságunk, uh-huh. tehát hogy ezt nem tudom azt mondani, hogy egy teljesen kifacsat, mondjuk az Erlend főszereplőjével, ami történik, nem itt sajnos ennél sokkal reálisabb hétköznapi helyzetek fordulnak elő, meg persze olyan is, ami egyébként nem reális, hogy ez történik. Szerintem alapvetően van egy jó humora Rényinek, és azért ezeket tök jól hozza a novellákban, és nekem azok a novellái jobban is tetszenek, amik sokkal humorosabbak, és sokkal ilyen szempontból ilyen cinikusabbak is, meg, vagy mondjuk groteszkebbek, de ezért ez így változó, és azért ezek nem az ilyen nagyon-nagyon emlékezetes történetek, azért eléggé felejthetőek is tudnak lenni, de arra szerintem mindenképpen jók, hogy tényleg elolvasod, eszedbe jut valami, hogy igen, ez nálam is így van, vagy hogy de érdekes, hogy én nem így reagáltam, mint ahogyan a főszereplő, mi lett volna, ha úgy reagálok, vagy ja igen, pont most én is a recepciósal harcolok, ha nem tudom, a hotel kikeletbe a tengerre néző szoba, ami nem fog összejönni Pécsen, úgyhogy van, igen. Szóval vannak ilyen nagyon vicces szituációk. Ha nyári kikapcsolódáshoz keresünk olvasmányt, akkor erre például egy tök jó, tök jó választás a várólista és más felnőtt mesék.
1: Rádió Café. Lágymányosan az FM 98-as frekvencián.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Vitpecker. Dali Borovú Granje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Folytatódik Orosz Anna podcastje a Rádió Cafén.
1: Említetted, hogy Erlend ajánlott neked a beszélgetésetek alatt egy könyvet. Mi volt ez az ajánlás?
2: Ez egy nagyon érdekes műfajú könyv, ugyanis egy bírósági tárgyalást visér végig a szerző. Az Helen Gartner, a szerző és a Fájdalom háza a címe a könyvnek. Gartnertől már jelent már könyv, meg magyarul a Vendégszoba, az is nagyon jó szerintem, az a kicsit az eutanázia témáját járja körül, és ez pedig egy megtörtént ausztrál bűnesetnek a bírósági eseményeit követi. Hát én azt hiszem, hogy ennél borzalmasabb tragédia nincs is a világon, mint ami ebben történt, hogy egy apa belehajtott a tóba a három hátulülő gyerekkel. Ugye a bírósági eset arról szól, hogy ez szándékos volt, vagy pedig baleset történt. És csak ő jött ki a kocsiból, és úgy tűnik, hogy nem is akarta kimenteni a gyerekeit. Kiúszott, a három gyerek ott maradt, és két férfi lestoppolt az úton egy autót, és mondta, hogy vigyék el a volt feleségéhez. Szóval, hogy teljesen érthetetlen, hogy ez történik. Ugye mindenki azt várná ebben az esetben egy apától, hogy hát akkor addig küzdjön, amíg, hát csúnya kimondani, de amíg ő ott marad, de hát legalább küzdjön azért, hogy kimentse a gyerekeit, és itt ez nem történt meg. És spoilerezés nélkül mondom, mert már a legelején kiderül, hogy a férfi azt mondja, hogy egy olyan köhögő roham jött rá, hogy elájult, és ezért ment bele az autó a tóba. Gartner úgy követi végig az eseményeket, hogy minden egyes bírósági tárgyaláson ott ül, eleinte van egy kísérője is, egy fiatal lány, és a sajtónak fenntartott helyen ülnek, látnak minden rezdülését, mind a esküdszék tagjainak, mind pedig azoknak, akiket tanuként meghallgatnak, illetve hát a vádlott arcát is figyelik, és így egy ilyen nagyon-nagyon közeli képet kapunk arról, hogy vajon mi mehet végbe lelkileg az ott megjelenteknek. Nagyon megrázó, és ami nagyon erős a könyvben, hogy nem foglal állást a szerző. Nyilván a végén kiderül, hogy mi a bírósági döntés, első fokon, majd másodfokon. 10 évet követett végig, ez egy hatalmas vállalás volt azért a részéről.
3: Olyan sokáig tartott a pár.
2: Igen, mert ugye nagyon sokáig elhúzódott.
3: Nem tudták eldönteni.
2: Rengeteg tanú volt, szakértők kihallgatása, ellentmondó vélemények voltak, és akkor első fokon lett egy eredmény, amit aztán megtámadtak, másodfokon is lett egy eredmény, és akkor nem is tudom, talán még harmadfok is volt, vagy valamilyen harmadik szint, ahol végül aztán a végleges eredmény lett. Hát évekig mozgatta ez az egész ausztrál társadalmat nyilvánvalóan. És egyébként én is, amikor kitettem a posztomat róla, életemben nem volt ilyen sok megtekintés a történeten, szóval ilyen tízszerese a megszokottnak. Annyira tényleg mindenki megrémül
3: egészen
2: ettől.
3: Felfoghatatlan ennek az embernek a reakciója, nem? Tehát, hogy annyira nem tudod hova tenni, hogy Mert azért ilyen esetekről sajnos hallunk, meg hallottunk is már korábban, még Magyarországon is történtek ilyen esetek, de olyan nem, hogy mondjuk ő élet. Tehát, hogy általában az szokott lenni, hogy akkor saját magával is végez.
2: Hogy kiírtja a családját, aztán
3: igen.
2: Önmagát is.
3: Igen. Vagy ha mondjuk pont nem tudja, de azért egyértelmű, hogy ez egy szándékos dolog volt. De hogy ez a szintű ilyen teljesen felfoghatatlan helyzet, ezt megértem, hogy ezzel
2: És itt egy válás utáni eseményről van szó, ahol a feleség az elején nagyon-nagyon támogatja a volt férje, tehát ő azt mondja, hogy ez nem történhetett meg szándékosan. Tehát tényleg nagyon nehéz volt eldönteni, hogy most akkor itt mi volt, és a gyászfeldolgozásnak a jelei is olyanok, hogy így is lehet érteni meg. Úgy is a férfi depresszióba volt, szóval tényleg a szakértők is teljesen egymásnak ellentmondó dolgokat mondanak, meg van ez a különleges állapot, amikor valaki annyira köhög, hogy elájult tőle, hogy ez most tényleg van ilyen.
3: És ezt tudják igazolni orvosilag az ő esetében?
2: Nem tudják igazolni. Itt az volt a kérdés, hogy létezhet-e ilyen, hogy valakivel ez megtörténik, és hogy ő vele megtörténhet. Hát te olyan állapotban volt-e?
3: Azért egy köhögő roham, ahogy nem kell elájulni, mert az is elég ahhoz, hogy mondjuk valaki a folyóba vagy egy tóba hajtson, tehát lehajtson az útról. tehát hogyha annyira durván elkezd köhögni, szóval még akár önmagában az is
2: igen, tehát félrekaphatja miatt a kormányt, vagy igen. Akármi történhet. Hát nem árulom el, hogy itt végül is mire jutottak. Tényleg nagyon izgalmas végig az egész.
3: Ezt nagyon-nagyon sokan dicsérik ezt a könyvét, tehát nem csak Erland, hanem sok rajongója van még Helen Gardnernek, meg ő azért egy nagyon elismert kortárs ausztrál írónő. Az érdekes, hogy Ausztriában biztos, hogy már nagyon régóta híres, meg elismert, de azért így nemzetközi szinten inkább csak az utóbbi években is, talán pont ezzel a könyvével, a Vendégszobával is, de egyébként ez az, ami ilyen egészen nagy hírverést kapott nemzetközi megjelenések miatt is. És mi az, amiben ennyire jó, vagy ennyivel jobb ez a könyv, mint mondjuk egy ilyen sima tudósítás lenne, mondjuk, vagy egy ilyen beszámoló erről az esetről, ami mondjuk ez a tipikus ilyen true crime műfaj.
2: Hát az, hogy ő minden rezdülésüket figyeli, tehát így a lelki megpróbáltatások, gyötrelmek, vagy hogy mi mehet most a fejében, illetve...
3: És a saját nézőpontjából, tehát ő, mint a saját írói pozíciójából is mondja el, hogy mi történik, és úgy narálja.
2: Igen, aha. De ugyanakkor azt is nézi, hogy ez hogyan hat a többiekre, hogyan hat a mellett ülő újságírókra, hogy most akkor fejtik tovább a keresztrejtvényt, vagy elkezdenek bőszen jegyzetelni, hogy milyen arcot vágnak hozzá az esküdtek, mit tud leolvasni az arcukról.
3: Tehát ezeket a hatásokat is elemzi, hogy mi...
2: Abszolút, nagyon érzékenyen figyeli a körülötte lévőket, és úgy, hogy közben ezt a billegést is leírja, hogy most akkor azt gondoljuk, hogy akkor ő volt. Akkor nem ő volt. És olyan szép képekkel jeleníti meg, hogy például, hogy egyszer ami nagyon furcsa, hogy maga a vádlott nem nyilatkozik. Pedig egyetlen. Ugye én is ezt vártam végig, hogy igen. Na akkor ő mit fog mondani, de nem nyilatkozik.
3: És nem is szólal meg az egész könyvben?
2: Az egész könyvben. 10 éven keresztül kibírta, hogy nem szólal meg.
3: Egyáltalán nem.
2: Nem, ez volt a döntése. Tehát, hogy nagyon szép képekkel írja le azt, hogy most tulajdonképpen mi történik a vádlottal, amikor valaki azt erősíti meg, hogy ez igaz lehet, amit ő mond, akkor leírja, hogy mindenki milyen együttérzően néz rá, és hogy a férfi is a családtagjaira kitekint, hogy látjátok, nekem van igazam, nem vagyok gonosz. De amikor meg afelé megy a pernek az iránya, hogy a szakértő azt állítja, hogy hát olyan nincs, amit ez a vádlott mond, hogy elájult a köhögéstől, akkor meg olyan képet éle, hogy minthogyha egy kitüremkedő sziklán állna, és az leszakad alatta, és már csak egy ágba kapaszkodik. Szóval, hogy tényleg így nagyon átérzi az ember, hogy mi mehet végbe a vádlottban, mi mehet végbe a volt feleségben, akinek a gyötrelmeit
3: is. És ő végig
2: is.
3: Ott van, mindet 10 év hát, alatt végig ott.
2: Igen. Szóval egy olyan történet, ami azt hiszem senki nem akar részesülni, de még talán végignézni se szeretném, főleg nem 10 évig, hogy három, tehát hogy ez a három gyereknek a szelleme, a lelke végig ott van. A tárgyalóteremben is bemutatnak egy olyan videót is, amikor lemegy a búvár, és bemutatja, hogy feküdtek a gyerekek a kocsiban, vagy hogy látszik, hogy hogyan próbáltak kijönni. Van köztük egy 2 éves is, meg azt hiszem 2, 12, és valahol a 2 között volt a harmadik, szóval pici gyerekek voltak. És
3: az is egyértelmű, gondolom, hogy nem is próbálta kimenteni őket, nem? Tehát, hogy nem próbálta ott feszegetni a biztonsági
2: ő azt mondja, hogy igen, de valójában a nyomok nem arra utalnak. Ugyanakkor meg egyszerűen nem lehet elhinni, hogy egy férfi a feleségén így akar bosszút állni, hogy megöli a 3 gyereküket, és utána elmegy a feleségéhez bejelenteni. Tehát, hogy ez annyira hihetetlen gonoszság. Miközben lehet, hogy a depressziónak a megnyilvánulása, amit azt se akarunk elhinni, szóval, hogy iszonyatosan bonyolult ügy.
3: Vagy egyébként pont nem annyira bonyolult, mint, vagy hát nyilván az, mert 10 év, valamiért mégiscsak 10 évig tartott. Csak hogyha az ember mer szembenézni ezekkel az ilyen nagyon furcsa körülményekkel, mint hogy tényleg egyből után elmegy a volt feleségeznek, hogy nem is próbálja. Kicsit olyan, mint a, ugye teljesen más irányba viszi el, de ugye a Lavina című filmben is igen, van egy ilyen, igen. Tudod, hogy magát igen. Menti az apuka,
2: igen.
3: És a gyerekeket, meg a feleségét, ezt ott hátra hagyja.
2: De ott legalább nem ő váltja ki a helyzetet, itt meg ugye na,
3: persze, az egy, igen. Tehát azért ez nem, persze, igen. Nem egy az egyben ugyanez a helyzet, csak igen, ott ugye saját magát menti, de hogy nem, nem ő idézi el, igen, elő a lavinát.
2: Igen, és ugye itt is az a kérdés, ami a lavinánál is felmerül, hogy nem tudhatjuk, hogy abban a pillanatban mit csinálnánk. Erre nem lehet felkészülni.
3: Akkor a vendégszoba is egy ajánlásod Gardnertől, mert mondtad, hogy az is nagyon jó.
2: Igen,
3: az... Könyv, az ugye egy rákos nő, meg a barátnője. Nek a, nem tudom, a kapcsolata, gondolom.
2: Igen, hát most lehet, hogy nem mindenre emlékszem, de ott arról van szó, hogy, hogy egy barátnő valamilyen alternatív módját választja a gyógykezelésnek, amiben a vendéglátó nem hisz, de mégis valahogy végig kell asszisztálnia azt, hogy látja, hogy megy tönkre, miközben rengeteg pénzt kifizet, és iszonyatosan undorító dolgokat csinálnak vele. És hogy mit lehet tenni egy ilyen helyzetben, amikor egy rákos betegnek ez az utolsó reménye.
3: Kicsit hasonló szituáció, csak ugye teljesen másfelé viszi el, csak ott is két nőnek a barátsága, meg az ilyen az egyiküknek, aki rákos, annak az utolsó életének az utolsó pár hete, hónapja. Az meg a Sigrid Nunez-nek a könyvének az a témája, aminek most nem jut eszembe a címe. Ezt már korábban ajánlottam, az egy nagyon-nagyon jó könyv volt, úgyhogy azt is ajánlom, akit mondjuk pont ez a téma érdekel, amikor így meg, de az is tudom, hogy azért így sajnos sokan tudnak hozzá kapcsolódni így a személyesen. Én egy könnyedebb témával folytatom, mert azért így most egy kicsit nehéz, bár könnyed, az Erlend az nem volt. Minket. Igen. Most azért az Erlend Ló meg a Rényi Ádámmal még jók voltunk így az ilyen humorosabb, meg könnyedebb vonalon. Azért igen, ez a Fájdalomháza azért az nem ez a szinten könnyed nyári olvasmány. Én akkor hozok egy olyan könyvet, ami a Gabriel Zevintől a Világépítők. Ez már csak azért is jó lehet szerintem nyári olvasmányként. Varga Krisztina fordította, és az Agave adta ki először, azt hiszem, és most majd a Magnóliánál is ki fog jönni egy új kiadása, mert hogy jön a filmadaptáció ősszel, úgyhogy aki szeretné megnézni, és szerintem ez egy ilyen nagyszabású, nagy hollywoodi film lesz majd, mert hogy ez egy szerelmes történet, egy ilyen 500 oldalas, de nagyon gyorsan el lehet olvasni, mondjuk egy ilyen hétvégére tökéletes szerintem, hogyha mondjuk jó sokat tudunk olvasni egy-egy nap. Nagyon, nagyon pörgős történet. Ez a videójátékoknak a hőskoráról szóló regény, tényleg egy ilyen szerelmes levél kb. A videójáték fejlesztőkhöz, meg a videójátékok rajongóihoz is, meg annak az aranykorához. Itt két fiatal a főszereplő, Sam és Sadie, akik amikor Sam kórházban fekszik nagyon sokáig, és Sadie-nek a nővére is kórházban fekszik 10 éves korukban a 80-as évek végén, akkor ismerkednek meg. És aztán 7 évig nem is 6 vagy 7 évig nem találkoznak egyáltalán, és a 90-es évek legelején, amikor mindketten egyetemisták már, akkor találkoznak újra. És mind a ketten rajonganak a videójátékokért, mind a ketten ilyen nagyon introvertált zsenik, akik ilyen munkamániás zsenik, és nagyon kreatívak, van egy egészen különleges látásmódjuk is, és mivel a videójátékoknak a szerelmesei, ők így mindent megtesznek azért, hogy ugye saját játékukat is megalkossák, ez egy óriási siker lesz. Úgyhogy ők nagyon fiatalon, mert ilyen 20-21 évesen kb. Hihetetlen nagy, mint ezek az ilyen startupos csoda sztorik gyakorlatilag, amikor tudod, ilyen egyik pillanatra a másikra válik valaki ilyen milliómos cégvezetővé így 20 évesen is kell ilyen nagyon komoly döntéseket hoznia. Tehát ilyen nagyon érdekes kettősség van ebben, mert ugye egyfelől tök jól végigveszi Zevin és az eredeti cím egyébként, és azt hiszem az új kérdésnek is ez majd ez a holnap, holnap, holnap, tehát tomorrow, tomorrow, tomorrow. Azt hiszem, hogy az lesz majd a filmnek is a címe, és szerintem az új kiadásnál is visszaállnak erre az eredeti tükörfordításra gyakorlatilag. Olyan szempontból értem, hogy miért a Világépítők lett a magyar cím, mert hogy ők tényleg hihetetlen világokat építenek fel ugye ezekben a videójátékokban. És ugye nagyon érdekes, ahogyan igazából ezáltal egy ilyen saját világot is építenek maguknak, mert hogy ők azért ilyen nagyon nem megszokott karriert építenek, nagyon másképp állnak hozzá, tehát ilyen iszonyú teherbírásuk van, meg munkamániájuk. Van egy ugye ők ketten barátok, de ezért belép a képbe egy harmadik fiú is, aki a Samnek a legjobb barátja, és aztán majd a Sadie-nek lesz a szerelme. Tehát azért itt van nagyon sok, ugye sok-sok éven keresztül követjük őket, uh-huh. tehát gyakorlatilag ugye gyerekkorukban ismerjük meg, és sokszor visszaugrunk, hogy, uh-huh. hogy mert a legelején már 20, tehát 19-20 évesként látjuk őket, és akkor sok mindent így ilyen flashbackekből tudunk meg, hogy mi történt velük gyerekkorukban, milyen traumáik voltak, vagy miért úgy reagálnak bizonyos dolgokra, uh-huh. ahogyan reagálnak. És aztán ugye követjük őket végig, ahogyan világhírűek lesznek a videójátékukkal, tényleg ők ilyen ikonikus sztárjai lesznek ennek a videójáték szubkultúrának, meg ezeknek a geek rajongóknak. És aztán egészen a 2000-es évek, mondjuk a 90-es évek elejétől, közepétől, a 2000-es éveknek az elejéig, mondjuk 2005-6-ig, azt hiszem, addig követjük őket, vagy talán egy kicsit tovább is. Pont ezért így nagyon érdekes az, ahogyan ők milyen hatással van rájuk az, hogy ilyen fiatalon lettek gyakorlatilag cégvezetők, uh-huh. meg milliómosok, de hogy közben mi az, amiben egyáltalán nem változtak, vagy hogy mi az, amiben látszik, hogy nekik azért a gyerekkoruk, vagy ez a normális, átlagos ilyen fiatal felnőtt kor, az kimaradt. És hát persze van egy ilyen óriási tragédia, ami a regény kétharmadánál következik be, úgy nagyjából. Az is persze teljesen megváltoztatja, hogy milyen irányba halad tovább az életük. Tehát tényleg ez egy ilyen óriási fordulópont. Nagyon érdekes, mert ugye ez egyfelől egy szerelmi történet is, egy barátságnak a története is, nagyon szépen építi egyébként ezeket együtt Zevin. Zevinnek már korábban megjelent egy másik könyve is, egy könyvmoly regényes élete címmel, az meg abszolút a könyvekhez egy óda gyakorlatilag, meg a könyvmolyoknak a... Hát ő valószínűleg ilyen sorstárs, és akkor ezt átérzés valószínűleg az ilyen videójátékosoknak is a sorstársa, mert hogy ezt is iszonyatosan jó. Látszik, hogy belülről ismeri, mert annyira hitelesen ábrázolja ezt a videójáték fejlesztői világot, a különböző trendeket. Végigveszi gyakorlatilag, ugye ez egy, ahogy mondtam, szerelmi történet is, meg egy barátságnak a története, de közben meg abszolút a videójátékos világnak, meg ennek a kultúrának is a története, és kicsit így a krónikája. Tehát, hogy abszolút bemutatja a különböző trendeket, hogy mi az, ami ilyen óriási sikert ér el, mi az, ami nem, hogy ez hogyan hat például, milyen ilyen alkotói féltékenység van uh-huh. köztük, hogy ki érzi inkább magáénak, vagy ki kivel rivalizál, és mondjuk miben ismerik el mondjuk a másiknak az erősségét, vagy azt mondjuk jobb valaki valamiben. Tehát ebből a szempontból is tök izgalmas, és nem tudom, hogy az előző könyvet is Varga Krisztina fordította-e, de ezt tök jól fordította, tehát abszolút gördülékeny a magyar szöveg is, és szerintem pont azzal, hogy ennyire jól tudsz így, azzal is, hogy én egyáltalán nem vagyok ilyen videójáték rajongó, tehát nekem ez teljesen kimaradt, meg teljesen idegen is tőlem ez a világ. Nem érzed azt, hogy így de miatt nem is tudok kapcsolódni hozzájuk. Tehát ilyen szempontból is szerintem egy jó...
2: Tehát bárkinek érdekes.
3: Abszolút,
2: mert pont
3: abszolút.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy én aztán semmit nem tudok erről a világról, de
3: tehát, hogy
2: érdekes lehet
3: nekem. Nem idegenít el, uh-huh. és nem érzed azt, hogy úristen, ez a sok, nem tudom, nincs is nyilván ilyen szakkifejezésekkel, meg ilyen szleng. Nem. Tehát ez abszolút nem az a szintű ilyen nagyon specializált könyv, amit csak a hardcore videójáték rajongók fognak élvezni. Pont az a jó benne, hogy ez, tehát valójában ők lehetnének egy ilyen, nem tudom, valamilyen startupnak is például a létrehozói. Nyilván nem lenne ugyanaz a szintű kreativitás, mint amit itt látunk ezzel, hogy ők világokat építenek, és mondjuk ilyen nagyon-nagyon ugye a személyes meggyőződésüket is nagyon erősen politikai vagy társadalmi meggyőződésüket, vagy erkölcsi meggyőződésüket is beleviszik például egy csomó olyan dologba, ami a

0: milyen szempontok szerint döntenek hogy hogyan visznek tovább egy játékot például, vagy hogy mondjuk tényleg a világépítésben mondjuk mi a kiindulás, mi a kiinduló pontjuk. Az is érdekes például, hogy ők létrehoznak egy ilyen, ugye most nem jut eszembe, hogy ez pontosan milyen típusú videójáték, de amikor ez a, olyasmi, mint a Minecraft szerintem, hogy ott egy ilyen világot tudsz alkotni, és akkor abban lehetnek lakók, és akkor vannak különböző, nem tudom, karakterek, és hogy te is lehetsz az egyik karakter, hogy választasz, és akkor itt nekik is van egy ilyen létrehozott világuk, és akkor ott a Sam a polgármester. Ez kvázi az ő avatárja, vagy mondjuk egy ilyen típusú avatár, a polgármester, és hogy ott ilyen teljesen más, ilyen nagyon liberális városka van, ugye bárki házasságot köthet, férfiak is, nők is, és ugye itt még mielőtt ez ténylegesen lehetővé vált volna Amerikában, ugye azelőtt van ez, tehát ők ilyen nagyon progresszíven gondolkodnak, és egy ilyen típusú, erre mondtam, hogy az ilyen személyes meggyőződésük is
1: tükröződnek.
0: Igen, és egy hatással vannak arra, hogy mondjuk egy videójátékot milyen irányban fejlesztenek. Úgyhogy jó könyv volt, tényleg nagyon-nagyon jó volt így belelátni.
1: Ez tényleg egy strandolvasmány.
0: Szerintem teljesen, igen. Köszi szépen, akkor folytatjuk a következő adásban mi is, mert van még néhány ajánlásunk nektek. De akkor, amiket ma ajánlottunk, azokat is bátran tegyétek be a bőröndötökbe.
1: Sziasztok, szép nyarat!
0: Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod.

Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója

0: Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
2: És ez csak a kezdet?
0: Nyár, árnyos terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Wekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén. És most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
3: Elnézést,
4: nem bírsz bemenni.
3: MZKT.
4: Tessék.
3: MZKT.
4: Ja. Angolul egy szó.
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihállyal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádiókafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
5: Angolul, légy szíves.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelők közösségi klubja.
1: Angolul, léci.
2: Apa, ma te mesélj.
3: Jól van, gyere.
4: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
5: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel.

0: 1-es, 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.